0: volt egy baleset, és azóta talán szeptember végére ígéri a MOL, hogy vissza fog állni. Ez egy picit majd enyhít ezen a feszültségen, pici, de nem szűnik.
1: Pici az
0: meg.
1: Mennyi? Azt lehet forintosítani?
0: Nem lehet forintosítani. Ugye azt kell látni, hogy ahogy említettem, nemzetközi ára van ennek, nemzetközi jegyzés ára van. Nyilván ebben a nemzetközi jegyzés ára, főleg a mediterrán árban, abban MOL is résztvevő, hiszen ebben a régióban működik, hogyha a finomítói kapacitása bővül, akkor nagy valószínűséggel tud valamennyit lenyomni, tehát néhány centet jelenthet, néhány 10 centet, nem valószínű, hogy azt észrevesszük, viszont az üzemanyag ellátási problémát azt nem fogja gerjeszteni.
1: Ugye az egy dolog, hogy a kutakon megérezzük, amikor tankolunk, de máshol is meg fogjuk érezni, annál is inkább, mert a dízel szakadtál. Hol elsőként?
0: Hát ugye, ahogy szokták mondani, a dízel, meg úgy általában az üzemanyagok ára mindenre kihalt. Alapvetően ugye a szállítása, a nagy mennyiségű szállítás, a teherautó szállítása a mezőgazdaságra. Azt szokták mondani, hogy azért nem egyből jelentkezik például az inflációs hatása az ilyen üzemanyag áremelkedésnek. Nagyjából egy ilyen másfél-két hónapos csúszással szokott nagyon bekövetkezni, de gyakorlatilag tényleg mindenre rárakódik, ugye a vasúti szállítástól kezdve mindenen azonnal megmutatkozik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős árfelhajtó hatással fog majd a későbbiekben az inflációra Európa szerte is, így Magyarországon is jelenteni.
1: Akkor térjünk el arra, hogy mit tehet, vagy tehetne a kormány ebben a helyzetben. Először is jogosan kérik-e most számon a jelenlegi miniszterelnököt, Magyar Pétert, például a fideszes politikusok, hogy amikor 600 forint körül volt a benzin, akkor azt követelte a kampányban, hogy legyen 480. Tudom, ez politika, de jogos ez, vagy nem, valóban ezt követelte, hogy legyen ez ott a védett ár.
0: Ugye akkoriban 63 dollár volt az olajára, most az előbb említettük, hogy 93-94, tehát aki ilyet számon kér egy magyar miniszterelnök, az nem tudja, hogy működik a nemzetközi piac. A magyar fogyasztás, a magyar finomítónak nincs olyan nemzetközi hatása, hogy alapvetően tudjon egy ilyet befolyásolni. Persze politikailag be lehet avatkozni ideig, óráig, ahogy beavatkozott az előző kormány is, de annak azért nyögjük a későbbiekben is a hatásait.
1: Tehát akkor az előző se tudott volna 480-as üzemanyagot volna produkálni. Akkor úgy kérdezem, hogy hibázott-e most a kormány, hogy kivezette a védett árat, amit még az előző kormány vezetett be, vagy ez már nem volt fenntartható, és egyszer muszáj volt kivezetni?
0: Ugye azt kell látni, hogy a védett árnak a fedezetét az a stratégiai készlet jelentette, amit korábban még olcsóbb üzemanyagként állítottak elő, az gyakorlatilag április közepére elfogyott teljes egészében. Onnantól kezdve ugyanabból a drága üzemanyag előállítási csatornából tudnak ebbe a stratégiai készletbe is adni, tehát bármilyen tovább húzott időszak, az gyakorlatilag azt a veszteséget növelte, amit aztán valahogyan pótolni kellett. Ugye itt azt kell látni, hogy...
1: És a végén úgyis mi fizetjük.
0: Mi fizetjük meg. Ugye itt azt kell látni, hogy ami nagyon nem egészen, vagy mondjuk úgy, hogy nem igazán átlátható kormány működésében, hogy mit akar kezdeni a kis benzinkutakkal. Ugye a független benzinkutak, ők rendszeresen jelzik a problémát, és ugye azt kell látni, hogy miközben ugye ez a magas ár van, és nagyon nagy a kereslet nemzetközileg is a dízelolajra, nagyon megnőtt a dízelolajon elérhető haszon. Ugye korábban mindig azt mondtuk, hogy az üzemanyag árában körülbelül 20-22% volt az, ami a termék ára volt, utána jött az összes többi ár és adók és egyebek. Most azt látjuk, hogy dízel esetében ez meghaladja az 50%-ot, azaz az, akinek finomítója van, az hatalmas nyereséget tud elérni, és könnyen mondja azt, hogy jó, akkor ő lemond a nagykereskedelmi árésről, illetve a kiskereskedelmi árésről. Jelenleg a kiskereskedelmi árés nettóban 10 és 16 forint környékén van, ami gyakorlatilag nem elegendő még arra sem, hogy az adót kifizessék belőle, a saját kiskereskedelmi különadót, és ez bizony azzal fenyeget, hogyha tartósan bele akar avatkozni mondjuk egy kormány egy ilyen ellátási rendbe, hogy bizony akkor az importőrök nem fognak idehozni Magyarországra elegendő üzemanyagot, és a végén még akár okozhat üzemanyag ellátási problémát. Jelenleg ilyen nincs, most még van egy elegendő, de azért a jövőre nézve azt mindenképpen látni kell, hogy valahogyan meg kell oldani a kiskereskedelemnek ezt a problémáját, különben csődbe fognak menni, már sokan csőd közeli állapotban vannak a kiskutak, be fognak zárni, 6-700 ilyen kútról beszélünk, az több tízezer embernek a megélhetését biztosítja, oda kellene erre figyelni a magyar kormánynak.
1: Azt mondja, hogy egyébként ők is ugye folyamatosan most egy nyílt levelet is írtak, igen, a miniszterelnöknek, kérik ezt, és ők is azt mondják, hogy ez a 6-700 családi vállalkozás most már bajba kerül és csődbe mehet. Ha valahogyan az mi? Ugye az ár és stoppot azt eltörölte a kormány, de mit tud tenni? Tehát azt tudjuk, hogy a kormány kérheti, vagy akár kötelezheti is a múlt, hogy tartsa lenne az árakat, ez indokolt lenne például.
0: Tehát azt kell látni, hogy az üzemanyag árakban mindig van, ugye, amit említettem, a termékár és az árések. Nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és a különböző adótételek. A magyar árat nézzük, 27%-os áfa van rajta, ami, hogyha a környező országokat nézzük, ott 20%. Hogyha ezt a 20%-ot tudná tartani, és úgy is mondjuk úgy, hogy olcsóbban tudják adni, vagy ottan körül tudják adni, mint a regionális cégek, akkor a kiskereskedelmi ár és az növekedhet. A másik, ami nagyon fontos, az a kiskereskedelmi különadó, amit ugye 2024. január 1-től az Orbán kormány vezetett be, akkor nőtt 30-szorosára. Ezt nem nagyon vették észre az emberek, hiszen őket ez nem érinti, viszont ez nem a nyereségből vonják el, hanem a bevétel arányosan. Na most, ha drága az üzemanyag, akkor magas a bevétel, akkor nyilván sok adót kell fizetni, nem tudják igazdálkodni. Ez egy borzasztó nagy tétel, és ez nagyon súlyítja őket. Tehát érdemes lenne megnézni, ahogy ígérték korábban, ez is egy különadó volt, hogy ezeknek a különadóknak a rendszerét felül fogják vizsgálni itt az idő.
1: Na de ez mind érinti a költségvetést. Ugye a miniszterelnök egy olyan megoldást említett, hogy megmarad a káposzta is, meg a kecske is jól lakik. Van-e ilyen, mert azt mondja Magyar Péter, hogy olyan segítséget kaphatnak majd a magyar autósok, amely a korábbi árstopnál hatékonyabban mérsékelheti az üzemanyagárak hatását. De mi lehet? Ugye ott van az adótartalék, nagyon sokszor beszéltünk már arról, de ezt márciusban lecsökkentette még az Orbán kormány az uniós szint.
0: A jövedéki adót,
1: tehát ott azt már nem lehet, vagy ezt lejjebb lehetne még csökkenteni?
0: A jövedéki adót is lehet egyébként lejjebb csökkenteni. Több európai uniós tagállam meglépte ezt, hogy idéglenes jelleggel is alá lehet menni. Tehát nincs ilyen kritérium, hogy már pedig az alá nem lehet lemenni. Volt ilyen időszak Magyarország esetében is, amikor alatta volt, még 2019-18 környékén, aztán utána jóval felette volt, megteheti a kormány. Alapvetően az áfa az az áfa tartalom, amivel lehetne játszani. Ez valóban, ahogy ön is mondta, ez érinti a költségvetés bevételét, de azt kell látni, hogy ha az üzemanyag olcsóbb, vagy valamivel olcsóbb, akkor az nagyobb fogyasztást eredményez, azaz visszahozható az, ami a vámon, ami elveszett a réven.
1: Hát ha drágább az üzemanyag, akkor meg több lesz az áfa, nő az infláció. Mert hogy mindenből, akkor másik közgazdák, de akkor ott meg visszakapja a költségvetést.
0: Bocsánat, az is problémát okoz jelenleg Magyarországon, hogy most a környékben mi vagyunk a legolcsóbbak. Azaz megindult a határon átjövő benzinturizmus. Sokan járnak Magyarországra tankolni. Ez sem egy egészséges dolog, mert az azt jelenti, hogy nem elég, hogy a finomítónk nem tud teljes kapacitással működni, nem elég, hogy éppen a nagyker árés miatt az importőrök éppen nem akarnak Magyarországra hozni import terméket, de még mások is ide jönnek hozzánk. Egy nagyon egészséges ár környezetet kell kialakítani, ami azért nem borítja föl mondjuk a régiós egyensúlyt sem.
1: Mi lenne akkor a jó, hogyha választani kellene? Van itt a jövedéki adó, azt mindjárt megnézzük,
0: ahhoz
1: és van
0: nyugodtunk.
1: Itt az áfa.
0: Mondjuk úgy, hogy ahhoz nem nyugodtunk.
1: De az áfát is elvileg uniós engedéllyel lehet csak csökkenteni, én úgy tudom. Tehát, hogy az sem úgy van, csak úgy csökkenti.
0: Amikor a 2022-es válság bekövetkezett, akkor Málta például eltörölte az áfát, azóta sincs áfa az üzemanyagon, tehát nem igaz, hogy csak uniós engedélye lehet, meg lehet tenni időszakosan, meg kell határozni, hogy meddig tart az időszak, mikor történik ennek a felülvizsgálata, tehát az, hogy tudnak az áfa tartalmon csökkenteni, ez kizárólag a kormányon múlik. A másik, ami
1: de
0: nagyon fontos...
1: Bocsánat, még maradjunk itt az áfánál, hogyha mondjuk azt mondja a miniszterelnök, hogy nem lehet olyan megoldás, amely havonta több 10 milliárdjába kerül a költségvetésnek, ez olyan. Tehát, hogyha mondjuk 10%-kal az egyszerűség kedvéért csökkentik az üzemanyagok áfáját, az 180-240 milliárdos kiesés lenne, ha én jól számoltam egy évben a költségvetésből.
0: Hát igen, de hogyha amit a miniszterelnök jelzett előre, hogy majd kompenzálni akarják valamilyen módon, főleg a mezőgazdaságban, a szállításban dolgozókat, akkor azt ugyanúgy ki kell fizetni, de meg kell nézni, hogy hol van ennek az egyensúlya, akkor ne csökkentsék 20%-ra, csökkentsék 22%-ra, idéglenesen megteheti a kormány. A másik, van egy olyan adótétel, ami kizárólag Magyarországon van, ez az EKR adó, ez az energiahatékonysági kötelező hozzájárulás. Ez nagyjából olyan bruttóban 10-11 forint körül van, ezen is lehet csökkenteni, ezt át lehetne csoportosítani például a benzinkutak hálózatára, hogy valamennyire csökkenteni az ő veszteségeiket, illetve a kiskereskedelmi különadó. Ugye még egyszer hangsúlyozom, a kormány azt ígérte, hogy a különadók rendszerét megszünteti. Ez egy olyan különadó rendszer volt, amit eredendően a nagyvállalatok ellen hoztak, vagy a nagyvállalatok profitjának a, mondjuk úgy, hogy a visszaszerzésére hoztak, MOL-ra lett hozva annak idején, aztán kiterjesztették valamennyi benzinkútra. Egészen más lehetősége van mondjuk a MOL-nak, amelyik ugye a teljes értékláncot lefedezi, a kutatás termeléstől, tehát a bányászattól, a finomításon, hát egész az értékesítésig. Ő könnyen mondja azt, hogy ő odaadja a kiskereskedelmi árést, és le lehet csökkenteni, mert hogy neki a finomítói ár, és az előbb beszéltünk róla, ma már ott tartunk, hogy meghaladja a 200 forintot literenként a finomítói nyereségtartalom. Hogyha ebből a MOL odaad könnyedén, és azt mondja, hogy akkor a kiskereskedők árést én odaengedem, az a MOL-nak nem okoz különösebb problémát, hiszen jóval többet nyer most rajta, mint amennyit a kiskereskedelmi árésen, viszont a benzinkutak csak ebből élnek.
1: Na, tehát áfa, akkor nézzük meg még gyorsan a jövedéki adót.
0: Kiskel külön adó.
1: Ugye március, igen, de mondjuk a jövedéki adót Európai Uniós minimum szinten van, de azt mondja, hogy itt is lehetne azért csökkenteni. Márciusban 19 forinttal lett, én megnéztem, akkor alacsonyabb az adó a benzinnél, a dízelnél több mint 20-szal. Most akkor ezt még lejjebb lehetne vinni, vagy nem érdemes ezzel foglalkozni?
0: Lehet lejjebb vinni nyugodtan, tehát ez egyébként kormánydöntés, hogy ők lejjebb viszik. Még egyszer mondom, az Európai Unió úgy határozza meg a jövedéki adó mértékét, meg kell nézni a október 1-i legelső árfolyamot, és ahhoz kell igazítani. Hogyha erős a forint, akkor nem olyan magas az azzal való tétel, ugyanis ezt mindig eurocentben határozzák meg. Azaz, hogyha erős forintunk van, akkor ezzel is lehet csökkenteni, de ettől függetlenül a kormány mehet alá, csak utána számot kell adnia, hogy ebből ezt mondjuk miért tette, tehát indoklás nélkül nyilván nem, de az Európai Unió nem fogja azt mondani, hogy te ezt nem csinálhatod meg, és ezért nem indítan a kötelezettségszegési eljárás.
1: Ezekkel az eszközökkel akkor mennyi lenne körülbelül az üzemanyagok ára? Mi lenne az egészséges, ahova ezt be tudná a kormány tenni, ha hozzányúl ezekhez?
0: Hát, hogyha ezekhez hozzányúl, amiket én az előbb felsoroltam, akkor nagyjából egy 50-60 forinttal lejjebb lehet vinni az üzemanyag árát.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tüntetés volt a Kossuth téren, ez jó alkalom arra, hogy megbeszéljük következő vendégünkkel, Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével azt, hogy hogy áll a magyar belpolitika, milyen szerepe van abban az ellenzéknek, és milyen szerepük lehet az ellenzék szavazóinak, mert róluk kevesebbet beszélünk, pedig jelen vannak. Kut Gergely azt mondta, hogy bosszú jön. Hát ha ő bosszúja kiállt, akkor mi pedig beszéljünk arról, hogy miféle lehet az. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! Igen, van az egész fideszes politikának, mert azért ez egy ilyen fideszes háttér emberek által szervezett rendezvény volt, nem is tagadták ezt különösebben. Egyébként néhány száz, most jó indulott, azt mondom, kb. 1000 ember lehetett, hogy a képekből láttam, magam nem vettem részt az eseményen, tehát nem, nincs személyes élményem a téren, ami azért azt jelenti, hogy olyan nagyon jó állapotban nincs a Fidesz, azért nagyon-nagyon nincs támogatottsága annak, amit képviselnek.
1: Láttunk ennél már nagyobb mozgósítóját
2: is az oldalon. Igen, de azért az is igaz, épp a augusztusi kutatásainkból, amivel azt hiszem pénteken jöttünk elő, látszik, hogy még mindig 1 millió fölött van a Fidesz támogatottsága. Tehát azért itt van egy masszív, a végsőkig kitartó tábor, ez nagy, hány párt mondaná elégedetten, hogy tehát ekkora támogatottsága bármi lehetséges. Tehát megmaradt a kemény mag, de nem megy az utcára, mert nem gondolja azt, hogy ennek itt lenne az ideje, nem gondolja, hogy az önkény foglalta volna a Magyarországot, nem érzik azt, amit akár ezek a tüntetők kint ezen a szűk családi körben elmondtak, nem érzik, hogy bosszút kellene állni, azt érzik, hogy megzavarodva, hogy nem nagyon tudják, hogy mi történt velük, azt látják, hogy Orbán Viktor eltűnt, ugye most legutóbb azt halljuk, én szomorúan tegnap éjszaka úgy feküdtem le, hogy azt hallottam, hogy Orbán volt talán az első, aki lelkesen gratulált a német szélsőjobbnak, hogy győztek, ami hát elég rémisztő, tehát tulajdonképpen a hazai politikában számomra ma a legborzasztóbb, vagy legjellemzőbb hír az AfD győzelme Németországban, és erre való reakciója a emigrációban tartózkodó, vagy nem tudom, éppen hol tartózkodó Orbán Viktor.
1: Jön majd, mert köcsén beszédet mond, és igen, pont arra utalnék vissza, hogy mondott, hogy családi körben zajlott ez a tüntetés, persze ez ironizálás, de közben meg ugye hiányoznak a vezető politikusok, akikre és nem megbántva az ott felszólalókat, de érdemes lenne odafigyelni, mert annak valódi politikai üzenete lehetne, hogy ők mit mondanak. De hát senki nincs, tehát a legismertebb felszólalók politikusok helyett újságírók voltak, meg podcasterek.
2: Igen, az a kérdés, vannak-e még vezető fideszes politikusok? Tehát ugye eltűnt az első vonal, én nem síratom őket, de hát nézzük meg, hogy Orbán nincs, hát Köcsén majd látjuk, a Lázár eltűnt, Gulyás Gergely sehol nincs, nem is tudom, talán még képviselő, de nem láttuk sehol.
1: Szijjártó Kínában.
2: Szijjártó, igen, Rogán, te valami pályaudvarról látta valaki, Kelenföldön talán legutóbb, tehát hogy Kövér László azon kívül, hogy időnként nem fog kezet méltatlan módon megalázva a egyébként képviselő társát, egykori képviselőként vagy parlamenti elnökként teljesen abszurd módon. Tehát megszűnt a Fidesz első vonala, és nincs második vonal. Tehát én, ha Pócs János a második vonal, akkor azért, hogy mondjam, Pócs János mintha ott lett volna ezen a tüntetésen, tehát mintha ő feltűnt volna, nem beszél, de mintha ott mozgott volna. Láttam olyan képet, hogy ott a szelfizett valakikkel. Tehát azt gondolom, hogy bajban van a Fidesz, ami érthető egy ekkora bukás után, és nem találják az utat, hogy az-e az út, aminek Orbán örül, ez a szélsőjobbos, kirekesztő, idegengyűlölő, a legszélig kimenő, hogy mondjam, a modern polgári világban egy kicsit beilleszkedő politika, vagy pedig az, amit Navracs is próbál időnként mondani, ez a polgári közép, hogy húzódjunk arra. Tehát, hogy nincs ennek arca ennek a jelenlegi ellenzéknek, ami szerintem nagy baj, mert nagyon kellene, hogy legyen. Tehát,
1: amit mondasz, az azért is érdekes, mert amire mondott, tehát hogy az AfD-nek és ennek a szélsőjobbos előretörésnek, hogy örül Orbán Viktor, ott van egy teret látszólag elfoglaló Mi Hazánk, amelyiknek a természetes szövetségese az AfD. És hát ők maguk is úgy is reagáltak erre az AfD-s sikerre, ami 106 tartományban született, hogy hurrá, ezek szinte mi vagyunk.
2: Igen, hát tulajdonképpen az egyetlen ellenzékként működő párt a magyar parlamentben az a Mi Hazánk, valljuk be, tehát akik következetesen mondják a magukért, szerintem rémisztő dolgokat mondanak, ugye, és tényleg sokkal jobban hasonlít az általam elgondolt Fideszhez képest a Mi Hazánk az AfD-re, miközben Orbán pedig azon drukkol, hogy az AfD győz. Tehát ugye itt valamiféle furcsa kettősség van, tehát mintha nem tudná a Fidesz, hogy milyen irányba indulna el, nem mintha, hanem tényleg nem tudja, tehát van ez a fajta elképesztő bizonyos.
1: De vajon Orbán Viktor fogja megmondani, merre kell indulnia? Egyáltalán van-e még az a Fidesz, amit Orbán Viktor vezetett?
2: Igen, én azt gondolom, de hát ez persze könnyű kívülről bármit mondani, hogy Orbánnal ez nem mehet. Tehát Orbánnak mennie kellett az ország éléről, és szerintem mennie kell a Fidesz éléről is. Talán ő is érzi ezt, mert ugye azt mondta, hogy egy évig vállalja az elnökséget, látszik, hogy körülötte mindenki elment, akire ő eddig támaszkodott, tehát nincsenek partnerei, nem látja, hogy merre tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Orbán rendszernek Orbán Viktorral együtt vége lesz, és a Fidesznek újra kell építeni magát, ha egyáltalán tudja. Pócs Jánossal nem szoktam egyetérteni, de abban, hogy amit itt látunk, az egyfajta, ahogy az MSZP-ből annak idején alig egy év után kiszállt a DK, tehát hogy ez a fajta osztódás, a egyre kisebb tortát próbáljuk meg egymás között elosztani, és ide húzunk, oda húzunk, ide se, meg oda se. Ez elég hasonlatos történet, és lehet ugyanez a vége. Még egyszer mondom, hogy azért szomorú ez mindannyiunknak, nem szoktunk erre végig gondolni, valaki lelkesen tapsol, hogy jaj, de jó, hogy akkor most megszűnik a Fidesz. Benne nincsenek ilyen indulatok, rémisztőnek tartom, hogy 16-ig történt velünk, de azt gondolom, hogy nagyon kellene, hogy legyen működőképes, támogatását növelni tudó ellenzék, ami megmondja, és ez nem lehet a Mi Hazánk, mert a Mi Hazánk abban a polgári világban, amiben jó magam gondolkodom, nem számít a politikai értelemmel elfogadható ellenzéki pártnak. Tehát kellenének olyanok, akik szembesítik a Tisza kormányt, a Tisza pártot, Magyar Pétert azzal, hogy jó irányba mennek-e, ezt kellett csinálni, így kellett csinálni, de ezt nem látjuk jelenleg a parlamentben.
1: Hát ezért kényelmes most Magyar Péter helyzete és a Tisza frakció helyzete a parlamentben, mert ugye a Fideszre lehet mondani, hogy hát ti beszéltek, a Mi Hazánkra meg lehet mondani mindazt, amit elsoroltál itt az előbb, de közben meg olyan érzése van az embernek, jó, 5 hónap sem telt el a választás óta, tehát legyünk igazságosak a társadalmunkkal is, mintha ezt igazán ti elemzők, politológusok várnátok olyan nagy lelkesedéssel, hogy majd jönnek új pártok, mert egyelőre igazán nem látszik a mozorgás.
2: Igen, én sem látom, és szerintem nincs is itt az ideje, tehát bennem nincs ebben az értelemben türelmetlenség, inkább csak hiányérzet van, mert hogy jó lenne, hogyha miközben a parlament a helyére került, valódi szakpolitikai viták nincsenek ebben a parlamentben. Tehát a parlament a figyelem középpontjába került, és ezt tulajdonképpen magyarnak köszönhetjük, aki ezt használja, ezt a politikai színpadot, szerintem nagyon helyesen, mert ez erre való, tehát nincsen, nekem az ég a tavján sem bajom, de az a fajta értelmezhető a választópolgár számára fogható szakpolitikai, politikai vita, amire nagyon szükségünk lenne, hogy akkor merre menjünk, hogy hogyan tovább, hogy, és ez nem a Paksi gátra vonatkozik, mert az nyilván egy szakmai kérdés, mert hallottam itt az előző beszélgetés végét, hanem azokra a kérdések, hogy tényleg akkor mi legyen az oktatás ügye, mert látunk, de nem szakpolitikai vita folyik, hanem anyázás, tehát ugye a Rétvári, aki személyesen felel a magyar oktatás szétverésére, azt mondja, hogy mondjon le Lannert egy 3 évvel ezelőtti egyórás beszélgetése alapján, mert volt 2 mondat, ami szerintem egyébként rendben van, de ezekről érdemes lenne beszélni. Ez fontos kérdés, hogy akkor tényleg merre menjünk? Kell-e falusi kisiskola gyerek nélkül? Lehet-e és hogyan lehet a magyar oktatási rendszert modernizálni? Mi legyen a egyházi iskolákkal? Ezek valódi kérdések, és ott lenne a parlamentben a vita helye, de ez nincs. És szerintem erre mindannyiunknak szüksége van. Nem telt el még a boldogság ideje, tehát szerintem soha nem volt még olyan kormány az elmúlt 36 évben, hogy ilyen nagy türelmet kap, ilyen nagy reménykeltő türelmet, mint a Tisza kormány. Tisza párt szerintem helyén valóan, mert ha ez tényleg egy rendszerváltás, és azt gondolom az, akkor több az idő, mint 100 nap. Tehát korai, ahogy te is mondod, 100 nap alatt mérleget vonni, igazából szerintem jövő tavasszal lesz érdemes feltenni azt a kérdést, hogy jó irányba megy ez az ország.
1: Közben látja az ember a maradékot, tehát látja az ember a DK-t, ahol hát igazából bár látja az ember, de nem látja, hogy mi történik. Ott van a kutyapárt, Tóth Benedek csinálat, megkerestem, bocsánat, értem, meg kell keresnem az új elnök, nem tudom, jelente ez bármit. Tehát, hogy azok a pártok, amelyek látszólag talpon lehetnének, mert még tudjuk a nevüket, még van elnökségük, van elnökük, hát azok a pártok eléggé halványan muzsikálnak.
2: Igen, miután a Tisza maga egy érdekes képződmény, egy koalíciós pártot láttunk. Egy olyan pártot, ami magában ötvözi ezt a nagyon különböző társadalmi csoportokat. Úgy van koalícióm a Magyarországon, hogy nincsenek koalíciós pártok, de egy sajátos értelmezés. És ha ránézünk erre a Tisza kormányra, a legkülönbözőbb értékrendű, múltú emberek alkotják. Egyébként jobbnál jobb szakemberek, tehát ennyire szakértői kormányunk nem nagyon volt eddig, hogy nem politikai szereplők, hanem egyes terület jó szakemberei, meghatározó szakemberei kerültek pozícióba. De van köztük olyan, aki nálam kezdte liberálisként, van köztük láthatóan keményen baloldal felé
1: nálam
2: húzó.
1: Az SZDSZ.
2: Igen, bocsánat, a nálam elnézést, ez így nagyon. Tehát az SZDSZ-ben kezdte, azért nálam, mert hogy tényleg az én környezetemben. Tehát, hogy azt kell mondanom, hogy tényleg egy sokszínű kormány van, a Tisza próbál meg egy ilyen széleskörű szövetséget fenntartani. Ez viszonytatóan nehéz, de nem jött el az ideje annak, hogy ezek a kis pártok újból, akár egy baloldali párt, egy liberális párt, és nem is biztos, hogy eljön. Lehet, hogy megváltozott a világ, és nem érték alapon működik tovább olyan dolog. Ez tulajdonképpen a Tiszán múlik. Tehát az, hogy lesznek-e új pártok, mert szerintem a régiek nem fogják tudni ezt megcsinálni. Tehát nem hiszem, hogy a DK, a Momentum, a Kutyák, vagy bárki, a MSZP, igen, bárki ezek közül tudná, de ha a Tiszának nem megy, a Fidesz láthatóan a szétesés szélén, akkor kell, hogy legyenek új ajánlatok.
1: Az jelent valamit, hogy a publikus mérése szerint, és nem csak ők mérik így, Magyar Péter népszerűsége csökkent? Vagy ez teljesen természetes egy ekkora győzelem után?
2: Hát ez teljesen természetes egy kormányfő esetében. Tehát meg a legjobb kormányfő is azzal, hogy elkezd kormányozni. A kormányzás az olyan, amivel mindenkit meg lehet sérteni, itt ez történik időnként. Tehát azt gondolom, hogy ez egy természetes.
1: Ebből a szempontból java még csak most jön.
2: Így.
1: Igazán most megyünk ebbe az időszakba bele. Horn Gábor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Történelmi győzelmet aratott tegnap a 100 anhalti tartományi választáson az AfD. Az abszolút többséget viszont nem szerezték meg. Orbán Viktor is reagált az AfD győzelmére. Hatalmas este ez Németországnak és Európának, írta a volt kormányfő. Hozzátette, kapaszkodjatok meg, ez még csak a kezdet. A stúdióban Víg Zoltán.
2: Víg Zoltán, külpolitikai és uniós szakértő, estét, szervusz! Lehetett számítani az AfD győzelmére, de ekkora győzelemre te számítottál? Ugye 44%-nál is.
3: Figyelembe véve azt a közhangulatot, amely különösen Németország keleti tartományaiban kialakult idén nyára, én számítottam arra, hogy földcsuszamlásszerű lesz a győzelem, és látszólagosan a németországi szélső jobbnak, vagy radikális jobboldalnak egy olyan előretörése, amely érthető okokból Európában nagyon sok helyen vészreakciókat vált ki. De tegyük gyorsan tisztába, nem a 30-as évek Németországában vagyunk. Sok minden történelmileg fölhalmozott sérelem van keleten, de az mostani AfD siker legfőbb oka az, hogy az AfD egy olyan valóban politikai alternatívát kezdett el megjeleníteni, amely az a kormányzó centrista pártoknak, tehát a szociáldemokratáknak és a kereszténydemokratáknak is kellemetlenséget okozott, mert egyszerűen elszedte a választóikat.
2: Na de miért? Akkor majd a koalíciós latolgatás előtt, tehát hogy a hátterét megnézzük ennek a győzelemnek, akkor minek köszönhető ez? Évek óta tart már ez az erősödés.
3: Németország permanens válsága. Nem akarom eltúlozni a dolgokat, sokszor beszélgetnek arról, hogy az Angela Merkel féle, hát majdnem aranykornak tűnő évtized után hogyan zuhanhatott ekkorát Németország, hogyan mondhatott csődöt a német gazdasági modell, amely egyébként ugye hagyományosan a német családi középvállalkozások és a Wunderwirtschaft, tehát a gazdasági csoda bűvkörében volt éveken keresztül, és amely Európa gazdasági motorja. Kelet-Németországról beszélünk, és ez nekünk magyaroknak egy külön érdekes dimenzió lehet, mert családi okokból én elég gyakran megfordultam Szászországban és a szomszédos tartományokban, és tapasztaltam azt a letargiát, ami kialakult. Egyrészt az belnémet ellentétek megmaradtak. 106 tartomány az a legszegényebb és a legkisebb tartomány. A gazdasági fellendülésből nekik nem sok jutott, az elvándorlásból annál inkább, tehát a tartomány szegény, előregedett és perspektívai alig van. Kit lehet ezért büntetni? A regnáló hatalmat és a nagyon hosszú időt fennálló nagy koalícióban ebből kijut a szociáldemokratáknak és a kereszténydemokratáknak is, hitelüket vesztették, tehát kell egy friss erő. És nem azért, mert orosz barát, vagy mert euroszkeptikus, hanem azért, mert meghallgatta az AfD ebben a tartományban az embereket, hogy mi fáj nekik, mi a bajuk. Egy általános jelenséghez lehet kötni, ha a létező establishment csúnya angol szóval nem teljesíti, vagy nem figyel ránk, akkor választunk egy szószólót. Hogy ez milyen időintervallumban mit jelent a jövő tekintve, azt még nem lehet tudni. De a figyelmeztetés megvolt, Németország keleti tartományaiban a fennálló politikai szisztéma a választók legalább felének nem felel meg.
2: Keleti felében és országosan milyen helyzet? Szeptember 20-án egyébként lesz még tartományi választás két helyen, Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben, tehát itt is ez várható?
3: A keleti tartományokban, ha nem is ekkora mértékben, az AfD előretörése az borítékolható, de elég emlékeztetni arra, hogyha a legutóbbi országos választás térképét is megnézte a figyelmes szemlélő, akkor élesen kirajzolódtak a régi NDK-NSZK határok egyébként, és ott, ahol az AfD valóban már akkor az első párt szerepét játszotta. Szövetségi szinten nem ekkora az, amit egyesek bajnak neveznek, de inkább figyelmeztetésnek tartanám ezt, mert a gazdagabb, prosperálóbb nyugati tartományokban, Württemberg, Bajorország és Észak-Rajna-Vesztfália stb., ott hagyományosan erősebbek a centrista pártok. De Németország és a német politikai elit előtt egy válaszútát. Vagy hagyják ezt, ami most van, és folytatják a merkeli nagykoalíciós, de alapvetően minden problémát elodázó és minden problémát ilyen negligáló hozzáállást, vagy pedig bátran vállalkoznak arra, hogy elszedve az AfD elől a politikai oxigént, elhatározzák, hogy Németországot új útra állítják, megreformálják. Merkel és a regnáló hatalommal szemben a legnagyobb probléma az, hogy egyszerűen néhány év alatt eljátszotta a választók bizalmát, ígért reformokat, majd a koalíciója ezeket a reformokat szó szerint elmismásolta, egymás közti veszekedésekben tűnt el.
2: Na, hát a korábbi jelzőlámpa koalíció is, tehát hogy...
3: Scholz-szal ugyanez volt.
2: A politikai karantén, ami bent tulajdonképpen az AfD volt, ez abszurd csődöt mondott, ez elhibázott volt a pártok részéről?
3: Okafogyott.
2: Az világos, hogy okafogyott, de akkor ezt elhibázták, vagy egyszerűen nem volt más választásuk?
3: Nagyon érdekes, hogy a CDU jó két évvel ezelőtt elkezdte másolni az AfD elszavait. Ha emlékszel rá, nem kell nekünk ez a zöld fordulat, ez az energivend, ez a Green Deal, meg hát mégiscsak ki kéne békülni az oroszokkal. Felpuhította a saját álláspontját, de ahelyett, hogy megakadályozta volna az elvándorlás az AfD felé. Igazából ugye ezen is, ezért is nevetnek Merkel, mert ő ígérte, hogy megfelezi az AfD választókat, most a CDU választókat felezte meg az AfD. Egyszerűen a politikai tétlenség miatt ez hiteltelenné vált. Tehát van egy hitelességi probléma. Az AfD nyers, ismeretlen, nem tudjuk, lehet, hogy tanulni fognak, lehet, hogy nem fognak tanulni, de mindenképpen egy ígéret sokaknak, míg a fennálló politikai német rendszer, ez egy megfáradt, tehetetlen és hitelét vesztett. Ebből kiindulni egyébként, tehát mondom, ez egy olyan kép, ami még eleve nem eldöntött minden, de például a centrista pártoknak föl kéne ébredniük, és el kellene dönteniük, hogy mit akarnak. Akarják ezt, hogy esetleg szövetségi szinten tovább sodródjon Németország egy nagyon nehéz helyzetbe, vagy ők állítanak egy új alternatívát Németország számára.
2: Tartományi választásról beszélünk, de kell arról beszélni, vagy mindenképpen kérdés, hogy hat-e és hogyan Európára. Gratulációknál vegyük végig, Orbán Viktor gratulált, hosszú idő óta most előkerült, megszólalt. Azt írja, készüljetek fel, ez csak a kezdet, földcsúszamlásszerű győzelem ez. Németország és Európa számára hatalmas est. Tehát kérdés, hogy milyen értelemben, tehát hogyan hat ez Európára, vagy hat-e?
3: Ez megint ez a retorika, ami mögött nem látjuk a tartalmat, tehát az ex-miniszterelnök lát valamit, amit nem biztos, hogy mások látnak. Minden esetre azt tegyük hozzá, hogy a tapasztalt brüsszeli elemzőket ez a történet nem lepte meg. Más tagállamokban is előfordult, hogy szinte semmiből felemelkedtek radikális, szélsőbbalos és szélsőbbos pártok, óriási tömegbázist építettek ki protest szavazatok alapján, elég csak a görög Szirizára gondolni a valutaválság közepette, vagy Hert Wilders pártjára Hollandiába, majd ugyanígy eltűntek a semmiben, amikor kiderült, hogy kormányzati pozícióban teljesen értékelhetetlen a teljesítményük.
2: De most mitől tűnne el? Ja, hogyha kormányzati pozícióját kapnának, arra gondolsz, mert a gazdaság az nagyon nem jó Németországban.
3: Megint, tehát magyarországi tapasztalatból is tudjuk, hogy más a kampány, és más utána a kormányzás, ugye ennek Magyarországon is külön tapasztalata van. De most a következő helyzet. A szászhalmi autógyári munkásnak mit tud ígérni az AfD? Azt tudja ígérni, hogy a gyerek esetleg újra orosz oktatásban részesülhet az közoktatásban, vagy majd lesznek csereprogramok.
2: Vagy orosz, kevesebb migráns lesz.
3: Vagy így is ott a legkevesebb. És egyébként még valamit tegyünk hozzá, ezt bármelyik magyarországi leszakadó félben lévő térség lakói boldogan cserélnének szászhalmi tartomány kisnyugdíjasával. Tehát van hova süllyedni még. De inkább az lenne a fő kérdés, hogy a jelen, tehát az adott körülmények között a kormányzati teljesítmény az milyen lesz? Tehát ki is üresedhet, ki is pukkadhat ez a párt, nem ez lesz valószínűleg, tehát megpróbálják ezt sikerre vinni, de a kormányzati tapasztalat és a kormányzati ténykedés minősége az majd meghatározó, hogy szövetségi szinten 2029-ben mit tud teljesíteni az AfD. Ezért egy tesztpapír lesz ez is, illetve a többi kelet-német tartomány, ahol esetleg még kormányzati pozícióba kerülhetnek.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Nagyon szívesen.
2: Átadjuk a szót Boros Tamásnak. Szervusz Tamás, jön az Aktuál. Kik jönnek hozzád, és mik a témák?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. A mai nap levelet kaptam a Ferencvárostól. Azután, hogy a múlt héten az Aktuál című műsorban kiálltam egy kollégám, egy újságíró mellett, akit Ferencváros szurkolók megfenyegettek, ezt követően pedig Kubatov Gábortól vártam volna valamiféle reakciót. Erre kaptam ezt a levelet, és ebben az adásban pedig erre válaszolni fogok. Megint elképesztő szópárbaj volt a parlamentben. Torockai László, idézem, gyáva, undorító féregnek nevezte a miniszterelnököt. Ehhez képest már csak apróság, hogy Huth Gergely egy szombati tüntetésen bosszút kiáltott, revansot szeretne venni, illetve a kormány felülvizsgálja a magántőke alapos szerződéseket. Nagyon izgalmas témák lesznek. Rangos Katalin, Milbacher Dániel és Juhász Bence lesznek a vendégeim. Várom önöket.
2: Én pedig köszönöm a figyelmet önöknek kollégáim nevében, és holnap este újra lesz egyenes beszéd, és várjuk önöket akkor is. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A magyar gazdaság reményeiről és a valóságról fogunk beszélgetni a következőkben. Mellár Tamás közgazdász professzor, volt országgyűlési képviselő van itt velünk. Jó reggelt kívánok ezen a távoli kapcsolaton.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Igen. Azt mondja Kapitány István, hát és ő lát adatokat, hogy 16 éve nem pörgött úgy a magyar gazdaság, mint most. Ezek az ő speciális látószögéből meglévő adatok, vagy ön is így látja?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez inkább a kormányzati optimizmusnak a folyamánya, mert valójában ugye a második negyedéves GDP adat az nem azt mutatja, hogy nagyon pörögne a magyar gazdaság, mert az a 0,4%-os GDP növekedés az nem túlzottan jelentős. Az, ami nagyjából most pörög, az a háztartásoknak a vásárlása, ami ugye az első negyedéves nagy költekezésnek a következménye. Ugyanakkor én azt látom, hogy a gazdaság egy ilyen kiváró állapotban van, mert egyfelől ugye van egy visszafogás, ami nyilvánvalóan abból következik, hogy nagyon rossz a költségvetésnek a helyzete, illetve abból is egyébként, hogy nagyon helyesen az új kormány megpróbálja a NER vállalkozói körnek a tevékenységét szűkíteni, tehát állami megrendeléseket csökkent, állami támogatásokat csökkent, aminek van egy negatív következménye a gazdaságra, a gazdasági szereplőkre. És hát ehhez még hozzájön a szárazság, az időjárás probléma, az energia probléma, és hát a világgazdasági helyzet, amiben benne van két háború. Ugyanakkor pedig a másik oldala, az éremnek a másik oldala, az pedig az, hogy van egy pozitív várakozás az új kormányzat irányában is, és nyilván a tekintetben, hogy egyre több és több Európai Uniós forrás fog bejönni, ami egyébként már most nagyjából meg is kezdődött, és a negyedik negyed évben ez fölpörgetheti a gazdaságot. Tehát ez a kettősség szerintem benne van, tehát én még nem állítanám azt, hogy Magyarország ráállt már egy új növekedési pályára, ehhez még sok mindent meg kell tenni, de értem egyébként, hogy kormányzati szintről azt kell most mondani, hogy minden szép és jó, és merre megyünk előre.
1: Hát közben ugye itt azért voltak gazdasági folyamatok, amik értelmezhetők valahogy, tehát igen, valamelyest megindult a gazdasági növekedés, hogyha az év alapon nézzük, akkor azért ez megragadható. Az infláció 1% fölött éppen, hogy tehát szinte nincs infláció, javult a forint árfolyama, itt a megállapodás az Európai Unióval, és hát valamelyes sikerült a belső adósságállományt is kezelnie a kormánynak. Ezeket, ha így csomagban tekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy hát ez egész jó, de mi a baj mégis?
2: A baj a következő, ugye egyfelől van egy olyan gazdaságunk, egy olyan gazdasági szerkezetünk, amely egy alacsony hatékonysággal tud működni. Ugye az elmúlt 16 évből azt kaptuk meg örökségként, hogy az elmúlt 16 esztendőben több mint 70%-kal nőttek a reálkeresetek, miközben a GDP csak 40%-kal emelkedett a 16 évben, és a termelékenység pedig kevesebb, mint 20%-kal. Most ezt a gazdaságot, ezt nem szabad fölpörgetni, mert ez a gazdaság, ez csak veszteséget termel, és hogyha az új Európai Uniós forrásokat erre fordítjuk ugyanúgy, ahogy az Orbánék tették, akkor ebből nem lesz gazdasági föllendülés, nem lesz technikai, technológiai haladás, tehát ez egy nagy lecke a kormány számára, az új kormány számára, hogy ezt a szerkezetváltást hogyan tudja megtenni. A másik nagy lecke az pedig az, hogy hogyan tudja ezt a NER vállalkozói kört leváltani, úgy, hogy ez ne jelentsen jelentős termelés visszaesést, mert hogy ez a vállalkozói kör, ezzel a legnagyobb probléma az, hogy ez nem az igazi hatékonyság alapján képződött és jött létre, hanem Orbán Viktor és társainak a kiválasztása alapján. Tehát nyilvánvalóan tőlük hatékonyságot nem lehet elvárni. Tehát itt egy kettős váltásra van szükség, egy tulajdon és egy gazdasági szerkezetváltásra, ami szerintem nem egy könnyű feladat, és nem kedvez, rövid távon nem kedvez a gazdasági növekedésnek, de ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell tenni annak érdekében, hogy következő esztendőben rá tudjunk állni egy nagyobb növekedési pályára.
1: Magyar Péter, minden esetre előre szaladt a kormányzati hiány, a költségvetési hiány magyarázatában. Ugye elmondta, hogy majd rosszabbak lesznek az adatok, erre mindenki készüljön fel, mert a kormánynak meg kell előlegeznie az Európai Uniós forrásokra szánt pénzeket, gyakorlatilag meghitelezi a hazai projekteket. Ez mennyire fogja megmagyarázni azt, amivel találkozunk a következő két negyed évben mondjuk?
2: Ez egyébként alapvetően érthető és értelmezhető, mert ez tulajdonképpen egy rövid távú pénzforgalmi hiányt fog csak előidézni, de a Maastrichti hiányt nem fogja növelni, mert hogy egy olyan megelőlegezés van, amelynek az ellentételezését meg fogjuk kapni az Európai Uniótól csak pár hónappal később. Tehát ez önmagában nem jelenthet problémát.
1: Problémát viszont, inkább az jelent, hogy a Maastrichti kritériumokat most nem az Európai Unió, hanem mondjuk a Fitch rating kéri számon a magyar kormányon, mondván, hogy ha elszalad a költségvetés, bizony a magyar kormányzat és a magyar állam besorolása a hitelminősítőknél romlani fog.
2: Igen, ez kétségkívül így van, és egyébként ugye a másik lecke, amivel viszont szembe kell nézni, mindenképpen a magyar kormánynak, az pedig a következő, hogyha mindenképpen azt szeretnénk, hogy valóban 5 éven belül csatlakozzunk az eurózónához, akkor itt igen jelentős államháztartási hiánycsökkentéseket kell véghez vinni, ami pedig azt jelenti, hogy nem lehet párhuzamosan fönntartani azokat az ígérvényeket, amelyeket még a korábbi kormány, ugye a fideszes kormány tett, de a miniszterelnök úr azt mondta, hogy ezekből, amik jók, azokat meg fogja tartani, és ugyanakkor még jönnek hozzá többlet új ígérvények. Ezeket együttesen nem lehet fönntartani, tehát szükség lesz egy adórendszer, egy nagyon generális adórendszer változtatásra, módosításra, és egy támogatási, egy szociális jóléti támogatási rendszer reformra is, mert hogy ez a két dolog együttesen, tehát hogy az eddigi dolgoknak a fenntartása, és közben még újabb vállalások az oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer tekintetében ez nem lesz így fenntartható, tehát én azt gondolom, hogy fájdalmasan, de szembe kell nézni majd a resi csökkentéssel, szembe kell nézni az SZIA rendszernek az átalakításával, hogy az se fog így menni, tehát ezek nyilvánvalóan olyan feladatok, amelyeket mindenképpen meg kell tenni, és amelyek ritkán nem járulnak hozzá, hogy gyors növekedésbe tudjon kezdeni a magyar gazdaság.
1: De ahhoz sem járulnak hozzá, hogyha ezeket meglépi a kormány, és ez a politikai kockázata minden ilyen döntésnek, hogy a népszerűsége fennmaradjon, mert hogy különböző érdekcsoportokat fog sérteni, például a szociális rendszer átalakítása. Igen, a rászorulók lehet, hogy többet kapnak, de rengetegen kiesnek belőle. Lásd a rezsicsökkentést például.
2: Ez kétségkívül így van, de azt gondolom, hogy ez egy történelmi feladat. Tehát egy olyan történelmi feladat ennek a kormánynak, amelyik páratlan felhatalmazást kapott, hogy vessünk véget már ennek ennek az ígérgetős politikának, ennek a populista politikának, és nézzünk szembe azzal, hogy mi is a valóság, hogy mik is a reális feladatok, akkor is, hogyha ez rövid távon bizonyos népszerűség csökkentő eljárásokat von maga után. Mert különben nem fogunk tudni ráállni a hosszú távú növekedési pályára. Tehát most meg lehet tenni azt, hogy a kormány azt mondja, hogy na akkor tartsunk fönt minden pozitív intézkedést, de akkor ezzel elégetjük az Európai Uniós pénzeket és forrásokat, amelyeket pedig technológiai fejlesztésre kellene fordítani, és arra, hogy például saját magyar exportkapacitást építsünk ki, és ne legyünk rászorulva arra, hogy a külföldi befektetők hoznak ide exportkapacitásokat. Tehát ez egy nagy feladat, szerintem egy történelmi feladat, és én abban bízom, hogy a magyar társadalom nagy része ezt meg fogja érteni, és ezt ezt pozitívan fogja értékelni akkor is, hogyha ebből rövid távon nehézségei keletkeznek.
1: 100 nap után nagyon nehéz mérleget vonni, de hogyha nagyon röviden kellene, akkor lát olyan gazdasági irányokat, amikkel elégedett, és azt mondja, hogy így kellett elkezdeni?
2: Én azt mondom, igen, hogy alapvetően jó irányba megyünk, de további komoly lépésekre van szükség, és ezt a következő hónapok fogják, főleg majd a jövő évi költségvetési terv fogja eldönteni, hogy tényleg rá tudunk-e állni arra a növekedési pályára, amely hosszabb távon is fenntartható.
1: Professzor úr, köszönöm szépen, örülök, hogy rendelkezésünkre állt így korán reggel. Szép napot
2: köszönöm
1: kívánok.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Mellár Tamással beszélgettünk.

0: I pray.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI...

hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A nap sötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Padlás söprés. Bírálják a vagyon visszaszerzési hivatalt. A vallásszabadság vége. Wilkerson profétai figyelmeztetése. Merre tart a demokrata párt? A fiataloknál hódít a szocializmus.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, ez itt a Somos a pályán című műsor. Elmondom nagyjából, mi a műsorunk fő kérdése. Az új hatalom az elszámoltatás eszközeit építi ki, közben olyan állami eszközök születnek, amelyekkel a következő hatalom is könnyen visszaélhet, ha a megfelelő garanciák nem épülnek ki. A másik nagy tengely a műsorban, hogy mennyiben újult meg ténylegesen az állam működése, és mennyiben cserélődtek csak a szereplők. Ezt majd el fogjuk dönteni. Itt van velünk Gerő Tamás ügyvéd, adójogi és sportjogi szakjogász, az üde elnöke. Itt van velünk Kunce Gábor, volt belügyminiszter, közgazdász, és az SZDSZ volt elnöke. Itt van velünk I.S. Márton, közgazdász, szabályozási és közigazgatási tapasztalattal bíró elemző is. Jó reggelt kívánok, és jó estét is, tehát értelemszerű ez egy felvétel, az adás. És itt van Üveges Gábor, politológus, üdvözöllek ismét a műsorban. Bele is vághatunk az első bejátszóba, hiszen gyakorlatilag új szabályok szerint folyik majd egy uniós irányelvre hivatkozva a vagyon visszaszerzés, vagy vagyon elkobzás, ezt majd Tamás rendbe rakja, átpasszolom én ezt a témát Tamásnak, hogyha kell, akkor nézzük a bejátszást.
3: Tágítjuk a vagyonelkobzás lehetőségét, írta a Facebookon este Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott. Magyar Péter arra utalhatott, hogy a kormány benyújtotta a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló javaslatot. A 43 oldalas előterjesztés egyszerre nyúl a vagyonelkobzáshoz, az elektronikus bizonyítékokhoz, a környezetvédelmi bűncselekményekhez és a büntetőeljárás szabályaihoz. A tervezet kimondja, olyan vagyont is lefoglalhatnak, amelynek bűncselekményből való származása nem bizonyítható kétséget kizáróan.
2: Az egy teljesen vállalható mondat, hogy a bűnös ne élvezze a bűncselekményből származó vagyonhasznát, de vajon mi történik akkor, ha már nem az elkövetőtől, hanem egy harmadik személytől kell visszaszedni ezt a vagyont?
4: Igen, a különlegesebben, hogy megfordul a bizonyítási teher, tehát annak kell bizonyítania, hogy ő tisztességes módon szerezte a vagyonát, akitől egyébként ezt elkobozzák. A mostani büntető törvénykönyvben is már a bűnszervezet, a kábítószerkereskedők és az emberkereskedők esetében van egy olyan lehetőség, hogy gyakorlatilag minden vagyonát elkobozhatják az elkövetőnek, és ilyenkor, ahogy mondtam az előbb, megforduló bizonyítási teher, és bizonyítani kell, hogy ő nem ebből, vagy legalábbis, hogy bizonyítani kell, hogy miből szerezte ugye a vagyonát, és akkor ez a kiterjesztés most, hogy akkor ez már harmadik személyre is vonatkozik, hiszen alapvetően a jóhiszemű szerzőnél eddig azt mondtuk, hogy hát ha valaki jóhiszeműen szerezte a vagyont, akkor az megtarthatja, és ez változik most, hogy akkor bizonyítani kell, hogy ő miből szerezte.
5: Van itt egy probléma, nevezetesen az, hogy ahogy én tudom, a pénz sokkal gyorsabban mozog, mint az igazságszolgáltatás. És hogyha ezek a folyamatok sokáig elhúzódnak, akkor a pénz az arrébb megy, lehetőleg nem látható helyre.
2: Mondjuk ennek, ez csak annak probléma, aki nem üldözi a cselekményt, hanem aki kapja a vagyont, annak például nem.
5: De az el tud tűnni, az a vagyon, mondom.
2: Okay.
5: És az az ország, amelyik eddig ilyen vagyon visszaszerzésben legsikeresebb volt, mert hogy a vagyonnak a közvagyonnak a 75%-át vissza tudta szerezni, az azzal az eszközzel élhetett, hogy először zárolta a vagyonokat, és a zárolás követően mentek le a vizsgálatok, a perek, stb., és a folyamat végén, mondjuk 3 év múlva megszületett a döntés, hogy jogos volt a zárolás, és a Einstein, vagy pedig nem volt jogos, és akkor vissza kell adni. Az a kérdés, hogy van-e itt egy ilyen hézag? Mert ugye a MVV vezetője azt mondta, hogy hát azért itt legalább 5-6 évig eltarthat ez a folyamat, és lehet, hogy így van, bár most már vannak hangok arról, hogy felgyorsítják majd valahogy ezt a folyamatot, de akkor is évekbe telik, amíg itt eljutnak egy ítéletig. Mi történik addig? Ez az igazi nagy
4: kérdés. Igen, a vagyon biztosítani kell, akár egy lefoglalással lehet, akár ugye most ez az új törvény, az MVVH törvény szerint, ugye, ha már lenne közpénzügyi elnök helyettes, akkor annak a feladata lenne a vagyonfelügyelet bizonyos vagyonoknál, ami olyan cégeket érint, ami a 75%-ban a bevételét ugye állami koncesszióból vagy közbeszerzésből szerezte. Ezeknél az ügyvezetés tulajdonképpen maga a cég vezetése átkerül az állam irányítása alá, de akkor itt meg felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha veszteségesen működik, és aztán mégis kiderül, hogy nem bűnös az illető, vagy hogyha annyira jó működik, hogy túl sok bevételt szerez, és a végén ugyanúgy annál csapódik le a nyereség, akinél végül nem állapítják meg a büntetőjogi felelősséget.
2: Gyors kérdés, Márton, hogy egy tisztességes vállalkozó számára egy ilyen gyorsítás, vagy elkobzás kiterjesztés mennyire lehet ijesztő?
6: Én azt gondolom, hogy nem ijesztő, és én egy tágabb képet szeretnék felvázolni. Én közgazdászként úgy vélem, hogy a egész magyar piacgazdaságnak van egy akilleszina, egy rákfenéje, hogy a szabályozás az nem tisztázta igazából a tulajdonosi felelősségnek a számon kérhetőségét, a végigvezethetőségét. Az egész magyar piacgazdaság egy stróman kapitalizmusként épült föl, minden szintjén. Tőzsdei cégeket vezetnek úgy menedzserek, hogy gyakorlatilag semmilyen tulajdon részük nincsen, és mégis tulajdonosként kezelik a cégüket, kinevezik a fiúkat vezérigazgatónak, stb. Stb. A teljes magyar agrárszektor szenvedett a zsebszerződések körétől, amikor nem tudjuk, hogy ki a valódi tulajdonos. És ez a fajta stróman kapitalizmus jelenik meg, egyébként az Orbán rendszerben aztán csúcsra járatva a tőkealapok kapcsán, vagy akár a kekvák kapcsán, és erről szól ez a történet is. Erről fog majd szólni a Várhegyi Attila történet is. Erről szól egyébként a lélegeztetőgép történet is. Nem tudjuk, hogy ki a végső haszonszerző. És itt erről szól, hogy nem lesz elég most már átírni a vagyont a feleségünkre, vagy egy hajléktalanra, és ezzel kimenteni a vagyon elkobzás alól. Egyébként ez tényleg egy Európai Uniós irányelv, és egyébként az olasz maffia törvények kapcsán indult el az ezen való gondolkodás, hogy nem, hogyha bűncselekményből származik egy vagyon, akkor azt ne lehessen egy-két egyszerű stróman átírással kimenteni. És egyébként volt erről Európai Bíróság ítélet is, egy litván ügyben egyébként pont egy feleségre történő átírást hagyott jóvá az Európai Bíróság. Ennek a részletes feltételei azok érdekesek számomra, és nyilván Tamás nézek, hogy ezt jogilag hogyan lehet jól körülbástyázni, de maga az elv, az egy nagyon komoly hiátus pótol most már a magyar jogban.
2: Gábornak a kérdés a következő, hogy nyilván a választó gyors vagyon visszaszerzést akar, de a Gábornak az expozéjából azt tűnik ki, hogy van egy megoldás arra, hogy hirtelen lezárni mindent, és akkor gyakorlatilag minden recseg ropog, 3 évig pedig ott van a vagyon, aztán szelektáljuk ki belőle a bűnöst.
7: Ezekre mondják, hogy az ördög a részletekben lakozik. Egyfelől van egy érzelmi társadalmi elvárás, és valahol jogos elvárás. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ügy van, ahol kilóg a lóláb, és teljesen látható, hogy ott nagyon komoly állami vagyontömegek kerültek valahova, és nem feltétlen közérdeket szolgáltak azt követően. Ott ezek a úgymond látványos zárolások, és megbénítása akár tényleg a vagyontömegek további forgalmazásának esetleges eltüntetésének, azt gondolom, hogy ez már egy nagyon transzparens, nagyon jól kommunikálható, nagyon jól bemutatható irány lehet. De talán az egésznek a megértéséhez, mielőtt ugye kint is, meg a hírek kapcsán is elvesznének sokan a részletekbe, hogy lehet-e, jogos-e, vagyonelkobzás, meddig, hogyan, és menne ez a fajta iszabbirkózás. Alapvetően a társadalmi optikája kifejezetten pozitív szerintem ennek a döntésnek, és nagyon sok múlik nyilván a korrekt és jogállami részletszabályozásokon, hogy azért nagyon komolyan bosszantotta a komplett társadalom, a jó érzésű társadalom tagjait, az, hogy gyakorlatilag a közpénz fölött diszponáló emberek mindenféle szankció, felelősség és egyéb nélkül el tudtak sétálni azokkal a közvagyonokkal, semminek semmilyen következménye nem volt, sőt sportot űztek abból, hogy alapvetően áttételesen mindenki mosta a kezeit, hogy nálam már nincs, mint egy ilyen óvodai játéknál egyébként, hogy most valaki mindenki hátra teszi a kezét, és akkor meg kell tanulni, kinél van, és a végén senkinél nincs. És ebben azt gondolom, hogy ez egy nagy újítás lehet, és egy hatékonyság növelő tényező lehet, hogy igen, gyakorlatilag itt kvázi mindenkinek van félnivalója, akinek bármilyen áttételes köze van, még ha nem is ő követte el, de ha nála kikötött az, aminek máshol kellett volna, a köznél kellett volna, vagy a közjavára kellett volna, hogy megforduljon, azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy az jöjjön vissza, legyen látható, és arra ő nem formálhat jogalapot.
4: Azért van egy veszélye ennek a minden zárolunk megoldásnak, mert ki akar szerződni majd egy olyan céggel, amelynek ugye zárolják a vagyonát. Tehát, hogy ha én azért, amikor jelentkeztem ennek az MVVH elnöki pályázatra, akkor azt írtam a pályázatomban, hogy én 30-50 ügyet emelnék ki, és tényleg a nagy ügyekre fókuszálni, mert gyakorlatilag az elmúlt 16 évben a NER leuralta a teljes gazdaságot, tehát ha minden neres céget zároltatunk, vagy állami irányítás alá helyezünk, akkor hát most Máltóra nézek, akkor bedőlhet az egész gazdaság. Ugye most ott van ez a Bayer Construct, ugye ott is 300 milliárdot követelnek tőlük vissza, és gyakorlatilag már csődöt is jelentett. Tehát, hogyha minden cégre rámenjünk...
5: Úgy kért magának védelmet, hogy csődöt jelentett.
4: Igen, jó, persze, ez egy előre menekülés nyilván.
2: De az nem derült ki, Gábor, hogy te ezt a 75%-nyi visszaszerzéssel járó megoldást...
4: Ez a braziloknál volt?
5: Vagy? Malajziában volt.
2: Ugye ezt te támogatnád, de Magyarországon?
5: Hát én szerintem a vagyonoknak egy része az zárolható, és azzal én egyet értenék. Hát azt persze meg kell nézni, hogy egy egyébként működő cég, ami adott esetben olyanak a tulajdonában van, aki egyébként a közből lopta el a pénzt, de maga a cég működik, azt nem bántanám, csak az ő tulajdonát. Attól, hogy én a tulajdon zárolom, attól nem áll meg a bicikli, tehát kivettem a féket belőle, attól az még gurul tovább.
2: De ez azt jelenteni, hogy például egy KFT esetében a tulajdonosi vagyonra rávezetnél zárolást, ugye? Ami hát, egy fura megoldás, nem?
5: Ne, de én ezt átadom a jogásznak, de ugye a KFT-nek van egy tulajdonosa, de hogy a KFT vagy mit csinál, az már az ő tevékenysége. Ez két külön dolog.
2: Hogyne? Na, hát akkor vihetem tovább a beszélgetést, mert politikailag mennyi idő alatt fordulhat vissza egyébként az elszámoltatási lelkesedés, amely most megvan? Hogyha a Valesza-féle kérdést tovább boncolgatjuk, hogy van-e már rácsalat előző kormánybeli tényező, akkor ez egy olyan kérdés, amelyre a Tisza nem tud igennel válaszolni, de nem biztos, hogy ez lenne a megoldás, amit az egykori nagy ikon, hát hogy mondjam, sürgetne.
4: Igen, a realitás azért az, tegyük hozzá, hogy a bírósági eljárások akkor is évekig tartanak nagy ügyekben, hogyha felgyorsítják a határidőket. Egész egyszerűen, ha jogállami eszközökkel akarunk egy eljárást végigvinni, akkor megvan a joga a védelemnek is, hogy indítványokat tegyen, hogy tanúkat hallgasson meg, hogy szakértőket hallgasson meg. Tehát még a 80-as években az olasz maffia perekben is hiába tárgyaltak minden nap, ez több száz tárgyalási napot jelentett. És így lett végül is 6 éven belül egyébként, tehát 4,5 év alatt vége, úgyhogy végigvittek egy ilyen igazi nagy maffia ügyet. De ez azt jelenti, hogy több százezer oldalnyi irat keletkezik egy ilyen ügyben, mint a Questor ügyben is, de én nem gondolom azt, hogy ne lehetne 6 év alatt befejezni egy ügyet, de ahhoz azért egy jelentős ráfordítás is kell, meg egy személyi utánpótlás is a bíróságon.
6: Pont a Questor és a maffia ügyek kapcsán egy nagyon fontos különbség, hogy fel akarjuk-e tárni a teljes valóságot és igazságot. Ugye a magyar jog az leginkább ebbe az irányba hat. Nagyon sok helyen arra jöttek rá, hogy így aztán évtizedekig fog eltartani minden per. A Questor ügyben azt hiszem 130 ezer oldal volt a vádirat. Miközben...
4: Nem volt annyi a vádirat, bocsáss meg, 1800 oldal volt a vádirat, 6600 oldal volt az ítélet, és az iratanyag volt...
6: 130 ezer oldal.
5: Én meg nem
4: 230 ezer, igen.
6: És mondjuk a szipa. Miközben több ezer ügy van, és szét lehet válogatni. Vannak nyilvánvaló ügyek, azokban szülessen gyors ítélet, aztán a börtönből lehet majd járni a tárgyalásokra. De kell az, hogy történjenek események, és ne legyen minden összevonva egy ügyé, mert akkor tényleg eljutunk a bonyolultság olyan fokára, amit már csak az ügyvédek szeretnek, és ők élnek belőle.
5: Ugye az eredeti kérdés az volt, hogy mikor fordulhat vissza? Igen. Ez, hogy
4: politikailag.
5: A probléma ott van, hogy a maga Magyar Péter korbácsolta fel a várakozásokat, amikor mondjuk április 12-én azt mondta, hogy és megalakul a kormány, azonnal indul az út a börtönbe program. És a megalakul a kormány, azonnal megkezdi tevékenységét a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, amiről mindenki tudta, hogy egyik se lehet igaz, mert hát ennek bizonyos feltételei azért vannak, de az emberek jelentős része ezt elhitte, mert ezt akarta, mert eleget beszéltek neki a kampányban mindenki arról, hogy milyen korrupciós ügyek voltak, kezdte látni, hogy hogy gazdagodtak meg itt nagyon sokan, és ehhez képest akart igazságot magának, és erre kapott egy ígéretet. És ez az ígéret nem teljesül, az elégedetlenség már most megindult, hogyha nézi az ember a Facebook bejegyzéseket, és erre tényleg meg kell találni a politikának a
2: választ.
5: Azt a jogállami választ, ami egyébként kielégíti ezeket a várakozásokat.
2: Annál is inkább, mert ugye Tisza szempontjából, ahogy mondtad, ez egy identitásképző ígéret volt, és hogyha mondjuk ez nem teljesül, valamilyen mennyiségű vagyon visszaszedése, az olyan, mint egy szakpolitikai ígéretnek a nem végrehajtása, nem?
5: És jó mondatokkal, hogy bilincs, bilincs, rács, rács, ezt mindenki megjegyezte, és most ezt keresik.
7: És a kampányig ez rendben is volt, csak amikor tényleg a cselekvés asztala van, és ugyanez igaz az összes kormányzati munkára, hogy megvolt az a bűvös 100 nap, legyen ez 110, 120, 130, de amikor ráfordulunk az őszi időszakra, ott papíron is, meg egyébként is a tanuló időszaknak vége kell legyen. És valahol jogos elvárás, amikor a varástalanodás is egy természetes folyamat, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy egy mikulásváró nemzet a magyar különösen, hogy egy ilyen rózsaszínre festett dolgokat szeret látni, de amikor jön a rögvalóság és oszlik ez a fajta köd, akkor most már a teljesítmény kerül egyre inkább a fókuszba, és ha nincsenek fogható válaszok, látható ügyek, látható emberek, látható cselekmények, és például ezen a területen is én azt gondolom, hogy nem feltétlen, nyilván egy nagyon látványos hatásvadász populista dolog lenne, és lehet, hogy sokszor messze nem jogállami, hogy valakit akkor visznek már bilincsben, amikor még ennek nincs meg mindenféle bizonyíthatósága, de az, hogy igenis elinduljanak bizottsági meghallgatások, ott legyenek húsvér olyan szereplők, akik azért emblematikus figurái voltak az előző időszaknak, és szinte 95-99%-os biztonsággal meg lehet állapítani a bűrészességük, vagy az, hogy gyakorlatilag akár vezetőként az egészet koordináltak, vagy szemet hunytak valami fölött, ha már ez látható, ha fogható lehet, azt gondolom, ez jól kommunikálható kifelé is, és ezt a fajta elégedetlenséget, hogy még mindig nem történik semmi, ez a fajta érzet, hogy gyerekek, ti is csak, bocsánat, dumáltok erről, ez azért tud oszlani. Viszont óriási kihívás a Tisza számára, hogy ezt a fajta nagyon heterogén háttérbázist, az őt nagyon támogató, de nagyon sokszínű háttérbázist, akként elégítse ki ezekkel a válaszokkal, cselekményekkel, ahol nem csak, bocsánat, dumát látnak, hanem azt látják, hogy tényleg a háttérben nagyon komoly munka történik. Tehát ez egy óriási kihívás, meg kell, hogy ugorjál.
2: A miniszterelnök kikérte magának, hogy valakik azzal vádolják, hogy neki ez nem fontos többet, hogy elszabotálják a vagyon visszaszerzést, és szeretnék idézni egy véleményt, amely arról szól, hogy ellenzéki figurák és megmondó YouTube megmondó emberek kiragadott részletekkel hergelik az embereket, később pedig ellenzéki brigádokként utalt ezekre a csoportokra ki. Unger Anna férje, aki az ELTE-n tanít egyébként, és egy influencer is a YouTube-on. Szóval az a kérdés, hogy minek tulajdonítjuk már előre az elnök személyének az ilyen módon való támadását, illetve hogy a közvélemény gyakorlatilag egy közvetlen részvételt kért az elnöki pozíció betöltéséből.
4: Igen, amikor Magyar Péter azt írja a Facebookon, hogy lájkold, kommenteld, oszd meg a bejegyzéseimet, akkor nyilvánvalóan az embereknek az a véleményi
2: benyomásuk,
4: hogy akkor a véleményük számít. És hogyha egy...
2: Pedig csinbókot?
4: Számít nyilván, csak ugye ebbe az MVVH-s elnöki pályázatnál, ami egyébként lehetett volna úgy is, hogy nem nyilvános, és eldöntik, hogy Unger Anna vigye ezt a hivatalt, de itt ugye megkérdezik az emberek véleményét, és a vélemény 99%-a úgy szólt, hogy Ligeti Miklós a legalkalmasabb. És ezért hatott egyébként a teljes ügyvéd szakmára is, meg a jogászoknak is meglepetéssel, hogy végül is nem Ligeti Miklós lett
2: a választott. Bár Sárvári Nikolás sem volt egy rossz jelölt, tehát azt lehet érezni.
4: Nem volt, mert ugye neki megvolt az a tapasztalat, ami nekünk nincs, hogy külföldről hogy lehet hazahozni a pénzt.
2: Egy pillanatra tovább ugranék, mert a Gábor azt szerintem az ellenzéki témában azért csak valami fajta, hogy mi a autentikációt jelent.
4: Oké.
2: Okay. Aztán vissza.
5: Nem tudok hozzászólni sajnos a kérdéshez, mert aki szerintem ellenzékizik, az hülye. Ez most én miért foglalkozok hülyékkel?
4: Na most itt például a Bárándi Péternek volt egy megnyilatkozása az Egyenes Beszédnél, hogy ugye Konteók jutottak eszébe hogy nem végül is a Ligeti Miklós lett. Én nem gondolom azt, hogy ne szeretne rendszerváltást Magyar Péter, de azért ettől a hivataltól egy kicsit túl sokat várunk, mert hogyha összehasonlítjuk, hogy az ügyészi szervezetben egyébként ott is van egy hiánya, tehát 2000 ügyész lehetne, és csak 1800 betöltött hely van, és most itt a teljes MVVH állományát állítok 150 főre teszik, hogy az ügyészség kiszolgáló személyzettel pedig 4800 fő. Tehát akkor nézzük meg, hogy melyik szervezetnek van nagyobb lehetősége a bűnüldözésre. Tehát egy kicsit túl nagy súlyt tettünk szerintem erre az új hivatalra. Az, hogy ellenzékezik a miniszterelnök, hát ezen szerintem változtatni
2: nem,
4: kell.
2: Nem, ő a férje.
4: A férje, ja, bocsánat. Az Ungaron a férje, hát őt eddig nem ismertük egyébként, elbízom, hogy számít annyira a vélemény.
5: De a kérdés második feléhez viszont szeretnék hozzászólni. Még ma is lesznek olyan ügyek, ahol látni fogjuk, hogy hirtelen itten történt valami bűncselekmény, miközben mi, azt már évek óta tudjuk, mondjuk a lélegeztetőgép esetében, de több ilyen eset előfordult, hogy létezett a dolog, csak mégse történt vele semmi. És azért nem történt vele, mert a rendőrséget, az ügyészséget, adott esetben a NAV-ot féken tartották, mert ott vannak azok a értelmes okos emberek a rendőröknél, ügyészségen, mindenütt, akik végig tudtak volna ezeken menni, ha engedték volna őket. És ez az indoka annak valójában, hogy kellett egy nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, mert szerintem se kellett volna, ha ez egy normálisan működő ország és egy normálisan működő igazságszolgáltatás. De csak hadd emlékeztessek arra, hogy 90-ben Györgyi Kálmán lett a legfőbb ügyész, Solt Pál a legfőbb bíró, és Hagelmeier István a állami számvészék elnöke. Semmilyen pályázat nem volt, semmilyen kacsatáncot nem járt el.
2: És Solyom László az alkotmánybíróság elnöke.
5: Így van, és kész, és mert megkérdőjelezhetetlen tekintélyek voltak. Most egyébként a hivatal esetében szerintem a kocka el van vetve, a vitákat le lehet zárni. A hölgy nyilván megkíséri a bizonyítást, ha sikerül neki, örülni kell neki, drukkoljunk neki, ha meg nem, akkor egy személyben Magyar Péter viszi a felelősségét, mert ez akárhogy is ment ez a kacsatánc, ezt ő döntötte el.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Álmukból fölkeltve tudják, hogy fürkészek és sportjázók milyen hatékonysággal szerezték meg minden államnál nagyobb mennyiségben a lélegeztetőgépeket, 16 ezer lélegeztetőgépet nagyjából 300 milliárd forintért. Újabb fejlemény volt a héten, nézzük!
2: Újabb súlyos részleteket hozott nyilvánosságra a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Velkei György László dokumentumokkal támasztotta alá, hogy a Szijjártó Péter vezette minisztérium illetékesei pontosan tudták. A 300 milliárd forintért vásárolt gépek csaknem fele minőségileg kifogásolható vagy használhatatlan volt. A közzétett jelentés szerint volt olyan típus, amelynél a rögzített oxigénszint miatt a szakértők kifejezetten a berendezések visszautasítását javasolták. Ennek ellenére a tárca 140 darabot vásárolt meg belőle, darabját több mint 27 millió forintért, összesen mintegy 3,8 milliárdért. Az államtitkár korábban arról is beszámolt, hogy a minisztérium a szakértői értékeléseket önhatalmulag átírta, így a selejtes gépek is jó minősítést kaptak.
1: No, mit gondolunk erről? Csak meglettek a papírok, bár nem Szijjártó Péter találta meg.
3: Hát igen, az valószínű, vagy ezt valaki fejtegette az interneten, hogy az egy kamu lehetett, hogy irat megsemmisítést csinálunk, mert lehet, hogy nem is voltak iratok.
4: Igen, ezt a Ligeti most mondta.
3: Igen, ja, tényleg a Ligeti mondta, és ennek ellenére ugye ezek a papírok mégiscsak előjöttek, de ez megint azok közé tartozik, amit tudtunk. Hát 21-ben, 22-ben hirtelen felszámolták ezeket a cégeket, miután kivettek belőlük 8-10 milliárd forintnyi osztalékot. Hát rögtön beugrott az embernek, hogy hát ez azért van, mert csalás van a dolog hátterében. De hadd lépjek egy kicsit tovább ezen, ezen az ügyen. Több mint 40 ezer ember halt meg. Jelentős részüket lélegeztetőgépre tették, ott halt meg. Tudom, ott voltam. Na most mit szólnak a hozzátartozóik most? Hogy a nagynéni lehet, hogy azért halt meg, mert egy alkalmatlan lélegeztetőgépet tettek. Szerintem nem, mert valószínű, hogy az orvosok nem engedték be a alkalmatlan gépeket. De most egy csomó ember ezt is gondolja ráadásul. És ez olyan mértékű szemétség, hogy ilyen módon ennyire visszaélni az adott válsághelyzettel, hogy belevinni az embereket, belevinni a magyar egészségügyet egy ilyenbe, és szétlopni közben mindent, hát egészen elképesztő.
1: A három kategória közül a C kategóriásnál a szakértő nem ajánlotta a megvételét, tehát úgy vették meg a fürkészek, portyázók segítségével, hogy tudták, hogy van egy ilyen szakmai, hogy teljesen használhatatlan.
3: Hát meg horkolásgátló képeket sütöttek el lélegeztetőgépekkel.
5: Ezt hűtlen kezelésnek hívják, ez az érem egyik oldala, csak egy gondolattal rá csatlakozva, amit az előbb
1: mondtál. De bocsánat, ott válik hűtlenné, hogy tudták, hogy ez nem alkalmas arra, amire megvették.
5: Abszolút, hát szándékos. Sőt, még mélyebb úgyra a történetnek, hogy magát a minősítő rendszerüket, a hatóságokat arra utasítják, hogy ez már pedig alkalmasnak legyen minősítő. Itt, amikor fekete-fehér, hogy nem az. Igen. De rácsatlakozva tényleg az emberi oldalára, hogy mekkora végtelen cinizmus kell ahhoz, sajnos történelem bizonyítja azt, hogy a legnagyobbat kaszálni, keresni háborús és egyéb válsághelyzetek alatt lehet, de hogy amikor emlékszünk erre a miniszterelnöki mondatra, hogy felülről nyitott a büdzsé a válsághelyzetben, mindent meg kell tenni, hogy... És itt csiringel ez a mondat, amikor ez kifelé nagyon jól hangzik, és okozhat egy olyan szubjektív érzést a lakosságban, hogy gyerekek mindent értünk, megtesznek. És amikor azt kell látni, hogy valójában ez nem szól másról, ez egy kirakat volt, hanem hogy felülről nyitott a büdzsé, hogy gyerekek, nyitott a biznisz. És innentől kezdve gyakorlatilag mindent szabad, akár bocsánat, az emberi élet árán is. És ez valahol nagyon döbbenetes ezt látni, hogy mindenhol voltak halálesetek, de amikor valaki ezt tényleg nem elsődlegesen az ember iránt érzett, a rábízottakért érzett felelősséggel teszi, és szabja nyitott, vagy teszi nyitottá ezt a büdzsét, hanem itt indultak el azok a nagyon durva, nagyon erős magánérdekeket szolgáló bizniszek, és amikor ezt nézzük, én azt gondolom, ha van súlya a bűnnek, ez valahol a legmélyebb bugyrai között található.
6: Én is úgy látom, hogy ez talán a legbrutálisabb ügye a NER-nek. Amikor azt mondtam az első részben, hogy 30-50 ügy, ez szerintem az első háromba kell, hogy legyen. Tehát hogy egy olyan típusú pilot úgy, hogyha itt nem sikerül a büntető igazságszolgáltatásnak eredményt elérni, akkor az tényleg óriási csalódás lenne, mert ez annyira egyértelmű bűncselekmény. Ugye a másik ilyen az a Magyar Nemzeti Bank ügye, amikor ugye pénzügyi és oktatási célokat rejtve gyakorlatilag elsikasztottak 266 milliárd forintot, például a Kecskeméti Egyetemnek a pénzét is. Tehát ez a két ügy, meg a propagandára költött 1000 milliárdok, talán ez a harmadik nálam a legfelháborítóbb. És itt az a kérdés, hogy ez eljuthat-e a jogi eljárás Szijjártó Péterig, mert hogy őt be fogják idézni, az egészen biztos, de hogy miután őt semmit nem írt alá, gondolom, hanem strómanokon keresztül intézték ezt az egész ügyletet, hogy be tudják-e bizonyítani, hogy elér a külügyminiszterig, vagy sem, ez egy nagy kérdés, mert annak idején, amikor ilyen típusú ügyeket tárgyaltunk még a 2000-es években, amikor például én a Szabadi és Társai ügyben jártam el, és felmerült Tordján Józsefnek az érintettsége, akkor, mikor meghallgatták a miniszterurat, akkor ő azt mondta, hát én nem írok, nem olvasok, én csak miniszter vagyok. Úgyhogy minisztert egyébként még Magyarországon nem vontak felelősségre.
1: Ugye 6 közvetítő cég 15,5 milliárd forintos árkülönbözetet vagy túlárazást ért el a külügyminisztérium jelenlegi vezetése szerint.
3: De ez valójában nem annyi volt, mert ez itt a végső, amikor átvették és eladták a magyar államnak, de ez láncokon ment keresztül, tehát különböző országokon láncokon ment keresztül, úgyhogy ez a 300 milliárdnak szerintem, ha 30%-át becsüljük, akkor még mindig közel járunk az igazsághoz, de mi csodálkozunk, ugye a Szijjártó, hát majd azt fogja mondani, hogy hát aztán erről semmit nem, hát szegény arról se tudott, hogy a felesége több milliárdos osztalékot vesz föl, és én is néztem a nejemet gyanakodva, hogy de azt mondta, hogy nem. De hogy a miniszterelnök nem tudott erről a ügyről, a
6: kegyelmi ügy?
3: Nem tudott a kegyelmi ügyről. Na most mindenkiről kiderül, hogy semmit nem tudott. Itt volt egy kormány, senki nem tudott semmit. És alattuk meg, szétlopták az országot. Ha van ilyen.
1: Ha már a kegyelmi azért, bocs.
6: Hát ugye, és akkor még ne feledkezzünk el a Szijjártónak a Lavrovval folytatott beszélgetéseiről, ami gyakorlatilag az Európai Unióval szembeni kémkedésnek felelve.
3: Pápai Gábornak volt ezzel kapcsolatban egy karikatúrája, amikor a Szijjártó veszi át a barátság érdemrendet, és akkor kérdezi, de honnan tudtátok, hogy én veletek vagyok, a ti barátotok vagyok, azt mondja a Lavrov. Hát mert mi nem csak a Tatjáni levelétől szoktuk olvasni.
1: Hogyha már a kegyelmi ügyről van szó, most indult el a vizsgálóbizottság, felállt ez a testület is, az országgyűlésen belül emelt jogosítványai vannak, úgyhogy az a kérdés, hogy mire juthat ez, hogyha meghallgatják Novák Katalint, Varga Juditot, Balogh Zoltánt, számíthatunk-e áttörésre? Mert ez szerintem nekik is lehetőség, de kíváncsi lennék a véleményetekre.
3: Hát, na most ez egy nehéz kérdés, mert pont visszaköt az előbbihez, hogy ugye a igazságügy miniszter nem javasolja a kegyelem megadását. Ezek után a köztársasági elnök visszaküldi a papírt azzal, hogy megadom a kegyelmet. Konfliktus keletkezett a köztársasági elnök és a kormányzat között, tehát a két fő közjogi szereplő között. Ilyenkor azt gondoljátok, hogy a igazságügy miniszter eltakarja és aláírja, hogy ne lássa a miniszterel? Nem. Szerintem egyeztet a miniszterelnökkel, és utána, mert utána végén jóváhagyta, és utána írja alá, na most ez az a pont, amit eszelősen védeni fognak. Azt nem tudom, hogy a volt köztársasági elnök bevallja-e, hogy őt a
6: Balogh
3: Páter inspirálta, vagy pedig azt mondja, hogy ő áttekintette, elolvasta az összes papírt, és úgy ítélte meg, hogy ez így rendben van, de hogy a Balogh Judit nem fogja azt mondani, hogy én pedig
6: Varga Juditra
3: öregszem. Varga Judit nem fogja azt mondani, hogy én pedig elvittem az Orbánhoz, és azt mondta, hogy írjam alá. Tehát pont azt nem fogjuk megtudni, amit mindenkit érdekel, hogy ténylegesen mi történt ebben az ügyben.
6: Igen,
3: és az nem lehet, hogy mindenki hülye volt.
6: Persze, hát azt tudjuk már, hogy a Balogh Páter a K. Endre feleségével beszélt, és gyakorlatilag a feleség győzte meg arról, hogy érdemes támogatni ezt a kegyelmi kérelmet, de még van a Lévai Anikó szál is, ugye, ami elterjedt a köztudatban, ugye ez az erdélyi kapcsolat, úgyhogy én például a bizottsági tagok helyében megkérdezném a miniszterelnök feleségét.
1: Amely erdélyi kapcsolat a családi nyaralások és ilyen szálat fettek föl, ugye?
6: Igen, és azért ez az egész kegyelmi ügy ma a kiinduló pontja a rendszerváltásnak, azért azt ne felejtsük el, hiszen 2024. februárjában indult el Magyar Péter is a politikai pályán, és hogyha nem lett volna a kegyelmi ügy, ha nem akarta volna megvédeni a volt feleségét, akkor lehet, hogy ma egészen más politikai rendszerben élünk.
1: Márton.
7: Hát én valamilyen szinten érintett vagyok ebben az ügyben, mert már műsorban is elmeséltem, hogy a gyerekkorom egy részét egy szülei nevelotthonban dolgoztak, és a nevelotthon belül egy szolgálati lakásban töltöttem, sok barátom volt abból az időből. És őszintén szóval ez a kegyelmi ügy már kevésbé izgat engem. Persze, majd amikor Balogh úr ott lesz a bizottság előtt, akkor elolvasom a kivonatot erről. Politikailag persze ez egy szimbolikus ügye az új kormányzatnak, de sokkal fontosabb az, hogy a gyermekvédelem, mint olyan, az egy másik polcra került Magyarországon. Az a típusú rettenetes lerohasztás és lelketlen zárt rendszer, ami itt az elmúlt 16 évben kialakult a gyermekvédelemben, az most kap egy új lehetőséget. Egyébként aránytalanul kevés pénzzel lehet nagyon nagy dolgokat csinálni ebben a rendszerben. Az, hogy az állam szimbolikusan és látványosan vállalja a felelősséget ezekért a gyerekekért, és az, hogy egyébként a többségi társadalom is nyitottabb lett ezekkel a problémákkal kapcsolatban, és ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban. És ez egy nagyon messzire tovagyűröző problémakör. Kevesen tudják, de a hajléktalanoknak a jelentős száma a gyermekvédelemből kerül ki. Tehát, hogy itt élethosszig tartó traumák alakulnak ki.
1: És az megvan, hogy a gyermekvédelmi intézetekről készült kormányzati felmérés után gyakorlatilag az derült ki, hogy este 6 után nem kaptak enni? Tehát nem kaptak enni, ezért elviseltek bármit tulajdonképpen.
6: Ja, és lezárták a hűtőszekrényt.
1: És ez ott volt a kormány előtt. Navracsics Tibor pedig azt mondta a műsorunkban, hogy a miniszterek nem ismerték meg a konkrét tartalmát ennek a kormány által megrendelt jelentésnek, hanem ezt a belügyminisztérium saját hatáskörébe kezelte, úgyhogy gyakorlatilag berakták az asztalba.
7: És még kevesen tudják, de október 7-e a állami gondozásban felnővő gyerekeknek a napja, úgyhogy itt is terjesztem akkor ezt a napot. Én ezen a napon mindig gondolok Hegedűs Lajosra, Hegedűs Imrére, Robira, azokra a gyerekekre, akikkel együtt nőttem fel, és akikről nem tudom, hogy élnek-e még, és hogy sikerült-e a álmaiból valamit megvalósítani.
3: És azt akartam mondani, hogy és ugye a vége a folyamatnak az lett, hogy a kormány a büntetés végrehajtás alá rendelte ezeket a javító intézeteket. Hogy csináljunk belőlük már a folyamat elején még inkább.
1: És a miniszterelnök azt mondta, hogy akik például a Szőlő utcában vannak, ők bűnözők.
3: Hát, tehát,
6: hogy úgy, hogy el se ítélték őket.
1: Pontosan.
3: Igen.
5: És itt van az egész, és annyira jó, hogy ezt előhoztad egyébként, hogy hogyan előre és hogy kerülhet magasabb polcra és a láthatóság mezeire egyébként az a szektor, ahol aminek a saját hibájukon meg bármin kívül kerültek ebbe a helyzetbe, és majdnem, hogy dehumanizálták nagyon sok esetben őket, a kiszolgáltatottságukkal messze vastagon visszaéltek, sőt, egyes vezetők gyakorlatilag humanizálták nagyon sok esetben őket, a kiszolgáltatottságukkal messze vastagon

0: csoportokra, emberekre, akkor bizony én azt gondolom, ezt nagyon is a napvilág előtt kell kezelni, és tényleg minden olyan törődést, minden olyan figyelmet megérdemelnek, és alapvetően valahol az igazságszolgáltatás, vagy az igazságtételnek a része az, hogy ez a folyamat véget érjen, és teljesen világos legyen, hogy milyen folyamatok mentek, milyen vezetők, hogyan hunytak szemet esetleg bizonyos ügyek fölött, hogy csináltak ebből is politikai számítást, politikai érdeket, mert ez megint a legmélyebb ugyra nem csak a felelősségnek, meg a bűnnek, hanem az alkalmatlanságnak is azokra a pozíciókra, amiben ők voltak. De nagyon fontos, hogy amikor ez megvan, akkor ez ne kizárólag a másik oldalon egyfajta örömködés legyen, hogy na, vezetőszár, na, elégtétel, na, megmondtuk. Égjen rájuk, nyilván a billog egy életre, de a hogyan előre az sokkal fontosabb ennél, és valóban az a fajta megbecsültség, fókusz, ami most talán vissza tud kerülni, szerintem ez mindennél fontosabb, és nem csak a vezetőink feladata felelőssége lesz, hanem nekünk is szerintem a mindennapokban, hogy figyeljünk ezekre az embertársainkra, figyeljünk ezekre a szektorokra sokkal jobban.
1: A közmédia 4 emeletes székházában állítólag volt egy 5. emelet is, nem fizikai értelemben, hanem hatalmi értelemben. Nézzük.
2: Saját belső átvilágítása alapján tesz feljelentést az MTVA, mert kiderült, a közmédiát a valóságban a Fideszhez köthető külsős tanácsadó Várhegyi Attila irányította. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a korábbi fideszes politikus átvette a hivatalos vezetők jogköreit, és a közmédia közvetlen politikai felügyeletét ellátta. Várhegyi döntött tartalomról, személyi ügyekről és elbocsátásokról is. Az intézmény vezetői, köztük Papp Dániel vezérigazgató, az ő jóváhagyása nélkül fontos döntéseket nem mertek hozni.
1: Ez jó, ez a nem mert meghozni. Tehát egész idő alatt azzal kellett, hogy szembenézni, hogy tulajdonképpen ítélete van arról, hogy ő egyébként hírt hamisított, és így lehet ennek hívni, tehát nem?
3: Igen, de ha szembe jön az utcán, akkor nem ismerném fel. Tehát úgy volt a közmédiának a vezetője, hogy gyakorlatilag arctalan volt.
1: Hát őt legalább tudtuk, hogy kicsoda, de ezek szerint Várhegyi Attiláról azt se tudtuk, hogy kicsoda.
3: Várhegyiről pedig tudjuk, hogy kicsoda, meg tudtuk, hogy kicsoda. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott a szolnoki törvényszéken, vagy akkor még megyei bíróságnak hívták, és ugye neki azért kellett a háttérből irányítania, mert hogy büntetett előéletű volt, és ezért vonták ki, úgymond az első vonalból.
0: Én nem tudom, bocsánat, hogy van-e ember, akit ez az egész történet ilyen heuréka élménnyel tölt el. Sőt, már Várhegyi Attilának a neve is elhangzott több ízben az elmúlt hónapokban, és az, hogy gyakorlatilag egy politika által kézivezérelt közmédia működött, ez a legnagyobb napi valóságok egyike volt. És gyakorlatilag ez az egész történet, ez nagyon hallja a 70-es, 80-as éveknek a média irányítási gyakorlatára, de hát erről beszéltünk mi magunk is, és nagyon sokan a elmúlt években. És ami innen előremutató talán, és azon túl, hogy ez most teljesen transzparensé válik, és nagyon sok minden majd világos lesz annak is, akinek narancsködött a szem elő, hogy még egyszer ilyen ne történhessen meg. Mik lesznek azok a biztosítékok? Egyrészt, hogy akik ebben az egész sztoriban egyel, kettővel, hárommal alsóbb szinteken ugyanúgy részt vettek, és alá dolgoztak, és szervilis módon, és most eljátszák, hogy nem tudtunk róla, de végrehajtották ugyanezt, hogy ezek a biztosítékok végre bekerüljenek a közmédiának a napi gyakorlatába, hogy ne fordulhasson elő ez még egyszer, és a szakma fölötti diszponálást a politika az ne tudja megszerezni, és ne gyakorolja a hétköznapokban. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy hogyan előre, amellett, hogy föltárjuk, hogy egyébként hogyan működött.
4: Ez a 5. emelet, ez nekem tetszik, mert az valójában a -1-es szint, ahol a vakondok közlekednek itt, és valami hasonlóról van szó, de igaza van a Gábornak, hogy ezt tudtuk, hogy valószínűleg így működik, mert láttuk. Illetve aztán meg nem láttuk, mert nem néztük. Én nem tudom, hogy ti néztétek az M1-et, én soha nem néztem, egyszerűen nem érdekelt, annyira kilógott nekem mindig a lóláb. Ugyanakkor viszont másrészt ez volt egy nagyon fontos, ha már a közpénzeknél tartunk, egy nagyon fontos kampányeszköze, nem csak ez, hanem a teljes központi média birodalom a Fidesznek, és ide is mentek a több száz milliárdok, lesz mit visszaszerezni, hogy megint a vagyon visszaszerzésre visszatérjek, és egyébként pedig az, amit a Gábor mondott, az jogos, de az Unger Anna mondta, és ebben én nagyon egyetértek vele, hogy azt is fel kell tárni, hogy hogy működött, kik működtek,

0: segítették, kik segítették a működését, mert kell látni a rendszert egészben ahhoz, hogy elkerülhető legyen a jövőben.
1: Kicsit kötve az előző témához, számomra ez is a Stroman rendszernek a lenyomata, de pont ez a gyengesége is. Tehát amikor ugye az előző témánál kibeszéltük, hogy a Stromanok vagyonát is el lehet kobozni, Stromanok felelősségre lehet vonni, akkor a Stromanok elkezdenek majd lázadni. Itt most Papp Dániel írt alá szerződéseket, hozott állítólag döntéseket, úgyhogy egyébként nem volt döntési helyzetben. Jogköre volt hozzá, de nem ő döntött. Nem vár, hogy Jetőle döntött. Elkezdik borítani a bilit ezek után ezek az emberek, mentik a bűrüket, és próbálják a valódi felelősök felé irányítani a figyelmet. Itt most ez történik. A közmédiában ez történik, amikor titkos vagy gyűjtött adatokat, meg feljegyzéseket mutatnak korábbi dolgozók. Ez történik most is.
2: Bocsáss meg, erre hadd csatlakozzam rá, hogy hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a valódi felelősöket most már látjuk. Az én szememben azon túl, hogy ők nem úszhatják meg, tehát most megemlékezhetünk Hankó Balázsról is, aki még gyakorlatilag, mintha nem történt volna semmi, alatta viszont már azért zajlik a történet. Én azt gondolom, legalább annyira felelős a vezető mellett, vagy aki ezt politikailag irányította, az a Papp Dániel, azok, akik ezt az egész gépezetet működtették, akik azt mondta, parancs értettem, végrehajtott, kápó volt, kirúgott embereket, tudatosan hamis dolgokkal traktálta kampányeszközként közpénzen a társadalmunkat, tehát azt gondolom, semmivel nem érdemel puhább elbánást és elbírálást az ilyen típusú ember, és nem csak vezetői szinten, végrehajtó szinten, és ezért valahol jogos, ha csilingel a társadalmi immunrendszere, hogy aki ezt a hírt bemondta, fölolvasta, szerkesztőként odatolta, az nem mossa a kezeit, az nem mondja azt, hogy gyerekek, én most egy másik rendszerben megtisztulva, sőt elítélve ezt a gyakorlatot, majd nem tudom máshogy vigyorogva, ugyanúgy fogom úgymond a közt szolgálni.
1: Sőt, bizonyos szempontból számomra morálisan még le is járatják magukat ezek az emberek. Tehát, hogy te még ráadásul nem is voltál vezető? Te egy ennyire csicska voltál, kedves Papp Dániel?
3: Szervezete elméletileg mi történik, hogyha a formális hierarchia mellett létrejön egy ilyen informális döntési központ? Tehát, hogy ez hogy kell ezt érteni, mert egy ilyen közintézménynél azért ez egy súlyos felelősségi és utólag vagyonelszámoltatási kérdés?
0: De ez nem így működik, hanem a vakond a mélyből az egy vagy néhány embert befolyásol, és az ő feladatuk a szervezet felé azt az igényt megjeleníteni és érvényesíteni. Mert különben a dolog nem tud működni, hogy a külső ember mindenkihez odaszólhat és utasításokat adhat neki.
3: Itt tartunk szeptember első hétvégén, annak is a küszöbén, vagy a kellős közepén, ahogy tetszik. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, és várjuk Önöket legközelebb is, szombaton egy hét múlva. Viszlát!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, folytatódtak az Erzsébet táborok, a napokban visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, hogy ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakció vezetői a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A fideszes Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László béremelést követelt a rendőröknek, akik szerinte tömegesen hagyják el a pályát. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is meg lehet ismerni. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France géproncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsokat. A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon felhős, máshol derült az ég. A következő órákban mindenhol csökken a felhőzet, napközben derült napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti fasor szervízútja járható. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstö utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak ma estig. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: nálad.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Róna Jegon.
1: Szeptember 8-án kedden reggel köszöntöm Önöket, fél hét után 2 perccel. Adriennek tudják, hogy ma van a névnapjuk, ugye gondolom Önök tudják, mások meg ne felejtsék el, sok köszöntőt kívánok Önöknek, meg a születésnaposoknak is persze. Itt a startban a repüléssel fogunk kezdeni, a repüléssel, ami sokak vágya, néhányak rémálma, de ennek ellenére azért az egy vonzó lehetőség, mindig egy remek alternatíva arra, hogy az ember elutazzon valahova, vagy felkap egy repülőre. A légiutas kísérők azt szokták mondani, hogy nekik mindig az a meglepetés, hogy milyen izgalommal jönnek az utasok fel a repülőgépre. Hát azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos izgalom, azért nem mindennapi az élmény. Varga Gábornak annál inkább, mert a repülési szakértő gondolom rengeteget repked. Szervusz, jó reggelt kívánok. Ráadásul az Egek Ura blog alapítójaként dolgod is van azzal, hogy repülj.
2: Hála Istennek.
1: Az, hogy a fapados légitársaságok olyan módon terjedtek el a világban, mint amennyire ez teljesen átalakította a repülési szokásainkat. Ebből kell most visszavennünk, hallva azokat a híreket, hogy ritkítják a járatokat, emelik az árakat. Tehát lehet, hogy a fapad megmarad, csak az az előny nem, amit korábban nekik tulajdonítottunk?
2: Hogy mennyire kell visszavennünk, az egy érdekes kérdés. Valójában egyébként én azt gondolom, hogy mindenki annyit repül, amennyire igénye van. Adott esetben például az ilyen impulzus repülés, tehát amikor valakinek egyébként nincs dolga valahol, de jó ötletnek tűnik néhány ezer forintért vásárolni egy repjegyet, és csak úgy céltalanul ellenni valahol, egyébként ez sem annyira rossz időtöltés. Szóval ezek talán visszaszorulhatnak, a puding próbálja majd az evés, de alapvetően ugye az a trend uralkodik most a légiközlekedésben, hogy van két faktor. Az egyik, hogy másfélszeresére, 1,7-szeresére megdrágult az üzemanyag, ez egy nagyon komoly dominó hatást indít el a légitársaságok gazdálkodásában. Egy jól működő légitársaságnak ettől nem lesz baja, csak nagyon durván lecsökken a profitja, és ebből adódóan nagyon racionális döntések alapján elkezd válogatni a tekintetben, hogy hová indít járatokat, és hová nem, hol tartja fönt a járatait, és hol nem. És ezzel összefüggésben van egy másik faktor, a világon globálisan nagyon komoly repülőgép hiány van, és repülőgép alkatrész hiány van. Ebből adódóan még inkább felértékelődik egy légitársaságnál annak a döntésnek a szerepe, hogy azt az adott esetben 100 vagy 200 millió eurót érő repülőgépet, ami egy nagyon komoly érték, befektetés, azt milyen útvonalra állítják be ezek a légitársaságok. És most ez mind a két faktor egy irányba hat, hogy a kapacitások nem nőnek úgy, mint ahogy az utazási igények. Ebből adódóan, hogyha a kapacitások kicsik, az igények viszont nagyok, plusz még a költségek is növekednek, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez az átlag árszint növekedését kell, hogy hozza magát.
1: Ugye egy fapados légitársaságnak a piacot birtokolni, ez egy iszonyú nagy érték. Éppen ezért repültek sokszor olyan útvonalon is a gépek, ahol nem volt akkora a foglalás, meg repültek olyan útvonalon is, ahova az ember azt gondolja, hogy elég lett volna egy járat, de naponta akár kettőt is elindítottak. Na, ennek van most vége?
2: Ennek a jelenségnek egyébként azt gondolom nincsen vége. Tehát arról keveset beszélünk, amikor a diszkont légitársasági modellről beszélünk, hogy nem csak az árak miatt alakítja át ez az egész légi közlekedést, meg az utazási igényeket, hanem azt szokták mondani, hogy ők egy-egy járatnak a beindításával stimulálják a piacot. Valóban az van, amit mondasz, hogy olyan árakon kínálnak légi elérést adott útvonalakon, ahol amikor is olyan turisták jelennek meg egy-egy adott régióban, amik korábban nem voltak általánosak. Nekem például van egy idén-nyári nagyon friss tapasztalatom. Ellátogattam a híres Tusnád Fürdői Fesztiválra, és Brassóba mentem repülőgéppel, hazafelé pedig eltöltöttem egy kis időt Brassó városában, és egészen meglepő volt, hogy mennyi olasz, brit turista volt pusztán amiatt, mert Brassóból van naponta 5-6 járat ezekbe az országokba. Tehát tényleg képesek alakítani ezek a járatok egy térségnek a turizmusát, utána pedig ugye mindig meg ránéz a légitársaság, hogyha ez a forgalom, a stimulálás eredményeképp stabil maradt, akkor marad a járat, ha nem stabil, akkor megpróbálkoznak valami új szegmenssel. Nyilván a stimulációban ez egy nagyon fontos, hogy ez a repülőjegy ez milyen áron elérhető, de ugye amikor azt látjuk, beütjük egy keresőbe, hogy mondjuk maradjunk a példánál Budapest-Prassó 7000 forint, azért azt mindig tudjuk, hogy ez a jegy valójában sosem 7000 forint, mert mindig veszünk hozzá valamit, csomagot, fedélzeti kézipodgyászt, ülést, stb. Tehát a légitársaságnak azért a nap végén mindig van haszna minden egyes eladott ülésen.
1: Mert jó esetben, rossz esetben meg az történik, ami most a Wizz Airrel kapcsolatban felröppent, és nem kibökve a magyar vonatkozású légitársaságot, ezt gyakran mondjuk, hogy ez egy magyar légitársaság, ez ebben a formában így nem igaz. Ez egy nemzetközi légitársaság. Na de a Wizz Air, a mi Wizz Airünk Romániában leépítésre kényszerül a jelek szerint is. Azt mondják, hogy ez a fajta nehéz piaci helyzet, ez tovább tud gyűrűzni, akár a budapesti bázisra, vagy akár, hogyha körbenézünk, Közép-Európa egészére. Bajban van a Wizz Air?
2: Érdemes ezt tisztába tenni, ezt a dolgot, bár nem vagyok a Wizz Airnek a szóvivője, de egyébként a vezérigazgatója azt szokta mondani, hogy ők de facto nemzeti légitársaság. Na és hogyha ettől elvonatkoztatunk, akkor azért azt hozzá kell tenni, hogy a diszkont légitársasági modellben van egy nagyon speciális kommunikáció. Méghozzá az, hogy a különböző piaci szereplők mindig azzal riogatják a másik légitársaságnak az utasait, hogy ott valami komoly probléma van. Valójában viszont...
1: Repülj velünk, mert biztosan megvesz a jegyet fél év múlva. Igaz, ez egy...
2: Ki fog csődbe menni a következő egy hónapon belül, hogy fog kihullani az X légitársasági körnek a 80%-a. Rendszeresen szoktunk hallani ilyen nyilatkozatokat. Valójában ezeket nem kell különösebben komolyan venni, ez a marketingnek a része. Egy légitársaság, amellett, hogy egy ilyen nagyon egyszerű üzleti modellnek tűnik, valójában az útvonal felépítése rendkívül bonyolult. És akkor, amikor valamilyen piacról visszavonulóban van, vagy kapacitás csökkent egy légitársaság. Ennek az oka azért lehet az, hogy megemelkednek a helyi repülőtéri díjak, mert mondjuk lekövetik az inflációt, meg a munkaerőköltségeket. Lehet az is, hogy, nem, hogy éppen megromlik a viszony a helyi hatóságok és a légitársaság között, és akkor különböző hatósági díjakon keresztül nem kapnak akkora kedvezményeket. Na, tehát amikor egy adott piacon, mondjuk Romániában, egy légitársaság úgy dönt üzleti okból, hogy csökkenti a kapacitásait, akkor természetes módon ez hatással van a létszámra, hiszen akik üzemeltetik a járatokat, valamint akik részt vesznek ezeknek a járatoknak a kiszolgálásában, csomagpakolók, földi kiszolgálók, hát az ő munkájukra ilyen módon nincsen szükség, és akkor ez valóban elindít egy fajta dominó hatást, na de ez nem azt jelenti, hogy az egész légitársasággal struktúrális.
1: Jó, na akkor ezt tisztáztuk, a vízerrel nincsen semmi baj a hírek ellenére. Viszont velünk, nekünk lesznek gondjaink a légitársaságokkal? Ugye itt az árak emelkedése az eléggé megállíthatatlannak látszik. Van egy pont, amikor az ember azt gondolna, hogy ennyi erővel már nem csak egy diszkont légitársasággal mehetnék, annyira drága a jegy.
2: Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne a repülőjegy keresőkben megtalált árak alapján hozzon döntést, hanem menjen végig egy foglalási folyamaton, és a végső ár tekintetében hozza meg a végső döntését, akkor egyébként ezt a stratégiát követve rendkívül sokat lehet spórolni.
1: Ezzel azért azt is mondod, hogy egy picit át vagyunk verve ezekkel a keresőkkel.
2: Igen, de minden légitársaságnál, tehát tényleg, ha valakinek az az igénye, hogy legyen fix foglalt ülése, akkor menjen végig a foglalásban legalább odáig, hogy arra ráhelyezi a kis pipát, mert akkor fogja látni a végleges árat, és ez mindenkinél más és más. Szóval ebben a tekintetben egészen biztos, hogy változtatnunk kell a fogyasztási szokásainkon, és hát valóban az elérhető útvonalak azért alakítják azt, hogy mi milyen utazásokat tudunk tervezni.
1: Drágább lesz?
2: Biztos, hogy drágább lesz, és ami még nagyon fontos, hogy az ügyfélszolgálatok, szerintem tehát a ma a légi közlekedésben ez az egyik olyan probléma, amit az utasok érzékelnek, hogy egész egyszerűen a nem repülést szolgáló funkciók nagyon alul vannak tervezve, kis és nagy légitársaságoknál, fapados és normáli, hagyományos légitársaságoknál egyaránt. Szóval a fogyasztóvédelmi szempontokat szerintem az Európai Uniónak nagyon-nagyon szigorúan és újra kellene szabályoznia.
1: Miközben próbálkozott ezzel már, de ezek szerint kevés eredménye. Varga Gábor, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Budaörs polgármestere a következő vendégünk, még hogyha nem is közvetlenül itt a stúdióban, hanem még, ha jól gondolom, akkor otthonában. Vitinkov Tamás, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és jól gondolja!
0: A Magyar Önkormányzatok Szövetségének is elnökségi tagja, tehát nem csak Budaörs nevében tudja megfogalmazni a gondolatait a magyar önkormányzatiság helyzetéről. A magyar nagyvárosok panasszal élnek, mert többet reméltek az első hónapoktól, vagy legalábbis komolyabb tárgyalásokat, így hírlik. Ön is így éli meg az elmúlt időszakot?
1: Hát van bennünk egyfajta türelmetlenség. Jó lehet persze az embernek ilyenkor tolerálnia kell azt is, hogy föl kell mérnie az új kormánynak azt, hogy mi a helyzet, de hát azért most már több mint 4 hónap eltelt, és hát érdemi dolgok nem történtek, és most nem saját településemről beszélek, alapvetően rengeteg kis település van nagyon nagy bajban, de van, mondjuk van megyei jogú város is, amelyik egyik napról a másikra él, ugye a szomszédos Érd, és hát szükség volna a 2026-os évről is valamit beszélni, miközben már nagyon itt közeledik a vége, és hát nem látjuk azt, hogy a jövő évben hogyan fog mindez kinézni, és hát nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt 16 évben, gyakorlatilag teljesen kiüresítették az önkormányzatiságot, amire valamilyen választ kellene adni, változtatni kellene. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége is egyébként elkészítette egy olyan anyagot, ami az önkormányzatoknak a helyzetéről szól, milyen reformokra volna szükség. És hát ha jó hír van, az akkor az, hogy Hoffmann István, aki az államtitkár lett, és ezt a területet felügyeli, hát az egyik szakértőnk volt ebben az anyagnak, ennek az anyagnak az elkészítésében.
0: Hát az érdekérvényesítő képességét akkor most ezügyben megtudhatjuk majd a kormányzaton belülről. Viszont Magyar Péter azt mondta tegnap a parlamentben, hogy igen, az önkormányzatok helyzetét rendbe kell rakni, és ebben mondott is pár mondatot. Ezek között van olyan, amit önök nagyon régóta várnak, tehát akár a települések építési felügyeleti jogának visszaszerzésétől kezdve a parkolási díjak beszedésének lehetőségéig. Itt számos dolog van, de az elsődleges nyilván egy csomó település esetében a befizetendő adók, például a szolidaritási adó kérdése. Ha bajban van egy település, többek között ezért van bajban.
1: Többek között igen, és hát ugye egy önkormányzat működésében nem csak az a kérdés, hogy fent tudja-e tartani, működtetni tudja-e a szolgáltatásokat, hanem tud-e fejleszteni. Mint ahogy a közműszolgáltatóknál, és ugye azért van nagyon nagy baj, mert az elmúlt években semmit nem tudtak fejleszteni, ez a rezsicsökkentés következménye, amiből ortáti problémák vannak, szolgáltatási problémák, de településnél is sok mindent kell építeni, felújítani, megváltoztatni annak érdekében, hogy az ott élők életminőségét lehessen javítani. És hát azt látjuk, hogy ez a, nem is adó ez, csak mindenki adónak nevezi, ez a szolidaritási hozzájárulás, ez elképesztő mértékben növekedett az elmúlt évek során. Budaörs esetében 6,5 milliárd forintot vonnak el idén, gyakorlatilag a teljes fejlesztési forrást. Ha nem lennének tartalékaink a korábbi évekről, akkor nálunk is lennének működési gondok. Tehát azért ez egy olyan településnél, amelyik ugye úgy szokták mondani, hogy ez egy gazdag település, sok a bevételünk, tehát gyakorlatilag egy fillért nem kapunk az államtól a kötelező feladatokhoz, többet vonnak el, mint amennyi járna. Magyarul nettó befizetők vagyunk, akárcsak a főváros.
0: Van az emberek egy olyan érzése, hogy ez a kormány ebben az évben megpróbálja úgy kihúzni, ahogy az előző megalkotta. Van az emberek egy olyan érzése, hogy ez a kormány ebben az évben

0: szerkesztő úr említett, hogy elhangzott a parlamentben, az egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy az önkormányzatok az építés hatósági feladatokat és az építés felügyeleti jogosítványokat visszakapják. Ugye nyilván itt egy olyan probléma van, hogy sok településen ennek a szakmai háttere leépült, és ezt vissza kellene építeni. De vannak olyan lehetőségek, vagy olyan tételek, amin azért lehetne rögtön változtatni. Például az iskolák helyzete, ahol annyi hangzott csupán el, hogy az önkormányzatoknak a szerepét növelni kell, miközben hát nagyon az oktatással foglalkozó szervezetek egyértelműen arról beszélnek, amiről mi is, hogy az önkormányzatoknál van a helye az iskoláknak. Magyarul azok a települések, amelyek ezt el tudják látni, azok ugyanazzal a normatívával, és ebben is van egy nagyon fontos változtatás, hogy a normatívának ugyanolyannak kell lenni, függetlenül attól, hogy ki a fenntartója egy iskolának, hogy alapítványi, egyházi vagy önkormányzati, és pillanatnyilag csak az önkormányzatok nem lehetnek fenntartók, amelyik település tud ehhez hozzátenni, ehhez a bizonyos állami normatívához, és ellátja szívesen ezt a feladatot, oda vissza kell adni, és ahol meg gond van, ott kell az államnak segíteni, mondjuk társulások formájában, de hát ezekről kellene tárgyalni. Nagyon fontos dolgok ezek, hiszen hát például az iskolák azért, ugye úgy szoktam fogalmazni, már ezt talán mástól loptuk annak idején, hogy ez a legszemélyesebb közügy.
1: Az nem biztos, hogy minden település kérni. Az Egyensúly Intézet legfrissebb kutatása arról szól, hogy a nagyvárosok még csak-csak egymáshoz inkább felzárkózva valamiféle tömböt alkotnak, de a kis települések között óriási kezd lenni a különbség. Folyamatosan nyílik az olló. Nyilván a legszegényebbek örülnek, a talpon vannak, nem, hogy még az iskolát visszakapják. Ez pont az, amiről beszélt polgármester úr az imént. Mindig Budapestről szólunk, amikor a szolidaritási illetékről beszélünk, és mindig Budapest pénzügyi helyzetével példálózik mindenki, mert hogy az nagyon jól látszik.
0: De látványos,
1: de persze ezügyben sincs előrelépés, azon túlmenőleg, hogy Magyar Péter azt mondta a parlamentben, hogy hát olyan nincs, hogy Budapestet hagyják csődbe menni, majd minden fillért megnéznek. Na de hát ez ugyanaz a helyzet, mint amit egy évvel ezelőtt mondott mondjuk Navracsis Tibor.
0: Hát és most is ugyanaz fog történni a megítélésem szerint, hogy hosszú tárgyalások után el fogják engedni azt a sok 10 milliárdos befizetendő összeget, ami egyébként megdönteni a fővárost, a szolgáltatások állnának le, tömegközlekedés és egyéb problémák egyéb szolgáltatások kerülnek nehéz helyzetbe. Igen, és hát szerintem legalább ennyire fontos, hogy a látványos fővárosi probléma mellett, amit mondott, hogy leszakadnak települések. Tehát én is erről beszéltem, hogy nem csak magunkról beszélünk, itt nagyon sok kis település, több száz kis település, sőt ezres nagyságrendű van, nagyon nagy bajban. Tehát ezért kellene a 2026-os évről is beszélni, és a jövő évi költségvetés tervezete is nyilván elkészült már, és hogy abból mondjuk ilyen szolidaritási hozzájárulás bevétellel számol a kormány, az én híreim szerint, hogy ezek mennyire megalapozottak, azt ugye a TASZ még nem erősítette meg, de hát arról szólnak, hogy bizony ugyanezzel az összeggel számolna a pénzügyminisztérium. Ha ez így van, akkor azért az nagy gondot fog jelenteni az önkormányzatoknál, és hát azt sem látjuk, hogy, és ez egy nagyon fontos kérdés, azokra, amikre az önkormányzatok állami finanszírozást, úgynevezett normatívát, vagy feladatfinanszírozási összeget kapnak, az a felét sem fedezi annak, amennyiben ténylegesen kerül egy-egy intézmény. Mi Budapesten azt is látjuk, hogy mondjuk egy óvoda esetében milyen számmal dolgoznak, annyi emberrel nem lehetne ellátni a feladatot. Ez sokkal, hát hogy is mondjam, nem a 21. századnak megfelelő minőségi szolgáltatást lehetne adni, tehát nem csak arról van szó, hogy annak a felét sem fedezi, ami az ő általuk, tehát a pillanati számok által biztosított forrás jelenti, vagy a létszámot jelenti, hanem ezt egyszerűen ilyen létszámmal nem lehet ellátni megfelelő színvonalon az óvodák ellátását. Tehát ezért is vannak nagyon nagy bajban a kis települések, mert ha nem kapnak plusz pénzt, akkor nem tudják ellátni a feladataikat.
1: Világos. Vitinkov Tamás, köszönöm szépen. Budaörs polgármesterével beszélgettünk. Szép napot kívánok önnek. Jön a híradó, és aztán várjuk önöket vissza ide a startban.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Nem láttad a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem!
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflurgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
11: Minden kész.
10: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
11: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
10: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kiposztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. 3-szoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt módosítani kell. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
12: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
13: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
12: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
14: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! A Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legfluggosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
15: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújó tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
16: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
17: Volkswagen.
18: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
19: Reklámot hallottak.
12: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
20: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
19: Reklámot hallottak.
21: Társadalmi célú reklám következik.
22: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Kívánok mindenkinek, aki velünk tart ezen a korai órán, 7 óra múlt néhány perccel, amikor köszöntöm a tévénézőket, rádióhallgatókat egyaránt. Latman Tamás a vendégünk itt a Startban, a nemzetközi jogász, akivel hát van mit megbeszélnünk, mert azt gondoltuk, hogy a koncessziók ügyéről és aztán a magántőke alapokról ejtünk néhány szót, ezek ugyanis elég súlyosan összefüggnek egymással, hogy mennyire azt éppen most egy kormányzati elszállás fogja majd nekünk megmutatni, mert mindkét ügyel igen erősen akar foglalkozni Magyar Péter kormánya. Latman Tamás, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük azzal, hogy mi az a koncesszió? Mit értünk ez alatt?
2: A koncesszió az valamiféle állami engedélyt jelent, és általában az államok gyakorlatában bizonyos tevékenységeket ennek az engedélynek a birtokában lehet végezni. Ez általában arra a célra szolgál, hogy valamilyen az adott állam megítélése szerint fontos tevékenység, vagy akár kereskedelem, bizonyos járócikkek kereskedelme, az valamiféle állami kontroll alatt maradjon. Ezért ezt a tevékenységet bizonyos meghatározott körnek engedi az állam, és ennek természetesen van egy ellenértéke, ez a koncessziós díj. Tehát amit talán a közvélemény a legjobban ismerhet, például az autópályaépítés és üzemeltetés, dohányforgalmazás, ugye ezekre vannak koncessziók, állami engedélyek, és még nagyon sok más dolog.
1: Kaszinó.
2: Kaszinó, üzemeltetés, így van. Tehát azok a tevékenységek, amiket az állam nem szeretne teljesen szabadon engedni, úgymond, mert mondjuk, ha már az autópályát említettem, az autópályák, az utak, azok úgynevezett elidegeníthetetlen állami tulajdon, tehát senki más, csak az állam. Építek egy magánutat valahogy jogilag, az is az állam tulajdonába kerül, abban a pillanatban, hogy elkészül, mert a jogszabály ez diktálja, és ennek az alkalmazása, használata, ez állami szabályok mentén működik Magyarországon.
1: Ez valószínűleg nagy üzlet lehet, ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy mennyire, ja. Mert hogy rendre a NER-hez közeli figurák szerezték meg a cégeiken keresztül ezeket a koncessziókat.
2: Igen, ez egy kiváló eszköz arra egyébként, hogyha egy kicsit lelépünk már a funkcionális működés, és el akarunk menni a politikai mafiózás, akármilyen irányba, ahogy tetszik a nézőknek. Ez egy jó eszköz arra, hogy meghatározott köröket mondjuk folyamatos és biztos jövedelemhez próbáljon juttatni az állam. És hogyha ez a szempont válik dominánssá, akkor az nyilván egy egészségtelen működés.
1: Ugye, normális módon az államnak kell jól járni.
2: Igen,
1: ebben, mert átadom a költségeket, igen. Valamit keresel rajta, de fizetsz is érte.
2: Ugye az oka annak, amiért ezek a koncessziós tevékenység, az egész elfogadható egyébként még a reális nézőpont esetében is, hogy az állam nem feltétlenül ért ahhoz, hogy mindennel foglalkozzon, akkor kiszervezi a tevékenységet valakihez, aki ezzel foglalkozik, és ő az, a bevétel egy jelentős részét átadja az államnak, és akkor mindenki jól jár, hogyha ez normálisan van megszervezve, akkor mindenki jól jár. Ha nem normálisan, akkor csak egy valaki.
1: Azt gondolom jogos igény, hogy egy ilyen koncesszió esetében a processzor, tehát aki megkapja itt a jogosultságot, hosszú távon tudjon gondolkozni. Vagy a jogos igénye az, hogy 35-40-60 évekről beszélünk?
2: Ez abból a szempontból, hogyha nézzük a koncesszor legitim igényeit, akkor természetesen mindenki szeret hosszú távra dolgozni, hosszú távra tervezni, a koncesszor is szeretne hosszú távon a bevétellel tervezni, ahogy az állam is adott esetben szeretne hosszú távra szeretné lerendezni az adott kérdést. Tehát, hogyha normális körülmények között vagyunk, akkor ez mindenkinek az érdeke.
1: 2061-ig érvényes az autópálya szerződés például. Az 35 éves, Szíj László és Mészáros Lőrinchez köthető azoknak a cégeknek a sora, amelyek ebben részesek.
2: Így van, tehát ez egy tipikus példa. Általában az államok gyakorlata az egyébként, hogy az ilyen nagyon komoly infrastruktúrális működtetésekre irányuló szerződéseket nem egyik napról a másikra, és nem egy-két évre szokták megkötni. Tehát önmagában az, hogy ez hosszú lejáratú szerződés, az mondhatjuk úgy, hogy normális.
1: 13%-os haszonkulcsal működtette a hírek szerint. Ugye a G7 portál volt az, amelyik ezt megpróbálta kiszámolni, az autópálya koncesszióját, ez a cégcsoport. 13%, ami az államtól érkező pénzből tiszta nyereség. Ez normális?
2: Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű koncessziós szerződése gyakorlatában egy kicsit magas. Tehát ennél alacsonyabb szokott lenni általában a profit rátája az ilyen szerződéseknek más államokban. Ez egyik oka annak, hogy elkezdett úgymond szemöldököket húzogatni konkrétan ez a fajta koncesszió.
1: Itt ugye most három nagy koncessziós ügyről beszél a magyar kormány. Egyrészt maguk az autópálya ügyek. Itt a rejtett tulajdonosokkal van igazából baja, ha jól értem a kormányzatnak. Úgy általában is, meg ebben az ügyben is, mert az feltételezés, hogy Szíj László és Mészáros Lőrinc, de nem látható, hogy Szíj László és Mészáros Lőrinc. Másrészt, hogy túl sok a közpénz ebben a történetben, és túl sok a haszonkulcs, ugye erről beszéltünk az imént. A harmadik pedig a kaszinóknál merül fel a politikai időzítés kérdése, hogy épp akkor milyen érdekes, amikor kormányváltás van, sikerül koncesziós jogokat adni kaszinó üzemeltetésre NER-hez közeli embereknek.
2: Itt az alapvető probléma úgy generálisan, nem csak ezeknél az ügyeknél, az alapvető probléma mindig is az volt, hogy a koncesszió kialakításának folyamata, pályázati és egyéb folyamatok, azok soha nem voltak igazából annyira nyíltak, transzparensek, mint ahogy ezt úgy általában elvárják, és általában a kedvezményezett személyi kör az mindig is a NER-hez kötődött. Ez ugye, amíg a NER volt úgymond hatalma Magyarországon, ez igazából mindenki természetesnek tekintette, és legfeljebb ugye beszélgetések szintjén volt, hogy mindenki morgott miatta, de most a politikai változások okán fönnáll. Megvan a lehetősége annak, hogy egy kicsit a hatalom birtokosa belenézzen ezekbe a viszonyokba, és újra gondolja az egészet. Az érdekes kérdés, hogy az, ami látszólagosan egyfajta együttállás, az tényleges együttállása. Tehát ezt ki kell vizsgálni, és ezért fontos, hogy a politikai változások után erre van lehetőség, hogy ezt kivizsgálják. Nyilván korábban ezt érthető okokból ezek a kivizsgálások nem nagyon történtek meg.
1: Hát igen, csak mondjuk egy ilyen szerződést hogy lehet felbontani úgy, hogy a vége ne egy irgalmatlan kártérítési per legyen, ahol az alperes majd a végén olyan összeget fizet ki, ami rosszabb, mintha a koncesszió megmaradt volna.
2: Ugye, amennyiben kiderül, hogy az ilyen szerződések létrehozásában valamiféle jogsértés, bűncselekmény vagy egyéb történt, itt akár a befolyással, üzérkedéstől és számos más bűncselekményig lehetne beszélni, akkor elvileg ez nem feltétlenül igényli azt, hogy ezen gondolkodni kelljen, hiszen az ilyen módon létrejött szerződések a esetek nagy többségében lehet, hogy automatikusan érvénytelennek minősülnek.
1: Hát nyilván a másik fél ezt vitatni fogja, hogy volt-e ilyen eset.
2: A másik fél vitatni fogja, ezért fontos az, hogy olyan vizsgálat történjen, ami föltárja azt, hogy konkrétan ezek a szerződések hogyan születtek. Most erre a kormánynak megvannak az eszközei, hogy ezzel éljen. Ha ezt nem teszi meg, akkor bizonyos mértékig nem csak politikai kritikát vonna a saját fejére, hanem azt gondolom, hogy egyfajta jogi gondatlanság is megvalósulna, hogyha ezt nem nézné meg. Nyilván ennek a tudatában indulnak ilyen vizsgálatok majd a következő.
1: Emlegettük a magántőke alapokat. Ugye a magántőke alapoknál az a trúvány, hogy ezzel a csúnya szóval éljek, hogy nem tudjuk, hogy igazából ki van mögött. Tehát erre hozzák ezeket létre. Van egy képviselete, de nem látjuk a tulajdonost. Ezeket a pályázatokat, amelyek most a magántőke alapoktól érkeznek a kormányzat által kiírt tenderekre, ezeket most rendre visszahajtja a kormány, és azt mondja, hogy meg fogja vizsgálni, és most már kötelező is megmondani, hogy ki áll mögöttük. Visszamenőleges érvénnyel ezzel bármire lehet jutni ezzel a gondolkodásmóddal most?
2: Amennyiben ugye már meglévő koncessziókat akar vizsgálni, meg annak kedvezményezettjét a kormányzat, akkor ott, amennyiben a múltban lehet azonosítani valamilyen jogsértést, akkor ez nem okoz problémát. A jövőre nézve pedig azt a kormánynak megvan a lehetősége, hogy meghatározza azt a lehetséges személyi kört, aki indulhat ilyen-olyan pályázatokon, részt vehet ilyen-olyan tevékenységekbe, és itt én úgy gondolom, hogy lényegében teljesen szabadon meghatározhatja a kormány a részvételnek a feltételeit, és ebbe beleértjük azt is, hogy milyen formációk, milyen szervezetek indulhatnak ezeken. Tehát mind a jövő tekintetében megvan a kormánynak az eszköze, hogy ezeket korlátozza, adott esetben tiltsa. A múlt esetében pedig, amennyiben a vizsgálatok valamilyen jogsértést vagy bűncselekményt tárnak föl, akkor azt mondanám, hogy majdnem mindegy, hogy milyen szervezeti formával próbálják a bűncselekményt elfedni, annak mindenképpen van egy jogi hatása.
1: Az Európai Unió is tett megjegyzéseket a koncesziós szerződésekre, elsősorban az autópálya koncesszióval kapcsolatosan. Annak van olyan jogi értelmezése, ami alapján a magyar állam felbonthatja ezt a szerződést?
2: Ugye amennyi, ugye most jelenleg az az általánosan uralkodó nézet, hogy itt jogsértéseket, bűncselekményeket lehet azonosítani, amennyiben nem, akkor is amennyiben az Európai Uniós, akár a közbeszerzésre, korrupcióra vonatkozó szabályoknak a jogsértése megállapítható, akkor elvileg előállítható egy olyan helyzet, ami a magyar jog és az ahhoz képest elsőbséggel bíró uniós jog közötti különbségre appellálva, adott esetben érvénytelenített a múltban megkötött szerződéseket. De most nyilván egy hangsúlyosan elméleti forgatókönyv.
1: Ha és amennyiben, igen.
2: De ez lehetséges. Ebből a szempontból mindenképpen van relevanciája az Európai Uniós kapcsolódásnak. És ugye hozzá kell tenni, hogy ez azért fontos, és az Európai Unió maga is azért kapcsolódik be ebbe a kérdésbe annyira, lehet hallani ilyeneket, ilyen politikai elemzők, meg politikai elemzések teréből, hogy itt az EU mindenképpen Magyar Péterrel van, és bántani akarja a Fidesz, bla bla bla. Nem, egész egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sok olyan tevékenység, ami koncesszióban működött, egyszerűen Európai Uniós pénzekből ment. És hogyha valaki fizeti a dolgot, akkor utána logikus, hogy ő szeretné tudni, hogy mi történik az ő pénzével. Tehát ezért van az, hogy az Európai Uniónak lehet egy bekapcsolódása ebbe a kérdésbe.
1: Vannak, akik azt firtatják, hogy állami támogatásnak minősül-e, hogyha a koncesziós szerződésből kiderül az, hogy mondjuk ez a 13%-os haszonkulcs, ez egy garantált 2061-ig meglévő éves haszonkulcs.
2: Én azt gondolom, hogy annak minősül, ezért utaltam az előbb arra, hogy az ilyen szerződéseknél van egy létező gyakorlat, hogy nem feltétlenül korrupció, nem feltétlenül a nepotizmus, vagy bármi egyéb okán, de ahhoz fűződik egy üzleti érdek mind a két félnek, hogy ez hosszú távon garantálható legyen. És ez megvalósíthatott esetben jogsértést is, amennyiben mondjuk bizonyítható, hogy itt igazából egy meghatározott személyi kört akar szponzorálni az állam, ez ugye a korrupció fogalmi körében vonható, akkor ez bizony értelmezhető már akként is. Igen.
1: Van itt egy friss, hogy Paks 2 ügyében született egy feljelentés, ez egy egészen másik téma, de tulajdonképpen nem is annyira nagyon más, mert hogy ugye van egy Európai Uniós döntés, ami visszavonta Paks 2 építési engedélyét, ennek ellenére a magyar kormány támogatást fizetett ki, amit rögtön továbbítottak is az orosz partnernek. És erre mondják azt, hogy hát ez tiltott támogatás, ráadásul az adóforintok elsíbolása. Mennyire állja ez meg a helyét így első hallásra?
2: Ugye nyilván nem ismerem a tényállást teljes mértékben, tehát ennek megfelelően autoritatív nyilatkozatot nem tudok tenni, de abból, ahogy ránézünk erre a történetre, és azok a hírek, amik a nyilvánosság számára ismertek, azok úgy tűnik, hogy ennek a kifizetésnek a jogalapját az Európai Unió döntésemről visszavonta a támogatást, az úgy tűnik, hogy kimosta. Tehát így ez a kifizetés, ez jogellenes. Aztán, hogy utána ennek, amikor valaki körüljár, hogy ez miért történt, hogy történt, akkor még lehet, hogy kibukkalhatnak olyan tényállás elemek, amik megváltoztathatnák ezt a minősítést, de egyelőre én nem tudok ilyenről.
1: Az helytálló, hogyha valaki úgy olvassa ezt a feljelentést, hogy személyesen Szijjártó Pétert és Orbán Viktort célozza?
2: Amennyiben ők felelősek a kifizetés tényéről, az ő döntésük, hogy a kifizetés megtörtént, akkor természetesen az ő felelősségüket fogja fölvetni, tehát ki másét is vethetné föl ilyenkor.
1: Azt mondtam, és köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Belebukik-e a kancellár is abban, ami történik Németországban? Lehet ez egy nagyon leegyszerűsítő kérdése annak, ami vasárnap este óta igazán foglalkoztatja a közvéleményt. Németországban is, és szerte Európában, mert természetesen mindennek van tovagyűrűző hatása. Erről is fogunk beszélgetni Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket!
0: Az ön véleménye szerint mennyire szól magáról a központi kormányzatról az, ami Kelet-Németországban történt hétvégén?
1: Abszolút a központi kormányzatról szól, abszolút a szövetségi politikáról szól, és különböző mérésekben a százanháti választók úgy mondták, hogy Friedrich Merzről szólt is ez a voksolás.
0: Ez nagyon direkt.
1: Nagyon direkt, nagyjából 80-90% úgy gondolja, hogy tényleg most itt egy olyan közbenső bizonyítványt állítottak ki a német szövetségi kormánynak. Nagyon rossz mérései vannak Friedrich Merznek, szövetségi szinten 15% támogatja a munkáját, százanhátban csak 9%, és még rosszabb Mecklenburg-Előpomerániában ott 5% tartja jónak Friedrich Merz munkásságát. Ezek olyan katasztrofális adatok, hogy gyakorlatilag magukért beszélnek, és Friedrich Merz a tegnapi sajtótájékoztatóján, mintha belengedte volna már azt, hogy esetleg távozhatna, de majd 2 hét múlva.
0: Hát ilyen körülmények között nehéz is talpon maradni, de hát majd arról is érdemes beszélni, hogy ha ő megy, akkor mi jön és ki jön a helyére. De lépjünk vissza egy picit. Miért remélik azt a szavazók, hogy az AfD meg tudja oldani a problémáikat? Mit ígér az AfD?
1: Az AfD 13 óta a placon van, és még sosa sehol nem kormányzott, és nyilvánvalóan karanténban tartja a többi párt, úgymond a tiltott gyümölcsről van itt szó, és sok olyan problémát kimond az AfD, amire kivált kép a Kelet-Németországban élő szavazópolgárok fogékonyak, a migráció kérdése, az energia kérdése, gazdaság, és összességében az embernek ilyen egzisztenciás félelmeik is vannak, és ezt az AfD kiválóan meg tudja lovagolni, és így lett ez a 43,8%-os eredmény. Természetesen az AfD se tud varázsolni. Kiváltképp nem egy kis tartományban, és ugye korlátozott hatáskörben egy tartománynak, de azért egy fontos, szimbolikus erővel bír az, hogy tényleg ennyi ember felkerekedett, 78% volt a részvételi arány, ami rekord, és nagyon sok új szavazó jött be a rendszerbe, akik mind az AfD-hez mentek.
0: Ebben a kis tartományban, a Sachsen-Anhalt tartományban lehet AfD vezetés, vagy meg fogja akadályozni a helyi koalíció?
1: Nagyon úgy tűnik már, hogy az AfD át fogja venni a miniszterelnöki pozíciót, hisz korábban is voltak már ilyen forgatókönyvek, akkor a CDU ugye mindenféle koalíciót összekovácsolt, és mégis egy miniszterelnököt adott. Most viszont már maga a CDU-nak a miniszterelnöke, a leköszönő miniszterelnök Sven Schulz úgy fogalmazott, hogy már nem nála van a kormányalakítási megbízás, hanem az AfD-nél. Ugye 26% pontos különbség volt az AfD és a CDU között. Itt már nagyon nehéz a CDU helyzete, és nagyon nehéz már magának vindikálni egy kormányalakítási megbízást. Ezt korrekten felismerték, és az AfD fog kormányozni. Viszont nincsen mandátum többsége az AfD-nek. Ugye van egy ilyen anti-AfD tűzfal koalíció, ez 39 mandátumnál, CDU balpárt, szociáldemokraták, zöldek, és van az AfD 39 mandátummal, és a királycsináló szerepben a BSZV keveredett, Bündni Zárá Wagenknecht teljesen meglepően 5,3%-kal bejutottak. Ők egyébként azzal kampányoltak a választás előtt, hogy a tűzfalat le kell bontani. Elég egyértelmű üzenet, a BSZV támogatni fogja az AfD jelöltjét.
0: A BSZV még jobbra van az AfD-hez képest?
1: Pont, hogy nem. A BSZV bal oldalon helyezkedik.
0: Mert hogy ez egy nagyon fura együttműködés lenne.
1: Nagyon fura.
0: Hogy keveredett a túloldalra?
1: A BSZV a Bündni Zárá Wagenknecht asszony 2024-ben vált ki a balpártból, és ő kiváltképp a migrációt kritizálta. A balpárt egy migráció barát kormánypolitikát visz, Wagenknecht asszony viszont kritizálta. Kritizálta az európai politikát, és kritizálta a szankciós politikát, és egy ilyen békepolitikát hirdetett, ez nagyon ismerős egyeseknek, az AfD-ben hasonlóan érvelnek, viszont a szociálpolitikája, a gazdaságpolitikája a BSZV-nek azért eléggé kommunista ihletű, ha ezt most így óvatosan fogalmazzam meg.
0: Hát a szélsőjobbtól sem állt az messze soha.
1: Így van ez, szóval van ott nyilvánvalóan különböző érintkezési pont. Az AfD-nek azért a programja inkább gazdasági tekintetben liberális, azért azt elmondhatjuk. Szóval itt van surlódás, nem koalíciót fognak kötni, hanem punktuális együttműködést. És olyan feltételt szabott például a BSZV az AfD-nek, hogy a Bundesrátban majd emeljenek szót az oroszországi szankciók ellen. Hát szerintem ezt az AfD örömmel megteszi, azaz a feltételrendszer adott, és nem túl bonyolult, és így fognak együttműködni. A BSZV ugyanúgy hogy meg tudta lovagolni azokat a Kelet-Németországban rendelkező érzelmeket a szövetségi politikával szemben. Ők ilyen régi békepárti, volt kommunista mozgalmakra mentek úgy rá, de és szerintem ugye együttesen a szavazóknak majdnem az 50%-át kapták, és ez egy olyan kooperáció lehet, ami egyébként Türingiában már működhetne, hisz ott is többségük lenne.
0: Borzalmas analógiák kerülnek elő időnként a nemzetközi sajtóban az elmúlt egy-két napban, tehát például erre az együttműködésre írják, hogy Hitler és Honecker szelleme együtt kísért. Ami nyilván nagyon sommás megítélése a mostani helyzetnek, de ahogy önt hallgatom, úgyis van valami alapja.
1: Nyilvánvalóan valamilyen minimális alapja ennek azért van, de azért nem ilyen drasztikus történelmi párhuzamokat kell itt vonni. Szerintem azért a náci rezsimnek a borzadalmait nem szabad szerintem most itt összekeverni a mai helyzettel. Nyilvánvalóan az AfD-ben vannak szélsőjobboldali elemek. Vannak az AfD-ben szélsőjobboldali politikusok. És nyilván a BSZV-ben is azért vannak erősen, karcosan baloldali gondolatok. De azért messze vagyunk Honeckertől, meg még messzebb vagyunk azért Hitlertől, szóval lassan.
0: Ráadásul az AfD ideológiája meglehetősen zavaros. Tehát úgy támogatja Izrael politikáját, hogy közben, és úgy van egy meleg kapcsolatban élő vezetője, hogy közben ugye azt várja az ember egy szélső jobboldali pártól, hogy ezt mind nem teszi.
1: Igen, szóval ez azért Hitlertől nagyon messze van, de visszatérve az kooperációhoz, szerintem ugye mindenki arról beszél, hogy az AfD mennyire szélső jobboldali, antiszemita, etc., szerintem ez annyira már nem igaz. Nyilvánvalóan vannak ott is antiszemita gondolatú emberek, ami nem jó, de szerintem az igazi meglepetés majd akkor lesz, amikor kiderül, hogy igazán a BSZV egy eléggé antiszemita gondolatú párt, anti-izraeli párt, és szerintem ott lesznek még meglepetések, ha tényleg egy ilyen kooperációra sor kerül, hisz ott időnként felbukkannak olyan nyilatkozatok, amik erősen izrael kritikusak. Például a pártszervezetnek az ifjúsági szervezete júniusban nagyon erősen Izrael ellen szólalt fel.
0: Az mondjuk, ha ez így történik, Németországban mindig nagyobb figyelmet kap, mint a bárhol máshol a világban, szintén történelmi okoknál fogva. Az, hogy van egy tartomány, ahol van egy AfD-s miniszterelnök, az nyilván az országos politikában is hatást kelt. Mert hogy már van egy vezetője az AfD-nek, aki azt tudja mondani, hogy én már nyertem választást. Mit jelent ez az AfD vezetésében?
1: Az AfD vezetésében azt jelenti, hogy ha Urri Zsigmond 35 éves ténylegesen miniszterelnök lesz, akkor ő lesz az AfD erős embere. Hisz ez az első bizonyított esete annak, hogy az AfD ténylegesen egy tartományt tud kormányozni. Ugye máshol is nyert már, az eddigi legjobb eredménye Türingiában volt 33%-kal, de ott ugye két évvel ezelőtt a CDU-nak sikerült egy ilyen mindenfajta koalíciót összeszedni az AfD ellen. Most viszont már ekkora különbséggel ezt nem lehet megtenni, és ugye ez esély, de veszély is. Veszély, hisz az AfD bemutatja, hogy esetleg ők se tudnak varázsolni, ők se tudnak csodát tenni, a választók esetleg csalódottak lesznek, ez gyakorta új politika formációknál így van, sok az ígéret, és aztán kormányozni nehéz, és főleg nincs tapasztalatuk, nincs senkiük, se emberük, se szakértelem, se tapasztalat. A másik oldalon viszont, ha minden elvárással ellenében esetleg mégis jól sikerül, akkor teljes mértékben leomlott a tűzfal, és bebizonyított az AfD, hogy nincs itt semmi látnivaló, normálisan lehet kormányozni, de mondom, a 2 millió 100 000 haltnak a lehetőségei azért erősen korlátozottak, ez egy nem nagy és erős tartomány, inkább egy kisebb és gazdaságilag is nem olyan jól teljesítő tartomány.
0: Azért játszunk tovább a gondolattal, mert annyit megér. Ha ez tovább gyűrűzik, ez a hullám Németországon belül, az ugye hoz egy az orosz szankciós politika elleni fellépést valószínűleg, hiszen ez az AfD egyik politikája, egy Moszkva párti politikát és egy Európai Unióval szemben álló politikát. Ez egész Európát megrendíteni.
1: Ez így van, de még egyszer maradjunk a tényeknél, ugye Szász Anhalt delegál a kormánya révén a Német Szövetségi Tanácsban delegátusokat. Ott a törvényhozásba beleszólhatnak, most ugye egy tartomány 16-ból, szóval nem értékelném túl. Az, hogy tömegesen AfD miniszterelnökök lesznek Németországban, az szerintem még a jövő zenéje, attól még nagyon messze vagyunk, ezt nem is igazán látom. Nyugaton az AfD strukturálisan gyengébb, ez egy keleti párt alapvetően, és ha van még valahol esélye miniszterelnököt adni, akkor az keleten lenne, és Szász Anhalt volt tényleg az, ahol a legnagyobb esélye volt, és ő pont egy nagyon nem népszerű Merz kormány ellen tudtak felszólalni.
0: Na, nézzük is ezt a Merz kormányt, hogy mi a baj vele. Egyrészt nyilván a gazdaság. Legelsősorban is a német gazdaság állapota. Amikor azt lehet hallani, hogy a FOV azon gondolkozik, hogy bezár autógyárakat, akkor az elgondolkoztató a tekintetben is, hogy erre hogy fog reagálni a német társadalom. Így, ahogy most ezt látjuk?
1: Sajnos igen, ezt kell mondanunk, hisz Friedrich Merznek nagyon sok választás ígérete volt. És kivált kép a választók az ő szakértelmét asszociálják a gazdasági fellendüléshez, migrációpolitika fordulat, amit ígértek ugye a 2025-ös kampányban. Mindez nem következett be. Sokáig úgy volt, hogy a például bevándorlás, belső biztonság kérdésében a németek úgy gondolták, hogy CDU a legkompetensebb párt. Ez már régóta megváltozott, már az AfD-t gondolja kompetensnek, és ami tényleg ijesztő a CDU számára, hogy a gazdaságpolitikai kérdésekben is már a választók többsége úgy látja, hogy inkább az AfD kompetensebb, mint a CDU. Ez intőjel, veszélyes jel, és ezeket a mag kompetenciákat, amikkel Friedrich Merz mindig kampányolt, ezek elvesztek, és ugye szövetségi szinten nagyon rossz a megítélés a kormánynak, és ugye a tartományok egyfajta tesztet jelentenek a szövetségi kormányra nézve, további teszt következik ugye két hét múlva, és maga Friedrich Merz azt anticipálta, hogy két hét múlva majd leülnek, és megvitatják, és nem lehet már így folytatni, mint eddig, és ő személyes felelősséget is érez. Azaz ott van a levegőbe, hogy a további CDU kudarc esetén Friedrich Merznek napjai meg vannak számolva, mint kancellár.
0: Viszont a CDU nevezi meg a következőt is, ha ő lemond.
1: Ez így van, de...
0: Tehát, hogy igazából ezt a politikai padhelyzetet nem oldja meg az ő lemondása, mert még mindig a CDU marad a kormányrúdnál.
1: Ez pontosan így van, és nem csak, hogy a CDU, hanem a CSU-val együtt, és a szociáldemokratáknak ezt jóvá kell hagyniuk, hisz CDU-CSU-SPD kormány van szövetségi szinten. Ugye különböző szenáriók vannak, a legvalószínűbb egy konstruktív bizalmatlanság indítvány, ilyen már volt, így került Helmut Kohl hatalomba, és akkor közben jelölnek egy új kancellárt, míg a régit leváltják. Különböző pártközti egyeztetésekre lenne ilyenkor szükség. A szociáldemokratáknak lesz beleszólásuk, és követelni fogják ennek az árát.
0: De látszik egy olyan karakteres politikus, aki meg tudja oldani a problémák egy részét legalább?
1: Hogy meg tudja oldani, azt nem tudom, viszont vannak olyanok, akik már helyezkednek nyilvánvalóan. Mindig úgy van, hogy az Észak-Rajna-Veszfália miniszterelnök úgymond kancellárjelöltként szóba jöhet, ez most Henrik Wüst, vagy akár a bajor miniszterelnök Markus Söder. A miniszterelnök köréből szoktak kikerülni a kancellárok, vagy a miniszterek, a szövetségi miniszterek köréből.
0: Egy nagyon mély strukturális gazdasági probléma van Németországban. Nyilván az idő rendbe hozni. Ez a most előttünk álló ciklus, ez erre elegendő lehet? Bármilyen összefüggésben is ennek a pártkoalíciónak?
1: Szerintem nem. Nagyon hosszú távú projektekben kell gondolkodni, és nagyon lassú Németország. Lelassult, elkényelmesedett, és a váltás az nehéz. Egy kisebb országban ez mindig egyszerűbb, könnyebb. Németországban nagy struktúrák vannak, nagy eljárások vannak, és sokáig tart, és az elszántság is hiányzik igazán.
0: És ez egy elhúzódó válságnak látszik ilyen módon.
1: Abszolút így van ez. A CDU-ban szerintem felismerték ennek a válságnak az okait. Kiválóan elemzik a helyzetet, de a politikai cselekvés nem következett, és kétlem, hogy a szociáldemokrata párttal bekövetkezhet egy ilyen politikai cselekvés.
0: Magyar-Német Intézet igazgatója volt a vendégünk, Bauer Bence. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Színház, a következő témánk, meg a politika, mert hogy nem meglepő módon ez most elég erősen összekapcsolódik. Volt egy, és van is talán még egy déli népprogram, amivel kapcsolatban az oktatási hivatal megkötötte a soros szokásos szerződését, amit a szakma óriási felháborodással fogadott, mondván, hogy hát ez sok mindenről szól, legkevésbé az iskolásokról és a színházról. Ezt is helyre tesszük mindjárt, hogy akkor vajon miről is igaz volt ez a sommás megállapítás. Vidovszky György itt a vonalban, távolról, Pécsről jelentkezve, ahol jelenleg tanáremberként dolgozik az egyetemen. Egyébként meg a Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége Magyar Központjának vezetője. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: És hát, hogyha valaki esetleg hirtelenjében, bár azt gondolom színházlátogató emberek között nem nagyon van ilyen, de nem mindenki jár gyerekszínházba, nem tudja Gyulit hova elhelyezni, hát a nevethez fűződik az elmúlt mondjuk 15 éve a Kolibri Színháznak egészen 2025-ig, amikor azt furcsa módon kicsavarták a kezetekből társulatostól mindenestől. Úgyhogy tudod, hogy mi az, igen, a gyerekszínház? A déli névvel, magával, önmagában a gondolattal volt baj ezzel a programmal és azzal, hogy elvigyen iskolásokhoz előadásokat?
2: Nem, egyáltalán nem, illetve hát a déli népprogram, ugye ez nagyon sok alprogramból álló gondolat. Egyébként az, hogy minden gyermek jusson el egyszer színházba egy évben, ez nem is annyira a déli népből fakad, hanem ez pont a Kolibri korábbi igazgató Novák Jánosnak volt egy gondolata, amit ő éveken keresztül ismételgetett, hogy kellene valamilyen. Aztán ez végül is a déli népprogramnak az egyik alprogramja, vagy néhány alprogramja megvalósította. Nem ezzel van a gond, ez egy remek ötlet, és ez nagyon fontos dolog. És az is, hogy az állam alprogramja, vagy néhány alprogramja megvalósította. Nem ezzel van a gond, ez egy

0: jelentős részének betekintése abba, hogy ott egyáltalán mi zajlik. Ami viszont hír visszajött hozzánk, vagy néhány tapasztalat, személyes tapasztalat, az meg nagyon sok kritikát vetett föl. Szóval igazából nem az alapgondolattal van gond, hanem azzal, hogy ez hogyan történt ez a kivitelezés, aminek az egyik példája ez is, hogy most hirtelen egyszer csak ugye kiderült, hogy még már most az új kormányzat alatt az oktatási hivatal kötött egy megállapodást az Érinné programmal, és senki nem tudta igazából, hogy ez mi alapján, miért pont ők, miért annyira értékes az a program, amit ők kínálnak, és ennek a felülvizsgálata azt gondolom, hogy szükséges most.
1: Sok kérdés felmerül, akár az is, hogy miért pont őkre kérdezve rá van-e más. De ha visszalépünk egy kicsikét, egy struktúraváltáshoz a jelek szerint személyzetváltás is szükségesnek látszott azok szemében, akik ezt végrehajtották. Tehát amikor a régiek kikerülnek, jönnek az újak vajon tudják-e azt, amit a régiektől elveszünk, vagy a régieknek nem hagyunk folytatni, vagy valami új minőséget tudnak-e teremteni. Ez az elmúlt 15 év kultúrpolitikájának egyik alapkérdésévé vált.
0: Így van pontosan, és itt is tulajdonképpen erről van szó. Ugye egy nagyon jelentős alprogramja, ami most már a Dérinéhez tartozik 2 éve, ez a Lázár Ervin program. Ezt talán többen hallották már. Ennek megint csak az alapgondolata nagyon szép. Jussanak el előadások olyan helyekre, ahol nincs színház, és a gyerekek nem is tudnák megfizetni a jegyárát, és ezért oda ingyen eljutnak ezek az előadások. Vagy gyerekeket szállítanak különböző színházakba, ugyancsak ingyen, tehát erre lehetett pályázni. De nagyon furcsa volt az, hogy igazából ennek a szempontrendszerét, hogy mely előadásokat választották ki, hogyan jutottak el az előadások a különbözőekre, a megfelelő célcsoportnak, korcsoportnak, az oda illő előadás érkezett el, vagy ez adott esetben igazából csak a nézőgyár működött, mármint az, hogy számukban mérhető legyen. Erről nagyon-nagyon sok rossz tapasztalata van a szakmának, akik ebben részben érintettek voltak, utazótársulat, vagy iskoláknak, pedagógusokkal is beszéltünk, akik nem megfelelő szintű, vagy úgy érezték, hogy nem megfelelő szintű programokat kaptak, és nem ők választhatták ki sose. Tehát itt van egy nagyon számunkra, mi úgy ítéljük meg, hogy nagyon rossz döntési mechanizmus, egy számunkra nem ismert szempontrendszer alapján, azt se tudjuk igazán néha, hogy kik döntenek ezekről a programokról, kis sajátítás történt, és azoknak a fogalmaknak is a kisajátítása azok nélkül leginkább, akik ezt művelték évtizedeken keresztül nagyon sikeresen. Úgyhogy mi egyszerűen azt látjuk, hogy ezt felül kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy tényleg ez a program ez így ebben a formában működik a legjobban, akár személyi változásokkal együtt is, de ez most nem csak a helycseréről szól, ez nagyon erőteljesen a gyerekekről szól.
1: Vigyánszky Attila személyt ebben a történetben sem lehet megkerülni. Ugye ő maga is rendre a Dréné programot, mint egy hivatkozási pontot határozta meg az elmúlt évek saját nevéhez fűződő munkásságában. Mennyire nyomta rá ő a bélyegét, az ő gondolkodásmódja erre a programra?
0: Igazából az, hogy a Dérinné program most is ugye a Nemzeti Színházhoz tartozik, tehát annak a vezetőjét a Nemzeti Színház mindenkori vezetője cserélheti, vagy válthatja, vagy dönti el, hogy ki lesz az. Ez erőteljesen oda köti, tulajdonképpen a gondolat is, hogy úgy mondjam, kisajátítódott, és valószínűleg ezzel az oka annak, hogy bizonyos olyan emberek, akik mondjuk nem voltak a korábbi érában lojálisak, akár a Nemzeti Színházzal, annak a politikai gondolkodásával, nem kerülhettek be ezekbe a programokba. Nagyon sokszor ezt láttuk, hogy lojalitás alapon történt a kiválasztás, és ez persze biztos, hogy ezt az állítást, amit most mondok, ezt nehéz bizonyítani, de nagyon sok ilyen esetünk van. Úgyhogy erőteljesen köthető a Nemzeti Színházhoz az egész program. Részben azért is, mert onnan indult el, és annak az égisz alatt fut anyagilag is.
1: Azt hiszem, Csáki Juditot idézem, akit nehéz lenne azzal vádolni, hogy Vigyánszky Attila nagy barátja, de azzal is, hogy nem hozzáértő kritikusa a magyar színházi életnek, tehát azért ő mérvadó, hogy 10 előadásból, amit azt hiszem őt idézem, 2 látott jónak, 2 elfogadhatónak, és az összes többi az, ami minősíthetetlen volt. Ezek alapvetően hakni brigádok voltak a szónak a nem egyáltalán nem nemes értelmében?

0: nagyon sommás lenne, hogyha ezt én most kimondanám, hogy ezek hakni brigádok. Azt mondhatom, hogy ugye a színházpedagógia, a drámapedagógia, tehát ami azzal foglalkozik, hogy akár programokat iskolába vigyen, és ott iskolásokkal valahogy foglalkozon egy téma körül, ennek megvan a módszertana. Azt mondhatom, hogy ennek a módszertannak a részleges ismeretével és a részleges figyelembevételével alakultak ki olyan programok, amelyeket aztán dömpingszerűen, kampányszerűen vittek iskolákba, és nem olyan iskolákba, nem azért, mert az iskola kérte, hanem megkapták. Például a drámapedagógiának az iskolában történő, mondjuk a színházi alkotók által is működtetett drámapedagógiának egyik fontos ismérve az, hogy nem lehet egy alkalommal valamit megcsinálni, hanem ez egy hosszú folyamat. Többször kell visszatérni az iskolába, és meg kell nézni azt, hogy milyen hatása van, hogy tényleg valóban működik-e. Ezek a programok, amikről beszélünk, például a Kultapnál, itt általában egyszer vagy maximum kétszer jelent meg egy iskolában, és tulajdonképpen nagyon zárvány volt mindig. Ez például egy olyan szakmai kérdés, csak egyet emeltem ki, ami vitatandó, és amit legalábbis a szakmának egy része jelentősen vitat, és különösen úgy, hogy a Dériné program különböző alprogramjaira a többszöröse volt áldozva, most anyagilag, úgy értem, több pénzben működött, mint a teljes független szféra összesen. És ez olyan aránytalanságot hozott létre a piacon is, és természetesen a működésben is, ami nem hiszem, hogy a jövőben indokolt lenne, hogy fönt maradjon.
1: Viszont történt valami, ami a hazai kultúrpolitikában meglepő és újdonságnak tűnik, hogy a szakma megszólalt, megfogalmazta a véleményét, hogy ezt így ne tovább, és az oktatási hivatal szerződését a kormányzat felbontatta. Ez egy teljesen új elem az együttműködésben a kultúrpolitika és a kultúra művelői között.
0: Így van, ez nagyon meglepett minket is, és nagyon üdvözöljük ezt a gondolatot, sőt nem csak, hogy fölbontotta ezt a szerződést, ami egyetlen egy programra vonatkozott egyébként, itt kötelező olvasmányok segédanyagairól volt szó, amelyek felajánlhatók iskolában és a többi, de már ezzel a programmal kapcsolatban is sok kifogásunk volt. De ami még érdekesebb és fontosabb az, hogy Lannert Judit beszélgetés és egyeztetést ajánlott föl a Magyar Színházi Társaság tagjaival és az szervezeteivel, tehát például az Aszites Magyar Központtal, vagy a Független Előadó Művészeti Szövetséggel, és mint ilyen, ez sokkal inkább előremutató.
1: Ráadásul a színházi programokkal kapcsolatban, illetve eleve azzal, hogy merre felé kellene elindulni, nagyon komoly anyag is készült, amit át is tudtok adni most már a minisztériumnak.
0: Igen, a Magyar Színházi Társaság tulajdonképpen szinte 200, azt hiszem, hogy jótom, 200 embert szólított meg, szakmabelit, akik heteken, hónapokon keresztül különböző munkacsoportokban gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne az egész színházi szakmának a problémáit föltárni, és arra javaslatot tenni, hogy ezeket hogyan lehet megváltoztatni. Ennek egy része egyébként az, hogy a gyermek és ifjúsági színházi területen mi milyen problémákat látunk, milyen megoldási javaslataink vannak, és ennek az egyik pontja egyébként valóban a Dériné program volt, még ezt megelőzően, tehát a mostani szerződéskötés kapcsán kialakult botrányt megelőzően, tehát ez egy folyamatban lévő dolog, és itt nagyon úgy érezzük, nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy egyeztetés szükséges végre olyan szakmai szervezetekkel, akik ezt régóta művelik, nem azt mondom, hogy csak mi értünk hozzá, természetesen ennél sokkal plurálisabb a dolog, de az, hogy ebből tömegével voltak kihagyva olyan emberek, akik ezt művel, az biztos, hogy nem folytathatja a jövőben.
1: Nem csak ti értetek hozzá, de ti biztosan. Vidovszky György, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is derült napos meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválasztják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament e-heti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnest azzal indokolta a döntést, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnököz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest a 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott, míg a 65 év felettieké még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Újraindították az orosz erők a Kijev elleni légi csapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsérült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak, jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók. Napközben mindenhol csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható, eső sehol nem lesz. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódások elkészülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok Laborc utca megállóját a belváros irányába áthelyezték. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Raro.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Egy néphagyományairól beszélünk, meg egy új évről. 5787. évébe jut a zsidó név a saját naptárja szerint. Örülök neki, hogy itt vagy, Megyeri Jonatán rabbi a vendégünk, a Neokon főszerkesztője. Jó reggelt kívánok! 5800 év az egy iszonyú nagy teher és egy óriási múlt. Az első évekről mit gondol ma a zsidóság, a naptár szerinti első évekről, a megalakulás éveiről?
2: Hát először is hagyd pontosítsalak annyiban, na, hogy nem a zsidó nép lép az 5787-es esztendőbe, hanem az emberiség. A zsidó hit szerint ugye Isten 5787 napja teremtette az embert a teremtés hatodik napján, de a világ az ezelőtt teremtetett, ugye az első öt nap is volt valahogy. És a zsidó hagyományban egyébként, ha már az első napokra kérdeztél, vagy az idők elejére, igen, akkor eltérő vélemények vannak azzal kapcsolatban, hogy az első öt nap mennyi ideig tartott. A klasszikus vélemény szerint öt napig, 5x24 óráig, de vannak olyan vélemények, amelyek szerint nem, hiszen Isten az égitesteket, a napot, illetve a holdat, amely szerint az időt, vagy amelyek alapján az időt számoljuk, csak a negyedik napon teremtette. Úgyhogy elképzelhető, hogy az első napok azok hosszabb idő volt. Úgyhogy ez nem mond ellentőjelent tekintetben a tudománynak.
1: Az, hogy a naptáratok szerint így az emberiség története leírható, meghatározható, kezdőpontú. Ez ma a hagyományaitok szerint is alapvetés? Tehát mindaz, ami ott le van írva, Ószövetség, ugye? Keresztények így szokták ezt egyszerűen kezelni. Az mennyire tartható, és mennyire kell tartani? Mennyire kell kötnötök magatokat ahhoz, ahogy ott írva vagyon?
2: Nézd, amennyiben a teremtés történetéről beszélünk, ott ugye a Biblia maga egy ilyen látszólag fontos eseménnyel, mint a teremtés, hogyan keletkezett a világ, amely a tudományt izgalomban tartja most évszázadok óta, ez relatíve keveset foglalkozik, valószínűleg azért, mert az emberi elme úgysem tudja teljesen felfogni, hogy pontosan mi is történt, és megérthetjük a fizikai folyamatokat, vagy a kémiai folyamatokat, amelyek lezajlottak, de nem biztos, hogy megértjük azokat a magasabb rendű, úgy tetszik, transzcendens folyamatokat, amelyek lezajlanak. És ha már fizikum és transzcendens, a Biblia törvényei, amire utaltál, Egon, azok a Biblia törvényei, azok nem változtak most sem, Isten nem jött le azóta, mióta egyszer megnyilatkozott a Sinai-hegyen, és elmondta, hogy hogyan kell az emberiségnek élni, és adott egy útmutatót, egy használati utasítást az élethez. Ugye Isten, mint az élet alkotója, az élet gyártója, ha úgy tetszik, tudja legjobban, mint minden gyártó, hogy hogyan kell a terméket, ez esetben az életet a legjobban használni. És nem azért feltétlenül, hogy a leghosszabb életed legyen, bár az sem mellékes, hanem az, hogy tudod az életet a legteljesebb valójában megélni, és kihozni belőle a potenciális maximumot. Úgyhogy igen, a törvények szerint élünk ma is. Most péntek este elkezdődik az új év, a zsidó új év, belépünk az 5787-es esztendőbe, ahogy említetted, ami a zsidó hit szerint az önvizsgálat időszaka, már most a Rosh Hashanát, az új évet megelőző egy hónap is az önvizsgálat időszaka, mint egy mérleg, egy könyvelő is mérleget von minden év záráskor azzal, hogy mi is történt az elmúlt évben, és az ember ezt helyes, hogyha megteszi, jeles alkalma, akkor az új év erre kiváló alkalom, születésnap, más alkalmak is jó alkalmak erre, de az új év egy kiváló alkalom, amikor egyénileg és kollektíve is mérleget vonunk az elmúlt évből, megnézzük, hogy mik azok, amelyeket jól csináltunk, amelyeket erősítenek az elkövetkezendő évben, mik azok, amelyeket rosszul csináltunk, azok felett húzunk valamiféle mérleget, megbánjuk az esetleges bűneinket, vagy hogy mondjam, félrelépéseinket, és teszünk, és ez a legfontosabb talán, pozitív elhatározásokat a jövőt illetően, hogy miként képzeljük el azt, hogy a helyes útra fogunk visszatérni, vagy a helyes úton maradunk. A te esetedben biztos vagyok benne, hogy nem volt sok.
1: Köszönöm a bizalmat. Legyen neked ebben igazad. Viszont az ünnep az nem egy nap a zsidó ünnepkörben, hanem itt ünnepekről beszélünk, őszi ünnepekről beszélünk.
2: Így van. Rosh Hashanah önmaga is egy kétnapos ünnep. illetve azután egy héttel, körülbelül egy héttel fog következni Jom Kipur, az engesztelő nap, amely egy 25 órás nagyon szigorú böjtnap, és ezeket hívjuk, ezt a két ünnepet, és ezt az időszakot hívjuk úgy, hogy a félelmetes napok, hiszen ilyenkor dönt Isten arról, hogy mi lesz a következő évben, hogyan fog kinézni a sorsunk az elkövetkezendő évben, dönt életről, halálról, gazdagságról, ne adj Isten szegénységről, egészségről, vagy ne adj Isten betegségekről. Szóval ez egy olyan időszak, amikor az embernek tényleg össze kell szednie magát, ha eddig nem tette, hogy pozitívan vizsgálj meg magát, és azután bocsáss meg.
1: Mennyire adja át magát ennek, hogy Isten dönt, hogy megtettem, amit megtettem, majd megítéli, és dönt a jövőmről is.
2: Ez így van, természetesen az ember szabad akarattal rendelkezik, szóval, hogy Isten határoz, de az ember képes arra, hogy Isten döntését megváltoztassa, vagy Isten, hogy mondjam, rábírja arra, hogy megváltoztassa a döntését, akkor, hogyha helyes útra tér, erre bibliai példákat látunk Ábrahám esetében, látunk Mózes esetében, számos példát, ahol Isten, ahogy tetszik, meggondolta magát, azért, mert egy igaz ember kérte arra, hogy változtassa meg a döntését. Szóval az ember kezében hatalmas hatalom van, de Isten is csak akkor lehet király, hogyha az emberiség királyát teszi az élete fölött. Ugye a király az maga egy potenciál, ha nincs nép, nincs király sem, tartja a zsidó hagyomány. Úgyhogy mi vagyunk azok, akik Istent az életünk felé helyezzük, az életünk királyába helyezzük. Úgyhogy nagyon sok esetben, vagy tulajdonképpen jelentős esetben az igazi döntések, a mindennapok döntései a mi kezünkben vannak. Úgy kell ezt elképzelni, hogy egy ilyen 21. századi példával éljek, mint amikor föltöltesz áldásokat, isteni áldások, vagy felhőben vannak egy ilyen Google Drive-ban, vagy ilyen Apple Cloud-ban, szó szerint felhőben, és azokat a mi feladatunk, ezek potenciálok, ezek lehetőségek, amelyeket a mi feladatunk lehívni, letölteni, és aztán implikálni a saját
1: életünket. Hasanához tartozik egy remek zsidó hagyománya, a jó kívánság.
2: Így van.
1: Ilyenkor ezt illik valójában az összes ismerősünknek valamilyen módon eljuttatni?
2: Sokkal tovább megyek ennél, illik az egész emberiségnek eljutatni. Ez esetben természetesen ismerősök, barátok, család, közösség, az ország, a nép, amely között élünk, amelyben élünk. Úgyhogy valóban a béke például ez egy olyan áldás, amely nem tud önző lenni, az ember nem tud úgy békéért imádkozni, hogy közben körülötte háború van. Tehát a béke az a priori olyan áldás, amely akkor tud csak megvalósulni, hogyha mindenkire vonatkozik.
1: Van egy, hát nem mondom, hogy hangszer, hanem hangkeltő tradicionális eszköz.
2: Így van.
1: Mindenhez az ünnepkörhöz, ez a sófár. Meg tudod szólaltatni?
2: Nagyon remélem. Van benne tapasztalatom. Ez egy kosnak a szarva, amely Rosh Hashaná ünnepi kelléke, amelyet meg fogunk fújni Rosh Hashaná ünnepén, amely egy tórai törvény, egy bibliai törvény, hogy kürt riadás napja legyen ez a nap. Ez így van megírva a Bibliában. És a sófár hangja a hagyomány szerint emlékezteti arra, felbuzdítja az embert, hogy megbánja a bűneit, hogy önvizsgálatot tartson, és olyan a hangja, mint egy síró gyermeké. Három fajta hang van, egy hosszabb hang, egy három részből álló tört hang, illetve egy riadó hang, és ebből fogok megszólaltatni, ha megengedem, és még belefér az időnkbe, azt, amit ilyenkor még Rosh Hashaná előtti napokban meg szoktunk szólaltatni reggel a zsinagógákban, annak érdekében, hogy felébredjünk, hogy feltámadjon.
1: Ez a riadó hang?
2: Hogy?
1: Ez a riadó hang?
2: Mindjárt jön az is, meg fogod ismerni.
1: No.

0: a rövid hangokból el volt a riadóhang. Kívánok kellemes, édes, boldog, békés új évet mindannyiunknak.
1: Én is ezt kívánom. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
2: 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Mindig aggódunk valamiért, most új aggodalmat sikerült ébreszteni magunknak nem ok nélkül, méghozzá az időjárás változás kapcsán, és nem a napi időjárás változás, mert ezen a héten az is okoz majd kellemetlenséget 35 fok után 15, hanem a klímaváltozás okán, úgyhogy Pintér Ferenchez fordulunk, jó reggelt kívánok, aki ugye meteogyógyász és a Meteo Klinika igazgatója. Ez a mi félelmünk, ez most teljesen megalapozottnak látszik. Itt olyan folyamatok indultak el, amikhez nem vagyunk hozzászokva, és különösen nem vagyunk hozzá felkészülve.
3: Jó reggelt kívánok! Teljes egészében ez a helyzet. Tehát a klímaszorongás egy teljesen indokolt dolog. Teljesen érthető oka van, az viszont nem jelenti azt, hogy ez jó és elfogadható, sőt kifejezetten káros dologról van szó, de indokolt, hogy van. Nem új keletű dolog. Tulajdonképpen a klímaváltozásnak a tudatba kerülésével egy időben ez már megjelent. Sajnos sok olyan vadhajtás kísérte, ami hozzájárult ahhoz, hogy eléggé torz formában alakult ki egyébként ez a klímaszorongás, és itt benne volt abban, hogy ugye téves információk jelentek, meg ellentmondó információk jelentek, meg riogatás jellegű volt a dolog, és hát ennek aztán az a következménye, hogy ez így teljesen indokoltan kialakult. Most ugye tudni kell, hogy a légkörrel a kapcsolatunk az egy elképesztően összetett dolog. Tehát ez a gazdaságtól, a mindennapi jóléten keresztül az egészségállapotunkig, ez egy abszolút befolyásoló tényező. Tehát hogyha ennek a problémáitól tartunk, az egy teljesen jogos dolog. Most viszont hozzájött egy újabb olyan nagyon komoly hajtóerő. Ez az időjárás szorongás. Itt arról van szó, hogy ugye itt különböző léptéken zajlanak a légköri folyamatok, vannak a évtizedes, évszázados, évezredes klímaváltozás. Az a klímaváltozás. Annak ott volt annyi, hogy ugye csak hosszabb távon számítottunk arra, hogy na majd mi lesz. Most viszont a helyzet az, hogy a klímaváltozás kihozta azt, hogy sokkal szélsőségesebb az az időjárás, amit pont most említett, hogy ilyen nagy változások vannak. Tehát sokkal több a szélsőséges helyzet, szélsőségesebbek a változások, és ez már a bőrünkre megy napi szinten.
1: Hát mindenhogyan a bőrünkre megy. Ugye itt van egy olyan igény a szervezetünk felé, hogy így tudjon alkalmazkodni, ahogy éppen az adott pillanatban az időjárás ezt megköveteli tőlünk. Hol 40 fok van és tűző napon kell dolgozni, ha valakinek olyan a munkája, hol pedig egyik pillanatról a másikra 20 fokot hűl a hőmérséklet. Képes erre az emberi szervezet, hogy ezt ellensúlyozza, vagy igazából ilyenkor kell menekülni valami olyan helyre, ahol valahogy rajtunk függetlenül és tőlünk függetlenül is megoldják ezt.
3: A helyzet az, hogy nem nagyon van hová menekülni. Tehát ugye...
1: Az arab világban nincs olyan helység, ami nem klimatizált, gyakorlatilag nincsenek a levegőn.
3: Igen, ez az, hogy ennek következményei vannak, hogyha klimatizált helyen élünk, akkor majd nem élünk a természetben.
1: Ez így.
3: Tehát ezek nagyon komoly következményei járnak. Most ez egy más dolog, hogy vannak bizonyos megoldási lehetőségek, de az időjárás szorongás, az mivel napi szinten tapasztaljuk, ez egy más dolog, mint a klímaszorongásnak az évtizedes rettegése. Tehát itt arról van szó, hogy egy naponta érezzük rosszul magunkat, fáj a fejünk, kiugrik a vérnyomásunk. Ezzel mi naponta találkozunk a rendeléssel, a meteoklinikán. Tehát itt az embereket ezt napi szinten érinti. Na ezért ez nagy hajtóerő, persze a klímaszorongás felé is, de az időjárás szorongás nem azonos a klímaszorongása. Más a léptéke. Na most Ennek van azért egy fontos következménye. A klímaszorongás nem nagyon kezelhető. Szóval ott a bizonytalantól, majd az évtizedes folyamányoktól való függés.
1: Jaj, mi lesz velük?
3: Hát ajánlják, hogy legyünk aktívak, tegyünk ellene, és ha úgy érezzük, hogy teszünk ellene, akkor ez majd segít a szorongásos problémákon. Azonban a napi szintű szorongásos problémák, azok viszont jól kezelhetők. És tény, hogy az időjárás szorongás ilyen nagymértékű megugrásával maga az egész témakör meg többszöröződött. Tehát olyan napi problémává vált, ahol a magyar lakosságnak a kutatásaink szerint körülbelül az egyharmadát érinti.
1: És hát ez óriási. Elég régen nem hallom, hogy nem bírom ezt a rengeteg frontot, meg milyen frontérzékeny vagyok én, azt annál inkább, hogy nem bírom ezt a meleget. Tehát egészen átalakult a saját érzékelésünk, a saját problémáinkkal szemben is.
3: Így van, és hát persze ott vannak az olyan dolgok is, amikor, hát milyen dolog az, hogy hónapokig nem esik az eső, itt van a szörnyűséges asszály, ott vannak a gazdasági következmények, ott van a bőrünkön minden áldott nap tapasztalt rendkívül káros hatások, és érthető, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy sokkal-sokkal rosszabbul viseljük
1: ezt a dolgot. Mit csináljunk, doktor úr?
3: Hogy mondjam?
1: Mit csináljunk?
3: Hát nézze, a helyzet az, hogy a klímaszorongással nem nagyon van mit tenni, őszintén szólva. Tehát ez, hogy aktívak vagyunk, próbálunk tenni ellene, úgy érezzük, hogy valamit tettünk, inkább megelőzni kell. Tehát természetesen, de ezek évtizedes dolgok. Maga az időjárás szorongás az, hogy ne féljünk annyira. Tehát, hogy tegyük helyre a szervezetünknek a időjárásra való reagálását, ez viszont megoldható. Erre már most megvannak a kezelési módszereink.
1: Úgyhogy nem kell félni orvoshoz menni, hogyha úgy érezzük, hogy gondjaink vannak. Köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Legyen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválpatlan.hu felajánlásával.
1: Mi pedig marketing ügyekkel folytatjuk, és közel hozzuk reményem szerint a következő percekben mindannyiunkhoz, hogy igazából mi is az a marketing. Bánegyi Zsófia, Magyar Marketing Szövetség alelnöke, a vállalati kapcsolatokért felelős alelnök. Lesz egy marketing summit, nem is olyan sokára, bő egy hét múlva. És hát az, egy ilyen esemény az arra jó tulajdonképpen, hogy mindent megmutasson abból az iparágból, amit megjelenít, de mégis lesz egy különleges fókusz arra, majd külön kérdezem, mi a marketing ma a 21. században? Nyilván más, mint volt régen.
2: Szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, ma már teljesen más a marketing, de még sokan úgy tekintenek rá, mint hogyha a marketing kommunikációs szakemberek kampányokat gyártnák, meg sajtóközleményeket adnánk ki. Ettől már réges-rég elléptünk. Hatalmas rendszereket építünk, összefüggő rendszereket, és mindenek az a célja, hogy a ügyfelet, a fogyasztót a minnyiabban elérjük, minden érintkezési ponton a márkát hitelesen építsük, és ez ön is egyetért, és mindenki, hogy a mi feladatunk már nem csak az üzlet fejlesztése. A marketingnek ma akkora hatása van az üzletre, hogy ezen keresztül a társadalomra is hat. Úgyhogy a jövő csütörtöki marketing summiton egyébként a felelős marketingről is fogunk beszélni nagyon sokat, és hogy a mi munkánk hogyan hathat például akár a benn dolgozók mindennapi életére, de akár egy teljes társadalomra is.
1: Hát igen, a marketing az társadalom formáló erő. Tegnap, meg ma is zajlik az AI Summit, egy másik ilyen összeugrása egy szakmának, egy területnek, és ott is ezer módon elhangzott az, hogy a mesterséges intelligencia hogyan szövi át akár a marketingiparágat is. Hogy hogy lehet eljutni az emberekhez, és ez mennyivel simább és simulékonyabb az AI segítségével. Ezt nyilván a napi gyakorlatban önök is érzékelik, mennyire alakítja át az életüket, és mennyire lesz ez téma mondjuk a marketing summiton.
2: Első számú téma. Nem véletlen, hogy tegnap is volt alkalmam előadni ezen a AI Summiton, hiszen én inkább ellépnék a mesterséges intelligenciát egy szélesebb körben, technológiai változásban értelmezném. Ez már az elmúlt időszakban elképesztően jelen volt a mi életünkben, úgy főleg a generatív AI megjelenésével 22-ben, és azóta exponenciális fejlődésnek indult, és ma már nem eszközrendszereket jelent, hanem mindent megváltoztat. És a mi kihívásunk már nem csak az, hogy jobban tudjuk, hogy mely AI eszközhez forduljunk a saját munkánkban, és azt használjuk, hanem például hogyan védjük ki a márkát ért negatív hatásokat, amit például akár egy robot vagy egy automatizáció kintről gerjeszt a márkával szemben, fake news, hamis tények, támadások kapcsán, és hosszú távon hogyan őrizzük meg a relevanciát, a hitelességet, az emberközeliséget egy olyan világban, ahol ma már mindenki tud tartalmat generálni, ami például az én munkámat befolyásolja. És hogyan tudom elérni azt, hogy az én fogyasztóm vagy ügyfelem értse, hogy mi a hiteles forrás például a márkámmal kapcsolatban. Pontosan tudja, hogy amikor én kommunikálok, az valójában vállalat kommunikálja, és mi az, ami valójában hamis tény, mert akár már egy vezérigazgatói videót is, egy hangüzenetet is le lehet úgy ma már generálni, hogy az teljesen hihető, de mennyire például hibába esünk abba, egy olyan reklámfilmet gyártunk, ahol egy AI orvos vagy szakértő mondja el a véleményt egy adott gyógyszerről. Ugye ezek azok a hibák, amelyet például sokat beszélünk a Marketing Summiton, hogy mi az a határ, amíg az AI tudjuk használni jelenleg, és mi az, amin nem szabad túllépnünk. Vannak arra nagyon jó példák, hogy egyes márkák váltok, mert úgy pozícionálják magukat, kimondják, hogy nem használnak AI-t például a reklámjaikban, és ettől válnak hitelesek, például egy olyan testápoló hatalmas márka globálisan, aki azt mondja, hogy ő a test

0: pozitív irányba mozdul el, és ezért távol tartja magát, hogy mesterséges például személyeket használ a reklámjaiban.
1: Ez izgalmas, és ez valószínűleg azt is jelzi, hogy lesz egy pont, lesz egy határ, amikor azt mondjuk, hogy oké, nagyon hasznos az AI, de most ebben az ügyben ebből nem kérek. De közben meg hozzám eljutni fogyasztóhoz az AI rendkívüli nagy segítséget tud nyújtani minden marketing szakembernek.
0: Ez az automatizáció maga, ami megjelent, hogy számos esetben már valós idejű, nagyon gyors operatív rendszereket tudunk felállítani, de ettől mi nem esünk kétségbe, mert csak segíti a munkákat,
1: hát kutatás,
0: adatokgyűjtése, stb. A kreatív munka, stratégiaalkotás ott marad.
1: Mondtam, hogy lesz a Marketing Summiton egy különleges fókusz az olimpia, mint Budapest lehetősége, és egy ilyen dunavölgyi gondolat, hogy ne csak Budapesten, hanem a térségben is legyen ebből valami. Ez egy nagyon komoly marketing feladat lesz a következő 10 évnek, hogyha komolyan gondoljuk.
0: Nem véletlenül adtunk ennek helyet, és nagyon örülünk, hogy része jött a MIPASZ színpadán. Ugye Karácsony Gergely főpolgármester úr, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulai Zsolt, és Szalai Bezzevici Attila, Budapesti Olimpiai Mozgalom elnöke fog erről beszélgetni. El kell kezdenünk erről beszélgetni, hogy van egy olimpia, mit jelenthet a magyar társadalomnak, de akár mit jelenthet a magyar váltok gazdasági versenyképessége szempontjából, és akár az országmárka igen szempontjából hosszú távon. Vannak nagyon jó példák, ugye Párizs egyébként egy szuper példa erre, és nagyon örülünk, hogy itt most végülis a résztvevő 2000 lesznek jövő csütörtökön, hogy ebben most beletekinthetünk, belepillanthatunk, és ez a beszélgetés talán a mi színpadunkon kezdődik el először.
1: Mondtuk, hogy szeptember 17-e MIPA, mondta, hogy 2000-en lesznek, ezek szerint már nagyjából látszik az, hogy mekkora az érdeklődés,
0: igen.
1: De van még belépő? Tehát, hogyha valaki most kap észhez, akkor eljut a Marketing Summitra?
0: Igen, nyilván a weboldalunkon még lehet venni belépőt, a MIPA elég nagy, de idén ezért meg kell nyitnunk az összes termet, a hatalmas nagy színpadokat, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Közép-Kelet-Európa a legnagyobb színpadát hozzuk jövő csütörtökön létre, és nem csak a marketing kommunikációs szakembereknek, hanem sok beszállítónak, a teljes ökoszisztéma képviselőinek, és nyilván ott lesznek a felső döntéshozók is, hogy együtt gondolkodjunk a szakma jövőjéről.
1: Legyen ez egy valóban jövőben mutató szakma.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is. A Marketing Summitról Bánegyi Zsófiával beszélgettünk. Köszönöm az önök egész reggeli figyelmét, ha egész reggel kitartott. Holnap újra nekirugaszkodunk, várom önöket 6:30-kor a startban. Minden jót, szép nap.
2: Támogatott tartalmat hallottak.
3: Lakik bennem néhány kósza gondolat.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, nem tervez leépítéseket a győri Audi. Ma is derült napos, meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a béke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön egy hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott idéglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek. A kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt a szerkesztője a mai adásnak, és egy évad kezdetről számolunk be először önöknek. Szerintem az már elég súlyos, ha az ember emlékszik rá, hogy amikor megszületett a Katona József Színház, az hogy volt, meg mint volt. Ez a 44. évada, amit elkezd. Székely Kriszta, a színház igazgatója itt a vonalban. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok.
5: Jó napot, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Ez a 44. ez nem kerek évforduló, nem nagy évforduló, nem nagy ünnep, de hát minden évadkezdés egy ünnep. Hogy készült a Katona erre az évadkezdésre?
5: Hát nem kerek ünnep, de valahogy mégis ez a 44, ez biztos mindenkiben azért ez egy valamilyen szám, vagy legalábbis nekem egy nem kerek szám, de struktúrájában valami egységet képviselő szám.
4: Igen.
5: Nekem tulajdonképpen ez az első évadom, teljes évadom igazgatóként. Itt nyilván sokan dolgozunk együtt egy évad összeállításán, tehát nem akarok mindent magamra venni ebben, de hát mégis az én vezetésemmel, szóval ez mindenképpen ilyen értelemben egy új helyzet a színházban. És dolgoztunk azon, hogy a Katona megújulása és folytonossága, ez a két feladat egyben ebben az évadban meglátszódjon, és színházat csináljunk annak radikális empátiájával, ami a katonára jellemző.
4: Kriszta, miben kell megújulnia? Mi az, amit szeretne látni, és amit mi majd észlelünk?
5: Én azt gondolom, hogy a katonának ez is a megújulás is az egyik tradíciója, tehát ha a nézők megfigyelték az elmúlt 44 évet, ez a színház folyamatosan kockázatokat vállalt, új alkotók, és a társulat olyan fajta frissítésén, az arculat olyan frissítésén, ami más színházak esetében ilyen folytonosan nem figyelhető meg. Tehát nekem az a dolgom, vagy nekünk most az a dolgunk, hogy lehet, hogy mivel, hogy is mondjam, a Máté Gábor előző igazgató, és én köztem azért mondjuk 30 valahány év talán van, ezért lehet, hogy most van egy ilyen érezhetőbb vizuális lépés, most elindult az új honlapunk, az évadfüzetünk, tehát ha a néző oda tekint a színház felé, akkor megláthatja, hogy milyen irányba gondolkodunk. Van egy nemzetközi nyitás, tehát koprodukció, külföldi, egy német rendezőnő dolgozik már most az első produkción, a Parallax, a Mundruczó Kornélnak az országban eddig nem látott előadása nyitja az évadot, ami szerintem egy nagyon fontos kulturális esemény lesz.
4: Hát Mundruczónak ez a darabja, ez bejárta Németországot, mindenféle díjakat nyerve ott is, és beszélgettünk ebben a műsorban is Kornéllal arról, hogy mennyire fájt neki, hogy azt Magyarországon nem látta a közönség, úgyhogy most ezúton is akkor felhívom én is mindenki figyelmét arra, hogy ez egy olyan premier, ami már megjárt a hadakutyát és bizonyított máshol.
5: Ez így van, és a Katona, vagy hát én a pályázatomban vállaltam, vagy fontosnak gondoltam, hogy független színházakkal együttműködjünk. A Kornél egy világhírű alkotó, és szomorú, hogy nem részesült támogatásban. A Katona részéről ez egy komoly befektetés ennek az előadásnak a befogadása technikai értelemben, de nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. De hát minden, tehát én azt gondolom, hogy az évad nagyon sokrétű, pergüntöt játszunk, és gépnarancsot is adaptálunk, tehát fiatalok is, és középgenerációra is gondolva állítottuk össze az évadot.
4: Az Örkényre mondják most, hogy... és látom a kritikákat, hogy ezt időnként meg is jegyzik, és ez egy felvetés a mi beszélgetésünkhöz csupán, hogy lehet, hogy túl fiatalít, hogy az idősebb közönséget lehet, hogy a fiatalos hangulat, hangzás egy kicsikét elmarja. És ez mindig egy nagyon komoly színházvezetői kérdés, hogy szabad-e annyira nyitni, hogy azok, akik hozzászoktak egy stílushoz, egy világhoz, azok úgy érezzék, hogy ez már nem az övék.
5: Hát én alapvetően, nyilván ez egy tág kérdés, amit most feltesz, de alapvetően én fontosnak tartom a Katona meglévő közönségét. Én 15 éve dolgozom a Katonában, és szoros kapcsolatban állok a Katona idősebb közönséggel is a saját munkáimon keresztül. Én nem érzem azt, hogy a színháznak csupán a fiatalokat kéne becsalogatni, nyilván feladatunk, hogy ez elérje őket, és megtaláljuk azokat a témákat hitelesen, ami őket érdekli, de én sem a klasszikus irodalmat, sem az európai irodalmat, és az ehhez kapcsolódó közönséget nem szeretném elengedni, és megpróbálnám őket is, hogy is mondjam, helyenként feladatok elé állítani, de nem, semmiképpen nem lemondani róluk. Hát megint csak Ibsent meg a Pergüntöt tudom mondani, de tudom mondani az én bemutatómat is, ami egy Annie Arnaux adaptációs kísérlet lesz a Nobel-díjas írónő munkáiból, tehát ez sem feltétlenül egy Z-generációs topik. Úgyhogy én nem, semmiképpen nem szeretném elengedni a nézőink ezen rétegének kezét, sőt, szorosabbra fognám.
4: Igen, a katona egy ebből a szempontból érdekes mikroklíma, hogy, és ez az elmúlt 16 év szempontjából is kifejezetten izgalmas, hogy az ember a premiereken, de még a későbbi előadásokon is mindig találkozott olyanokkal, akikkel egyébként a színházban szokott, és akkor egy ilyen fél pillantásból értettük egymást, hogy hol vagyunk, és mit nézünk, és nagyon fontosak ezek a helyek, amik ilyen kis kuckóként meg tudnak maradni akkor is, amikor különböző viharok vannak a közéletben, vagy alapvetően körülöttünk a világban.
5: Igen, ezt szerintem most az egész ország bizonyos különböző aspektusokból tapasztalja, hogy milyen az, amikor egy ország változik, és egy időszak követ egy másik időszakot, és ahogy mondja, a katona jelentett az elmúlt 16 évben is kulturális, és talán én azt érzem, hogy mentális értelemben is egy ilyen találkozási pontot. Én mindig azt gondoltam, hogy nálunk levegőt lehet venni a nyomás alól, feldolgozni lehet, és szerintem ez minket is formált, amúgy engem, mint alkotó biztos, tehát én ebben töltöttem a felnőtt alkotói létemet és a katonában, szóval ez egy fontos időszak volt mindenki számára, ha nem is mindig könnyű, sőt általában nem könnyű, de fontos tapasztalás, megfigyelés azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek a dolgok a világban, és most jön valami új, ami ismét új feladatok elé állít egy színházat és a közönséget is, úgyhogy ezek alkotói, színházvezetői szempontból rendkívül izgalmas dolgok, amikor valami történik.
4: Az elmúlt évad egyik szenzációja volt, az egyik legnagyobb hírverést, vagy hát feltűnést, ez a jobb kifejezést keltett előadása, és amint látom, ez díjesővel is párosult, a Néma Csend című előadási fia Vigyánszky Attila rendezése, ahol Shakespeare Hamletjéhez nyúlt hozzá az alkotó oly módon, hogy egy egészen másik réteget mutatott meg ebből a darabból. Ezek izgalmas kísérletek.
5: Igen, egyrészt szerintem egy jó példát hoz, mert sokban mutatja a katona szellemiségét ez az előadás. Egyrészt maga az alkotó, tehát Ifja Vigyánszky Attila, aki édesapja Vigyánszky Attila, aki ugye sok vitát gerjesztett az elmúlt, és gerjeszt most is a színházi világban, hogy diplomatikusan fogalmazzak, és a katona mégis a tehetséget szem előtt tartva hívta meg az Attilát, aki megkérdőjelezhetetlenül az egyik legtehetségesebb alkotója a generációjának, és ennek megfelelően nyúlt a Hamlethez, és ő maga is amúgy az SFE történetére, és tulajdonképpen saját édesapja által okozott, vagy is okozott helyzetre reflektált a Hamleten keresztül, tehát ez egy annyira sűrű felvetés, és maga az előadás formailag oly bátor, hogy ugye szinte alig beszélnek benne, és főleg képekben, érzetekben kommunikál, hogy nagyon büszkék vagyunk erre az egészre, ez még Máté Gábor gondolata volt, és hogy is mondjam, bátorsága, hogy ezt a helyzetet ő akkor előállította.
4: És hát most, ha mondom a díjesőt, akkor azért jegyezzük meg, hogy a katonára most hullott rendesen, és hát a legjobb rendezés, a legjobb női főszereplő az a Chicagóért Rezes Judit, aztán a Néma Csendért kapott Glovicki Bernát, Kanyó Kata, Dankó István, Schnabel Zita külön díjat. Szóval, hogy ez azért ritka alkalom, amikor a közönség visszaigazol, és a kritika sem mondja azt, hogy ugyan már.
5: Valamelyes helyesbítenem kell, mert szerintem a vastaps díjakról lehet szó, mert a
4: arról beszélek most, igen.
5: Igen, a vastaps díj az egy belső díj, tehát olyan értelemben a legnagyobb kritikusok osztják, mert egymásra szavaznak a művészek.
4: De én ezt rosszul emlékszem, hogy a kritika szerette a Néma Csendet?
5: Nem, csak azt tudtam, hogy azt mondja, hogy a kritikusok díjával, akkor én értettem félre.
4: Azt akartam csak mondani, hogy itt most minden összeállt, tehát, hogy a kritika szerette, a közönség szerette,
5: igen,
4: a társulat is becsülte.
5: Így van, a társulat is abszolút elismerte, és amúgy a külső díjak, jelölések, amik jelen pillanatban a katona felé vannak, azok is azt mutatják, hogy mind szakmailag, mind a közönség által most van egy-két olyan előadásunk, ami úgy tűnik, hogy a formai bátorság és előre törés ellenére működnek.
4: Szóval... Másképp kell fogalmazni, mondjuk konkrétan a Katona József Színházban azáltal, hogy változott körülöttünk a világ, hogy más a politika, más a kormány, mások a remények a kultúra tekintetében, a kultúra megnyitása, vagy a lehetőségek kinyitása tekintetében. Mást várhat a közönség? Vajon?
5: Remélem, hogy más várhat, de nem feltétlenül úgy, ahogy most ez hangzik tőlem, pusztán csak azért, mert egy jó színház a világgal együtt változik, és amikor valami más nyílik, vagy másra reflektálunk, akkor óhatatlanul másra reflektálunk. Én amúgy összességében, őszintén, és talán az évadunk is ezt mutatja, én a levegőt reméltem ettől a változástól, attól, hogy a katonában természetesen folyamatosan azt éreztük, azt a kényszert éreztük, hogy erre a helyzetre kell reagáljunk, amiben élünk. És talán ez most egy másik alkotói helyzet, talán az európai irodalom, az európai gondolatok, az európai problémák beléphetnek, és kevésbé érzi azt az ember, hogy ehhez most mi közünk van, hiszen megvan a magunk baja. Tehát én azt gondolom, hogy egy ablak kinyitása és egy új horizont érkezhet meg talán minden szempontból.
4: Legyen így is, legyen egy sikeres ez a 44. évada a Katona József Színháznak. Székely Kriszta, köszönöm szépen.
5: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Visszatérünk egy évvel ezelőtti beszélgetésre, de hát ezt megtehetjük volna már a korábbi években is, mert pont egy évvel ezelőtt beszélgettünk a következő vendégemmel az E-Színház Fesztiválról, és akkor arról szóltunk, hogy hát milyen izgalmas az, hogy olyan előadásokat láthatunk, amikből kimaradtunk, vagy olyanokat idézhetünk fel, amiket igenis láttunk, és jó érzés újra nézni. Régrádi Gergely van itt a vonalban, aki az E-Színház vezetője, és hát akit újra azzal traktálok itt az a beszélgetésünk legelején, hogy ez mekkora gondolat, és mennyire jó, hogy van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk róla. Ugyanis így van, szeptember 18 és 27-e között én már hatodik alkalommal, nekem is furcsa kimondani, rendezzük meg az ország egyetlen online színházi seregszemléjét, és azon értékek mellett, amit elmondott, hozzátenném, hogy azért nagyon érdekes, különösen a mostani SZSZ Fesztivál, mert az előadások legtöbbsége, a válogatott előadások legtöbbsége olyan felvételt jelent, olyan filmes alkotást jelent, amely már nem színház és még nem film, és ha egy kicsit erről szólhatok két szót, ez alatt azt értem, hogy egy olyan innovatív, izgalmas képi világot hoz el, ahol tényleg azt érzi a néző, hogy nem az elsősorban ül, és éppen nem ül senki előtte, is tök jól lát, hanem föl van a színpadon, benne van a történetben. Azt jelenti, hogy maga azt, hogy mit mutatnak, milyen kamerákkal, milyen pánozással, milyen vágással, milyen backstage dolgokkal, milyen speciális bejátszókkal, az egy külön dramaturgiát, egy külön réteget víz bele, ezért megdöbbentően izgalmas adott esetben azt az előadást, amit mondjuk az ember látott a Katonában, vagy éppen a Radnótiban, vagy bárhol máskor, vagy éppen egy független műhelyben, vagy éppen vidéken, az most milyen izgalmas lehet itt az online térben.
1: És hát sok minden van ám, mert hogy mit tudom én, a Víg Színház a Hazugjától kezdve itt van a Szegedi Pince Színház, hát hányan jártak ott az országból, hogy megnézzék a Sirályt, ami egyébként egy nagyon ismert, jó nevű előadása lett a színháznak, de hát azért mégiscsak nem sokan jutottak el oda, hát most meg lehet nézni.
2: Így van, szerintem ezt a nagyon fontos dolgot is beszéljünk két szót, hogy bizony a geográfiai korlátok elkészítésre is alkalmas. Ott áll 10 nap a néző, a kultúrafogyasztó rendelkezésére, hogy azt mondja, hogy hú, én lemaradtam a tulajdonképpen tavaly mindent megnyerő kétfejű fenevadról, Miskolcról, ami tulajdonképpen nem is tudom, hogy milyen díjat nem adott el tavaly, vagy fantasztikus.
1: A Szűcs Artúr rendezés, igen.
2: A Szűcs Artúr rendezése, Opusz, és egy fantasztikus színházi megvalósítás belőle, vagy hát azért kevesen járunk a Vörösmarty gimnáziumba, és képzelj el, hogy a tavalyi végzősök közül, akiket egyébként a legtöbbet föl is vettek a színművészetire, vagy színművész, vagy éppen bábrendezői szakra, azok csináltak egy olyan elképesztő darabot, ami azóta az Ördökatlant is megjárta, ha jól tudom, nem is egyszer, és amikor én megnéztem, akkor azt mondtam, hogy emellett nem lehet elmenni, ezt bizony föl kell vennünk, és ez az előadás, nevezők is nevén, az a cím, hogy Hiánybetegség is látható, de hogyha a vidékiekről beszélünk, nem kell elmennünk se Szombathelyre, se Székesfehérvárra, se Szegedre. Nagyon izgalmas se Sopronban, nagyon izgalmas előadásokat látunk, és természetesen minden évben ugyanúgy a független szcéna is meg tudja magát mutatni, nem csak a közszínházi világ.
1: Vannak törzsnézők, hát ez nyilvánvaló, leginkább azt gondolom nem az alkalmi odatévedők tartják el ezt a kezdeményezést, de ilyenkor talán sokkal többekhez el lehet jutni egy-egy bérlettel mondjuk, amik most kedvezményesen is kaphatok, és hát tényleg az ára egy színházi egy árához képest azt mondanám inkább, hogy vicces.
2: Mi is ebben bízunk olyannyira, hogy ilyenkor azt látom, hogy azok a színházak társulatok, akik örülnek, hogy bekerültek az E-Színház Fesztiválra, ami egyébként egy verseny. Szívesen szólok erről is majd pár szót, hogy még a nézők is szavazhatnak. Ilyenkor a színházak is nagyon sokat tudnak róla beszélni. Igen, és ez olyan egyedi alkalom, amikor nem arról van szó, hogy megy az E-Színház műsorrendje októbertől májusig, vagy a nyár esti vetítésekkel egész nyáron, hanem itt tényleg ünneplünk. És ráadásul az elmúlt másfél év bizonyos szempontból legizgalmasabb válogatását tudjuk elhozni egyszerre. Tehát azt gondolom, hogy, és azt látom a számokból is évről évre, hogy nagyságrendileg egy olyan 25-30 országból követik figyelemmel, természetesen a nézőknek a 80%-a Magyarországról, de nagyon vegyes a kép, és így van, ahogy sejtette, elég nagy érdeklődésre ad számot.
1: Na, akkor beszéljünk kicsit a versenyről is. Mert ugye azt feltételezi az ember, hogy a versenyen azt szavaz, aki mindent megnézett, ami itt a kínálatban szerepel. Nyilván ez így ebben a formában illúzió, de azt jól lehet mérni, hogy hogy reagál a közönség, hogy mennyien láttak egy-egy előadást, és mennyire lelkesek az előadást látva.
2: Így van, így van. Nagyon fontos, hogy bevezettünk egy olyan újítást, valójában már az elejétől fogva, hogy nem az nyer, akinek a legnagyobb a social piaci, vagy hát a különböző internet jelenléte, ugyanis csak akkor lehet szavazni az adott darabra, ha az ember vesz rá jegyet, és bele is néz. Ez már egy izgalmas dolog, és csak egyre lehet szavazni. De ahogy mondja, egyrésztről nagyon izgalmas, hogy melyre váltanak a legtöbben jegyet, vagy a bérlettel melyeket nézik meg a legtöbben, ugye az online tér tökéletesen alkalmas annak a mérésére. A visszajelzések is, amikor írnak nekünk az előadásokról, de valójában azért a szavazatok a legmarkánsabban mutatják meg, hogy a nézőknek melyik előadást tesszük a legjobban, és amelyik előadás a legtöbb nézői szavazatot kapja, ugye a számítógép egyszerűen ezeket összesíti, az nyeri meg az SZN Fesztiválnak a fődíját, és már úgy értem, hogy a közönségdíját, és mellette pedig a zsűri, illetve az együttműködő partnerek osztanak szakmai díjakat.
1: Egyébként meg az E-Színház oldalán úgy általában most független ettől a fesztiváltól hány előadás elérhető?
2: Most már több mint 100. Amire azért vagyunk igazán nagyon büszkék, mert az SZF-nek azért több célja van, de az egyik az enciklopédia építés. Az, hogy ez a nagyon bűnékeny valami, amit színháznak mondunk, ami az itt és mostnak az ünnepe, azért az visszakereshető, kutatható, nézhető legyen az iskolákban, drámapedagógiában, vagy egyáltalán az oktatásban felhasználható legyen, a külhoniaknak elérhető legyen. Egy nagyon érdekes, nagyon kedves komment jött egyszer, talán Spanyolországból, hogy na kérem szépen, az elszínházban már megvan, hogy tudunk színházba menni, még egy hosszú csúszdát szeretnénk kérni, mert hiányoznak a fürdők. Úgyhogy ez egy nagyon jó példázza, hogy valójában ez egy mennyire fontos dolog, és hála Istennek ma már nem az a kérdés, hogy az elején sokszor kérdés volt, hogy kérem, ez most akkor lehet-e olyan jó, mint egy színház, vagy akkor ez mennyiben, hogyan viszonyul hozzá. Nem akar jobb lenni, vagy rosszabb lenni. A színház az egyedi és megismételhetetlen jelen idő, ez más. És ha ezt jól csinálja, hiszen a filmes szakma találkozik a színházi szakmával, és ott jön létre valami újdonság, zárójel 5-6 hónap még egyébként, ez egy ilyen létrejön, nagyon hosszú a folyamat, zárójel bezárva, akkor tényleg valami olyan izgalmas dolog tud összejönni, amivel ez a 100 előadás egyrésztről évről évre bővül, hiszen az Essence Fesztivál előadása is azért hála Istennek beve tudnak később szüremkedni, de nagyon dolgozunk rajta, hogy ne csak a kurrens műsorrendünk legyen ott, hanem folyamatosan töltsük ezeket a tartalmakat, és itt még egy gondolatot megenged. Kicsit jó értelemben megtévesztően ölünk, mert nem csak színház található az Eszéházon, hanem komoly zene, könnyű zene, kortárs tánc is folytathatnám.
1: Hát és például ott van az opera beavató, ami abban maradt, ugye ez Göttinger Pál és Dínyi és Dánielnek volt a kezdeményezése, és hát nagyon sokan hiányolják, hogy az miért ért véget. Hát a régiek például megtalálhatók az E-Színház felületén, tehát ez is ilyen módon egyfajta élmény, nyilván. Még az jutott nekem eszembe, hogy mondja, hogy itt a filmes eszközök meg a színház találkozik. Ki rögzíti ezeket? A színházak, az E-Színház, mint producere ennek a dolognak, hogyan készül ez?
2: Vegyes, hogy az E-Színház nem csak egy streaming platform, tulajdonképpen Magyarország ebből szempontból szerintem legösszetettebb és legsokoldalúbb streaming platformja, hanem tartalomgyártó is. Nekünk több olyan csapatunk van, természetesen filmrendezők, adásrendezők, hozzákapcsolódó operatőrök, vágók és sorolhatnám, akiket hála Istennek meg tudunk kérni, tudunk, ha úgy tetszik, mozgatni a különböző budapesti vagy vidéki felvételek esetében, de a színházak is együtt dolgoznak különböző filmes csapatokkal. Ma már ugye a legtöbb számos színházban van videótár, valamelyik színházak akár saját eszközparkja van, tehát nagyon sokfajta irányból jöhetnek a felvételek, de ha leegyszerűsítem, akkor a színházak is megbíznak különböző filmes csapatokat, vagy éppen megbízzák az Esziházat, úgyhogy markánsan ez a két lehetőség áll a színházak előtt.
1: Esziház, megtalálják ezen a néven az interneten a filmeket, amik készülnek a színházi előadásokról, koncertekről, a Zeneháza koncertjeiről, és hát most fesztivál zajlik, úgyhogy éljenek a lehetőséggel, hogy rengeteg előadás viszonylag kevés pénzből egy nagyon rövid idő alatt meg tudnak nézni, hát estéről estére egyet, mondjuk így, és aztán még szavazhatnak is, hogy melyik volt a legjobb. Önnek pedig köszönöm szépen, egyrészt, hogy van ez a dolog, mert szerintem nagyon fontos küldetés, másrészt pedig, hogy beszélt róla. Légrádi Gergelyt, az Esz-színház vezetőjét hallották itt a Kultúrában.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadakutya és a Somogyi út között Kelenföld vasútállomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél észak felé, csak egy sáv járható. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baros tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztória közelében. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Lassú haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Premierre készülnek a Karinti Színházban. Az a címe, hogy Két néni, ha megindul. És hát itt először is némi tiltakozást szeretnék bejelenteni rögtön, mert hát Kökényesi Ági, akivel most beszélgetek, és aki az egyik főszereplő, hát azért nem néni, jó?
4: Ó, hát ez nagyon kedves, igen.
3: De hát tényleg már.
4: Hát tényleg már, pedig igen. Pedig igen.
3: Hát erre szokták mondani, hogy ki hogy érzi. Na jó, szóval Két néni, ha megindul, Karinti Színház szeptember 4-e, itt van a nyakunkon. Tessék mondani, hogy tetszik állni ezzel a darabbal?
4: Hát remélem, hogy megvagyunk. Hát holnap már futós főpróba, tehát most már nincs több lehetőségünk igazából. Sokat dolgoztunk, igen. Nagyon szeretjük, viszont.
3: Két testvér színházba megy, ugye?
4: Igen.
3: Ez színház a színházban, ez a szívünknek oly kedves szituáció, ebből remek darabok születtek. Ez is olyan?
4: Nem, ez csak az első jelenet, és utána, hát innen indul a történetük, a Két néni története a színházból, és akkor a következő, ez 17 képből áll, és 17 különböző szituáció az ő kis életüknek ez a szakasza.
3: Az, hogy ez egy vígjáték, azt elárulhatjuk, gondolom. Mert hogy fekete komédia az ő műfaja, tehát itt sokat fogunk nevetni, de azért van ennek, mint minden fekete komédiának, valami súlya is.
4: Van, hát mi reméljük, hogy sírni is fogunk. Igen, nem csak mi, igen. Azért kicsit van benne szép. Hát mi reméljük, hogy sírni is fogunk. Igen, nem csak mi.

0: Karintiban szintén, és hát ő se egy néni. Miközben persze az ember tudja a kort, ismeri az életkorokat, ha nagyon akarja, akkor el is tudja helyezni mondjuk a filmtörténetben, hogy kinek hol volt dolga és szerepe, de azért ez egy picikét zavarba ejtő, nénit kell játszani?
1: Nem, mi magunkat adjuk, tehát hogy bízunk abban, hogy ez bőven elég lesz a korban is, meg mindenhogyan is. Tehát nem, Kessler Lassi rendezte, és ő direkt kérte, hogy nem, semmi ilyesmi ne legyen benne. De szerintem nincs is rá szükség, mert olyanok a helyzetek meg a szituációk, hogy szerintem az magáért beszél. Ugye? Tehát nem 20 évesek vagyunk, akik öregeket játszunk, hanem hát egy bizonyos korban vagyunk, ugye mindketten már, és hát saját magunk korát játszuk.
0: Hogy azon gondolkoztam, hogy mennyire tudja a néző elhelyezni azt a hangot, és ezt állandóan megkaphatja Ági, mert rengeteget szinkronizált fantasztikus filmeket, meg sorozatokat, meg világsztárokat, akit egyszer csak meglát a színpadon. Van az még, hogy látja, hogy jé, hát ez ő? Csak hogy a hang, nem. A megszólalás alapján?
1: Igen, abszolút, ez minden nap találkozom ezzel, de ez nem is baj, ez most már nagyon jó, eleinte kicsit fura volt nekem ez, hogy hát miért nem a színpadról, de hát persze aztán rájöttem, hogy ez nem így van, és ezek nagyon hálás, hogy a hangom alapján ismernek, de általában azt mondják, akik így szembesülnek ezzel a problémával, hogy meghallanak a színpadon, hogy rögtön elfelejtik.
0: Hát, mert hogy ott van egy karakter már onnantól kezdve.
1: Igen,
0: hát igen. Persze.
1: Igen,
0: igazi, valódi, teljes értékű színészi munkának látja azt a részét a pályafutásának, ami a szinkronban telt?
1: Igen, hát amennyiben komolyan vesztük a szinkront, már pedig komolyan vesztük, mint minden színészi munkát, ez épp olyan színészi munka, mint bármi más, azzal a különbsége, hogy valamivel könnyebb, tehát nekem legalábbis. Tehát valamivel könnyebb, mert tehát nem látnak, tehát azt csinálok, amit akarok a testemmel. Tehát nekem nem kell arra figyelni, hogy itt ahova lépek, vagy hogy leülök el, vagy fölállok, vagy nem tudom, mert azt a színész megcsinálja helyettem. Illetve ő már megcsinálta, nekem csak le kell követni. Ez egy nagyon élvezetes munka, ez a szinkronizálás.
0: Élvezetes a két idős hölgy különös utazása is?
1: Ja, nagyon. Egyre jobban szeretjük. Most már, hogy tudjuk, most már egyre jobban szeretjük, igen.
0: Megnézzük. Két néni, ha nagyon megindul. Erőleg. Pierre Notti, igen. A szerző, hogyha jól mondom a nevét, lehet, hogy csak Nott, nem tudom.
1: Igen, Nott, én utána néztem, és Nottnak ejtik.
0: Na, köszönöm szépen. Azt tudom, hogy Kessler László rendezi, ez legalább egészen biztos, és ez egy koprodukció, méghozzá ugye a Karinthy Színházban láthatjuk mi ez Budapesten, tehát ez az egyik része az előadás szerzőtetőinek, a másik pedig az Zente Ferenc Színház, ez közös produkció. Két helyen is játsszák majd?
1: Igen, két helyen fogjuk játszani, és hát mi ott vagyunk tagok a Zente Ferenc Színházban az Évivel, és ott dolgozunk mi nagyon sokat együtt, és azt még szeretném elmondani, hogy Bozóki Mara csinálta a díszletet, meg a jelmezeket, és hogy szeptember 24-én, 25-én és 26-án leszünk Salgótarjánban, az ottani bemutató 24-én.
0: Egyébként, hogy ez milyen koprodukció, Kessler Laci pedig a Miskolci Színház egyik oszlopa.
1: Hát ő meg a Miskolci, igen.
0: Úgyhogy ez így egy nagy találkozás.
1: Igen, és ez nagyon izgalmas volt, én még nem dolgoztam a Lacival sosem, és nagyon örültem, hogy találkozunk.
0: És reméljük, hogy mi is fogunk örülni, hogyha megnézzük. Úgyhogy járjunk el így, és tegyük ezt itt Budapesten, a Karintiban, Salgótarjánban, a Zente Ferenc Színházban, de hát ezt a nézők úgy is tudják. És Kökényes Jáginak köszönöm szépen, hogy beszélt nekünk az előadásról. Amit Vándor Évával játszik kettesben. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: Viszont hallásra!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: Hello, Geszti Péter vagyok.
4: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
3: Beléd szerettem.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elindult a vidékfejlesztési program, egyre kevesebb a házi orvos. Ma is derült, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, a programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő szerint a cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a béke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártóvállalat. A gyára termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Több-kevesebb a Spirit FM-en, ahogy már megszokhatták, a mai napon pedig én helyettesítem Rónai Egon kollégámat, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a szerkesztőm Meszlényi Zsófia nevében is köszöntöm a hallgatókat. Sok témával készültünk, úgyhogy csapjunk is bele, az első rögtön az Airbnb világába fog minket kalauzolni. A vonal túloldalán Benedek Áront, a Guest Guru szakma és üzletfejlesztési vezetőjét köszönthetem. Üdvözlöm!
5: Üdvözlöm én is.
4: Hát ugye azt mondtam, hogy az Airbnb világába fogjuk kalauzolni a hallgatókat az első interjú keretében, méghozzá tesszük ezt azért is, mert ugye 2026. januárjától teljes tilalom lépett életbe Terézvárosban a rövidtávú lakások kiadására. A kerületben mégis ugye azt mondják, hogy 997 hirdetés fut, amelyek közül 747 szabálytalan. És hát ilyenkor az ember elkezdi vakargatni a fejét, és akár kimondhatja azt is, hogy... milyen jó, hogy legálisokat tiltják, aztán az illegálisok meg futnak. Mi a helyzet most ebben a tekintetben?
5: Hát ez egy nagyon érdekes szám, mert ugye onnan indultunk, hogy Terézvárosban a tiltás előtt 2700 magán és egyéb szálláshely volt, és az adataink alapján olyan körülbelül 700 volt ebből feketéző. Amikor életbe lépett a tiltás 2026. január 1-én, azok után is megmértük az adatokat, és most van ez a 900-as szám körülbelül, és ebből az ilyen 750 körüli a feketéző. Tehát azt mutatják az adatok, hogy a feketézőkkel igazából semmi nem történt. Hiába volt tiltás, a tiltás ugye a legális szálláshelyeket érintette, de a feketézőket nem érintette, ami szerintem egy komoly probléma.
4: És hát, hogyha ugye mindenre szeretünk gazdasági szemmel is rápillantani, hogyha mondjuk onnan figyeljük a terézvárosi esetet, hogy mennyivel csökkent mondjuk az önkormányzat idegenforgalmi adóbevétele, akkor például ebből a tekintetből milyen változás tapasztalható?
5: Hát itt ugye az egyik ellenérv az Airbnb-vel kapcsolatban az volt, hogy az itteni vendégkör az majd át fog menni a szállodákhoz. Érdekes módon nem mentek át. Tehát hogy pontos adatot mondjak, az Airbnb-ből jövő vendégészakáknak a 25%-a ment át a hotelekbe. Tehát ez azt jelenti, hogy 75% az valahol elveszett, és ennek a 75%-nak az idegenforgalmi adóbevétele is ugye elveszett a kerületnél. Ez nagyságrendileg ilyen 100 milliós nagyságrend. Hogyha azt mondanánk, hogy betiltják ezt a teljes iparágat Budapesten, ez nagyjából egy olyan 3 milliárd forint éves idegenforgalmi adóbevétel kiesést jelentene. Visszautalva az elejére, tehát hogy mi azt látjuk, hogy az a vendégkör, aki jön az Airbnb-be, az egyszerűen nem megy át hotelba, vagy legalábbis egy nagyon kis része megy át hotelba. Tehát valószínűleg ezek ezek olyan lakásokat keresnek, ahol van konyha, ahol egy kicsit családbarátabb a dolog, tehát az Airbnb-s lakásokat.
4: Egyébként, amikor arról beszélünk, csak hogy azt is tisztázzuk a hallgatók számára, hogy szabálytalan hirdetés, akkor mit akar a szabálytalan hirdetés? Mitől szabályos valami, és mitől szabálytalan?
5: Igen, ez nagyon jó kérdés. Tehát ugye Budapesten a két legnagyobb hirdető portál az Airbnb és a Booking. Továbbiak is vannak, de ők nem tudnak igazán jelentős számú hirdetést felsorolni. Itt, hogyha az ember foglalni akar, akkor ugye hirdetéseket talál. Ezeken a hirdetéseken elvileg kötelező feltüntetni az M-tag számot. Amikor az ember megcsinálja a hirdetést, akkor ezt meg kell, hogy adja. Ám de ezek a portálok ezek nem ellenőrzik, hogy itt milyen számot adtak meg. Egy kitérő, mi az az M-tag szám? Az M-tag szám az egy ilyen egyedi azonosítója a szálláshelynek, tehát mondjuk, mint egy rendszám az autóknál. Tehát ezt ugye fel kell tüntetni, az Airbnb és a Booking nem ellenőrzi, hogy mit adott meg a szálláshelynek a tulajdonosa, tehát így gyakorlatilag egy 1, 2, 3, 4, 5, 6 számot is meg lehet adni. Mi azt nevezzük feketézőnek, vagy szabálytalannak, illegálisnak, ahol vagy nincs feltüntetve M-tag szám, vagy valamilyen teljesen egyértelműen hibás M-tag szám van feltüntetve, vagy ha ezt összevetjük az állami adatbázissal, ahol megtalálható a szálláshelyeknek az M-tag száma, akkor ott nem találunk rá erre a számra. Tehát, hogy úrok egyet, csináltunk egy adatbázist, ami összefésüli ezeknek a piaci szereplőknek a hirdetés adatbázisát az állami adatbázissal, és itt 5000 hirdetést találtunk, aminek ebből a háromból, tehát vagy nem szerepel M-tag szám, vagy hamis adat szerepel, vagy valaki másé szerepel.
4: Azért, amikor az Airbnb ügy kezdődött, ha lehet így fogalmazni, akkor különböző érvek, ellenérvek voltak, ami alapján aztán valamire jutottak. Ugye most itt az elmúlt hónapok statisztikáit tudjuk elemezni, és láthatjuk, hogy gazdaságilag mit okozott, vendégészak a számban mit okozott, például Terézvárosban, és akkor fölvethetjük a kérdést, hogy mindezek összessége mit mutat? Laikusként azt mondom, hogy a nagyobb ellenőrzést az biztos, vagy hogy nagyobb elvárást támasszunk a különböző hirdetési felületek irányába is, az biztos. Önök mit látnak, mit gondolnak?
5: Teszek még egy kitérőt az elején, amiről lehet, hogy az előző kérdésnek kellett volna beszélnem, hogy a magyar vendéglátósok ipartestülete vagy szövetsége hozott ki júniusban egy jelentést a 6. kerületi vendéglátó szektorral kapcsolatban, és ők azt mondták, hogy 30%-kal esett vissza a forgalmuk ezeknek a helyeknek. Tehát, hogy igazából ez a történet, ez úgy tűnik, hogy nem áll meg a szálláskiadóknál, hanem tovább gyűrűzik a teljes vendéglátásba. Hogy mit látunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene ezt a dolgot szabályozni, mi azt gondoljuk, hogy a feketézők egy olyan probléma, amelyik okoz egy jelentős problémát, amit az Airbnb-nek tulajdonítanak, és ez például a társasházi együttélés. A társasházi együttélésben sokkal kevésbé kooperatívak azok a hirdetések, vagy azok a szállásadók, akik ugye feketén üzemelnek, hiszen nekik nem érdekük ez az egész dolog. Illetve ha valaki feketén üzemel, akkor valószínűleg a társasági szabályok betartásában is kevésbé erős. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy a feketézők egy olyan probléma, amivel ha elkezdünk foglalkozni, akkor egyrészt a társasági együttélésben is tudunk elérni eredményeket, másrészt a másik nagy érv, amit igazából mondanak az Airbnb ellen, az, hogy a lakhatási válságot az Airbnb okozza. Valószínűleg, hogyha azok a lakások, ugye itt 5000 hirdetésről beszélünk, ezek a lakások, ezek kikerülnének a piacról, valamilyen szinten csökkentenék a lakhatási válságot. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, nyilván 5000 lakás nem old meg feltétlenül egy ilyen jellegű problémát, erre is vannak adataink. A lakhatási válságnak valószínűleg a megoldása az nem az Airbnb önmagában.
4: És akkor most miben reménykednek, hogyan tovább, hogyha ennyi mindent megfigyeltek, fókuszba vettek, akkor van-e lehetőség valahol ezeket az észrevételeket jelezni és figyelembe betetni döntéshozókkal?
5: Hát mi abban reménykedünk, hogy mi elvégeztük a házi feladatot, összevetettük ezeket az adatbázisokat, van egy használható felületünk, amit most szeretnénk igazából döntéshozók vagy pedig önkormányzatok kezébe adni, hogy használják és derítsék fel ezeket az eseteket, és próbálják meg fókuszba helyezni a feketézőket, mert talán eddig nem volt olyan hivatalos szám, amelyik megmutatta, hogy ez a probléma igazából egy mekkora probléma.
4: Hát akkor bízunk benne, hogy ebben a problémában lesz előrehaladás. Benedek Áronnak, a GESZ-GULU szakma és üzletfejlesztési vezetőjének pedig köszönjük, hogy itt is ismertette az összegyűjtött adatokat, tapasztalatokat. Köszönöm szépen!
5: Én is köszönöm szépen!

Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd egy romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csatálsz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánni lesz a vával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart, hey. Ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell

0: se szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témánk már abszolút nem az Airbnb-hez fog kapcsolódni, hanem a fogyasztásainkhoz. Amikor azokat a címeket olvassuk mondjuk a hírekben, hogy a magyar lakosság júliusban belehúzott a fogyasztásba, akkor szinte peskők pukkanását hallhatnánk, de hogy valóban így van-e és miről van szó, arról fogom kérdezni Nagy Bajer Katalint, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. Üdvözöllek itt nálunk, szervusz!
2: Én is üdvözöllek, szép napot kívánok neked és a kedves hallgatóknak.
1: Pukkanhat az a pezsgő, hogy felvezettem? Tehát a magyar lakosság júliusban belehúzott a fogyasztásba.
2: Igen, ez egy valóban jó hír, tehát amikor az élelmiszer és a nem élelmiszer termékeknek nő a fogyasztása, tehát mennyiségben többet vásároltunk, élelmiszereknél ugye 3,6% többletet lát a statisztikai hivatal, nem élelmiszereknél pedig 6,5%-ot. Ez egy komoly bővülés, és ugye ez lehetőséget is adna a minőségi változásra. Tehát ugye mindig, amikor egy picit a mennyiség növekszik, akkor kereskedelem bizakodó, mert azt érezzük, hogy akkor esetleg megint egy minőségi váltásra is hajlamos a fogyasztó, de sajnos ennek nagyon komoly gátja a jelenleg is hatályos árisapka.
1: Ha azt mondjuk, hogy gátja, akkor vajon a szakma hogy látja, mi ezzel a teendő tennivaló?
2: Mi azt érezzük, hogy szakmailag a kormányon belül is már egy nagyon komoly egyetértés van, hogy az árrésapka tényleg minden fejlődésnek jelenleg a gátja. Tehát azt is halljuk, meg olvassuk, hogy valóban a kormány egy szebb, jobb, egészségesebb és minőségi élelmiszereket szeretne a vásárló kosarában tudni, és a boltok polcén, hogy ezeket el kellene érni. Csak éppen ezzel van a baj, hogy ez a mostani korlátozás, ami ugye most már több mint másfél éve hatályos, élelmiszereket 10% áréssel kell árulni a kereskedőknek 43 termékcsoport esetében, ez gyakorlatilag annyira kiürítette a kereskedőknek a fejlesztési lehetőségét és büdzséjét, hogy nincs ebben tovább lépés. Tehát eldiszkontosodunk, a vásárló is eldiszkontosodik, a kínálat is eldiszkontosodik. Ha körülnézünk a környező országokban, gyönyörű szupermarketek vannak, gyönyörű kínálattal. Na most ezt mind egyre távolabb kerülünk ezektől a kínálatoktól és ezektől a minőségektől, ha az ár és sapka velünk marad.
1: Amikor azt mondjuk, hogy a minőségi változás irányába kellene elmozdulni, akkor a kiskereskedelem tekintetében mire is gondoltok ilyenkor pontosan?
2: Ugye most az a helyzet, hogy a magyarok az árra vannak érzékenyítve. Nincs más szempont nagyon, mennyibe kerül, itt az árverseny mutatkozik meg igazából, az ár és sapka is ugye erre ösztönözte az egész rendszert, de ez abszolút egy hatalmas hiba. Tehát olyan sok tulajdonsága van egy terméknek az áron kívül, ami viszont teljesen háttérbe szorult. Ezzel nem foglalkozik már a kereskedő sem, a vásárló sem, és azt látjuk, hogy tényleg egyre szűkebb a választék, egyre jobban a diszkontok irányába terelődnek a vevők is, mert egyszerűen ezzel nem foglalkozik most. Jelenleg nem verseny van, nem piaci verseny van, hanem marketing van. Aki hangosabban tudja mondani, hogy olcsóbb, a vásárló az most ott landol, oda kerül nagyon sok vásárlóerő, és viszont ahogy ez elszívódik a szupermarket kategóriákból, ezzel a beszűkülő áréssel, sajnos bizonyára hosszú távon ez nagyon-nagyon rossz üzeneteket hordoz, ezért kérjük azt, hogy most már valóban minden körülmény, statisztika, inflációs adatok, defláció van élelmiszerbe fél éve, vezessék ki ezt az ár és sapkát, mert ez egyáltalán nem jó irányba viszi sem a kereskedelmet, sem a kínálatot, sem a vásárlóknak a szokásait.
1: Milyen előremutató megegyeztetésről vagy megbeszélésről lehet beszélni? Egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy ez most tényleg aktuálisan is az asztalán van a döntéshozóknak?
2: Mi ebben nagyon bízunk, mert utoljára július 27-én találkoztunk az Agrártárca és a Gazdasági Tárca vezetőjével, minisztereivel, és ott a kereskedelmi szövetségek valóban minden érvet el tudtak mondani azért, hogy ez az ár és sapka megszüntetésre kerüljön végre, és most már azt éreztük akkor, hogy szakmailag nincs ebben hiba, nincs ebben elakadás. Most, amit érzünk inkább, ez a politikai félelem, hogy a vásárlók akkor esetleg magasabb árakkal szembesülnek az ár és a kivezetést követően, és ezt a politikai kockázatot talán most nem vállalja a kormány, ami tényleg hangsúlyozzuk azt, hogy annyira rossz irányba tereli a kereskedelmet, hogy ez a várt, szebb és jobb és választékosabb és minőségi irány nem fog tudni bekövetkezni.
1: Miközben egyébként azzal, hogyha szűkül a választék a kiskereskedelemben, még jobban valahogy átirányítja a vásárlókat a nagykereskedelembe, vagy hát a szupermarketek fele a vásárlót, mert ott annak ellenére, hogy jaj, de jó, olcsók az árak, nagyobb a választék, hiszen ugye meg tudják tenni, hogy többféle lehetőséget készleten tartsanak. Mit mutatnak a számok a kisboltok, a kisüzletekből, mennyire tűnnek el a vásárlók?
2: Igen, sajnos a kis üzletek problémáját nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert pedig csak arról beszéltünk, aki kötelezett, tehát 1 milliárd forgalmú árbevételnél nagyobb vállalkozásról beszéltünk, és van több tízezer olyan vállalkozás, aki sajnos olyan árakat tud csak alkalmazni, amely a fogyasztó számára ma egyáltalán nem elfogadható. Ez a mostani rendszer csak a kiskereskedelmi ár is szabályozza. Ezek az üzletek, akik nagykereskedelmi partnerektől vásárolnak, szerzik be az árut, képtelenek versenyképes fogyasztói árakat kialakítani, ezért tőlük az elmúlt időszakban bizony elfordultak a vásárlók. Nagyon sok ilyen bezárás zajlik a szemünk előtt, a tagságban van ilyen típusú tapasztalat már sajnos, de olyan is van, aki szupermarketeket zár be, mert egyszerűen ez az árrés arra sem elegendő, hogy működjenek.
1: Hát akkor ezek nem túl jó hírek, ami most a kereskedelem oldaláról érkezett, de hát reméljük, hogy legközelebb már jobb hírekről tudunk beszámolni. Neubauer Katalinnak, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárának köszönöm szépen, hogy tájékoztattál bennünket.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok neked és a kedves hallgatóknak.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti fasor szervízútja járható. Lezárták a félútpályán ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstö utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezték a Laborc utca után. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak ma estig. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Hát...
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Nyugdíjas témával folytatjuk az adásunkat itt a több-kevesebb, méghozzá azért is, és onnan is lehet sejteni, hogy a vonal túloldalán Süle-Szigeti Bulcsút, a portfólió elemzőjét, nyugdíj szakértőjét kapcsoljuk. Szervusz, köszöntelek!
4: Ja, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Egy nagyon érdekes cikket lehet olvasni a portfólió hasábjain oldalán, méghozzá azzal a címmel, hogy elárult az államkincstár, hány évet töltenek nyugdíjban a magyarok. Talán kezdjük az Origótól. Hogy elárult az államkincstár, mi volt ez az apropó, amiből aztán ezekhez az információkhoz lehetett jutni?
4: Nos, hát azt érdemes tudni ezekről az adatokról, hogy ezekről nincsen rendszeres adatközlés. Ugye nagyon sok adatot közöl a KSH, vagy akár az államkincstár időnként a nyugdíjasokról, illetve az ő életkörülményeikről, bevételi adataikról, de ezt az egy adatot például, hogy hány évig vannak nyugdíjban, hány évesen mennek nyugdíjba, az ilyeneket nem szokták rendszeresen közölni. Úgyhogy ezeket az adatokat általában közérdekű adatigénylés keretein belül lehet megismerni, és ezek a közérdekű adatigénylések is néha nem sikeresek, néha sikeresek, vagy csak részben sikeresek, úgyhogy most nyáron az a szerencsés helyzet állt elő, hogy nagyon kimerítően válaszolt a magyar államkincstár Karácsony Mihálynak a kérdéseire, aki a nyugdíjas parlamentnek az elnöke, úgyhogy ebből a közlésből most bepillanthattunk ezekbe az adatokba, amikbe ritkán nyerünk bepillantást.
3: Mielőtt a részletekbe elvesznénk és az adatokra fókuszálnánk, tisztázzuk azért azt is, akár nekem meg a hallgatók számára is, hogy miért lehetnek fontosak például egy nyugdíjszakértő számára ezek az adatok, vagy a döntéshozók számára? Miért igazán kiemelten fontos adatok lehetnek ezek?
4: Nos, hát ez egy társadalompolitikai, illetve gazdaságpolitikai szempontból egy nagyon fontos kérdéskör. Most gondoljunk csak például egyszerűen a nyugdíjkorhatárnak a kérdésére. Nyilván az nem elvárható, hogy az emberek túlzottan sokáig dolgozzanak, tehát a várható élettartamból kiindulva, illetve a nyugdíjkorhatár szabályozásából kiindulva, nagyjából kiadható az, hogy mennyi időt tölthetnek majd várhatóan nyugdíjban az adott emberek, és ez nyilván ez fontos, hogy legyen egy ilyen balansz, legyen egy egyensúly a kettő között, hogy kellő mennyiségű munkában töltött idő után kellő mennyiségű időt azt nyugdíjban is tölthessenek az emberek. Tehát például emiatt a döntéshozók szempontjából is biztosan fontos ez az adatsor.
3: Vagy például az is fontos adat lehet ebből, hogy úgy átlagosan hány évig szükséges egy korábbi munkavállaló után nyugdíjas évekkel számolni? Tehát lehet benne ilyen is?
4: Így van, abszolút. Ugye itt azt is figyelembe kell venni, hogy a nyugdíjkorhatár az idővel változik, tehát érdekes módon ugye most ez az adatsor azokra vonatkozott, akiknél már tudható, hogy mennyi időt töltöttek nyugdíjban, tehát egyszerűen azokról van szó, akik 2025-ben nyugdíjasok voltak és elhaláloztak, és ők viszont hát akár a 2000-es évek elején mentek nyugdíjba, tehát akkor még egészen más volt a nyugdíjkorhatár, és ebből adódnak aztán a nyugdíjban töltött átlagos időtartamok is. Tehát a ma nyugdíjba vonulókra ez már nem biztos, hogy nagyon friss adatot szolgáltatna, de hogyha ezt rendszeresen figyeljük, akkor természetesen ez egy nagyon fontos fogódzó.
3: Na és akkor nézzük azokat a bizonyos 2025-ös évre kiadott számokat. Mit mutatnak például nemek megosztása tekintetében? Mekkora az eltérés?
4: Igen, nos hát itt a férfiak alapvetően jóval rövidebb időt töltenek nyugdíjban, mint a nők. A férfiaknál az államkincstár most azt közölte, hogy a 2025-ben elhalálozott öregségi nyugdíjasok átlagosan 19,1 évet töltöttek nyugdíjban, amennyiben férfiak voltak, de a nők voltak, akkor pedig 26,7 évet. Tehát nagyjából egy ilyen 7-8 évvel több időt töltenek nyugdíjban a nők, mint a férfiak. És ez ugye két dologból tevődik össze. Az egyik, hogy a nők hamarabb mentek nyugdíjba, ugye itt a különböző nőket kedvezményező nyugdíjvonulási lehetőségek húzódnak meg a háttérben, és a nőknek a várható élettartama is jóval hosszabb, ez nem magyar sajátosság, hanem ez világszerte így van. Úgyhogy ennek a kettőnek köszönhető, hogy a nők sokkal hosszabb ideig élvezhetik a nyugdíjas életszakaszt.
3: És amikor például az adatok között arra sorra bukkanunk, hogy visszaszámolt átlagos életkoruk a nyugdíj kezdetekor, ez pontosan mit akar?
4: Igen, most ez nem egy közvetlen közlés az államkincstártól, de a most közölt adatokból kiszámolható, hogy ugye azt is tudjuk, hogy hány éves korukban haláloztak el a férfiak, illetve a nők, amennyiben nyugdíjasok voltak, és akkor tudjuk, hogy a férfiak 78,5 éves korukig éltek átlagosan, a nők pedig 82,3 éves életszakasznál jutottak el a halálozásig átlagosan, és akkor ezekből, illetve a nyugdíjban töltött átlagos időtartamból egy nagyon egyszerű kivonással megkaphatjuk, hogy átlagosan hány évesen mentek nyugdíjba a 2025-ben elhunyt nyugdíjasok. És itt ugye a férfiaknál egy ilyen 59 év körüli érték adódik, tehát ugye ne felejtsük el, hogy korábban jóval alacsonyabb volt a nyugdíjkorhatár. Nőknek 55 év, férfiaknak 60 év, ez volt az alapértelmezés elég sokáig. Ugye azóta már 62 évre, aztán később 65 évre is emelték fokozatosan, tehát ezek tényleg régi adatok. És a nőknél pedig ugye itt is, ugye, ahogy említettem korábban, egy kedvezőbb adat van, tehát a férfiak 59 évéhez képest a nők egy ilyen bő 3 évvel korábban, kb. 56 éves korukban mehettek nyugdíjba. Ez ugye következik az államkincstár közléseiből.
3: Viszont, hogyha mostantól kezdve mondjuk ezeket az adatokat rendszeresen kikérik vagy kiközlik, akkor mit gondolsz szakértőként az a bizonyos nyugdíjban töltött átlagos időtartama a nyugdíjasoknak milyen évre csökkenhet, mennyire lesz benne ugrásbeli változás, hiszen ahogy említetted is, azért az elmúlt években folyamatosan voltak változások a területen.
4: Igen, nos, hát itt ugye arra kell gondolni, hogy amikor 2022-ig bezárólag 65 évre emelkedett az általános nyugdíjkorhatár, az egy nagyon gyors nyugdíjkorhatár emelés volt, és a várható élettartamnak a növekedése ezt nem tudta követni. Tehát gyorsabban növelték a nyugdíjkorhatárt Magyarországon, mint amennyivel a várható élettartam hosszabbodott volna. Úgyhogy én azt sejtem, hogy elképzelhető, hogy egy kicsit rövidült a nyugdíjban töltött átlagos időtartam. Most az utóbbi néhány évet tekintve, de ugye itt egy nagyon fontos dolog, hogy a nők esetében ugye a nők 40-nel is számolni kell. Ugyan a nők 40 az azt jelenti, hogy a már 40 évnyi jogosító idővel rendelkező nők abban az esetben is elmehetnek nyugdíjba, hogyha még a közelében sincsenek a 65 éves alapértelmezett korhatárnak. És ez egy nagyon kedvelt lehetőség, és egyre többen veszik igénybe, tehát mostanra nagyjából a női nyugdíjasoknak a fele az már a nők 40 segítségével megy nyugdíjba, és ez viszont érdemben torzíthatja ezeket a nyugdíjba vonulási átlagos életkorokat. Úgyhogy nem olyan könnyű ezt meghatározni, hogy a teljes sokaságra vetítve, vajon hogyan változhatott a nyugdíjban töltött átlagos időtartam, de valóban érdemes ezeket az adatkéréseket rendszeresen elvégezni, és akkor abból egy idő után kirajzolódhatnak majd a trendek és a folyamatok.
3: És a mostanában oly sokat hallott férfiak 40 szintén nagyon belenyúlna ezekbe az adatokba, és más-más évszámokat látnánk, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és milyen adatokról tudunk esetleg később beszámolni. Süle-Szigeti Bulcsúnak a portfólió elemzőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Én is nagyon köszönöm.

0: kapcsolja méghozzá azért, mert szerintem drámai a hangulat a Volkswagen csoportnál. Csütörtök este jelentették be, hogy megszüntetnek 50 ezer munkahelyet, a járműválasztékukat pedig a felére vágják vissza. Mindezt az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt teheti meg a cégcsoport, de hogy ennek milyen hatása lehet és hova gyűrűzik be, arról is fogom kérdezni Kilián Csabát, a Magyar Gépjárműipar Egyesület ügyvezető főtitkárát. Üdvözlöm a vonal túloldalán.
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hát mit mutathat ez a nagy leépítési hullám a Volkswagennél? Mire számíthatunk például mi, a magyar autópiac? Mit vetít ez nekünk előre?
1: Hát talán egy picit visszamennék időben, hogy hogy jutottunk el idáig. Ugye még már a 2017-18-as években a globálisan legyártott autók száma csökkent. Rájött a Covid, rájött ez a nagyon nagy verseny, az európai szabályozás, amerikai vámok, stb. És ez azt jelentette, hogy az európai gyártók elveszítették nagy részt a kínai piacukat, amelyik a legjelentősebb volt tulajdonképpen az elmúlt, azt mondanám, 20-25 évben, és ott volt egy jelentős nyereségük. Mi a teendő? Mit tudnak tenni ebben a helyzetben? Hát én úgy érzem, hogy versenyképesnek kell lenni. Mindenféleképpen fel kell venni a versenyt, ami nem könnyű, tekintettel arra, hogy a kínai gyártók jelentős állami támogatásokkal rendelkeznek. Hogyha nézzük a fejlesztési tempót, tulajdonképpen a kínai gyártók másfél-két év alatt új modelleket hoznak ki, míg az európai gyártók 3,5-4 évet is igénybe vesz ez a feladat. Sárversenyben pedig szintén lemaradtunk, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül, hogyha hát mondjuk nagyon változó a piacon, hogy milyen autók vannak, de hogyha hasonló kategóriákat összehasonlítjuk, hát ilyen 20-25%-os különbségek vannak még mindig, annak ellenére, hogy az európai gyártók is az utóbbi időben ugye több új modellt hoztak ki, és próbálnak árban is versenyképesek lenni. És hát a harmadik nagyon fontos tényező az is, hogy ha nézzük itt a digitális ökoszisztémát, ugye ma már egy autó egy guruló okostelefon, ebben a kínaiaknál az 5G kapcsolat, fejlett hangvezérlés, beépített alkalmazások, akkumulátorkémia területén is előnnyel rendelkeznek. Ugye, hogyha nézzük az akkumulátor technológiát, az elmúlt években nagyon nagy technológiai fejlődés történt, és újabb és újabb kutatásokról számolnak be, és nagy valószínűség, hogy az elkövetkezendő években is még nagyon nagy változások lesznek. Ugye itt a fő probléma az, hogy ezt is a kínaiak a különböző alapanyagokat kontrollálják. Tehát olyan teljes ökoszisztémát építettek föl, ami tényleg az alapanyaggyártástól a késztermékekig mindent tudnak. És nagyon jelentősen bejöttek az európai piacra. Ugye a másik kérdés az volt, hogy mit jelent ez Magyarország számára? Hát, hogyha Magyarországot nézzük, természetesen ugye nagyon jelentősen függünk a német autógyártóktól. És nem csak a Volkswagen, de ugye a többi német autógyár is ugyanúgy elveszítette a kínai piacát, hogy új piacokra mennyire tud bemenni, az nagyon nagy kérdés, és az is nagy kérdés, hogy mennyire tud még visszamenni, vagy bizonyos részesedést a kínai piacon megtartani, ami nem könnyű, hiszen Kínában nagyon sok gyártó van, nagyon sok új modellel jönnek ki, nagyon fejlett autók, és szépek is az autók. Tehát ebből a szempontból nem könnyű fölvenni a versenyt tulajdonképpen. Ugyanakkor, hogyha Magyarországot nézzük, akkor a mi előnyünk talán az lehet, hogy ugye felépült a BMW gyár, felépül a BYD is, be fog indulni rövidesen. A Mercedes megduplázta a gyártási kapacitását, szintén felépítette egy gyönyörű új modern gyárat. Tehát a legmodernebb gyárak vannak itt ma Magyarországon, amelyek nagyon versenyképesek, költséghatékonyan tudnak gyártani. De természetesen ez mind attól függ a jövőt, illetően, hogy ezeket a kapacitásokat mennyire fogják kihasználni. Ugye ebben már különböző politikai döntések

0: kedvezményezések is befolyásolni fogják a német gyárakat. De nagy valószínűséggel éppen azért, mert költséghatékonyság, versenyképesség szempontjából ezek a magyar gyárak jók, feltételezem, hogy ki fogják ezeket a kapacitásokat használni. És ezt látjuk is valahol már a mai napok során is, mivel a BMW is előre láthatólag már egy évre lekötötte a kapacitást. Az Audinak a Cupra modell nagyon megy, nagyon jól megy, tehát szintén a kapacitások ebből a szempontból le vannak terhelve. A Mercedes ugye beindította a második gyárat, ott is új modellek jönnek az elkövetkezendő hónapokban ki, ami szintén a piacon remélhetőleg nagy érdeklődésre tesz számot. És hogyha így nézzük a magyar lehetőségeket, hogyha ezek a cégek növekednek, bejön még a BYD-nak is ugye az új gyára remélhetőleg évvégén vagy jövő év elején, természetesen itt kell számolni egy felfutással, mivel az, hogy teljes kapacitással dolgozzanak ezek az új gyárak, ez nem könnyű azért egyik napra a másikra felépíteni, tehát itt egy-két év beletelik, mire ez megtörténik. De ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg ugye a ma legyártott 500 ezer autó helyett ugye 7-800 ezer autó legyártására is sor kerülhet Magyarországon, ugye vannak optimálisabb forecastok is, hogy esetleg 900 millió, 1 millió is mondjuk 2030 körül összejöhet, és ez további lehetőségeket ad tulajdonképpen a magyar autóipar beszállítói számára, és ott is remélhetőleg növekednek a megrendelések, és ezáltal egy kicsit jobb helyzetbe kerülnek a magyar KKV-k és magyar beszállítók is.
1: Az amerikai vámok és a globális kereskedelmi feszültségek akkor ezek szerint nem feltétlenül elsőként a magyar autó iparra sújtana le, hanem mondjuk lehet, hogy más országok, ahol nem annyira modernek a gyárak, ott lesznek előbb leépítések vagy bezárások?
0: Hát mindenféleképpen hatással van az amerikai vám is Magyarországra is, mert ugye ezeket az európai gyártókat büntetik, és az amerikai piac sem működött az elmúlt pár évben már úgy, ahogy korábban. De ez valóban, ahogy mondja, nagy valószínűséggel nem ezeket a magyarországi gyárakat fogják bezárni, hát ugye a Volkswagennél is biztos, hogy végignézték az összes gyárat, melyik milyen termelékeny, melyik milyen hatékony, milyen környezetben termel, mennyire új, mennyire régi a gyár, hol kell technológiát is újítani, stb. Tehát ők is nézik azt, hogy ebben a nagyon erős versenyben hogy tudnak talpon maradni az elkövetkezendő időszakban.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy később majd miről tudunk hírt adni. Kilián Csabának, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkárának viszont köszönjük szépen, hogy a Volkswagen csoport híre kapcsán egy kicsit beszélgethettünk a hazai autóiparról is. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A holnaptól Róna Jegon várja a hallgatókat. És hát maradjanak velünk nem csak a több-kevesebb tekintetében, hanem az adásunk folyamát kövessék önök is nyomon, hiszen van miért velünk tartani, és ne felejtsék el, hogy most már szeptembertől friss adásokkal is jelentkezik a Kultúra, úgyhogy érdemes a kulturális hírekről is információhoz jutni, szemezgetni azokból a lehetőségekből, amiért mondjuk egy kis kikapcsolódásért megéri felhívni a figyelmet és jegyet váltani ide vagy oda vagy amoda, szóval figyeljünk, mert pezseg az élet így ősszel is. Viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti aktuál. ismételt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Folytatódik a derült napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdő orvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért nem tudni, hogy mekkora az orvoshiány. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal lettek olcsóbbak. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Vágányszabályozási munkát végeznek holnaptól két héten át Felsőzsolca és Hidas-Németi között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy 1200 méter hosszan síneket is cserélnek, amivel megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon. Ennek köszönhetően csökken a menetidő is, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács Új Mohács Kompát kelőhelyen, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Duna hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok lesz. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. Én már másodszor, viszont a Spirit FM rádiót ma először már, mint a hallgatókat. Persze magát a rádiót is köszöntöm, de inkább a Kedves hallgatókat, köszönöm, hogy ma is minket választottak. Mondom a témajavaslatokat, a kormány felülvizsgálja az Orbán korszak több ezer milliárd forintnyi magántőke alapos szerződéseit. Ma dönt a parlament Magyar Péter fizetésének csökkentéséről, meg több más témában is ma döntenek, de nyilván ez egy ilyen nézőmágnes fejezet a miniszterelnöki fizetés csökkentés, amit maga Magyar Péter jelentett be, tehát nincs igazából ebben különösebben nagy meglepetés. És a harmadik, az eléggé melbeütött sokakat, a szélsőjobboldali AfD nyert egy tartományi választáson Németországban, mégpedig elsöprő győzelmet aratott, bár még így is kérdéses, hogy ő fog-e kormányozni, mert hogy önmagában nincs elég mandátuma, de van egy kis párt, amelyel összefogva viszont megvolna a többség a tartományi parlamentben. Györggyel kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Az előbb az egyed órát, de kitartásom elnyerte jutalmát, most végre itt bekerültem. Úgyhogy hát a végén aztán nem szólt hozzám senki, de semmi baj, itt vagyok, úgyhogy köszönöm.
4: Igen, picit akadozik viszont a hangja, nem tudom, hogy olyan helyen van-e, hogy...
5: Jobb egy kicsit.
4: Hát így ettől még nem lett jobb, de bízunk benne, hogy jobb lesz. De figyelek.
5: Jó. Először is a Linknének szeretnék gratulálni a szerepléséhez. A elsőként, ugye azt hiszem, hogy ma először volt hírolvasó.
4: Igen.
5: Nagyon jó szerepel, és nagyon tetszik nekem, hogy ő szerepel. A másik téma, amiről beszélni szeretnék, ez a lélegeztető gép, ugye?
4: Igen.
5: Nem tudom, hogy hallották-e a kedves nézők, vagy ön is, hogy tulajdonképpen ott micsoda túlárazások történtek, és milyen, nem tudom, hűtlen kezelés történt, de a hűtlen kezelésen kívül van még egy másik dolog is, ami nagyon érdekes, ugye ezek a készülékek, amiket megvásároltak, ugye annak idején, amikor a csúcsra járt a Covid, akkor az úgynevezett hát invazív készülékeket, amelyeket a Dräger és a Hamilton gyárt, azokat nem lehetett megkapni, ezért a miniszterelnök utasítására a külügyminisztérium portyázókat és nem is tudom...
4: Fürkészeket.
5: Köszönöm. Portyázókat és fürkészeket küldött, és azok beszereztek, potom 300 milliárd forintért, jóval túlárazva és különböző cégeket közbeiktatva olyan készülékeket, úgy hívják a szakzsargomba, az orvosi szakzsargomba, hogy CPAP. CPAP készülékeket, ez azt jelenti, hogy continuous positive air pressure, tehát hogy olyan készülékek ezek, amelyeket tulajdonképpen nem lehet finoman szabályozni az oxigénbevitelt, hanem csak van rajta egy ilyen kontrollgomb, de az csak arra szolgál, hogy valamit csavarjanak rajta, de nem az igazi intenzíves. Ez az intenzíves orvostól tudom, és ezek a készülékek, hogyha nem korszer, vagy nem szabályszerűen használják, akkor túlnyomást okozhatnak, és ezáltal mintegy szétrobbantják a tüdőt. Most én nagyon sok hozzátartozóval beszéltem, akik annak idején hirtelen veszették el a férjüket, vagy az élettársukat, és sajnos azt kell mondjam, hogy ilyen készülékek kezdtek el használni, aztán leállították ezt az egészet, mert kiderült, hogy ez a dolog kiderült, úgyhogy ez, hát nagyon nehéz ezt kimondani, de itt nem csak hűtlen kezelésről van szó, hanem több ember halálát okozó gondatlan veszélyeztetés is felmerülhet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen igaza van a Ligeti Miklósnak, amikor azt mondja, hogy hát nincsenek gyanúsítottak. Hát ez aztán tényleg, aki ezt beszerezte és engedélyezte a használatát ezeknek a készülékeknek, az abszolút büntető jogilag felelősség.
4: Ráadásul figyelmeztettek szakemberek, tehát nem csak az volt, hogy utóbb kiderült, hogy ezek alkalmatlan eszközök, hanem mielőtt kiküldték a kórházba, leírták szakvéleményben, hogy bizonyos típusok alkalmatlanok betegellátásra, és leírták azt is, hogy mi a baj velük, nem lehet szabályozni, nincs olyan gomba, amivel nem tudom, be lehet állítani, nincs visszajelző berendezés, stb. Tehát tudván tudták, hogy ezek rossz gépek, megvették és elkezdték beüzemelni őket.
5: Így van, és ezek a bizonyos CPAP úgy mondják a szakszolgőszik a gépek, és hát egyszerűen nem értem, hogy erre tényleg nem, semmiféle gyanúsítottként senkit nem hallgatnak ki. Hát ez halált okozó gondatlan veszélyes.
4: Lehet, hogy ezek most derülnek ki, nyilván az Orbán korszakban ezért nem tettek semmilyen bejelentést, hiszen ők intézték az egészet. Lehet, hogy ebben az új érában ez most arra jutottak, el odáig, hogy ez az információ akkor megvan. Mostantól lehetne indítani bármiféle eljárást.
5: Egyébként a svéd Tamás, aki anesztezió orvos, és készült róla, én láttam az interneten egy riport készült vele, ő ezt nagyon szépen elmondta, csak nagyon hát diplomatikusan fogalmazott, hogy ilyen kontroll nem csak éppen, de hát abban van szó, hogy egy teljesen más típusú gépeket vásároltak. Annélkül, hogy megkérdezték volna egyetlen intenzíves orvosnak a véleményét. Tehát ez elképesztő.
4: Sőt, azt hiszem olyan is volt, hogy a szakvéleményt, amely megszületett, mikor már itt voltak a gépek, és amely negatív állításokat vagy értékelést tartalmazott, azt átírták, tehát meghamisították, hogy jók a gépek, alkalmasak beteg kezelésre.
5: Pontosan így van. Most én hozzátartozó lennék, és nekem meghaladt párom vagy a hozzátartozom, hát én nem is tudom, mit csinálnék, hát elmennék a végsőkig. Szóval ez elképesztő dolog, és ez legalább akkora bűn, mint a magántőke alap, vagy bármi más, hát itt halálesetek.
4: Szerintem ez sokkal nagyobb erkölcsi fertő, mert a magántőke alapnál ott kiszedik az emberek pénzét a költségvetésből, és jól elrejtik valahova, és bizniszelnek vele. Itt ennél durvább a helyzet, mert amikor az életükért küzdöttek itt ezrek, meg tízezrek, meg meghaltak közel 50 000, valakiknek akkor is azon járt az agya, hogy mi ebből hogy tudnánk jó pénzt keresni.
5: Igen.
4: Tehát, hogy ez
5: igen.
4: Szerintem erkölcsileg ez egy újabb minőség, de csak sajnos lefele.
5: Döbbenetes, igen. Én ezt a részt szerettem volna csak elmondani, úgyhogy a másik dolog, hogy több ezer milliárd forintnyi magántőke alapszerződést semmisítenek meg. Hát én úgy tudom, hogy 2000 milliárd forintnyi összegről történt már feljelentés a Tiszapárt részéről. 2000 milliárd.
4: Igen, én is valami ilyesmire emlékszem. De hát lesz itt még több is, azért itt a brutális mennyiségű pénzt rejtettek el ilyen módon, próbáltak elrejteni.
5: Igen, csak hogy mikor lesz ebből bírósági ügy, vagy egyáltalán gyanúsított kihallgatás, hát ezt egyszerűen nem tudom. Lehet, hogy jövőre, idén még nem tudom, de ezt várja mindenki. Legalább egyszer már valakit lássunk, hogy gyanúsítottként kihallgatják, mert ilyet még nem tapasztaltunk.
4: Még nem. Hát illetve a kisebb ügyekben igen. Én azt mondanám, ha befolyással bírnék ilyen ezekre a bűnüldözési folyamatokra, és politikus is lennék egyszer, és mind azt mondanám, hogy kisebb, jól átlátható, jól kommunikálható ügyeket felgyorsítanék, bár ez magától is megy, mert az NKA ügy egy fél éves történet, az aranykonvoj ügy szintén egy, hát az NKA az egy tavaly ősztől induló történet, de ott már börtönbe zártak embereket májusra. Tehát az egy gyors ügymenet. Az NKU ügy egy március 5-i. Igen, csak hogy az már van.
5: Előzetesben vannak azok.
4: Azt hiszem már eltörölték ezt, hogy előzetes, de van ilyen, hogy tehát a letartóztatási intézménye, vagy igen, az van. És hát ott van 4-5 ember még mindig, és ez még csak a kezdet. Tehát van, ahol gyorsan haladnak, nyilván egy ilyen több ezer milliárdos átláthatatlan szövevényes céghálós történetnél itt nem várhatja senki, hogy itt hetek alatt bármi történjen, ezt mire felgöngyölítik, az hosszú idő lesz.
5: Igen, na most még csak annyit, hogy van egy ismerősöm, hogy múltkor egy pár üzletbe karfiol helyett, nem tudom én, káposztát ütött be, és rögtön ott lekapcsolták, és azóta rendőrségi kihallgatásokra jár. Aztán 3500 forint a különböző.
4: Példásan meg kell büntetni az ilyen gazembereket, hogy a karfiol helyett, nem tudom, káposztát ült be. Nyilván a becsületes magyar embereket akarta megkárosítani galád módon. Na most nyilván ironizálok. Hát igen, ez csípi az emberek szemét, hogy egy csoki tolvajt azt lesittelnek, vagy nem tudom én, meghúzkodnak, meg egy ilyen félreértés miatt is ügy van. Matolcsi úr megéli világát.
5: Igen, na most az előbb elmondottakra esetleg, ha behívnak egy ilyen intenzíves orvost valamelyik adásba, és az elmondja részletesen, mondom, én nem vagyok, én csak egy orvostól hallottam ezt a történetet, igen, akkor talán még szakszerűbben el tudja mondani ezt, hogy igen, nem csak hitlen kezelésről van szó, hanem mondatlan veszélyeztetésről.
6: Rendben.
5: Köszönöm
6: szépen, György, további szép napot. Minden jót, viszonthallásra. Sándorral folytatjuk, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm Ferenc, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is. Hát a lélegeztetőgéphez csatlakozva ezzel a minőségi problémával természetesen jó ki lett tárgyalva, és maximálisan egyetértek, hogy ez egy tragédia, ami történt. De hát ott kezdődött az egésszel a probléma, az egész lélegeztetőgéppel, hogy a merkeli professzor, aki közismertem azért nem volt Fidesz ellenes, ő megmondta, hogy összesen 2000-2500 darab készülékhez van kiszolgáló személyzet. Maximum ennyi.
6: Igen.
7: Ennek ellenére vettek 16-17 ezer kétes minőségű, sőt rossz minőségű.
6: Hát az volt a mondás, igen, hogy 2000-et mondanak az orvosok, de mi akkor számoljunk 8000-rel, de azt duplázzuk meg, mert itt aztán a magyar ember élete nem múlhat pénzem.
7: Na ez... ez egy hülyeség, hogyha egy maximál egy szakember ezt mondja, hogy ennyire van kiszolgáló személyzet, ugye a lélegeztetőgép ez éjjel-nappal felügyelni kell, szombat, vasárnap, ünnepnap, teljesen mindegy, hogy mikor. Egy szakember azt mondja, hogy ennyire van kiszolgáló személyzet, akkor annyira van, kész. Legfeljebb valamennyi tartalékot veszek hozzá. Na jó, ez
6: hát itt vettek 14 ezer tartalékgépet. Amit most már 10 000 forintért megvehet bárki, ha csak mondom, rohannak egy raktárban.
7: A különbözet ugye az valakinek nagyon jó, hogy ez természetes.
6: Kéne örülne egy kis évvégi bónusznak, nem?
7: Igen, igen. No, hát én a következő, tehát én csak csatlakoztam ezzel a lélegeztetőgép témához. Én fórum függő vagyok, az az igazság, mert amikor tehetem, mindig hallgatom, nézem a fórum nézőt, és lenne egy kis pirálatom, teljesen maximálisan a műsorvezetők tájékozottságától, maximális tiszteletem a tájékozottságokat illetően, de az a tiszteleteljes kérésem, hogy egyes, tehát név nélkül mondom, hogy a műsor ne fajuljon el ilyen panaszfelvétel irodává, az a tiszteleteljes kérésem, mert olyan dolgok is előkerülnek, amihez semmi köze ennek a műsornak, akár a nyugdíjról legyen szó, akár 20-30 éves özvegyi nyugdíj témáról, elmondják a betelefonálók, azt hiszik, hogy ezzel, hogy ők ezt elmondják, itt valamilyen eredményt érnek el. Nem szabad vevőnek lenni erre a műsorvezetőnek, és még szintén ezzel a témával kapcsolatban annyi, hogy...
8: Kérem tárcsázza a kívánt mellékszámát. Kérem tárcsázza...
6: Na, ez az igazi, az élőadás varázsa, amikor egyszer csak Sándor helyett a géphang bemond valamit, amit most nem tudtam érzékelni. A helyzet az, hogy egyetértek azzal, hogy ez egy közéleti műsor, és amennyire lehet mindenkit, arra kérek én magam is, amire Sándor, hogy közéleti ügyekben hívjon minket. Viszont ott van, hogy egy hívás ára bruttó 485 forint, tehát nekem például nincs szívem rögtön fél perc, egy percen belül kikapcsolni, vagy elköszönni valakitől, és kikapcsolni valakit azért, mert magánügyben hív, tehát ez egy picit kényes egyensúly, mert fizet a kedves betelefonáló a szolgáltatásért, ilyenkor hát megpróbálja az ember a közéleti téma felé terelni, de jogos egyébként, hogy a többség közélettel szeretne foglalkozni. Reklámszünet jön, de Sándorra fogjuk folytatni, szerintem vissza tudjuk őt még kapni ebben az értelemben. Néhány perc szünet jön, tehát aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Nagyszülős utcai felüljáró mellett, lelassult a haladás. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében, mert csatornát javítanak. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Sándorral folytatjuk a műsort. Parancsoljon!
3: Köszönöm a visszahívást. Hát elég a kritikából azt hiszem, amit elmondtam, úgyhogy nem fordítom tovább. A mai kiírteimával kapcsolatban ez a németországi tartományi választása, ez ugye előre a hírek, legalábbis a hírek alapján előre várható volt a győzelem. Az egy dolog, és az is természetes, hogy Orbán Viktor ennek a szélső jobboldali, minden felforgató tevékenységhez csatlakozik, illetve gratulál elsőnek, vagy legalábbis drukkol. Hát emlékezzünk a román választáskor, hogy a magyar hírgyalázót is.
2: Igen, támogatta.
3: Támogatta volna. De bár, amíg Meloni abban az irányba ment, amit ő gondolt Orbán Viktor, addig őket is maximálisan támogatta, aztán Meloni rájött, hogy mégse az az irány, tehát nem azt jól képviselte. Tehát egyáltalán Orbán Viktor olyan természetű ember, hogy ami a felforgatás és elősegíti, azzal maximálisan egyetért. Hát ugye már régen, most azt mondta ugye, hogy ez a kezdet, Németországban egy ennek folytatása, ez egy óriási felforgatás. Hát ugye már a patriótákkal révén már régen megszüntett Orbán Viktor szerint már régen megszűnt az unió, le kell korszülni neki, mert már azt ígérte ennyivekkel ezelőtt a patriótákkal, hogy átveszik a irányítását. Tehát ezen én különösebben nem csodálkozom, hogy Orbán Viktor ilyen. Én nekem az a fájó, hogy 16 évig úgy kellett itt megérnünk, hogy ő az első számú magyar ember. Ugye azt egy éve, két éve, bármi mondtam a fórumban, hogy tulajdonképpen ezeknek a nagyhatalmaknak, mint a Putin, vagy a Trump, vagy ezek az embereknek, Orbán Viktor addig lesz nagyon fontos, amíg egy uniós állam első számú embere, és tudja a küllők közé tenni a botot. Ezt követően most már nem annyira fontos ebben a világpolitikai világpolitikába. Sokan mondták, hogy európai, meg világpolitikai tényező. Orbán Viktor szerintem egy ilyen szempontból nem jelent egy teremben.
2: Hát ezt ő terjesztette magáról, meg az, akiket ő fizetett nyilván.
3: Igen. Na most most a Magyar Péter, illetve a soron engem fel nagyon bosszantott, hogy hetekig ott futotta, hogy Magyar Péter olyat ígért, hogy június-júliusban valamilyen összeget, X összeget, már levették a soron, X összeget a nyugdíjasoknak küld. Hát ilyet Magyar Péter sose ígért. Itt van ez a 100 illetve 200 forintos. Nem vásársuk, talán héten nem ugrik be, hogy mi a neve.
2: Valamilyen utalvány egyébként, igen, szép kártyára érkező utalmány, vagy valami ilyesmi.
3: Ez a szép kártya, ez a fontos megfogalmazás. Ezt is nagyon nehezen értelmezik az emberek. Ez tulajdonképpen egy szociális intézkedés, amellett, hogy a január 1-től a 120-től fontosra lesz a nyugdíj, egy kisebb nyugdíj, amellett számoljuk ki a 250 ezer alattiak havi 16 ezer, a 250-250 pedig havi 8 ezer valamelyik forint nyugdíjat is jelent.
2: Hogyha elosztjuk 12 felé, igen, ezt a 200 illetve 100 ezeres összeget, igen.
3: Egyértelmű, és ezt negyedéve, de azt se értik, hogy miért nem kaptuk már eddig sokan reklamálják, hogy miért nem kaptuk, hát ez is meg lett ígérve, hogy negyedévenként lesz. Nyilván a 2050-nek 50, a 125 a negyed része, a 25%-a. Tehát együtt kapni. Alapvetően úgy gondolom, hogy aki türelmetlenül várja, az rossz úton jár, mert a Orbán Viktorhoz viszonyítva ez azért előre lejtés, főleg a kisebb nyugdíjasoknak. És az, aki 510 ezer forint nyugdíjat kap, az ne reklamáljon, mert valahol meg kell húzni ezt a vonalat. Ugye 250-nél és 500-nál húzták, meg valahol meg kell húzni. Tehát ha 520-nál húzták van, akkor 525 ezer forintos nyugdíjas reklamálnak.
2: Igen, az a helyzet, hogy üres államkasszával vették át a kormányzást, sőt, hát brutális államadóssággal, meg brutális időarányos költségvetési hiánnyal vették át az ország vezetését. Ezt szerintem mindenképp érdemes figyelembe venni.
3: Így van, hát hogyha, na most ha azt nézzük, akkor az Orbán Viktor az egyik legnagyobb bűne, hogy az emberek szemben, ez Baka András a most megválaszott köztársaság elnök is kifejezette részletesen, és nagyon tetszett, hogy Orbán Viktor és a rendszere minden magyar állampolgárt egymásra úszított, a fiatalt, az öreggel, a munkást, a nyugdíjassal, az egészségest, a beteggel. Ezt alapvetően meg kell szüntetni, hogy ne, és akkor, hogyha egymással szembeállítja, akkor majd én rendet teremtek. Tehát ez volt a Viktornak, illetve a rendszerének a lényege, meg a ukrán fenyegetés, hogy majd Ukrajna megtámadja Magyarországot. Hát hogy támad meg Ukrajna, a háborúba álló szerencsétlen ország, egy NATO országot, ez akkor a hazugság volt, mert a katonáinkat elvinni, hogy ez fejletlen. Úgyhogy ezek a dolgok, azt hiszem, hogy jó, megváltoztak, drukkoljunk, én nem voltam Magyar Péter, nem vagyok feltétlen híve Magyar Péternek jelenleg se, de természetesen drukkoltam az, hogy váltás legyen, mert az a 16 év az tragédia volt az ország számára. Reméljük, jobb lesz a következő időszak. Köszönöm, hogy meghallgatott a viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott. További szép napot. Nem tudom, hogy itt van-e a következő kedves hallgató. László itt van. Jó napot kívánok. Üdvözlöm.
4: Itt vagyok. Jó napot kívánok.
2: Némíts el a tévét, arra kérném, és csak a telefonra figyeljen.
4: Pillanat, lenémítem. Halló?
2: Igen, parancsoljon.
4: Itt vagyok. Tetszett nekem ez a két beszélgetés.
2: Szuper.
4: Ön Budapesten lakik?
2: Igen.
4: Hát akkor örök neki. Képzel, én meg Szabolcs-Szatmár megyében laktam. Mondok egy számot, 1972.
2: Igen. Mi kellene, hogy eszembe jusson erről?
4: Akkor láttam meg ezt a szép Budapestet.
2: Igen. És?
4: Elvittek katonának, én nem akartam menni, de vittek, igaz? Akkor volt a jó világ. Hány éves volt akkor, Ferenc?
2: 72-ben volt a jó világ? Most ne velem foglalkozzunk, hanem azzal, hogy mit szeretne mondani. Mert nagyon lassan közelítünk a lényeg felé.
4: Akkor azt szeretném mondani, hogy elvittek Budapestre 1972-ben.
2: Igen.
4: És akkor a Kossuth téren vehettem a vigyázt. Mellettem voltak munkásérnek, vagy listeset, ugye milyen nagy rendszerváltók, ugye abban az időben.
2: 72-ben volt rendszerváltók, nem voltak 72-ben.
4: Akkor voltak a kommunisták, meg a munkásülők. Azok a rendszerváltók, aki most is rendszerváltók, Péterrel együtt.
2: Kicsit zavaros, ne ragudjon, tehát, hogy mostani rendszerváltók voltak 72-ben a Kossuth téren?
4: Akkor most visszatérnek egy másik dologhoz. Mondják ezt a lélegeztető gépeket, igaz?
2: Igen.
4: A nagy Kunce Gábor azon feküdt, az alatt feküdt, az megmenekült. Én annak idején 8 évet voltam abban a pártban, ahol a Kunce Gábor volt az Isten adja a nagy ember, igaz? Akkor azt mondta Kunce Gábor, hogy megélhetési bűnözés. Nekem akkor tűntek fel a lakásomat. És ő volt a belügyminiszter. Az a nagy ember, aki most is megy hozzá, önökhöz beszélgetek együtt-ketten. És oszta a részt. Ez egy dolog. A másik, hogy akkor kapott egy csajka autót, azt lejött vele egy városba, nem mondom melyik városba, télen, és az autó nem indult be. Az autó dízelautó volt. Azt mondták a fiúk, hogy tudjuk már meg az autót. És még ez is ott állt nyakkendésen, meg pajisszal, minden ilyenek. Mondom, ne taszogassátok a dízelautót, nem lehet betolni a dízelautóba. Van egy gyertya, amit fel kell melegíteni, és utána robban be a gázolaj. Hát halljátok, mondom. Azt mondom, ha már ez bele egy miniszter. Hát itt a rendőrség, már akkor ott volt, hát az ő volt a rendőrség főparancsnoka, Kunce Gábor. Hát mondom, menjen a rendőrséghez, kérjem már egy autót, vigyék már vissza ezt az ember Pestre.
2: Világos. Hát köszönöm az szépen, László, hogy hívott. Nem igazán értettem, hogy mire megy ki ez a beszélgetés, de hát nem. Biztos az éjjében. További szép napot, viszonthallásra. Judittal folytatjuk. Kedvi csokolom.
5: Üdvözlöm, Ferenc, és a kedves tévénézőket. Én se értettem, de mindegy, az idő eltelt vele. Hát látom, hogy nagyon kevés az időm.
2: 4 perc. És nem annyira kevés, 4 perc.
5: Jó, jó. Hát a témákkal kapcsolatban, ami föl van írva, igazából nem nagyon szoktam hozzászólni, de most mégiscsak rövid idő alatt elmondom, hogy ideje előtt fölülvizsgálni ezt az Orbán korszakot, ugye? Mert hát ez borzasztó, ez a rengeteg milliárd, de elmondták már előttem, nem ismétlöm a dolgokat, hisz tudjuk, hogy miről van szó. Nagyon örülök, hogy ma a parlamentben a Magyar Péterrel kapcsolatosan lesz gyűlés, úgyhogy Na hát remélem azért egy kicsit kinyitja a fideszesök szemét, mert jó volna, ha látnák azért, hogy mi történik a háttérben, azon kívül, hogy ezt a rengeteg adósságot, ami a tatárjárása, meg a török vészel is fölülmúl minden, szóval ez borzasztó. És hát ugye ez a szélső jobboldali nyert, hát én nem örülök neki, mondjuk rajtam, aztán igazán nem múlik. Nem szeretném, hogyha ezek a világ uralmára törnének, mert ez azért nagyon nem hiszem, hogy jó lenne a világnak, nem hiányzik. Hát amiről akartam beszélni, azok szegedi dolgok, amiket nagyon szeretnék azért elmondani, mert itt olyan dolgok jöttek föl a tudomásomra, amivel kapcsolatban nagyon föl vagyok háborodva. Én is, meg itt az összes szegediek is a Bialdi gyára kapcsolatban. Szeretnék majd beszélni, ha még összeállódom, Ferenc.
2: Hát most van módja, csak 2 perc maradt a műsorból.
5: Igen, ennyi. Na most azt, ha olvastam, hogy ez a BLG-gyár, ez katasztrófa, tehát erre ránézni is szörnyű, de ami nagyon, de nagyon föl vagyok háborodva, hogy a téli kikötőbe, képzelje Ferenc, az egyik cég megkapta az engedélyt a BLG-gyárnak a hulladék lerakatára. Semmiféle engedély, környezetvédelmi engedély, semmi nem kell hozzá. 100 méterre a Tiszától. Hát szóval egyszerűen nem is tudom elképzelni. Hát ha ezt a Bugyán Péter pártja hagyja, akkor hagyjuk is azt az egészet tényleg, mert ez most már olyan dolgokat múl fölül, amit nem tudok, és még el se kezdte a gyártást. Tehát az még aztán jön. Szegednek a levegője kriminális, alig kapunk levegőt, már is, és én biztos vagyok benne, lehet, hogy ebben sokan nem egyet, nem értenek, de az, hogy nálunk nincs eső, az biztos igaz, hogy a gyárba elhelyezett jégerők, mert ugye a kínaiak ebben nagyon nagy ügyesek ilyen tekintetben, ugye tudjuk a 2008-as olimpián is megoldották, hogy ne essen az eső. Olyan felhők voltak, Ferenc, semmi eső nincs, és nálunk itt Szegeden. Szóval,
2: hát ezt nem gondolnám, hogy egy autógyár felelős az eső hiányért.
5: Hát, mégsem gondoljuk, de biztos.
2: Ami ráadásul még nem is működik.
5: És még nem is működik, de hát nyilván zavarná őket az építkezésben.
2: Ja, értem.
5: Nagy építkezésben, hát ezeknek haladni kell, ugye?
2: Az kétségtelen, de azt mondják, hogy ezek a jég elterelő, vagy nem tudom milyen jégmentesítő beavatkozásoknak nincs köze a mostani aszályos időhöz, vagy csapadékmentes időhöz, ezt mondják a szakértők, de én nem vagyok az. Köszönöm szépen, Judit, hogy hívott, most már tényleg lejárt az idő, úgyhogy búcsúzom öntől, kezi csokolom, további szép napot. Kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum, délben jön a friss híradó, aztán ismét fórum. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Autódarú, Kosvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról. Marad a napos meleg idő, eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidékfejlesztési programját, de kevésnek tartja a falvaknak szánt támogatást. Dóró Dóra a párt képviselője szerint az államadósság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezéseket. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket, hogy hagyják el az országot. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Dannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 E-jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves fórum nézőjét, a témák változatlanok. A kormány felülvizsgálja az Orbán korszak több ezer milliárd forintnyi magántőke alapos szerződéseit, mégiscsak szerződését a jó kifejezés, én kérek elnézést, szóval én javítottam át, de nem néztem, hogy hogy van egyeztetve. Úgyhogy igen, szóval ezt a szerződés állományt át fogják vizsgálni, mert hogy a magántőke alapokban sokszor rejtve maradnak a valódi tulajdonosok, viszont Magyarországon sejthető, hogy ner oligarchák, ner lovagok, az Orbán kormány 16 éve során meggazdagodott személyek bújtak ebbe a konstrukcióba, vagy e konstrukció mögé, hogy kevéssé lehessen tudni róluk, hogy ki hogy gazdagszik. Nos, ezt fogja felülvizsgálni, meg ezt a gyakorlatot fogja megszüntetni a Tisza kormány. Mindeközben ma parlamenti ülés lesz délután 1-től, és döntenek többek között Magyar Péter fizetésének csökkentéséről is. Ez nem valamiféle szankció, maga a miniszterelnök jelentette be, hogy jóval kevesebb pénzért fogja ellátni a kormányfői feladatait, mint Orbán Viktor. Majdnem a felére csökkentik a korábbi díjazást, erről szavaznak többek között ma. És a szélső jobboldali AFD, azaz Alternatívát Németországnak nevű párt nyert a Szász-Anhalti tartományi választáson, nem kicsit, nagyon. A szélső jobboldal ünnepel, Orbán Viktor is gratulál, szerinte ez csak a kezdet. Azért annyit megjegyeznék, hogy ez a Szász-Anhalt az egyik legkisebb, ha nem a legkisebb létszámú német tartomány, tehát ott vehetik át a kormányzást, amennyiben összejön az ottani parlamenti többség, mert ez még nem biztos. Abszolút többségük nincs, de ha találnak egy koalíciós társat, akkor ők fognak kormányozni. Ebbe lehet, hogy belebukik a jelenlegi német kancellár, akinek a pártja, a Kereszténydemokrata Néppárt nagyon rosszul szerepelt itt ezen a tartományi választáson. Ezzel együtt Németország még továbbra is marad a normalitás útján, de minden esetre intőjel a szélsőségektől úckodóknak ez a tegnapi eredmény. Lászlóval kezdünk, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm az ATV nézőit és hallgatóit. Arról szeretnék itt a leszámoltatással kapcsolatban az első önjelzőt, hogy felülvizsgálják ezeket a dolgokat. Hát nem csak ilyen felső szinten, hanem alsó szinten is kellene egy ilyen felülvizsgáló bizottságot létrehozni, mert például abban a faluban, ahol most lakom, ott az önkormányzatnak az épületének az oldalára ki vannak rakva táblákra, hogy kerékpár felújítás, vagy kerékpár útépítés, ennyi millió, 21-es út fölötti felüljáró építés, ennyi millió, holott semmi köze nem volt az önkormányzatnak a felüljáró építéséhez, akkor aluljáró építés, karbantartás szintén, ennyi millió, annyi millió, amennyi millió, és én úgy önszorgalomból összeadtam ezeket a milliókat. Természetesen ezek abban értendők, hogy ezek uniós pénzek, és hát annyi jött ki, hogy abból a millióból, hogyha normálisan gondolkodott volna az önkormányzat, akkor az egész falut újjá lehetett volna építeni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az elszámoltatás. Hát itt is volt a Becsó elvtársnak a úgymond óvodai nyúl programja, vagyis ez a...
7: Ő is kapott a nyúszi motorból, Becsó úr?
8: Nem, ő hozta ide.
7: Úgy értem, hogy ő osztogat, tehát olyan értem, hogy kapott, vagy megvásárolta talán az állama.
8: Megvásárolta-e, vagy saját pénzem, vagy hogy?
7: Hát nem ő.
8: De az óvodába is jövő. És hát nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én szerintem az, hogy most már lassan fél Nógrád megy a zsebébe, van hollókő, felsőtód, azok a kirándulóhelyek, meg az összes terület, ami a vendéglátáshoz gyakorlatilag hozzá, Bablevesi csárda, Bableves környéke, ez mindig egy híres kiránduló hely volt, és híres ez.
7: És most ennek az illetőnek az érdekeltségében van számos vendéglátóipari egység, erre gondol, vagy más is?
8: Igen. Például Felsőtoldon 400 fős volt a lakosság 1968-ban, azótától szerintem csökkent, most körülbelül laknak ott a falucskában, egy nagyon kedves kis falu, Hollókő előtt helyezkedik el, van egy Felsőtold, van egy Alsótold, Pásztorról lehet oda közlekedni, és például ott egy olyan éttermet, olyan kocsmát nyitott, ami a 200 fős faluhoz nem hiszem, hogy hozná neki a forgalmat, szerintem az egy ilyen pénzmosásra alkalmas hely.
7: Hát ez már egy picit veszélyes terep, amikor ilyen hozunk gyanúba valakit nagy nyilvánosság előtt, úgyhogy ezzel csak óvatosan. De mi a gondja most? Tehát ez a Becsó úr, ez egy parlamenti képviselő, ugye ott a helyben? Vagy polgármester volt?
8: Ne, a Nógrád megyei parlamenti képviselő volt, megbukott, hál' Istennek. Az én kijelentésem, én vállalom a felelősséget, és hát itt például ebben a faluban, ahol lakom, itt is volt egy olyan, hogy az óvodában az óvodai felszereléseket, a konyhai felszereléseket. Nem is tudom én, hogy hány millió forintból felújították papíron, aztán mikor jött a önkormányzati váltás, jött egy új polgármester, és az ugye jött az alakuló ülés, a képviselői összejövetel, akkor derült ki, hogy hát azok a milliók azok elúsztak, amik erre vonatkoztak, viszont egyetlen egy új darab, mit tudom én, például gáztűzhelyet sem helyeztek üzembe az óvodába. És hát a régi polgármestert most ebből a szempontból elővették, és hát állítólag ő felajánlotta, hogy az okozott kárt ő zsebből kifizeti, de hát ez az új polgármester megkontrázta, hogy hát ez a közgyűlésen elhangzott, ezt most már nem lehet elsikálni.
7: És persze, meg az okozott kár megtérítése, ha volt bűncselekmény, akkor azt nem törli el, vagy teszi meg nem történt, enyhíthet egy adott esetben egy ítéletet, ha valaki megtéríti az okozott kárt, de ha bűncselekmény történt, azért felelni kell így és úgy is.
8: Hát én is ezért nagyon-nagyon becsülöm a mostani polgármestert, hogy ilyen szempontból gerinces volt, és egy kerekperes megmondta, hogy hát ezt nyilvánosság előtt is felhozták a közgyűlésbe, ezt nem lehet elsikálni. Ezt így kell csinálni, ezt a dolgot. Hát aztán mondjuk nem tudom, hogy hogy áll ez az egész ügy, de remélem, hogy egyről a kettőre eljutnak, és tájékoztatják itt a falu lakosságát is. A másik pedig az a felháborító, hogy ugye itt főleg az ellenzék szapulja az új kormányt, hogy ezt kellene csinálni, azt kellene csinálni, erre nincs pénz, arra nincs pénz, hogy miért nincsen pénz. Hát én kerekperest megkérdezném azt, hogy hát drága uraim, Orbán Viktor kérdezzék meg, és hogyha valami pénzhiány van, nyúljon az eltársa zsebébe, és fizesse ki.
7: Igen, hát most úgy csinál az új ellenzék, minthogyha nem ők kormányoztak volna 16 évig, tehát ezt próbálják most eladni, hogy de hát már nem tudom, 90x napja, 100x-edik napja Tisza kormányban, tehát mindenért a Tisza kormánya felelős, ami nem igaz. A jelenért igen, de ami a múltban történt, azért a temérdek károkozásért nyilván az a felelős, aki ezt elkövette, meg hát az abból fakadó következményeket nem lehet a Tisza nyakába varni pillanatnyilag, tehát hogy nincs pénz, azt nem ők okozták, nem ők idézték elő.
8: Csak én mindig azon csodálkozom, hogy még mindig vannak olyan korlátolt emberek, akik ezt a hülyeséget és ezt a szemenszeles hazugságot, ezt el tudják hívni, és be tudják fogadni magukba. Akkor, amikor sokszor nézem a tévét, főleg megnézem ugye az ellenség hangját is, a hírtévét is, és akkor a bődületességet, hogy már a cicám itt a lakásban, meg a kutyám a lakásban is elkezd rajta röhögni, hogy ekkora baromságot komoly pofával az embernek a szemébe, a képernyőn keresztül a szemébe belehazudják, mint hogyha az a világ történelmének a része lenne.
7: Hát volt, akik elhitték, hogyha nem a Fidesz nyer, akkor másnap viszik a frontra a magyar fiatalokat, akkor 1000 forint lesz egy liter benzin, akkor átműtik az óvodásokat, ezt nagyon sokan komolyan elhitték.
8: Jó, hát ezzel a benzináras mizériával is kapcsolatban, meg a dízelolajjal kapcsolatban is. Jó, a dízelolajjal egyébként sajnos ott tartunk, hogy az áruszállításban még elég sok olyan kamion van, ami hát gyakorlatilag így működik. Na de már Németországban is, meg már külföldön is nagyon sok városból kitiltották azokat a személygépkocsikat, amelyik dízelmotorral működik, és azokat meg Rahedli számra hozzák Magyarországra, és itt
7: igen.
8: pagói árulják el, a sok hülye magyar meg megveszi.
7: Nem hülyék a magyarok, hanem ameddig nincs akkora fizetésük, hogy a méregdrága elektromos autókra költhetnék, addig nyilvánvalóan az olcsóbb és elérhető jó minőségű autókat vásárolják. Szerintem ez nem hülyeség, hanem ez egy normális gondolkodás. Tehát, hogyha 20 milliónál indul egy elektromos autó, akkor ne várja senki, hogy a magyarok majd környezettudatossági okokból nem az 5-6 milliós dízel vagy benzines autókat veszik.
8: Na jó, én ezzel tisztában vagyok, és nem is ez az oka ennek, hanem egyszerűen egy társadalmi ok az, hogy ha logikusan gondolkodunk, a magyarok borzasztóan röghöz vannak kötve. Például Amerikában, hogyha nekem New Yorkban 3 hónapos munkám van, letelik a munkám, és nem tudom én, Los Angelesbe kapok egy új munkát, akkor nyugodtan beteszem a putyerkámat a bőrönbe, átutazok Los Angelesbe, és ott normális áron panziót vagy lakást tudok bérelni, hogy a munkámba be tudjak járni, és lakni tudjak majd valahogy. De itt Magyarországon egyszerűen ilyen nincs, és megint csak a magán építkezéseket, a lakásépítkezéseket szorgalmazzák, ahelyett, hogy mindenhol ilyen lakható panziókat nyitnának, hogy az emberek, a munkások, azok mobilak tudjanak lenni. Hát innen Nógrád megyéből Budapestre hajnal 4 órakor elindul a szerencsétlen melós, odaér 8 órára Budapestre, ott van neki munkája, akkor dolgozik, meg minden, hazajön, akkor beesik az ágyba, alszik 4 órát, és utána kezdheti az egészet megint előről. Hát ez egy akkora röhely, hogy az nem igaz. És egyszerűen megint csak az állam ott gondolkodik, hogy a magánépítkezést, a magánlakásokat, meg egyébként a lakásokat, azokat szorgalmazza, hogy azok legyenek. Jó, vannak olyanok, mondjuk Amerikában például már csak ilyenek, azok a nyugdíjasok, vagy azok a úgymond milliómosok, akik megtehetik, de általában azok, akik lakással, egyszerű kis farmal vagy nagy farmal rendelkeznek, azok már mind olyan emberek, akik nyugdíjba mentek, nyugállományba vonultak, és nem kell nekik a munkahelyre bejárni, és saját életüket tudják szabályozni. Ezt a gondolkodásmódot valahogy állandóan mindig azt mondjuk, hogy megyünk a nyugat után. Hát valahol a jót is át kéne venni.
7: Rendben. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. Itt azért más jellegű problémáink vannak, mint az Egyesült Államokban, de abban egyetértünk, hogy minden jó példát érdemes követni. Köszönöm, hogy hívott. További szép napot, viszont hallásra. Kedves nézők, ez volt az első rész. Most jön egy reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Szent Imre kórháznál. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készüljen, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé, a Méjtó utca közelében, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kossuth utcában a Régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Ágnessel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok! Halló, halló! Ágnes, itt van?
3: Köszönöm szépen a türelmet, Ágnessel folytatjuk a műsort.
4: Jó napot kívánok!
2: Csokolom.
4: Hall engem?
2: Én hallom, azt kérném, hogy ön viszont némítsa el a tévét, és csak a telefonra figyeljen, hogy ne gabajodjunk vele.
4: Jó, oké. Már is lehalkítottam a telefont, és csak a...
2: A tévét kell alakítani, és csak a telefonra figyelni, nem fordítva.
4: Hát a tévét halkítottam le.
2: Szuper, akkor parancsoljon.
4: De más beszél. Nem.
2: Hát én beszélek, igen, és ön is beszél.
4: Ja, bocsánat. Üdvözlöm, kedves szerkesztő úr.
2: Csókolom.
4: És önt is, meg az összes nézőt. Itt Ágnes beszél. Én a nyugdíjjal kapcsolatban szeretnék beszélni önökkel, és a modern táplálkozásról. A nyugdíjat én 1996-ban mentem, 55 évesen nyugdíjba, a Horn Gyula alatt. Akkor a Butros 35 éven megvolt, és mondta a főnököm, menj el nyugdíjba, és
2: igen,
4: menj, dolgozz tovább. És akkor... Azt mondja, a bruttósított jövedelmem 55 ezer volt, 27 ezer 600-at kaptam fizetést, és ebből számították a nyugdíjat, ami 19 ezer 600 volt. Képzelj el, sírva fakadtam, mikor megtudtam, hogy ennyi a nyugdíjam. A lányok, akik már 43 évig voltam élelmezésvezető, a lányok körülöttem 17 alkalmazottak, le voltak döbbenve, hogy 35 év után, és egy évet kaptam a kisfiamra, mert még nem volt gyes, 68-ba jött a gyes. Képzelj el! Ez volt, mi ezért szültünk, nem pénzért, semmi. Mi szültünk gyerekeket, és nem kaptunk az államtól semmit. A semmiből építettünk várat. 19 sírva fakadtam, és akkor mondja a férjem, mit sírsz, azt mondja. Lesz mindig egy bojlerjavítás, vagy bármi, mert villanyszerelő mester volt másodállásban, és igen, ám, de 2002-ben meghalt. És annyi pénzem volt, hogy eltemessem, de 42 ezer volt akkor a nyugdíjam, és hogy mondjam, a fiamnak fölépítettük a házat, akkor volt a világválság. Úgyhogy nem tudtuk pótolni a pénzt, itt maradtam özvegyen 42 ezer forinttal, csak annyi pénze volt, hogy eltemessem őt. Minden a nyakamba szakadt, dolgoztam tovább. És 2011-ben jöttem el, 50 éve dolgoztam le összesen.
2: Az komoly.
4: És akkor a jövedelmem volt 120 ezer forint, képzelj el, 55 éves koromban.
2: Vagyis 55 év munkaviszony után.
4: Munkaviszony után.
2: 50 év munka. Az volt a nyugdíja, 120 ezer?
4: 120 ezer. Képzelj el. És most, amikor 10 éve már nem dolgozom, azt mondja, hogy 259.500. Hát ez is kevés.
2: Hát ez is kevés, azért nem annyira riasztó, mint a 159,
4: jó,
2: de
4: hát
2: nyilván kevés.
4: El, ha úgy marad, hogy semmilyen nincs tartalék.
2: Igen, igen, igen.
4: Mert nem azért nincs tartalékom, mert mindent megtettünk a férjemmel, hogy legyen. Csak volt egy kisfiam még, aki meghalt, a nagyfiam mindenből kisemmizett, jöttek a betegségeim, és meghamisította a papírokat, és mindenemet elvett. Én nekem meg nem volt pénzem arra, hogy ügyvédet fogadjak, mert mint a rétest úgy húzták, ugye, semmit nem intéztek Magyarországon.
2: Igen.
4: A 16 év alatt. És ez volt a gondom, hogy mindent elvett tőlem, a Balatont, mindent, volt nyaralunk is, mindent.
2: Hát ez nagyon, nagyon kemény, hogy ennyire hálátlan, sőt, ezek szerint töképpen...
4: Igen.
2: Bűnözésre adja. Igen. A fejét egy gyerek, legalábbis a felmenőjének a kárára.
4: Mindent megtettem, imádtam. Uh-huh. A gyerekeimet, két gyerekem volt, az egyik meghalt.
2: Igen.
4: 44 évesen. Tehát mindent megtettem, én árván nevelkedtem 5 éves koromtól, nem intézetben, hanem nevelőszülőknél, az is borzadályult. És annyit mondhatok, hogy képzeljék el, hogy az első 4 osztály között végeztem agronómusként. Háború után.
2: Igen.
4: Cegléden. Drahota Szabó Dénes volt az igazgatóm, az Andreának az édesapja.
2: Ennyire már nem menjünk bele a részletekbe, mert nem
4: bele,
2: tudják a nézők, hogy ki ez az Andrea.
4: Ennyi. Uh-huh. Ennyi, csak ezt
2: rendben.
4: Akartam mondani, hogy a nyugdíja kapcsolat és a modern táplálkozással.
2: Na,
4: na most
2: igen.
4: Én élelmezésvezető voltam 43 évig. Megvolt az érettségim, és elvégeztem a főiskolát is, 2 éves. Arra kaptam 200 forintot, emelést. És én 19-ben, illetve 20-ba mentem műtétre, és akkor vezették, már itthon volt, amikor eljöttem a konyháról, akkor vezették be a modern táplálkozást, az íznyákkal való habarást és rántást. Igen. Most képzeljék el, hogy ezt megtudtam, most tudtam meg, a Somos András műsorában volt egy, hogy mondjam, milyen gyerekek, na,
2: a... Nem tudom, mire utal, de mi a lényeg, tehát hogy
4: a
2: hogy főznek.
4: Tehát igen. Beteg gyerek,
2: igen.
4: Autista.
2: Autista, igen.
4: Autista gyerek, igen. Teljesen civil alapon beszélt egy apa, és akkor mondta, hogy olyan területet szerzett, ahol találkoznak az autista gyerekek, és a szülők szépen el vannak, és egy orvos jelentkezett, hogy ők is járják a falvakat, és képzeljük el, hogy azt tapasztalták, hogy a gyerekeknek a fogazata teljesen tönkre van menve. És én rájöttem rögtön, mert 20-ba kórházban voltam, és akkor lett bevezett a modell, hogy hoztak spenótot.
2: Igen.
4: A spenótban se fokhagyma, se semmi nem volt, se zsemle, se tej, semmi, hanem ezzel a rizsnyákkal volt besűrűsítve, ez a rizsnyák a kínaiaktól jön, és képzeljék el, hogy vízzel kell fölhiggítani, és ezt kell az ételhez hozzáadni, és ez sűrűsíti.
2: És ön szerint ettől rossz a gyerekek foga?
4: Ez massza, egy massza.
2: Értem, nem, de ettől rossz.
4: Nem ettől.
2: Ha nem?
4: Nem. Nem kapnak tejterméket a gyerekek.
2: Ja, értem.
4: Képzelje el, most egy gyümölcslevest ezzel a masszával beizének sűrűsítenek vízzel. Se tejföl, se tejszín, semmi nincs benne. Tehát borzasztóan ez kiszúrásolt, ez tudatosan lett csinálva. A gyerekeknek, én is látom, itt előttem mennek el a iskolából a elsős, másodikos gyerekek, és olyan vékony a lábuk minden, és ott viszik a sót, a cukrot itthonról vitték, mindent, ami létezik, mert ehetetlen ez. Minden.
2: Világos. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta.
4: És ezt annyit szeretnék még mondani, hogy ezt szeretném, ha tudatnák a kormányhivatallal, hogy ezt utána kell nézni ennek.
2: Igen.
4: Ki tervezte ezt a modern táplálkozást? Én tudom, hogy ki tervezte.
2: Rendben.
4: Hova lett a kölyál, és hova lettek az orvosok, hogy nem szóltak semmit.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondta. Fontos probléma. Nyilván úgy lehet orvosolni, hogy egyénileg azért sok tejterméket fogyasztanak mindazok, akiknek igényli ezt a szervezete. Köszönöm, hogy ezt elmondta. Kezi csókolom, további szép napot. Justiniával folytatjuk. Üdvözlöm. Haló?
5: Itt vagyok.
2: Csókolom, parancsoljon. Igen, én is.
5: Én következek?
2: Igen, már adásban van.
5: Köszönöm szépen. Első kérdésem volna, én nem leszek ilyen hosszú és bőbeszédű, pedig sokat beszélek, azt mondják, hogy ez az azbest dolog, amit Ausztriából hordtak át, ennek kell, hogy legyen egy magyar üzletfele ennek az osztráknak. Arról soha nem lehet hallani. Hát gondolom, hogy nem csak úgy az osztrák szőpakolta a kocsikat, és gondolta, hogy na, akkor oda visszük, és ott leszorjuk.
2: Igen, de mégiscsak az a felelős a károkozásért, aki a szennyezett anyagot eladta. A vevő, gondolom én jó hiszemű volt, azt mondta, hogy jó áron adják a megfelelő anyagot, amire szükség van, ezt a zúzott követ megveszem az osztrák eladótól. Tehát én nem a vevőt tenném felelőssé azért, hogy erről kiderült, hogy szennyezett, hanem az eladót, akinek tudnia kell, hogy mit árusít.
5: De van persze, azt is felelősség kell tenni, de hát az a vevő is utána járhatott volna, vagy tudta, hogy honnan vannak a kövek, milyen bányából, szóval na mindegy, azt valami sötét homály fedi szokás szerint.
2: Szóval ilyen alapon akkor az utcában, az adott utcában lakókat is felelőssé lehet tenni, hogy mi nem szóltak, hogy amikor az ő utcájukat újítják fel zúzott kövel.
5: Örültek akkor neki, biztos, hogy nem lesz sár.
2: Igen, na de nem ők sem néztek utána annak, hogy az a kő, igen, amit egy magyar beszállító hát mondjuk odahoz. Hát azért mondom, hogy az eladó a felelős.
5: Persze, ön se gondolna rá, nem? Én se mennék ki megnézni, hogy milyen követ szórnak. Na, rendben van, befejeztük akkor. Mi van a nyugdíjasokkal? Nem kapnak semmit az idén? Mit tud róla?
2: Hát nem vagyok én a kormány. Miért kéne bármit tudnom?
5: Tudom.
2: Én itt ülök, nem a kormányban.
5: Mindent ígért, ez a kis forog, mint a szélmalom, mindent ígért.
2: De a dátumokat érdemes megnézni, hogy milyen ígérethez milyen dátumot rendeltek hozzá. Márpedig a nyugdíjhoz nem rendeltek semmilyen dátumot. Azt ígérték, hogy rendezik majd a nyugdíjakat, erősebben fogják emelni, kapnak ilyen szépkártyás kiegészítést.
5: Arra gondolok, elnézést. Én arra gondolok, hogy a szokásos őszi differenciálás, illetve belett ígérve valami kártya, meg mit tudom én, ígértő már ilyen dolgokat.
2: Igen.
5: Utána, hogy a kártyát négy részletbe fogják adni, valami
2: az,
5: ilyen.
2: Az már egy konkrétum, igen.
5: Az interneten, kérem.
2: Hát az már egy konkrétum, hogyha ezt a 200 ezer forintot, vagy a nagyobb nyugdíjasoknak a 100 ezer forintot négy részletben adják.
5: Lenne, igen, tehát egyelőre semmi.
2: Tehát a nyugdíjkorrekció, amire utalt, azt általában novemberben adták az előző kormányzat idén. Most szeptember eleje van. Tehát, hogy én még emiatt nem...
5: Ilyenkor szokás eldönteni.
2: Nem, novemberben nézik meg, hogy mennyi volt a valós infláció a tervezethez képest, és akkor korrigálnak. Igen.
5: Aha.
2: Ez november, érde. Úgyhogy ebben még kérhet a kormány türelmet joggal.
5: Rendben. Na most ez az új oktatási miniszterasszony, vagy mi a csuda, mert úgy néz ki, mint egy fejőnő, mindegy.
2: Szerintem nem érdemes erre a szintre lemenni, mert ez egy adottság.
5: Jó, rendben,
2: meg egyébként mi a baj a fejőnőkkel?
5: Hogy mer ilyet mondani?
2: Miért?
5: Hát, hogy a pedagógusok buták, képzetlenek, stb. Hát, hogy szabad ilyet mondani?
2: De hol mondott ilyet? Én nem hallottam ezt. Ha meg tudnám mondani, hol, mikor
5: én
2: mondott
5: ilyet? Én nem tudom, mert a fiam tekergeti a tévét.
2: Ja, értem. Hát, nézi, akkor a fia nem biztos, hogy a legbiztosabb hírforrás.
5: Én csak akkor nézek tévét, ha hallom, hogy olyan téma van, ami érdekel.
2: Akkor ne hagyatkozom feltétlenül a fiára, mert... Nem hinném, hogy egy oktatási jó, miniszter rendben, ilyet mondta, hogy az ágazatában dolgozók ostobák, meg buták.
5: Ma reggel elnézést, ma reggel a hírrádióban is megemlítették.
2: Igen, hát is, arra se vennék mérget, amit a hírrádióban mondanak.
5: Nem, de állítólag olyan tanárnők telefonáltak, hogy 35 éve dolgozik, 40 éve, most megy nyugdíjba és kikéri magának. Na, szóval azért egy kicsit az is visszafoghatná magát, mert az, hogy mostan kinevezték, nem tudni egyiknél se, hogy ez meddig fog tartani.
2: Ez igaz.
5: Már elég idős vagyok, átéltem sok mindent. Arról nem beszélve, hogy a Népszabadságtól jöttem nyugdíjba. Sajnos. Ugye,
2: Népszabadság?
5: Azzal is jól kitoltak akkor, tessék.
2: A Népszabadság újságnál dolgozott?
5: Igen, volt olyan, emlékszik be.
2: Hát hogy nem, mert Orbán Viktorék szántották be.
5: 36 évet dolgoztam ott. Mint igen. Vezető titkárnő, és a parlamentbe gyorsírtam.
2: Értem.
5: Öreg dolgozó vagyok, és mai napig gyorsírok.
2: Igen. Az egy klassz foglalkozás. Szóval Orbán Viktorék szántották be, mert...
5: Se akarja megtanulni, mert mikor a betűket előírom, elviszik, és akkor visszajönnek, így az ismerősök unokái. Jaj, Justi néni, ez nagyon-nagyon nehéz, ezt nem tudom megtanulni. Sajnos,
2: hát meg most már a technológia ezt sajnos nélkülözhetővé
5: igen,
2: teszi.
5: Csak hát tetszik tudni, mit mondtak a rendőrségen is, kihallgatásoknál, hogy a gép az elromlik, de a gyorsíró ott ül a tükör mögött.
2: Ez igaz. Köszönöm szép, hogy mindezt elmondta. Sajnos lejárt a műsoridő, azért fejlődik a technológia, szóval vannak olyan leíró programok, amik elég jól működnek, és nem nagyon romlanak el. Ennyi volt a Déli Fórum, kedves nézők. Köszönöm a figyelmet. 5-kor jövünk legközelebb itt az ATV-n. A viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról, több budapesti buszjáraton lehet bankkártyával fizetni. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Bájer Judit média jogászt választotta, a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 E-jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, valamint a helyi közösségek bevonása a környezet megtisztítására. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon a legfrissebb adását látják. Szokás szerint közélet, politika a téma, közéleti politikai személyiségeket szoktunk fogadni ebben a stúdióban, ebben a műsorban, így lesz ez a következő közel egy órában is. Az elmúlt 16 év a Fidesz-KDNP kormányzás egyik kulcspolitikusával fogok beszélgetni, Navracsics Tiborral. Örülök, hogy itt van. Köszönöm, hogy eljött.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mondom, hogy kulcspolitikus, és mondhatom azt is, hogy volt miniszter. Melyik hangzik jobban?
3: Hát ma szerintem egyik sem. Én a kulcspolitikus abban az értelemben, szakpolitikai értelemben voltam talán, tehát az elmúlt 16 évben volt néhány olyan reformértékű lépés, amit én kezdeményeztem, illetve a munkatársaimmal együtt mi hajtottunk végre. Pártpolitikai értelemben nem annyira, én soha nem voltam a Fidesznek, sem a KDNP-nek országos szinten vezető, pozícióban lévő vezető politikusa. Tehát így a szakpolitikai területen lehet, hogy némileg szerintelenül hangzik a kulcspozíció. A volt miniszter az mindenképpen igaz és pontos meghatározás. Hozzá kell tennem, hogy arra is nagyon büszke vagyok, hogy ebből a 16 évből 5 évet azért Brüsszelben az Európai Bizottság tagjaként is eltölthettem. Tehát azon kevés magyar aktív politikusok közé tartozom, akik az uniós intézmények egy részében is több-kevesebb jártasságra tettek szert.
2: Ha már az uniót mondja, egykor feladata volt az uniós pénzek hazahozatala a legnagyobb karcsörtetések és viták kellős közepén. Végül ez nem lett egy sikeres küldetés, bár voltak részeredmények, azt tudom, és ezt mindig el is mondta. Igen. De a célba végül is úgy tűnik, hogy Magyar Péter is kormánya fog érni. Ugye augusztus 31-ig minden olyan mérföldkő teljesült, amit szuper mérföldkőként az Európai Unió számon kért rajtunk. Ezt kudarcnak írni meg? Vagy nem. Sikernek?
3: Hát én azt, hogy sikerül a pénzeket megszerezni, ez első körben azt tudnám mondani, hogy siker, mert az jó az országnak, az összes Európai Uniós forrás meg tudja szerezni. Második körben már politikai értékelés kérdése, hiszen itt a források egy része olyan feltételekhez volt kötve, amelyre nekem nem volt mandátumom tárgyalófélként, hogy egy példát mondjak csak. Az integritáshatóságnak az a joga most, hogy ő bánjon tulajdonképpen teljes egészében az országgyűlési képviselők vagyonbevallásaival, és egyébként az önkormányzati képviselők és polgármesterek vagyonbevallásaival is. Ez egy olyan vitapont volt sokáig az Európai Bizottság és köztünk, ahol végül nem született megállapodás, mi úgy gondoltuk, hogy ez egyrészt a parlamenti szuverenitás elvét is sérti, másrészt pedig olyan ablakot nyit ki, amely a későbbiekben más intézmények beavatkozását is, nem választott intézmények beavatkozását is lehetővé teszi. Tehát itt egy koncepcionális ha úgy teszik, politikai nézeteltérés volt a bizottság és a magyar kormány között. Ilyen értelemben tehát tudtam, hogy nem lesz megállapodás, és azt is tudom, hogy az összes pénzt nem tudjuk elhozni. Nekem 2022-ben, ami fontos feladatom volt, hiszen akkor egyik megállapodás sem létezett még az Európai Bizottsággal, illetve a tanács sem fogadta el az újjáépítési tervet, az volt júniustól decemberig, hogy azt tárgyaljam le, hogy azok a megállapodások megszülessenek, amelyek megnyitják az uniós forrásokat. Ez a kettő megtörtént, tehát ilyen értelemben siker volt. Az, hogy nem az összes forrás jött végül, ez, mint említettem, részben politikai nézeteltérés következtében.
4: Így utólag, hogy gondolja ezeknek a politikai vitáknak volt értelmük?
3: Ez
4: valóban szóltak valamiről, ez teljesen így van. De valóban szóltak valamiről, vagy egész egyszerűen egy idő után presztízs kérdésé vált Orbán Viktor és kormánya számára, hogy már pedig nem engedünk?
3: Én úgy gondolom, hogy ezeknek a politikai vitáknak egy részének igenis komoly értelme volt. Szerintem vannak olyan pontok, amelyekben nekünk volt igazunk, független attól, hogy a mostani kormány más álláspontot vall, és ez alapján megállapodott az Európai Bizottsággal. Én úgy gondolom, hogy például az az álláspont, miszerint a magyarországgyűlési képviselők vagyonbevallásával kapcsolatos ügyek a magyarországgyűlés hatókörébe tartozanak, ami egyébként számos, a legtöbb nyugat-európai vagy európai demokráciában így van, ez szerintem a számomra szimpatikus álláspont.
4: Akkor is, hogyha ezek a vagyonbevallások inkább a nevetséges, mint a valódi kategóriát képviselik?
3: Az Európai Parlament képviselőinek vagyonbevallásánál nincsen nevetségesebb vagyonbevallás, és mégis minden további nélkül az uniós intézmények mindegyike félretekint. Talán emlékszik rá, volt egy olyan időszak, amikor megpróbáltuk azt, hogy akkor bevezetjük mi a magyarországgyűlési képviselőkre az Európai Parlamenti képviselők vagyonbevallási rendszerét. Az Európai Bizottság tiltakozott a legélénkebben a magyarországgyűlés kapcsán. Az Európai Parlament kapcsán ugyanezt a tiltakozást nem teszi meg, miközben civil szervezetek kérdőjelezik meg állandóan az Európai Parlamenti képviselők vagyonbevallási rendszerét. Én el tudom mondani, az Európai Bizottság tagjainak vagyonbevallási rendszere ezerszer lazább, mint a volt országgyűlési képviselői vagyonbevallási rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy sokféle szabályozás elképzelhető, itt elvről van szó, ha egy parlamentáris demokráciában az országgyűlést tételezzük a legfontosabb intézménynek, már pedig alkotmányjogilag és politikailag is ez elvszerűen így van, akkor meg kell adni azt az autonómiát az országgyűlésnek, hogy ahogy az immunitásról dönt, úgy a vagyonbevallások helyességéről vagy helytelenségéről is, és ezen ő dönts el, hogy hogyan lép tovább. Voltak más kérdések, ahol szerintem már csak presztízs kérdések voltak. Ez ügyben nekem
4: volt. Mondd példát.
3: Én úgy gondolom, hogy lehetett volna engedni, most nem tudok, de számos olyan horizontális feljogosító feltételnél, ahol volt egy ilyen vita, amely az Európai Bizottság azt kérte volna, hogy a pedagógus béremelés jogszabályi biztosítékai legyenek törvénybe foglalva. És ez nagyon sokáig egész egyszerűen azért állt, mert a magyar kormány pedig úgy gondolta, hogy ez túl magas szint, elég ezt rendeleti szinten szabályozni, és ezen mentek el hónapok. Vagy el tudom mondani az alapítványi egyetemek körüli tárgyalásokat, amik ugye Zátonyra is futottak, amik szerintem a bizottság részéről volt kifejezetten csak presztízs szempontú akadékoskodás, már kifejezetten politikai okokból, nehogy a magyar kormány.
4: Hát most azért ez másképp néz ki, hogy ezek a kekvák megszűnnek, igen, és valamiféle rovancs elkezdődött, igen, minden szinten. Azért látszik, hogy irgalmatlan pénzek lettek kilapátolva, és egy jelentős részüket megpróbálja csak visszaszerezni a kormányzat, de nem nagyon találja.
3: És több jön vissza, mint amennyit kirakolt. Hát ha megnézzük az egyetemi vagyonokat, amiről én konkrétan be tudok számolni, szülővárosom révén a Pannon Egyetem vagyona gyarapodott. Ott olyan elképesztő infrastruktúrális fejlesztések voltak. És én szerintem ez az alapítványi rendszer egy jó rendszer volt. Nagyon sajnálom, hogy gyerekkel együtt kiöntötték a fürdővizet is, vagy a fürdővizet együtt kiöntötték a gyereket is egészen pontosan. Én úgy érzem, igen, egy szofisztikáltabb megközelítés, egy kevésbé gyűlöletteli megközelítés az alapítványi formával szemben jót tett volna az egész nemzetnek és a közjónak is, mert itt volt lehetőség arra, hogy felelős kuratóriumok magukénak érezve a testület, hogy gyarapítsák a vagyont. Ahol pedig jogszabályellenes működés volt, ott azt természetesen meg kell találni, de ez függetlenül attól, hogy alapítványi, nem alapítványi, Fidesz, Tisza, bármilyen kormány van, ha jogszabálysértés van, azt meg kell találni.
4: Mondta az előbb, hogy bizonyos dolgokban a kormány úgy döntött, vagy úgy gondolta, Orbán Viktor, Vagy valódi kormány volt
3: Magyarországon? Valódi kormány volt. A kormány...
4: Tehát voltak tényleges viták?
3: Voltak, hogy ne lettek volna, voltak viták, igen. Az egy másik kérdés, hogy ezeket általában azt sem tudom mondani, hogy mindig, mert volt, amikor kiszivárogtak ezek a viták, de az általánosságban azért igyekeztünk egymás között tartani ezeket a vitákat, de voltak nagyon éles viták, hogy akkor megint konkrét példát mondjam, mert nyilván ez lesz volna a következő.
4: Így van.
3: Hogy is hívták ezt a törvényt, amit az újságírók ellehetetlenítési törvénynek hívtak, a közéletátláthatóságával kapcsolatos törvényt, hanem ez volt a hivatalos neve. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly problémák, nagyon komoly viták voltak, és a végén ugye nem is lett a törvényből az országgyűlésben sem semmi, de kormányon belül is, kormány szinten is nagyon komoly viták voltak, és ez ki is szivárgott valamennyire.
4: Voltak miniszteri döntések, vagy mindig miniszterelnöki volt az utolsó szó?
3: Volna? Hát az én területemen én hoztam a döntéseket, ott nem is tudok olyan példát mondani. A 2010-14-es időszakban a nagy reformnál voltak olyan kérdések, amiben a miniszterelnökkel egyeztettem, de azt kell, hogy mondjam, hogy most a 22-26-osban a versenyképes járások programnál is gyakorlatilag csak folyamatosan konzultáltam más miniszterekkel is, és a miniszterelnökkel is, a saját döntéseim voltak ezek.
4: Mondja, a 2010-14 közötti ciklust, akkor igazságügyi miniszter volt.
3: És közigazgatási.
4: És közigazgatási. Önhöz fűződik az az igazságügyi modell, amit aztán az Európai Unió oly sokat ostorozott.
3: Igen, egészen
4: például a bírói nyugdíjkorhatár rajtaütésszerű csökkentése, vagy például az OBH elnökének túlhatalma. Ezeket aztán önnek kellett a bizottsággal tárgyalnia, hogy ebből hogyan lépünk vissza. Az milyen érzés volt, hogy a saját döntéseit kell felülbírálni?
3: A helyzet az volt, hogy a kormány megállapodott az Országos Bírói Egyesülettel, aznak kapcsán, hogy a magát az igazságszolgáltatási reformot az Országos Bírói Egyesület javaslatai alapján csináljuk meg. Jó részt ezeket vezettük át, nekem ez semmi problémát nem okozott, mint ahogyan az sem, hogy a médiatörvény esetében is nekem kellett egyeztetnem a bizottsággal és az Európa Tanáccsal, ugye a médiatörvény esetében egy Európa Tanácsi egyeztetési kötelezettség volt, mert ez pedig képviselői önálló indítvány volt. Tehát arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint, amit nem elfogadhatónak jelentett a bizottság, vagy éppen az Európa Tanács, ott egy olyan kompromisszumot kössünk, amely mind a két fél számára megoldható.
4: Igen, és ez egy visszalépés a saját elképzeléseiből.
3: A politikában rengeteg.
4: Arra mutat rá, hogy ez az Európai Uniós joggal nem összeegyeztethető, igen, akkor a saját álláspontját kell felülbírálnia.
3: Az Európai Bizottság általában, ugye ezek majdnem minden olyan megoldások voltak egyébként, amelyek valamelyik országban léteztek. Az Európai Bizottság azt kifogásolta, hogy így őneki nincs bizalma abban a tekintetben, hogy ez megfelelően, tényszerűen vagy tárgyilagosan zajlik le, éppen ezért ehhez keresünk biztosítékokat. De az nagyon fontos, hogy 2014-re, tehát amikor én befejeztem a közigazgatási és igazságügyi miniszteri működésemet, akkor mind a médiatörvény, mind pedig az igazságszolgáltatás reformja tekintetében megállapodásban voltunk a bizottsággal, illetve az Európa Tanáccsal, tehát olyan megoldásokat tudtunk találni, amelyek akkor kielégítőek voltak mindegyik tárgyalópartnerek.
4: Miért nem bízott az Európai Bizottság Orbán Viktorban és kormányában? Miért nem hitte el, hogy ami le van írva, az úgy lesz?
3: Ezt nyilván az őtőlük kellene inkább megkérdezni. Nekem annak idején azt mondták általában, hogy egy ilyen fiatal demokráciánál nagyon veszélyes a kétharmados többség. Egy nyugat-európai országban...
4: Ebben igazuk volt?
3: Érthető volt az álláspontjuk. Nem volt igazuk szerintem, de érthető volt az álláspontjuk. A nyugat-európai országokban nem is tudnék most olyan példát mondani, amikor kétharmados többséget tud produkálni egy politikai párt, és itt arról volt szó, emlékszik rá, 2006 és 2010 között meglehetősen turbulens belpolitikai életünk volt, és ennek a vége lett egy ilyen látványos politikai váltás. Ekkor többen megfogalmazták ezt az aggályukat. Érdekes mondani, egyébként most ezt 2026-ban nem hallottam.
4: Viszont, ha már a választás, hát önhöz fűződik a választási törvény átírásának időszaka is, ami utána hosszan biztosította a nem meglévő kétharmad ellenére megszülető kétharmadokat az Orbán kormányzás számára. Tehát, hogyha ezt vesszük alapul, akkor elég sokat tett azért, hogy ez a kétharmad megmaradjon.
3: Az a választási rendszer, ami a minisztériumból kijött, az egy ismert választási rendszer, az a német választási rendszernek volt a magyarországi adaptációja, amely egy egyfordulós, egyéni választókerületi, relatív többségű elemből és egy listás kompenzációs elemből áll. A győztes kompenzáció az én emlékeim szerint az módosítóindítványként került be, és így került hozzá, de ugyanígy most is itt volt, 2026-ban, tehát nem az biztosította a Fidesz 16 éves kormányzását, hanem a választópolgárok biztosították.
4: Erre lehet mondani, a Fidesz saját dugájába dőlt.
3: Jó, hát mindig lehet ilyen fordulatokat használni, de a lényeg az, hogy 2010 és 2026 között a Fidesz megnyerte a választásokat. 2010-ben, 14-ben, 18-ban és 22-ben. 26-ban pedig elveszítette. Tehát nem nagyon lehet elképzelni olyan autokrata rendszert, ahol szabad választások keretében elveszíti az addig kormányzó párt a hatalmat és átadja. Ugye itt emlékszik rá, annak idején voltak újságírók és politikai elemzők, akik arról beszéltek, hogy 2026-ban a Fidesz majd a szükséghelyzetre hivatkozva nem is fog választást tartani, nem fogja elismerni a választás eredményét, nem fogja átadni a kormányzást, és a többi, és a többi. Minden megtörtént.
4: Volt olyan kormányülés, ahol ez felmerült?
3: Mi?
4: Micsoda? Amit most felsorolt.
3: Úgyis.
4: Olyan szinten sem, hogy azt beszélik, vagy az van a sajtóban, vagy hogy vannak elemzők, akik erre gondolnak?
3: Hát erről nem beszéltünk, de szerintem mindenki olvasta és mindenki látta.
4: Önt meglepte a vereség? Vagy számított rá? A
3: vereség mértéke lepett meg. A vereség ténye nem, hát olyan értelem, hogy benne volt a pakliban nekem. Én úgy számoltam, hogy ebből lehet vereség is, de hogy ekkora vereség legyen, az arra nem számítottam.
4: Komolyan vették a Fidesz és a KDNP házon táján ott belül azokat a felméréseket, amik azt mutatták, hogy a Fidesz vezet? Ugye 42-36-ot hozott ki utoljára még a nézőpont a Fidesz javára.
3: Volt, aki komolyan vette, volt, aki fenntartásokkal fogadta. Én ezek, nem mindenki ismert minden felmérés. Tehát nagyon sok felmérés volt, úgy gondolom, vagy így hallom, amiket én hallottam, azok között volt olyan, amit egészen azért kezeltem fenntartásokkal, mert annyira mások voltak, mint ami a nyilvánosság előtt más intézetekből jött, hogy miközben azokat is fenntartásokkal kezeltem, úgy gondoltam, hogy valahol a kettő között kell, hogy legyen az igazság.
4: Hát aztán a legszélsőségesebbnek gondolt.
3: Igen, ezért lepett meg a mértéke a vereségnek.
4: Az, hogy megalakult az új kormány és eltelt azóta 100-110 nap, most már 110 is inkább, talán még több is. Az már nyilván lehetőség arra, hogy valamiféle konklúziót levonjunk belőle, hogy indul ez? Ön hogy látja?
3: Én úgy látom, ami számomra a legfontosabb tanulság, és amit előre sejtettem, hogy nem lehet más a politika. A Tisza azzal kampányolta végig a választási kampányt, hogy a Fidesz 16 éve borzalmas volt, embertelen volt, nagyon rossz volt, mindenkit megalázott, egy bűnöző csoport a saját hasznára törve kisajátította az országot, és ha a Tisza megnyeri a választást, akkor ők egy teljesen más szemléletmódban, teljesen más technikával, teljesen más elvek mentén, más politikai kultúrával fogják majd irányítani az országot, és azt látom, hogy nem ez történik. Ugyanazok a vonalak folytatódnak, én nem hittem abban sem, hogy az elmúlt 16 év az csupán egy szűk, zárt, rosszindulatú, mafiózó társaság hatalommal való visszaélése lenne, és sokkal bonyolultabb kérdés volt az a 16 év, és azt látom, hogy most sem arról van szó, hogy épülne a szeretett ország, vagy egy működőképes és emberséges Magyarország épülne, hanem egy politikai erő próbálja megoldani a feladatokat több-kevesebb sikerrel. Szerintem nagyon magasra pumpálta fel az elvárásokat a Tisza a kampányban, és ebből elő vagy utóbb nagyon komoly csalódás lesz majd.
4: Viszont azt is ígérte a Tisza, Magyar Péter többször elmondta, hogy úgy kezdődik, hogy szembe kell nézni azzal, ami történt az elmúlt 16 évben, és kell egyfajta igazságtétel a társadalom felé,
3: nem
4: meg az igazság.
3: Nem azt mondta, hogy börtönbörtön, meg út a börtönbe program?
4: Volt
3: nem, nem igazságtétel,
4: volt
3: meg ilyen szembenézés, hát volt, hanem börtönbe.
4: Ezek összefüggnek?
3: Börtönbe, nem.
4: Az igazságtétel, az, hogy ennek néha nem, börtön nem, lehet a vége, összefügg.
3: Nem. Igazságtétel iránt 2002-ben is, 2010-ben is nagyon komoly igény volt, amikor kormányváltás volt. De az, hogy egy vezető politikus így fenyegessen meg egy másik pártot, hogy börtön-börtön, rács-rács, és
4: soknak úgy a börtönbe
3: program, soknak. Soknak érezte.
4: És most, hogy jönnek elő az ügyek, nem látja, hogy volt ennek alapja? Mert azért jönnek előre az ügyek, tehát itt azért 100 és 1000 milliárdok repkednek.
3: De nézzük meg, hogy ezek a 100 és 1000 milliárdok, ezek jogszabályok megsértésével történtek-e, vagy egész egyszerűen csak más politikai véleményen van valaki, és ezért úgy gondolja, hogy azok rossz irányba mentek, ő máshova tette volna. Nagyon fontos különbség van szerintem politikai felelősség és jogi felelősség között.
4: Nyilván.
3: És amikor számonkérésről beszélünk, meg börtön-börtön, rács-rácsról, akkor nagyon ügyelni kell arra, hogy ez csak a jogi felelősségre vonatkozzon, és politikai felelősség miatt valaki ne kerüljön be.
4: Hát a politikai hibákért büntetett a társadalom, ezt hívják választási vereségnek. Az összes többi egy másik ügy, de hát akkor felhívom figyelmét arra, hogy Varga Mihály sorra teszi az MNB-s ügyek miatt a feljelentéseket. Rá igazán nem lehet mondani, hogy átállt a túloldalra.
3: Nem, és azt sem lehet mondani, hogy az MNB előző vezetése kormány része lett volna.
4: Hát azért Matolcsi Györgyöt nagyon nehéz elvonatkoztatni a Fidesztől és Orbán Viktortól. Ha jól emlékszem, Orbán Viktornak a jobb keze.
3: Volt, amikor ezt mondta, de a jegybank elnöke független.
4: Hát ez így van.
3: De van egy olyan sajátosság.
4: Nyilván nem véletlenül volt Matolcsi
3: Györgyi egy jegybank elnöke. Van egy olyan sajátosság a magyar politikai életnek, hogyha valaki egészen csak egy Fidesz pártoló cikket is ír egy újságba, akkor rögtön fideszes lesz. Viszont a másik oldalon pedig csak azokat veszik szorosan az adott párthoz tartozónak, aki annak tagja, aktivistája, és a többi, és a többi. Tehát most nem a felelősséget akarom elhárítani. Én azt mondom, biztos voltak az elmúlt 16 évben bűncselekmények, mint ahogyan egyébként fideszes politikusok ellen is indultak büntetőeljárások, sőt el is ítéltek fideszes politikus az elmúlt 16 évben, emlékszünk rá. Tehát biztos, hogy voltak ilyenek, akkor az a jogi felelősség az legyen megállapítva, és az alapján menjenek az eljárások. Ne a politikai felelősséget jogiasítsák, és nem létező bűncselekményeket bűncselekményesítsenek csak azért, mert valaki ellenszenves, mert a másik párthoz tartozik.
4: Hisz abban, hogy azok a politikusok, akikkel együtt dolgozott az elmúlt 16 évben, többségében ártatlanok?
3: Én szeretném azt hinni, igen. Nyilván nem látok mindenkinek az életébe, én meg kell, hogy mondjam, hogy...
4: Hát azért látott néhány furcsaságot biztosan, tehát a repülőutak, a helikopterezések és jachtok,
3: sose kérdeztem senkit,
4: családtagok gazdagodása, sose, ez azért látszott?
3: De én sose, sem más párti politikustól, sem saját párti politikustól nem kérdeztem sorsa, hogy helikopterezette már életében, vagy egyébként helikopterrel jár-e. Én arra tudok biztonsággal válaszolni, hogy én magam sem különgépet, sem helikoptert, sem jachtot nem vettem igénybe. Ugye a többiek mit csináltak, ezt nem
4: érezte egy kormányülésen, hogy ön a nagy vesztes, mindenki helikopterrel jön.
3: Soha nem éreztem vesztesnek magam. Jó, ez kellett volna, de soha nem éreztem vesztesnek magam.
4: Augusztus 20-án útjára indította a Polgári Demokraták elnevezésű mozgalmat. Nem korai ez annak tudatában, hogy még az előző 16 évvel sem nézett szembe a Fidesz?
3: Nem a szembenézés egy formája? Nem a szembenézés egy formája ez?
4: Ez még nem.
3: Igen.
4: Ez lehet mentőcsónak is.
3: Hát nem. Én arra gondolok, számomra egy nagyon fontos tanulsága, ha akarja, én most szembenézek az elmúlt 16 évvel, tegye ide az elmúlt 16 évet és szembenézek vele. Én arra gondolok, hogy az, ami miatt elveszítettük a választást, és ami miatt az a 16 év sokak számára csalódást okozott, egyébként tegyük hozzá, nem az egész 16, ezt is érdemes lenne differenciálni szerintem, az többek között éppen az volt, hogy a polgári értékekre a Fidesz és a KDNP az utolsó időszakban, vagy a kormányzás sokkal kevesebb figyelmet fordított, mint amennyit egyébként egy paradox módon éppen akkoriban anyagilag jelentősen megerősödő középosztály igényt tartott volna. A polgári demokraták ezt a hibát próbálná kezelni a jobb középen, az ideológiai térkép jobb közép részén.
4: Mi az a polgári értékrend, amit hiányolt az utolsó időszakban?
3: Például az, hogy az egyéni erőfeszítésnek, a szabálykövetésnek, a becsületes életnek olyan elismerése és olyan támogatása van, ami legalábbis racionálisan nem kifizetődővé teszi a szabályok megszegését például. Például olyan, hogy a közösségek támogatása azt is jelenteni, hogy a legfontosabb feladatokat a közösségek kapják meg, a szubszidiaritás elve, vagy a kisegítés elve alapján. Például az, hogy az önkormányzatok sokkal több segítséget kapjanak, éppen azért, mert közelebb állnak a polgárokhoz földrajzilag, mint a központi hatalom, és az alapján néhány hatáskört, néhány feladatot le lehetne adni, vagy oda lehetne adni az önkormányzatoknak, anyagilag is jobban lehetne támogatni.
4: Pont önt emlegetik úgy az önkormányzati körökben, hogy az egyik, akinek hát idézőjelben köszönhetik az önkormányzatok meggyengítését, az ön volt területfejlesztési miniszterként is, meg az utolsó években is.
3: Erre kíváncsi lennék ezekre az érvekre, és nagyon szívesen.
4: Ugye az iskolák, az egészségügyi intézmények elvétele.
3: Én nem vettem el sem az iskolákat, sem az egészségügyi intézmények. Ezek kormánydöntések voltak.
4: De hát ahhoz nem volt köze?
3: Hát ott voltam a kormányülésen, de azt hittem, hogy személy szerint én vagyok az, aki csorbítja.
4: Hát ön volt ezért a területét felelős miniszter.
3: Melyikért?
4: A területfejlesztésért felelős miniszter.
3: Az 2022 és 2026, akkor már régen az iskolák ott voltak. Egyébként az iskolák tekintetében nekem, akkor önkormányzati körök, vagy hogy fogalmazok?
4: Igen.
3: Önkormányzati körökben azt mondták, hogy ez nem is olyan nagy baj, hogy elvették, mert olyan anyagi terhet jelentett az önkormányzatoknak. A nagyvárosok, nyilván ezek közül lennének többen, akik szívesen elkérnék, visszakérnék az iskolákat, de a kis települések iskoláinak túlnyomó többségével kapcsolatban az önkormányzatok azt mondták, hogy ez végül is utólag egy jó döntésnek bizonyult. Én attól sem zárkóznék el egyébként, hogy aki akarja a nagyvárosok közül, az kérje vissza megfelelő
4: garanciát. De így kellett volna elkezdeni? Tehát aki akarja, tartsa meg, aki nem bírja megtartani, adja át.
3: Hangsúlyozom, lehet, hogy így kellett volna 2011-ben, ami az akkori érv volt amellett, hogy az oktatási rendszert államosítani kell, az az volt, hogy egy 12. kerületi iskola és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi iskola által nyújtott életesség között akkora különbség volt, hogy azt gondolta akkor a kormány, egyébként az oktatási szakértők egy része is, hogy egy államosítás standardizálja, egységesíti a színvonalat.
4: Ezt kimondhatjuk, hogy ez nem jött be?
3: Én szerintem kimondhatjuk, de ebből nekem vitám volt a kormányon belül. Volt, aki ezzel nem értett egyet. Én is úgy gondoltam, hogy ez az államosítása az oktatási rendszernek ezt a kritériumot sajnos nem tudta teljesíteni, nem hozta ezt az eredményt. Van, aki mondom, ezzel más véleményen van a Fideszen belül is, és a KDNP-n belül is. De majdnem minden ilyen lépésnek voltak olyan érvei, szakpolitikai érvei, amelyek vitaképesek, és amelyről érdemes időről időre vitatkozni, akkor, hogyha egyébként mindenki hajlandó mérlegelni az érveket.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Elindult a Széchenyi István vidékfejlesztési program. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Elloptak 4 Renoir festményt egy francia múzeumból, de egyet menekülés közben elejtettek a tolvajok. Napos idő várható, eső nem lesz. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Elindult a Széchenyi István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, a programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő szerint a cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnes a döntését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalásában. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakcióvezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése is. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 000 Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Elloptak 4 Renoir festményt egy francia múzeumból, de egyet menekülés közben elejtettek a tolvajok. A betörés után nem sokkal észrevették őket, és a térfigyelő kamerák segítségével követték az útjukat. A rendőrség is csatlakozott az üldözéshez, a tolvajoknak azonban sikerült elmenekülniük. A két elkövető menekülés közben elhagyta az egyik ellopott festményt. Becslések szerint a műalkotások értéke 9 millió euró, azaz 3,2 milliárd forint. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Az, hogy ön menedzselte azt a rendszert, mondjuk, ez itt talán egy jó kifejezés, ami a szolidaritási hozzájáruláshoz tartozott, amit szintén nagyon sok település fájlal, és nem ok nélkül.
3: Én is fájlaltam, igen. Én is fájlaltam. El is mondtam minden egyes alkalommal.
4: Miért?
3: Kezdtük előkészíteni
4: ezt keresztbe?
3: Azért, mert ez már egy működő rendszer volt, amikor én az önkormányzatokat megkaptam. A költségvetésnek szüksége volt erre a forrásra. Ugye én 2024, ha jól emlékszem, február 1-én vagy január 1-én kaptam meg az önkormányzatokat, akkor már megvolt a 24-es költségvetés. És ezekre a forrásokra szüksége volt a költségvetésnek. Elkezdtük az önkormányzati szövetségekkel a tárgyalást, hogy hogyan alakítsuk át. A megyei jogú városok szövetségének volt is egy tervezet erre vonatkozóan, hogy hogyan maximalizálják, és a többi is. Abban állapodtunk meg, hogy a 26-os választások után, ha a választópolgárok is úgy akarják, akkor azonnal nekiállunk a rendszer reformjának. Meggyőztem a pénzügyminisztériumot is erről. Így jött be a versenyképes járások program, amely legalább valamit visszahozott, megelőlegezve a logikáját annak, amit egyébként az önkormányzatok akartak, hogy őnek nem az volt a problémájuk, hogy be kell fizetni, az volt a problémájuk, hogy nem látták ennek a hasznosulását, ezért abban állapodtunk meg, hogy kidolgozunk egy olyan rendszert, amely szolidaritási hozzájárulásból majd úgy oszt vissza a térségi fejlesztésekre, ahogy az önkormányzatoknak is az megfelelő és ellenőrizhető.
4: Térjünk vissza a polgári demokratákhoz, mert hogy ez a tervez nem valósult meg, hiszen a kormányt leváltották a választópolgárok. A polgári demokraták azt mondja, hogy majd az árkokat betemeti, ezt annyian mondják.
3: Én ilyet nem mondtam.
4: Hát, hogy a társadalmi szakadékok.
3: Beszélni szeretnék az árok másik oldalán lévővel is. Ez szerintem nagyon fontos, mert mindaddig, amíg az árok másik oldalán lévő nekem azt mondja, hogy én mafiózó vagyok, és takarodjak a közéletből, én pedig azt mondanám, soha nem mondtam, de azt mondanám, hogy ő pedig hazaáruló, addig nem tudunk beszélgetni. Én azt szeretném, hogyha, még ha nem is vagyunk szimpatikusak egymásnak, mert van ilyen, akkor is tudjunk egymással értelmesen beszélni.
4: Ez miért nem valósulhatott meg az elmúlt 16 évben? Ott aztán volt hazárolózás rendesen.
3: Én azt tudom mondani, hogy én minden egyes választási kampányban leültem vitatkozni a társaimat, tehát akik velem együtt indultak más pártból. Most a 26-os választási kampányban is a Tisza jelöltje nem jött el leülni vitatkozni. Én szerintem nem tud mondani olyan újságírót, olyan politikust, akivel ne ültem volna le beszélni. Nem volt olyan lap, akit ne hívtunk volna meg a minisztérium sajtótájékoztatójára, nem volt olyan médium, akinek ne adtam volna interjút.
4: Ön volt a kivétel?
3: Ahogy nem tudom, hogy kivétel. Ha kivétel
4: tudja,
3: volt,
4: hogy
3: az nagyon sajnálatos.
4: Az emberarcú fideszes.
3: Igen, hát ezt nem nagyon szeretem. Ezt
4: hallotta, de érti, hogy miért, most magyarázza el nekem, hogy miért hívták így.
3: De én csak azt tudom mondani, hogy én a magam részéről ezeket az elveket vallom, és ezeket próbáltam megvalósítani, reményeim szerint sikerrel, és ajánlottam a többieknek is, hogy ők ezt mennyiben fogadta, volt, aki megfogadta, volt, aki nem fogadta meg, de ez nekem nem állt hatalmamban megváltoztatni az egészet. Mindig is a média bojkottok ellen érveltem. Arra is emlékszik talán 2006 és 2010 között, amikor a Fidesz frakció kivonult tiltakozásai eléül az országgyűlésben, amikor Gyurcsány Ferenc napi rendeleti felszállás maradt, én kértem, hogy én hadd maradjak benne, hogy válaszolhassak. Mert mindig is úgy voltam vele, hogy ha nem veszünk részt a munkában, azzal a saját szavazóinkat is megfosztjuk attól a lehetőségtől, hogy mi képviseljük őket. Én most is úgy vagyok vele, hogy szerintem ott kell lenni, vitatkozni kell. És mindenkivel szóba kell állni, mindenkivel vitatkozni kell. Árkokat nem tudunk betemetni, de az árkokon át lehet beszélgetni talán.
4: Ha... Árkokat is be lehet temetni, csak nyilván az egy az sok évtizedes történet
3: igen,
4: lesz.
3: Az lehet,
4: itt
3: igen.
4: Nagyon mély fájdalmak vannak. Most igen. Már valószínűleg mindkét oldalon egyébként.
3: Igen.
4: Ha marad a KDNP tagja.
3: Igen.
4: Akkor hogyan tud szervezni egy olyan mozgalmat, ami lehető konkurenciájává válhat ennek a korábbi kormányformációnak, a Fidesz-KDNP-nek?
3: Nem célja, hogy konkurenciává váljon. Ha azzá válik, akkor nyilván az egy komoly dilemma lesz. Azt tervezzük, hogy ez egy egyesület legyen, akkor is, hogyha esetleg megalakul majd szervezetileg. Jelen formájában ez egy társadalmi kezdeményezés, éppen azért, mert vitaköröket akarunk tartani, konzultációkat, fórumokat, egy kicsit lazítani akarjuk azt, hogy az emberek párthovatartozás alapján orientálódjanak kizárólag. Alapvetően így is úgy fognak, De legyen meg az a lehetőség, ami például egy brit labban, vagy egy amerikai labban, vagy akár egy nyugat-európai, német vagy francia labban is előfordulhat, hogy egy alapvetően jobboldali lapnak van baloldali újságírója is, vagy egy alapvetően baloldali lapnak van jobboldali újságírója is. Az internetes világnak az egyik legveszélyesebb következménye ezek a véleménycsoportok, amelyek zárt véleménycsoportokká alakulnak, ahol ugye az algoritmus egy idő után csak a nekem tetsző véleményeket pörgeti föl, és ami gyakorlatilag el tudja téríteni az embert attól, hogy szembesüljön más érvekkel, és mérlegeljen más érveket. És szerintem ez nagyon
4: lehet egy ilyen mozgalmat működtetni úgy, és akkor visszakanyarodok ehhez a szembenézéshez, hogy Orbán Viktor mindezen közben azt üzeni az övéinek, az egykori Fidesz szavazóknak, hogy a szembenézésnek nem most van itt az ideje? Az önvizsgálatnak nem most van itt az ideje?
3: De szerintem ettől függetlenül...
4: Mert enélkül hogyan?
3: Szerintem ő is folyamatosan végzi az önvizsgálatot, és szerintem a Fideszen belül mindenki. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki folyamatosan azon gondolkozik, hogy az április 12-i eredmény az mit jelent számunkra, mit kell tennünk, és hogyan lehetne az április 12-i eredmény következményeit magunkra nézve a jövőben ezt kijavítani, vagy kiküszöbölni.
4: Van olyan vezetőtársa, akit hiába keresett az elmúlt időszakban?
3: Hiába kerestem, mert nem reagált a keresésemre?
4: Nem reagált, vagy már nincs itthon.
3: Nem, nincs. Lehet, hogy nem kerestem olyat, aki bár nincs itthon, de nem, mindenkivel.
4: Sokan mennek?
3: Vagyok, akik
4: mit
3: nem hall? Tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem nagyon. Erről senkivel se beszéltem konkrétan.
4: Ugye vannak feltételezések, hogy milyen vagyonok és hozzátartozó személyek hogyan tűnnek el az országból éppen ezekben a hetekben, hónapokban.
3: Ó, én ezt már április 13-án reggel hallottam, hogy április 12-én este Szijjártó Péter azért nem volt ott, vagy korábban ment el, nem tudom, az eredményváróról, mert Moszkvába menekült Lavrov.
4: Moszkvába?
3: Igen, ez nekem teljes bizonyossággal
4: látja. Aztán kiderült, hogy Pekingbe látja?
3: Hát nem tudom, hogy
4: a cím nem
3: stimmel. Volt, én nem tudom.
4: Azt nem tudom, hogy akkor Pekingbe volt.
3: Szerintem Magyarországon volt.
4: De hát azóta talált egy remek állást.
3: Mi nálunk, jó, hát, de erre azért, most erre viszont rengeteg példát lehet mondani, amikor egy politikus kilép és átmegy az üzleti szférába.
4: Pár héttel később oda,
3: pár héttel
4: ahol
3: később
4: korábban írta alá a támogatási
3: José Manuel Barroso ügyéből még nagyon komoly vita lett az Európai Bizottságon belül is. Ugye az Európai Bizottságnál az a rendszer, hogyha valaki tagja az Európai Bizottságnak, akkor utána egy ideig van egy lehűlési időszak, ami alatt nem helyezkedett el. Barroso a lehűlési időszak alatt helyezkedett el. Hatalmas vita volt belőle. De a saját kollégáim közül is, tehát a bizottságbeli kollégáim közül is tudnék többet mondani.
4: Tehát akkor azt mondja, hogy ez a Szijjártó sztori rendben van?
3: Szerintem rendben van, igen.
4: Ön mit rontott el az elmúlt 16 évben? Mi az, amivel kapcsolatban így most utólag azt mondja, hogy hát azt lehet, hogy nem kellett volna?
3: Hát nyilván vannak ilyenek. Most ez kérdés, hogy...
4: Mert ugye szembenézésről beszélgetünk most.
3: Igen, igen, igen. Voltak nagyon komoly dilemmáim, amikor gondolkoztam azon, hogy lemondok, vagy nem mondok le, és végül amellett döntöttem, hogy hivatalban maradok. Lehet, hogy ezek közül volt olyan, amikor le kellett volna mondanom.
4: Például kérek szépen, tudja?
3: Ha most négy szem közt beszélgetnénk és söröznénk, akkor elmondanám.
4: Most szereznek sört.
3: A nyilvánosságát azért nem mondom csak, mert onnantól kezdve viszont ismerem a vitapartnereimet, onnantól kezdve állandóan ezeket hoznák elő, hogy na ugye, hogy akkor én is beláttam, és mégsem, és a többi. Nem
4: akkor kérdezem ezt másképp, hát hogy könnyebb válaszolni rá. Ezek olyan események voltak, amelyek kormánydöntések voltak az akarat ellenére, vagy olyan események, amikor valami olyat kellett elvégezni, mondjuk az Európai Unióban olyan feladatot kellett ellátni, amivel nem értett egyet.
3: Is, mind a kettő. Tehát az egyik, amikor olyan kormánydöntés született, amivel nem értettem egyet, és ellene érveltem, és olyan is volt, amikor olyan ügyet kellett képviselnem, amivel nem értettem egyet. De nem mindegyik volt olyan súlyú, hogy lemondásig eljussak a gondolkodásban, de volt olyan is, amikor arra gondoltam, hogy most lemondom.
4: Mikor akart lemondani? Itt a végén?
3: Hát ne, megírom a visszaemlékét.
4: De itt a végén, ez a vége felé volt, vagy még mondjuk akár az első
3: volt a végén is, volt a végén is, de az első ciklusban is.
4: Nehéz utána folytatni, hogy az emberben ott van, hogy lehet, hogy ezt abba kellene hagyni?
3: Amikor az ember arra gondol, hogy lehet, hogy abba kellene hagyni, akkor nem az a legnehezebb, hogy magára gondoljon, mert az szerintem nem olyan nehéz azt mondani, hogy én ezt holnaptól nem csinálom és becsapom az ajtót. Hanem arra bármilyen álszemnek is tűnik, de a legsúlyosabb érv mindig az, hogy ott vannak körülöttem azok a munkatársaim, akár politikus munkatársaim, államtitkárok, akár kormánytisztviselő munkatársaim, akik ott hagyták a korábbi állásukat, az én kedvemérés. És a politika természete olyan, hogyha én lemondok, akkor mondjuk a miniszteri kabinet munkatársainak a munkaviszonya is gyakorlatilag azonnal megszűnik, tehát elveszítik a munkájukat. Erre persze a néző mondhatja azt, hogy hát én itt most csak közösítek. De valóban ez egy nagyon súlyos érv, amellett, hogy az ember ilyenkor nyel egyet és marad.
4: Viszont, mintha a Fidesz retorika mit sem változott volna az elmúlt 3-4 hónapban. Tehát nekem visszakanyarodva a szembenézésre, még most is úgy tűnik, hogy mintha ugyanazon a lovon ülnének. Csak éppen, hát a ló az másfelé megy. Tehát ugyanúgy hazárulózás van, ugyanúgy a brüsszelezés van, tehát mintha semmi nem történt volna.
3: Igen. Ha így van, akkor ez probléma. Én azért látok árnyalatbeli különbségeket. Egyrészt van egy olyan vonal, ami szerintem nagyon nehézé teszi a Fidesz ellenzéki pozíciójának a meghatározását, ez pedig az, hogy akárhogy is nézzük, tényleg az alkotmányosság szellemével ellentétes módon űzték el a köztársasági elnököt a hivatalából. Ez nagyon nehézé teszi a későbbi konstruktív ellenzéki álláspontot.
4: Hát de a mostani köztársasági elnök pont így járt 2011-ben.
3: Nem.
4: Legalábbis ő maga így emlékszik rá, és nagyon sokan.
3: Szívesen megbeszélem vele. Nem így történt, akkor megszűnt egy intézmény, a legfelsőbb bíróság, és létrejött egy új intézmény, a kúria, némileg más hatáskörrel is, amire persze mondhatják azt, hogy hát ez csak sminkelés volt.
4: Trükk.
3: De trükk, oké, mondjuk azt, hogy trükk. De
4: van benne igazság. Tehát hogyan lehet megszabadulni valakitől úgy, hogy ne annak látszódjon? Hát de itt most megszüntetjük az intézményt.
3: Oké, de itt most ez sem történt.
4: Hát a köztársasági elnök intézményt megszüntetni, az csúnya lett volna.
3: Oké, de nem történt. Tehát a maga brutalitásában űzték el a köztársaság.
4: Igazságtalanul egyébként?
3: Szerintem igen, mert amit felrúgtak neki, hogy úgymond nem szólal meg bizonyos esetekben, ez szerintem a politikai felelősség kategóriájába tartozik. Az, hogy ki, eddig mindig az szokott lenni a probléma, hogyha valaki megszólal, akkor mit mond? Ez sem olyan túl jó, ugye mindig volt ez határolódjon ettől, meg attól, meg nem tudom, de rendben. De az, hogy valaki nem szólal meg, azt is most már akár hivatalvesztési okként tüntetik föl, innentől kezdve minden nap nagyon meg kell nézni.
4: Az nem volt furcsa? Igazából tényleg nem szólal meg, de a saját ügyében igen. A saját ügyében a Velencei Bizottsághoz is elmegy.
3: Nem volt furcsa. Nekem nem volt furcsa. Én szerintem Súlyog Tamás nem vétett semmilyen hibát, mint köztársasági elnök. Főleg nem vétett olyan hibát, ami a hivatalvesztésével járt volna. Ennyi erővel bármelyik, megkockáztatom, bármelyik köztársasági elnökkel szemben felhozható lett volna ilyen érv. És egyik sem volt hibát.
4: Hát mindenki hibázott, időben nem volt életbiztosítás köztársasági elnöknek menni.
3: Igen. Ez teljesen igaz, és értem is a poént, valóban így van, de attól függetlenül meg kell, hogy mondjam, hogy mindegyik köztársasági elnök esetében lehet mondani egy-két olyan ügyet, ami akár felháborítanak is tartanánk. Szerintem az, hogy a bíróságok és a köztársasági elnök bírálhatatlan legyen, az nagyon fontos oszlopa a demokráciának. Kell, hogy legyenek olyan pontok és olyan tisztségek, amelyeket nem kérdőjelezünk meg. Még ha nem is értünk vele egyet, nyelünk egyet, morgunk egyet magunkban, és tovább megyünk. És szerintem ilyen az államfő, és ilyenek a bíróságok. Éppen ezért a magyar demokráciában szerintem az egy nagyon rossz tendencia, hogy most már a bíróságok ítéleteinek minősítgetése is állandó napirenden szereplő.
4: Nagyon emlékszem, Gulyás Gergely kezdte.
3: Nem tudom, ki kezdte, de
4: vagy
3: nincs jelentőségében. Nincs jelentőség, hogy ki kezdte.
4: Megkérdezte a bíróság ítélet helytállóságát.
3: Nincs jelentőség, hogy ki kezdte, mert onnantól kezdve, hogy megnevezzük, hogy ki kezdte, onnantól kezdve pártpolitikai kérdésé válik. Szerintem most kellene azt mondani, hogy egyik politikai erő sem minősíti innentől kezdve a bíróságok ítéleteit, illetve a köztársasági elnök megnyilvánulásait. Mert az, hogy a köztársasági elnöke, és ez biztos, hogy nem Gulyás Gergő kezdte, azt mondják, hogy bajszos, pont, kiskorúakra való tekintettel nem idézném a teljes definíciót, ez önmagában már azt mutatja, hogy a köztársasági elnököt is kiveszik abból a pozícióból, ami a konszenzusos elem lenne, és innentől kezdve ez állandóan szerepelt. A különböző becsmérlő jelzők, a beforgatása a különböző politikai konfliktusokba semmire sem jó. Most láthatjuk az eredményét. Ez most mire volt jó? Van egy olyan elnöke ma Magyarországnak, amit az ország egyik fele nem fogad el.
4: Ez gondolja, nem fogadják el?
3: Igen, gondolom.
4: És akkor erre lehet mondani, akkor mi van?
3: Hát igen, ezt mondhatjuk, hogy mi van.
4: Ugyan, miért volt jó? Emlékszik, azt is mondhatjuk, Schmidt Pál néhány bejegyzése milyen hullámokat kavart a társadalomban, és szerintem őt az egyik oldal sem fogadta el. Kiváló sportolónak tekintették, de hát köztársasági elnökként inkább karikatúrája volt a pozíciónak. És a köztársaság elnöki pozíció ma is létezik. És nem az a kérdés vele kapcsolatban, hogy van-e helye.
7: Látja, ezek kapcsolatban is rendben. Megint lehet elmondani kellemetlen történeteket Göncz Árpáddal kapcsolatban is. De minek? Mi az értelme az egésznek? Miért jó?
4: Azt próbáltam felvetni, hogy egy-egy esemény ezt nem rendítette meg önértékén.
7: Mit? Nem rendítette?
4: A köztársaság elnöki pozíció.
7: Nem vagyok benne biztos. Szerintem ma már a köztársaság elnöki pozíció a közvélemény szemében sokkal inkább leértékelődött, mint akár Göncz Árpád, akár Mádl Ferenc, akár még Sólyom László időszakában is.
4: Azokat a politikusokat említi, akik a 2010 előtti köztársasági elnöki kinevezéssel kerültek a pozíciójukba. Utána rendben volt ez a rendszer?
7: Utána elkezdték olyan módon támadni a köztársasági elnöki pozíciót. Hangsúlyozom, nem lényeges az ok.
4: De itt van Novák Katalin esete. Nem lényeges?
7: Lemondott.
4: De nem lényeges
7: de,
4: azok?
7: De látja, lemondott, vállalta a politikai felelősséget. Vége lett az ügynek? Nem lett vége az
4: hát
7: ügynek.
4: Hiszen nem állt Novák ki soha Katalin, az emberekkel, Novák... és mondta el, hogy mi történt
7: de,
4: valójában.
7: De ki állt?
4: Hát lemondott. De a kiállás az volt, hogy lemondott, de az, hogy mi történt, de... azt meg most például egy parlamenti vizsgálóbizottság próbálja megtudni.
7: Igen, de ő levonta a következtetést.
4: Ez így van.
7: Vállalta a politikai felelősséget.
4: Magától?
7: Nem tudom, nem voltam ott mellette, nem vettem részt ezekben a vitákban.
4: Kormányülésen ez nem volt téma.
7: De ez lényeges kérdés.
4: Szerintem
7: egy államfőnél nem. Szerintem egy államfőnél ahhoz, hogy a demokráciának legyen legalább egy olyan szereplője, aki úgymond bíró, mint a foci meccsen, ahhoz az kell, hogy elfogadjuk, amit tett. Lehet, hogy nem értünk vele egyet. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Novák Katalinnak nem kellett volna mondania. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Novák Katalinnak az egész történetet el kellett volna átszették mondani. De nyugodjunk bele abba, hogy ő ezt így tette. Levonta a politikai felelősséget, vállalta a politikai felelősséget, és távozott a pozíciójába.
4: Azért nem mindegy, amit mondom, nem akartam közbeszólni, mert hogyha ezt mondjuk Orbán Viktor utasítására tette, az egészen más, mint hogyha azért jött volna haza a lóhalálában, azt hiszem Dubajban volt egy tárgyalásom, valahol az arab világban, most lehet, hogy rosszul emlékszem rá, és azt megszakítva jött haza, mert úgy gondolta, hogy neki most azonnal a nép elé kell állni. Ha így gondolta, akkor nyilván elmondta volna a részleteket. Ha nem így gondolta, akkor egy nem független köztársasági elnök adta be a lemondását, mert ezt mondták neki, és ez nem mindegy. Ez pont a pozíció, és nem az ő személye.
7: Szerintem
4: nem mindegy.
7: Nem fogunk egyetérteni ebben végső ponton, de nem akarom kihegyezni ezt az egyetemértést, mert elfér a két interpretáció egymás mellett. Szerintem a lényeg az, hogy fontos lenne az, hogy a köztársasági elnök mindenki által elfogadott és nem bírált pozíció legyen.
4: Ebben egyetértünk.
7: Maradjunk ennyiben, NDL szerintem, mert a többinél is csak vitatkozni fogunk.
4: A Kossuth Rádióban adott egy interjút, ami azért volt érdekes sok szempontból, még azon túlmenőleg is, hogy egy interjú önmagában, mert hogy abban a rádióban ellenzéki politikusok az elmúlt másfél évtizedben nem gyakran fordulhattak elő. Önt pedig most ellenzéki politikusnak tekinti a nyilvánosság, tehát nyilván ennek jegyében ítélik meg azt az interjút. És azt mondta Benyó Ritának, hogy ha én felelős vagyok az elmúlt 16 évért, akkor ön is felelős az elmúlt 30 év újságíró.
7: Igen, aztán helyesbítenem kellett, hogy 10 évért.
4: Ami azt gondolom, hogy nem fér, mert egy újságíró nem döntéshozó, különösen nem törvényalkotó, és amit ő mond, az különösen nem hat az egész társadalom működésére.
7: Hogy ne? Ez egy régi vitám az újságírók, ezt is megnyissuk? Ez egész
4: szerintem megnyithatjuk.
7: Én szerintem teljesen igaza van abban,
4: igen,
7: hogy a nyilvánosság engem felelősnek tart az elmúlt 16 évért. Teszem hozzá, ugyanígy de tartsák felelősnek Magyar Pétert is az elmúlt 16 évből.
4: Hát 14 más súlya nyilván.
7: Oké, de tartsák felelősnek, mert ez nem hangzott el.
4: De olyan módon is felelős valaki, hogy valamilyen pozíciót, ami nem kormányzati pozíció ellátott az elmúlt 16 évben?
7: Hát, hogyha a másoknak a gazdagodását, túlárazott szerződéseket és általában ezeket a témákat hozza föl, akkor nézzük meg, hogy azok a pozíciók, ahol ő ott volt, akár felügyelőbizottsági tagként, akár igazgatótanácsi tagként, akár vezérigazgatóként, ott neki milyen hatása volt arra, hogy ezek a jelenségek valóban megszűnnek.
4: Azt gondolja, hogy Magyar Péter áruló?
7: Nem gondolom, nem erről beszéltünk?
4: Én ezt csak kérdezem.
7: Azt mondtam.
4: Én a véleményét kérdezem.
7: Nem, én azt mondtam, mihez képest áruló vagy, nem tudom.
4: Ahhoz képest, hogy benn volt a rendszerben, majd egyszer csak kiugrott és szembefordult.
7: Én csak azt mondom, hogy akkor beszéljünk a felelősségről, de akkor tegyük egymás mellé. Tehát akkor legyen egyenlő mércével beszéljünk a felelősségekről. Én a 16 évből 11 évet voltam, 10 évet voltam miniszter. Én azért a 10 évért a politikai felelősséget természetesen vállalom. A jogi felelősséget is egyébként. Magyar Péter a 16 évből 14 évet, tehát nálam 4 évvel többet volt valamilyen irányítói pozícióban,

0: de azért az kifutni. Sem mindegy, hogy kiírta ki
1: én úgy gondolom, de nem.
0: És kinek.
1: Tehát értem. De akkor hadd fogalmazzak úgy,
0: igen.
1: Hogy én hajlandó vagyok vállalni azért a korszakért a felelősséget kifelé természetesen, akár kollektíve is, amiben én vezető pozíciót betöltöttem, ha mások, akik most nem ezen az oldalon vannak, mások is vállalják a felelősséget azért, azokért a döntésekért, amely időszakban ott voltak, és döntésre.
0: Ez hoztak. Jogos igény, de akkor én meg hadd kérdezek vissza, hogy az önfelelősségvállalása függvénye annak, hogy mások megteszik ezt?
1: Nem, hát én itt vagyok, most is válaszolok a kérdésekre. Soha egyetlen interjú kérést nem utasítottam vissza. Ugye ezért vádolnak engem azzal, hogy annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy visszavonulok a politikától, mégis állandóan szerepelek. Itt vagyok, kérdezzen, válaszolok. Elmondom a véleményemet. Én vállalom a felelősséget, máshogy nem tudom demonstrálni a felelősség vállalását, mint hogy minden kérdésre válaszolok a legjobb tudásom szerint.
0: Ha a polgári demokraták mozgalom megerősödik, az választ ad majd azokra a kérdésekre, amiket pont a Fidesz szavazók tehetnek fel teljes joggal, hogy mit rontottunk el, hogy jutottunk idáig, ugye az oldalukról. Ez egy nagyon fájó, nagyon szorító kérdés, hogy maga a Fidesz és a mozgalom a sajátja,
1: is az.
0: Hogy jutott idáig. Igen. És ez a mozgalom, ez az egyesület, amit létrehoz, akar válaszolni az ön tervei szerint?
1: Akar. Azzal, hogy már a kezdeményezéssel válaszolni akarunk, hiszen mi azt mondjuk, hogy többek között azért jutottunk el idáig, mert a polgári értékeket nem elég hangsúlyosan, erősen vállalta fel és jelenítette meg a kormányzati időszakban. Mi erre teszünk most kísérletet. Lehet, hogy megkésett kísérlet, az idő el fogja dönteni, de én úgy gondolom, hogy akkor, hogy egy szeletét az én felelősségemnek így megvillancsam, én miközben mindig meggyőződéssel viseltettem a polgári értékek iránt, túl sokszor kötöttem kompromisszumot a kormányzati politikában, a kormányzati hatékonyság érdekében, akár a polgári értékek képviseletével szemben is. Én úgy gondolom, hogy ez többek között ez vezetett oda, hogy április 12-én veszítettünk, ezért azt szeretném, hogyha a Fidesz jobban visszalépne a jobb-közép felé, vagy erősebben megjelenne a Fidesz-KDNP-ben is ez a jobb-közép mentalitás, és a jobb-közép értékek is jobban megjelennének. A kezdeményezés erre vonatkozik.
0: Ott új generáció jön? Hogy látja? A Fidesz
1: jöjjön
0: vezetése
1: le
0: lesz jöjjön. Fejezve ezzel a csúnya kifejezéssel?
1: Hát fejeződik már most, ha úgy tetszik. Nem, hát van egy olyan frakcióvezetőnk, aki első ciklusos országgyűlési képviselő, aki újnak nevezhető, és vannak fiatalok is, mind a KDNP, mind pedig a Fidesz frakcióban. Jöjjenek a fiatalok, igen.
0: A KDNP függetlenedik? Jól érzékeli a társadalom, hogy ez a Fidesz-KDNP együttéléshez megszakadni látszik?
1: Hogy ez függetlenedés lesz-e, vagy nagyobb autonómia, ezt én most nem tudom megmondani, de az látszik, hogy a KDNP próbálja megtalálni azt az identitást, ami megkülönböztethetőbbé teszi a Fidesz mellett szemben.
0: Nem késő ez? Ugye itt azért évtizedek teltek el ebben a házasságban.
1: De lehet. Nem tudjuk megmondani. A politikában az idő és az időzítés a legfontosabb kérdés. Ugyanaz a lépés idő előtt vagy idő után eredménytelen lehet, pont időben pedig a legsikeresebb dolog lehet. Nem tudom megmondani. Amit próbálunk most tenni, az a felismerés megvalósítása, legyen szó a kereszténydemokratákról, polgári demokratákról, vagy a megújuló Fideszről. Mi azt akarjuk, hogy ez a pártcsalád, ez a világ, ez sikeres legyen a jövőben, és tudjuk, hogy ahhoz képest alapvető változtatásokat kell végrehajtani.
0: Ez az kell, nagyjából most úgy látszik, hogy a Tisza összeomoljon. Valószínűleg akkor a kormányzás omlik össze. Mert hogy a Fidesz-KDNP páros ma egy egyszerű középpárt körülbelül 20% körüli támogatottsággal. Abból nem lesz kormányzás, ezt a DK-nál is láttuk, hogy nekik is volt egyszer 20%-uk. Tehát itt egy nagy összeomlásnak kell megszületnie, megtörténnie ahhoz, hogy ez ismét fel tudjon emelkedni.
1: Vagy, igen, ha a preferencia átrendeződést is lefedi az összeomlás, akkor valóban valami változásnak kell történnie. Én úgy gondolom, mint említettem, nagyon magasra helyezte a választási kampányban az elvárásokat a Tisza, hogy eufémisztikusan fogalmazzak. Ez magában rejtheti a nagy csalódást is, de ez még önmagában nem jelenti azt, hogy attól a csalódott szavazók átmennének másik párthoz. Lehet, hogy ott maradnak, lehet, hogy hátrébb lépnek. Ami számomra, vagy számunkra szerintem feladat az, hogy a belátható időn belül, mondjuk egy éven belül egy olyan programmal, vitairattal álljunk elő, ami a bármely párti választópolgárok számára is felismerhetően egy kompakt cselekvési tervet jelent, és aztán ehhez képest tudnak viszonyítani.

0: elfogadják, hogy ellenzék, vagy bármi ilyesmi.
1: A kampány hajrában készítettem önnel egy interjút, és akkor azt mondta, hogy ha nem nyeri meg az egyéni választókerületét, akkor visszavonul a politikától, és felteszi a kezét, azt mondja, mostantól megint egyetemi tanár vagyok, és pont. Ezzel ma hogy áll?
0: Hát az vagyok, és nem pont, hanem vesző. Mentségemül mondjam, hogy nem gondoltuk, hogy ekkora vereség lesz, és ahogy nézem, ha megnézzük a Fidesz politikusait, akkor ilyen muszáj herkulesként az egyik legtöbbet szereplő ember vagyok, éppen azért, mert azt látom, hogy bajban van a párt család, de nem vagyok, definiálnunk kell, hogy ki a politikus. Mert én a szószoros értelmében nem vagyok politikus, nem töltök be semmilyen politikai funkciót ma. Egy olyan ember vagyok, aki, hogy szoktam mondani, vélemény, még a vezért sem mondanám, véleményformáló talán, tehát időnként elmondom a véleményemet, akár a Facebookon, akár különböző stúdiókban a politikáról, vagy írok publicisztikákat, de professzionális politikus nem vagyok.
1: Szeretne még?
0: Nem lehetek, Magyar Péter eltiltott.
1: Hát pártvezető lehet.
0: Na sem, az is passzív választójuk kell, választhatónak kell lenni, és én nem vagyok választható jelen pillanatban, országgyűlési választáson nem indulhatok már. De természetesen a politika környékén akarok valahol, vagy továbbra is, politikát is tanítok, hát politikatudományt tanítok. És én mindig úgy gondoltam, hogy egy óriási szerencse a gondviseléstől, hogy nekem megadatik az, hogy tanítok is, és csinálom is, és a kettő egymásra hatását is magamban meg tudom élni. Én szeretem a politikát, ameddig megtűrnek, addig vagyok.
1: Aracsics Tibor, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm az önök figyelmét. Egy hét múlva ugyanitt, viszontlátásra.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a napos meleg idő eső nélkül. A kiutasított orosz diplomaták hírszerzői tevékenységet folytattak. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyarországról kiutasított 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese. Rácz András kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta az unió tagállamaiból több mint 600 orosz hírszerzőt utasítottak ki. Magyarország ezzel a lépéssel gyakorlatilag csatlakozik az Európai Unió és a NATO tagországok hasonló lépéseihez. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova így reagált Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentésére, hogy a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Egyben lemondott kormánytisztviselői jogviszonyáról is. A leköszönő elnök azt mondta, lemondásának nincs politikai oka, ahogy személyes konfliktus sem áll mögötte. Magát pártokon kívülálló vezetőnek tartja, aki 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt, 9 egymást követő kormányzat alatt. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat, a munkánkat, a kapcsolatainkat? Mire inspirál, mitől félünk, és hogyan használhatjuk okosan? Ez a Magenta Podcast. Fedezd fel a digitális élet emberi oldalát. Aktuális epizódunkban Lovas Rozi és Horváth János Antal vezet be bennünket a színházi élet valós és digitális kulisszái mögé. A mikrofonnál Mészégető Marci és Mansz László.
4: Sziasztok, drága hallgatók, ez ismét a Magenta Podcast. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Ezúttal Mancival egy olyan témát vettünk el, ami mindkettőnknek nagyon-nagyon kedves, és ez nem más, mint a színház. És ha már a Magenta Podcast az innovációról, a technológiáról szól, akkor hogy nem egy olyan párost hívtunk el, akik egy olyan projektet visznek, ami rendkívül rendkívül jól beleillik ebbe a képbe, és itt van velünk a Loop Színház alapítói, Horváth János Antal, rendező, forgatókönyvíró és Lovas Rozi színésznő. Köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
5: Köszönjük szépen.
4: Hogy vagytok? Hogy érkeztetek ma ide?
6: Fú, hát természetesen rohanásból, vagy pont azon morfondíroztunk, hogy tud beleférni ennyi dolog az életünkbe, vagy hogy lehet minél több ügyet, minél kevesebb idő alatt elintézni. Meg én azon merengtem, hogy milyen jó, hogy a telefonról is el lehet intézni egy csomó dolgot, például interjújavítás, és akkor az, mire ideértünk, egyet sikerült véghez vinnem, de olyan csimára ebét előtt.
5: Igen. Én ma már multitaskingeltem egy másfél-két órát. Tegnap előtt volt bemutatónk, és ez annak a utózöngéit heverjük még, de sikerült úgy csinálnunk, hogy együtt is ebédeltünk. És meglepően hazajött az öcsém Londonból, és ő is előtt ebédelt.
4: És akkor ez egyébként egy ilyen különleges alkalom, amikor sikerül együtt ebédelnetek? Tehát ez nem egy rendszeres dolog?
6: Nem, de rendszeres. Tehát, hogy viszonylag improvizatíve telnek a napjaink, és az ugye folyamatos kapcsolattartásban is történik, úgyhogy ha...
5: De általában, amikor megéhezem, akkor megkérdezem, hogy ő elvette már.
7: És van-e valami maradék?
5: Igen.
4: És hogy ráforduljunk a témánkra, a színházra, először is azzal kezdenék, hogy a Loopról, mint névről, ez nekem nagyon-nagyon tetszik abban a szempontból, hogy nagyító üveget jelent, és hát a darabjaitok, amikkel foglalkoztok, az szépen reflektál is erre a névre, hiszen nagyon fontos társadalmi témákra világítotok rá. Hogyha végig gondoljátok az elmúlt pár napotokat, vagy akár heteteket, akkor mi volt az a téma, ami kettőtök között ilyen loop-szerűen felmerült? Tehát olyan témával találkoztatok mondjuk a útközben, vagy akár megoldandó feladattal, amiről azt érzitek, hogy újra visszatér, és most nagyon foglalkoztat benneteket.
6: Most ilyen ezer dolog villant fel, mert nagyon sokat beszélgetünk, szerencsére, mindenféléről, a munkánkról is, de azt hiszem, hogy viszonylag hasonló érzékenységgel vagyunk a világra, ezért nem nehéz ilyen dolgokba belefutni igazából nap mint nap. Nem tudom, nekem most az jutott eszembe, hogyha ilyen loopos téma, vagy ilyen mondjuk társadalmunkat érintő kérdés, amikor arról beszélgetünk hosszan, hogy akár a saját környezetünkben, tehát mondjuk egy ilyen szélsőséges témára, vagy egy szegregált helyzetre gondolok, hanem mondjuk a saját környezetünkben, akikkel felnőttünk emberek, vagy akikkel együtt jártunk iskolába, mi is látjuk ezt az ollót szétnyílni például, hogy ki hogyan tud bármit is, ugyanolyan erőfeszítések árán kezdeni bármit is az életével, és hogy minek a következménye, vagy ki hogyan tud megélni a saját munkájából, hogy elképesztő, ami történik mondjuk akár csak a kultúrában, vagy a mi területünkön, mondjuk az átlag fizetésekkel, vagy azzal, hogy ki mennyit kap a befektetett munkájáért, és hogy az mennyire elkezd teljesen eltolódni egy irracionális irányba, és hogy emberek, barátaink, közeli munkatársaink kerülnek egyik pillanatra a másikra olyan helyzetbe, ami szinte kilátástalanná teszi az adott helyzetüket, és hogy van-e ráhatásunk erre, az, hogy mi mondjuk tudtunk kitalálni egy olyan konstrukciót a looppal, amiben biztonságban érezhetjük magunkat, bár folyamatos kockázatban, tehát ha nem jönnek a nézők, akkor nincs tovább, de mégis elképesztő melóval ezt fent tudjuk tartani és növelni, és talán egyre több embernek tudunk munkát teremteni, de hogy ezen kívül az embernek az igazságérzete azért így háborog, hogy vele pedig miért történik ez, pedig, tehát hogy a rendszer azért mégiscsak azért rendszer, hogy valamennyire vigyázzon a benne lévő emberekre, és hogy jelen pillanatban azt látjuk, hogy egyre több helyzetben nem tud vigyázni rá, sőt olyan pillanatok múlnak el, vagy olyan döntések születnek, amitől egyik pillanatról a másikra az ember alól kirúgódnak bizonyos lábak, és hogy ez hogy van. Tehát, hogy attól még, hogy látjuk, vagy érezzük, és együtt érzünk, tudunk-e tenni.
4: Meg hát, hogy van-e felelősség?
6: Igen, hogy hol a felelősség. Na, szóval hogy ez egy nehéz téma, és ilyenek, erről például merengtünk.
5: Hát igen, most amit csináltunk, a legújabb bemutatónk az ilyen soha nem érett véget, az pont a szociális mobilitásról szól, vagy így kapcsolódik ahhoz is, mint a Rózi mondott, és annak mentén azért sok mindenről beszélgettünk, és annak utána, tehát az előadás utáni reakciókból, illetve hát ez valóban, de szerintem most egyre többet így megjelenik köztünk, vagy én is egyre többet gondolkozom ezen a társadalmi egyenlőtlenségeken, és azon, hogy valóban ez az olló, ez folyamatosan nyílik, és közben tök érdekes volt, hogy miközben csináltuk az Éjjel soha nem érhet véget című előadásunkat, ami a focinak a kontextusába játszódik, vagy egy fontos témája a foci, közben és egyre több olyan kutatás van, hogy a kultúrához való hozzáférése a szegregált környezetekben mennyire, az embereknek mennyire csökken folyamatosan, úgy a focisták átlagkeresete az NB1-ben elérte az európai, vagy a környező országok átlagát, szóval jó hírek is vannak ebben a világban. Szóval vannak ilyen bizonyos egyenlőtlenségek, amik azért tudják az ember dühíteni vagy mozgatni. Nekünk szerintem ebbe az a felelősségünk színházi alkotóként is, meg emberként is, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet, vagy beszédtémával emeljük ezeket a dolgokat, és mi is egy közös gondolkodást kezdeményezzünk. Nyilván például ennek az előadás kapcsán úgy lehet azon is gondolkozni, hogy hogyan fogjuk ezt egy cselekvéssé
4: és hogyan
5: alakítani. Hát erre szerintem különböző módok vannak, szerintem együttműködések civil szervezetekkel, vagy alapítványokkal, vagy egyszerűen tényleg beszélgetések szervezése, meg az előadásnak az utaztatása az ország legtöbb területére, amit ugye eddig is csináltuk az összes előadásunkkal, de hogy ennek az előadásnak meg kifejezetten az a cél, hogy ez minden több közegben hívja fel a figyelmet arra, hogy azért a magyar társadalomnak egy 30, talán már 40%-a is olyan körülmények között él, amiről egyszerűen a nagyvárosokban élőknek ismerete nincsen, empirikus tapasztalata nincsen, és ezért nincsen kapcsolódási pont se. És ezeket a kapcsolódási pontokat kell meglátni, hogy ezek, ez a társadalmi réteg ugyanúgy emberekből és emberi érzésekből áll, és ugyanúgy annak van egy érzelmi talaja, ami ugyanúgy megvan azokban is, akik abban a privilegizált helyzetben élnek, hogy van munkájuk, van hozzáférésük az oktatáshoz, van hozzáférésük a minőségi egészségügyhöz, ami tényleg egyre nagyobb százalékukban a magyar társadalomról nem mondható el.
7: Mielőtt rátérünk a színházra, és az, hogy hogyan az utaztatás, meg az eleve a digitalizáció, hogy jelenik meg benne, egy kérdés, ígérem, ezen nem fogunk rugózni, de azért nagyon, nagyon érdekes így hallgatni benneteket, hogy sokat beszélgettek, és mennyire fontos, hogy nagyon ugyanazt gondoljátok. És egy kérdést engedjetek csak meg, hogy ugye ti egy pár vagytok. És ez mindig fölmerül az, hogy mennyire... Házas pár. Hogy mennyire nehéz az, hogy valamilyen szinten ugyanaz a szakmátok, és hogy mennyire tudjátok lerakni a munkát, mennyire tudtok kikapcsolódni, vagy mennyire iszát tulajdonképpen a délutánt, az estét, és aztán a reggelt, és hogy mennyire tudtok úgy külön-külön is lenni, vagy ez így jó, ugye van az a verzió, akik szeretik ezt, és nagyon élik ezt a pillanatot, hogy mindent együtt, és valaki azt mondja, hogy ez úgy nehézkes picit ebből kicsit így kizsilipelni.
6: Szerintem velünk ez így nem véletlenül történt, vagy nem csak úgy adódott, hanem talán így...
5: Ez volt a társkereső oldalunk. Beszélgető társat keres.
6: Nem, hanem, de ez itt saját természetéből fakadóan alakult így szerintem. Tehát, hogy szerencsére mind a ketten azt csináljuk, ezt csinálhatjuk, amit nagyon szeretünk, és a magánéletünkön túl a szakmánkon belül is tudunk kapcsolódni egymáshoz. Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez nem lenne így. Tehát, hogyha én őt egy rossz rendezőnek tartanám, vagy nem érdekelne az, amit őt érdekli, vagy nem tudnánk megosztani, vagy nem értenénk egyet bizonyos dolgokban, ha tök más lenne az ízlésünk. Tehát, hogy akkora szelete nem tudna kapcsolódni az életünknek, ami szerintem már gyakorlatilag egy olyan piros lámba, amin fölösleges átmenni. Ez így meg teljesen természetes, tehát, hogy átíthatja a napjainkat abszolút, de nem szűkíti be. Tehát, hogy most ez a flow, amiben vagyunk, mondjuk, ha csak a loopról beszélünk, az egy elképesztően izgalmas állapot, és nagyon-nagyon szerteágazó, tehát egyszerűen nem lehet megbunni, folyamatosan történik valami, elképesztő kreatív energiák mozgolódnak, és ez kettőnk között, de négyünk között is, tehát említsük meg a Lengyel Tomit és a Molnár Áront, akikkel ők a második feleségeink és férjeink egyébként, tehát gyakorlatilag ugyanilyen nagyszerű szimbiózisban tudunk a munka életünkben, meg már nyilván összefonódtunk, tehát egy nagyon jó barátság is ez. Biztos, hogy kell, meg hát van két csodálatos gyerekünk, akik úgy az egészet körülölelik, meg úgy értelmet adnak, és ők a csúcspontjai, a kezdetei és a végei minden napnak, meg a közepei, szóval ők eleve úgy kinyitották ezt az univerzumot, hogy nem érzem azt, hogy beszűkülnénk csak a munkánkra, meg mind a ketten olyanok vagyunk szerintem, és abban amúgy a Jancsi szerintem jobb, vagy engem nagyon szokott inspirálni, hogy őt mennyi minden más is érdekli egyébként.
7: De hogy van ehhez ideje?
6: Nem tudom, ilyen indiferens dolgok, nem tudom, kézilabda meccsekre jár meg, hogy ő maga kézilabdázik, vagy képes végigszurkolni egy foci meccset hetente, meg nem tudom, volt idő, amikor borász akartál lenni.
5: Az én nem múlt el, csak arra még nincs. Tehát az egy picivel több idő, mint egy 90 perces meccset nézni.
4: Sokszor 90 igen. perc kell hozzá.
6: De egyébként
7: a tablettás borok mondjuk el tudnak készülni, ennyi idő.
6: Szóval kell azért egy bizonyos fokú tudatosság is ahhoz, meg igény, hogy együtt legyünk például, vagy olyan pillanatok, meg órák, napok, amikor nem foglalkozunk ezzel.
4: Félre tudjátok tenni egyébként? Tehát vannak olyan akár félre. Órák?
5: Én tegnap 8-10 órán keresztül nem gondoltam munkára, és nagyon jó volt. De hát ezek tudatos idők, de hogy én szerintem nem is hogy nem is olyan kikapcsolásnak gondolom ezt, vagy az olyan, mint hogyha itt ki lehetne ezt kapcsolni, de igazából nem nagyon lehet kikapcsolni, hanem egyszerűen azokat a, hogy mondjam, helyzeteket próbáljuk megteremteni, amikor ez eltávolodik tőlünk. De a Rozi azt szokta mondani, hogy a legmagánéletibb pillanatokban, amikor kettesben vagyunk, akkor jönnek a leginspiratív ötleteink, és ez egy csomószor van így valóban. És még, tehát még annyit hozzáfűznek, hogy azért nem mindig van az, hogy mi ugyanazt gondoljuk. Tehát nagyon az, hogy mi egymás gondolatát befejezzük, de hogy nagyon jókat tudunk vitázni, mert hogy valahogy szerintem inkább, hogy van egy ilyen nagyon erős értékközösség.
6: Igen, és, akkor ez... Nyilván nem lehet mindenről mindig ugyanazt gondolni, nyilvánvalóan nem, de hogy igen, tehát van valami olyan biztos kapcsolódás értékközösségben, vagy ízlésben, igen, gondolatban, nem tudom, hovatartásban, hogy onnantól minden vita nem is vita, hanem kíváncsiság és megértés is valahogy a terebélyesítés a saját dimenziódnak.
5: Igen.
4: 2021-ben indult el a Loop-nak a története, igen, az árvákkal, és akkor szedted össze ezt a szuper társaságot, akikkel azóta létrehoztátok a Loop-ot. Én külső szemlélőként úgy ítélem meg, hogy ez egy óriási nagy siker volt, vagy óriási nagy siker még mindig. Ti erre számítottatok-e? Ez volt a fejetekben akkor, amikor elindultatok az úton? Vagy titeket is meglepett, hogy ez mennyire nagyot megy?
5: Hát nagyon sok véletlen következménye az, hogy ma van a Loop. Tehát ez nagyon-nagyon sok tényezőből állt össze, és nem volt, azt hiszem, hogy olyan, hogy így mi számítottunk volna valamire. De nyilván, amikor elkezdtük gazdaságilag a Tomival vizsgálni azt, hogy hogyan tud felépülni egy független társulat, ami semmi központi finanszírozásban nem részesül, csak a piacról él meg, tehát akkor nyilván nekünk kellett egy olyan tervet lerakni, ami folyamatos épülést szolgálja. És akkor voltak ilyen számításaink, hogy ez hogy jöhet létre, de akkor sem kalkuláltunk olyan nézőszámokkal, mint amik most vannak. Tehát a siker, vagy ez a működőképesség ennek a formációnak, az így újra és újra meglep minket, és csak egyelőre szerintem nincs nagyon időnk arra, hogy így felfogjuk ezt, vagy hogy így azon gondolkozzunk, hogy ezt hogyan könyveljük el, mert hogy nagyon rettenetesen sok feladat van, nagyon kis apparátussal dolgozunk, nagyon sok feladatot visz mindenki, és most pont abban a fázisban vagyunk, amikor így fejlődni kell, és akkor majd egyszer csak meg lehet élni. Vannak ilyen nagyon erős ilyen sarokpontjai a működésnek, mint a, nem tudom, a karácsonyi bulink volt, vagy az évad hirdető tavaly, amikor így megállunk, és akkor így végignézzük a számokat, hogy hány fizetőnéző volt, meg hogy a karácsonyi bulin ott volt, nem tudom, 30 ember, aki hogy mondjam, az egzisztenciája az nagyon erősen kötődik ehhez a céghez, és ezek már olyan érzések, amik már ilyen, nem tudom, fordulópontként lehet, vagy checkpointként lehet elkönyvelni egy valóban sikeresnek tűnő vállalkozásban, de tehát az, hogy így számolgatni, hogy így majd ez ekkora siker lesz, azt nem csináltunk, hanem azt, hogy olyan, inkább azt próbáltam megfogni, hogy amit az árvákkal csináltunk, ami az árvák előadásnak a sikerének a kulcsa volt, hogy csináltunk egy nagyon jó színészekkel egy olyan előadást, ami nagyon fontos témáról beszél, és szórakoztató, és leköti a nézőt. Ezt a receptet próbáljuk meg minél dúsabban, vagy minél élőbben és szertágazóbban csinálni, mert úgy tűnik, hogy ez egy olyan lehetőség a magyar piacon, a színházi piacon, amit nem használnak mások, vagy nem így használnak mások.
7: Ez kicsit egy olyan kabát lehet, ahogy így hallgatlak benneteket, amiben úgy bele kell nőni? Mert hogy valahogy úgy képzem, hogy valaki író, forgatókönyvíró, színész, az egy szakma. És az, hogy egy működő társulatot úgy, hogy már felelősségetek van 30 plusz emberért, akik ott vannak a karácsonyi bulin, hogy az már egy olyan típusú felelősség, és teljesen más skilleket kíván. Az, hogy igen, jegyárakat nézni, fizetővendégeket nézni, az, hogy hogyan promotálom az adott előadást, miket veszek fel a próbáról, az hol, mikor, hova rakom ki. Tehát most hirtelen elmondtam szerintem 4-5 szakmát, ami alapvetően nem a ti alapszakmátok.
6: Igen, hogy a kabátos hasonlatnál maradva én azt mondanám, hogy jó, na, kide kényelmes. Tehát, hogy figyelünk arra, hogy mindig kényelmes maradjon, és ne legyen nagyobb, se kisebb, mint amik mi vagyunk. És ahhoz véletlenek is kellenek, szerencse is kell, munka is kell, de önfegyelem is kell, meg bátorság is kell ahhoz, hogy ne legyen túl kicsi, és önfegyelem ahhoz is, hogy ne legyen túl nagy, és mindkettőre volt már példa. És egyébként nagyon komoly hozott értékek vannak ebben a négy emberben például. Tehát a Tomi részéről ez egy nagyon komoly ilyen számtek érkezett a csapatba komolyan. Tehát, hogy őt szerintem világéletében is érdekelte ez a dolog, már jó gyakorlata is volt benne, és elképesztően kreatív, és nagyon jól rááll az agya, hogy egyből átlátja a számokat. Az Áron nagyon viccesen tud beszámolni arról, amikor a Tomi például meg tud örülni egy táblázatnak, hogy wow, ez a táblázat, ez még mennyi dologra képes, és akkor hogy képes kiszámolni a cuccokat. Mi az Áronnal, ha ilyenekről van szó, hogy elalszunk kávé. De a Jancs például nyilván a művészeti részre az elképesztő, nem tudom, színházi műveltsége, vagy felvilágosultság, vagy kíváncsiság, vagy tanulékonysága, az is iszonyatos motorja ennek az egésznek. Meg mind a négyen hoztunk olyan példákat az életünkbe, vagy olyan tudást, amit például nem akartunk már követni. Vagy tudtuk azt, hogy a kőszínházi rendszerben mi az, amit nem szeretünk, és mi az, amit biztos el akarunk kerülni. De ez se úgy történt, hogy mi négyen megfogtuk egymás kezét, hogy létrehozzunk egy független csapatot, hanem egyszerűen jól éreztünk rá egymás vágyaira, arra, hogy ez működik, hogy ez olyan dolog, amit még mi sem csináltunk, és ez mennyire jó, és tudjuk ezt működtetni. És akkor elkezdődött valami szépen a saját tempójában, és mindig kellett lépni, mindig kellett egy bátrat bevállalni, mindig kellett hinni abban, hogy a 140-es néző, vagy 160-as nézőtér az jónak tűnik, de mi lenne, ha kipróbálnánk ezt 340-nel, és lám-lám működik, és akkor már egészen mások a számok, hogy hogyan tud rentábilis lenni egy előadás, hogy tudunk félrerakni, és jól, és minden négyünket elképesztően érdekli ez a dolog, a fejlődés is, és valahogy szerintem az egyensúlyokat így jól tudjuk így tartani, vagy visszahúzni egymást, vagy felhúzni egymást, vagy együtt rágerjedni bizonyos témákra, együtt kipróbálni, hogy jól monitorozni, vagy megvétózni akár dolgokat. Nagyon jól tudunk négyen is vitatkozni, és ez is nagyon fontos, nagyon jól tudunk kirakni. Mind a négy ember elképesztően tiszta szerintem, és ez lehet, hogy egy kicsit ilyen magasztosan meg hülyén hangzik, de valójában, és úgyhogy én most már tényleg főleg a legnagyobb százaléket a munkásságomnak így velük töltöm, így már nagyon kirívó az, amikor olyan közegbe kerülök, ahol érzek nem tisztaságot, vagy könyöklést, vagy ön előrejutást, vagy hazugságot, tehát hogy itt azt hiszem, hogy ez minden négyünkre jellemző, hogy ez meg se tudja közelíteni ezt, tehát kint van az asztalon mindig egy csomó minden. De mondjuk például, még egy példát akarok csak erre a dologra mondani, az egyik kedvencem, hogy tavalyra terveztünk négy bemutatót, ugye? Az a tavalyi évben. És a harmadik végén úgy éreztük, hogy ezt nem szabad belemenni. Bármennyire is már nagyjából a csapat össze volt verbúválva, de itt most kell hozni egy olyan döntést, hogy mit miért. Tehát ha most elkezdünk egy új bemutatón dolgozni, akkor egy év alatt akkora feladat és munkamennyiség hárult ránk, nem csak a játszás, de egyébként a előadás számok is bődületesen megnőttek szeptember óta, és hanem adminisztrációban, emberekben, hogy új embereket kellett bevonni ahhoz, hogy ez az egész működni tudjon, és hirtelen azt éreztük, hogy ez a kabát már egy kicsit nagy, és hogyha így folytatjuk, akkor ki fogunk belőle esni. Uh-huh. És akkor azt a döntést hoztuk, hogy ezt hagyjuk el, vagy konvertáljuk át, és ebből lett egyébként az éjjel, a mostani bemutató, és álljunk meg egy pillanatra, csak nem tudom, hogy melyikünk fejéből pattant ki, de csináltunk egy ilyen szervezetfejlesztést, amiről...
5: Záromnak az ötlete volt.
6: Igen, és egyikünk se tudta, hogy egész pontosan ez mit akar, de azt meg a kontaktokat meg mi találtuk, egy egészen másik helyről találkoztunk egy csodálatos nővel, akivel hirtelen pont ilyesmikről kezdtünk el beszélni, aki aztán ajánlott még két csodálatos nőt, akivel heteken keresztül vagy alkalman, nem tudom hány alkalom volt, de hogy ültünk, és átbeszéltük az elejétől a végéig azt, hogy hogyan lehet ezt okosan csinálni, hogy lehet feladatokat delegálni, hogy tudjuk egymásról levenni a terhet, hogy tudjuk okosan segíteni egymást, embereket bevonni, És ez például egy olyan pont volt, amire tök büszke vagyok, mert ezt erre így közösen ráéreztünk, hogy itt most ez a dolog van.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat, a munkánkat, a kapcsolatainkat? Mire inspirál, mitől félünk, és hogyan használhatjuk okosan? Ez a Magenta Podcast. Fedezd fel a digitális élet emberi oldalát. Aktuális epizódunkban Lovas Rozi és Horváth János Antal vezet be bennünket a színházi élet valós és digitális kulisszái mögé. A mikrofonnál Mészégető Marci és Manc László.
2: Elmúlt másfél évtizedben kb. Azért voltak olyan döntések Magyarországon, amik befolyásolták a független színházaknak a sorsát, és volt azért több olyan nagyon szuper társulat, amelyik sajnos a földbe állt emiatt, akár csak a Maladipére gondolok, vagy a Sputnik hajózási társaságra, akik tényleg szuper előadásokat prezentáltak, és világszinten azt gondolom, hogy azért egy szakmai elithez tartoztak. És pont ez jut eszembe, ahogyan beszéltek a saját működésetekre, hogy vajon ez a sikeretek kulcsa, hogy ti képesek voltatok kilépni abból, hogy csak színházként gondoljatok magatokra, és egy szervezetként, egy cégként, egy brandként hivatkoztok, és kinéztek az ilyen, nem is tudom, crossover területekre, nyittok a digitalizáció felé, ugye akkor az ő esetükben még ez nem volt egy olyan könnyű feladat, mert akkor még nem terjedt el ennyire. Szóval a kérdésem oda vezet, hogy olyan a digitalizáció az, ami titeket most itt nagyban-nagyban segít, és tök jól összeér a színház és a digitális.
3: Biztos, igen.
4: Az is, csak én még egyet hozzátennék, hogy a timing, az mi indulásunk, az egy egészen más helyzetben történt. Tehát abba is szerencse is, de a mi tudatosságunk is kellett, hogy például ezek a rendszerek már mind beomlottak, amikre ők felépítették, igen, a létezésüket, a TAO vagy a KATA rendszer.
3: De hiszen ők egy valóság, egy működő, tehát egy nem működő, de egy...
4: Egy létező rendszerre
3: találták ki. Teljesen azonos módon, hát akkor én is valószínűleg ezt csináltam volna, hiszen volt egy támogatási rendszer, ami kiszámítható volt, tudtad, hogy a TAO rendszer az hogyan működik, tudtál bevételt hosszú távon kalkulálni.
4: Ez brutális egyébként így belegondolva, tényleg ez, ami történt. Tehát az összes létező lába, tehát hogy volt állami támogatás, ami értelmezhető, amire rá lehetett húzni időben érkező támogatás, amire ki tudtál találni egy évadtervet, ami fontos ahhoz, hogy tudatosan létezhessé. Volt a TAO rendszer, amit szintén kalkulálni tudtál, volt a KATA rendszer, amiben nagyjából tudtad, hogy az emberek, akik nálad dolgoznak a művészeti szférában, nagyjából egy emberi adózási formában tudnak létezni, tehát hogy nem az éhalán szélén lesznek akkor, hogyha azt mondod, hogy nem hát tudlak téged felvenni.
3: Hát meg neked is máshogy kell, tehát a bérezést egyszerűen teljesen megváltoztatja az, hogy nem katás adóval kalkulálnak a munkavállalók, hanem mindenki azt keresi, hogy hogyan tud a legmegfelelőbben, és ez nyilván a munkáltatóra is egy csomó, és vagy azt csináljuk, mint amit csinálnak egyébként állami színházak, hogy minden felelősséget átraknak a munkavállalóra, és ők nem foglalkoznak azzal, hogy majd hogy fog ő adózni, hanem azt majd oldja meg ő, de hát ebbe a cégkultúrában, amit még ki akarunk alakítani, ebben nem fér bele, hogy mi azt mondjuk, hogy ez
5: magán. Hát nektek azért is nehéz, mert ugye a testeteket viszitek a színpadra, tehát amíg mondjuk egy törött lábbal egy bérszámfejtő otthon home office-ba el tudja prüncsöktetni a billentyűzetével, és meg tudja csinálni a munkáit, nálatok egy nem tudom, sérülés, megfázás, betegség az nem olyan, hogy majd én otthonról játszok home office-ba, és majd vetítsetek ki, tehát hogy nektek emiatt is nehéz lehet.
4: Abszolút, de nem akarok elkanyarodni, mert érzem, hogy rátértünk a fő témára, tehát a digitalizáció. Igen, abszolút.
3: De hogy igen, tehát hogy az, hogy mi közvetlenül, egyrészt, hogy a hirdetéseinket tudjuk úgy targetálni, hogy az a legnagyobb konverziós rátával működjön, tehát minél kevesebb ráfordított eszköz, költséggel, minél nagyobb elérést, vagy minél nagyobb kattintásszámot, vagy minél nagyobb jegyvásárlást tudjunk generálni, az, és ezt, hogy ezt mérni lehet, és az, hogy az offline hirdetéseket, például azokat mi teljesen megszüntettük, mert nem mérhető, és egy olyan helyzetben, egy olyan piaci helyzetben, amiben mi vagyunk, hogy minden egyes forintot nagyon-nagyon meg kell gondolnunk, hogy mire költünk, csak olyanra tudjuk költeni, amit utána tudunk mérni, és tudjuk azt mondani, hogy ez ebből ennyi jegyvásárlás lett, és ebben is nagyon, nagyon erős, meg hát tényleg az, hogy múltkor, vagy most szombaton, vasárnap találkoztam valakivel a premiéren, aki azt mondta, hogy minden ki úgy viselkedik itt, a nézők, mert olyan ilyenkor mászkálok az előtérbe, köszöngetek mindenkinek, meg próbálom magamat is így lenyugtatni, így a nézők mosolygásának a közelségével. Igen. És akkor mondta ez a kedves ember, hogy itt olyan, mint hogy mindenki barátod lenne, vagy hogy a barátunk lenne, és ez azt mondtam, hogy szerintem a videóink miatt van. Tehát azért, mert hogy mi olyan, tehát a TikTokot, meg az Instagramot nagyon használjuk arra, hogy olyan videókat rakjunk fel, amiben négyünket is, meg egyébként az egész csapatot közvetlenül ismerjenek a nézők. És tehát itt a digitalizáció az nagyon kapcsolódik az offline dolgokra, tehát ezáltal ők úgy is kezelnek egy kicsit minket, mint a barátaik, vagy az ismerőseik, mert mi nagyon közvetlenül kommunikálunk mind videókban, mint egyébként a Loop-nak a social felületén.
4: De az nagyon fontos szerintem, hogy az egész egy húsvér élő dologból indul. Tehát, hogy mindig azt próbáljuk a szem előtt tartani, hogy a fő üzenete és a fő termékünk azok mindig az előadások. Tehát az a színház, és abból az élőséget nem lehet kivenni, és nem is akarjuk, és ez a legszebb dolog, hogy egyszerű és megismételhetetlen minden előadás, és abban a teremben ott akkor ott vagyunk, nem tudom, 400-an, és együtt értjük meg, vagy együtt dolgozunk fel, ami történt, és az előadásainkon túl, az előadásainkkal az elejétől fogva cél, hogy egy picit próbáljuk lebontani ezt a színész és néző, vagy mit csináljuk a művészetet, ti meg megnézhetitek című falat, és szándékunk ezzel az, hogy olyan témákat dolgozunk fel, amiről valóban azt gondoljuk, hogy felvetni, vagy elkezdeni róla beszélni, az első lépés ahhoz, hogy valahogy változtatni tudjunk rajta, és ehhez a kommunikáció a legfontosabb, és erre buzdítjuk a nézőinket is azzal, például amikor előadások után kiszólunk hozzájuk a tapsrendből, elmondjuk, hogy kik vagyunk, hogy hogyan, hogy mindjárt kimegyünk, és lehet közös fotót csinálni, a közös fotó is arról szól, igazából a találkozásról. Tehát nem a művész bejáron futunk elők, meg elmehetnek haza a másikon.
3: És egy hanem kiegészítés, hogy az egy mementó is, tehát az egy digitális mementó, amit az adott ember, az adott néző visz magával, megoszt a közösségi médiáján, és olyan elérést ad nekünk, amit egyébként lehet, hogy mi nem tudnánk elérni. És persze, akkor onnantól kezdve, hogyha ő már az érdeklődési körében, vagy esetleg a Loop Facebook oldalát beköveti, vagy megnézi, onnantól meg már mi léptünk be, tehát akkor már mi kontaktban vagyunk, és az...
5: És az algoritmus ennek örül.
3: Az Aaron úgy szokta hívni, hogy ez a
4: modernkori szájhagyomány.
3: Igen, modernkori szájhagyomány a digitális emlékkészítés.
5: Hát mert nálatok azért minden karakter különálló entitásként is tud képezni, vagy képezheti hát a jobbai kört, és ahogy így ezek a jó arcok, akiket mindenhol látunk, különböző nem tudom, sorozatokban, filmekben, különböző produkciókban, valahogy így hirtelen együtt vannak, és tényleg az a típusú barátság, meg az a kémia, az lejön a videóitokról, mikor úgy együtt vagytok rajta, hogy ott tényleg egy ilyen őszinte barátság lehet ott közt, és egy ilyen alkotói közösség.
3: Igen, nekünk, hát ez is volt a cél, amikor, hogy akkor fogunk tudni ilyen kemény előadásokat létrehozni, vagy ilyen pacek előadásokat, amik arról beszélnek, ami van, ha elérjük az emberektől azt, hogy bejöjjenek és hogy
4: akkor tudjuk eladni
3: és akkor van egy, tehát ez is egy kutatás, hogy egy pontos szám, hogy az emberek első, tehát harmadikként vesznek a darabra jegyet, másodikként érdekli őket az, hogy ki a rendező, és ez így kb. Holt versenyben, és az első meg az, hogy ki játszik benne. És az torony magasan az a kiemelkedő selling pointja egy produkciónak, hogy ki az, aki játszik benne. És ezt igazából az egész brandinget ezt erre próbáltuk felépíteni, hogy bejöjjenek, és utána én mindig azon dolgozom, hogy az első 10 perc az előadásnak legyen olyan, hogy ne álljanak fel, és ne menjenek ki.
4: Abszolút belesimul a munkánkba. Most nemrég valaki mondta, hogy valahol egy valamilyen content csapat egyébként ilyen abszolút abszolút a Holdról érkezve egy színházi, egy ilyen érzékeny témát feldolgozó előadásba érkezett úgy, mint a, nem tudom, mint egy mamut, és tehát, hogy abszolút rá nem érezve a hangulatra, a pillanatra, a fontosságára a dolognak az, hogy ez egy intim helyzet ilyen, tehát, hogy nagyon bele tudnak trollkodni ezek a hát ugye nem, nincsenek egy hullámhosszon a kontentgyártók és maga az alkotó, vagy a termék, tehát nekik is nagyon egy érzékenység kell ahhoz, hogy érezzenek minket, azt, hogy mi van a középpontban, vagy a folyamatos kommunikáció, és hogy egyébként az egész, mondom, a fő produktumot, az előadásokat és a mondandónkat szolgálja. És azért mindenki örömmel vesz benne részt.
5: Igen. Az jutott csak eszembe, hogy a digitalizáció oly módon mennyire jelenik meg rendezést, tehát magán a színpadon. Mert pont múltkor beszélgettünk erről, hogy mennyire érdekes már, hogy mindenki kezében ott van a telefon, és egy színpadon is, hogy azt mennyire kell belerendezni, vagy mennyire lehet azokat a technológiai újításokat használni, mondjuk a színpadon a kivetítés, mozgókamera, tehát hogy mennyire van veletek vágy, mert hogy jobban be tudjátok mutatni azt az adott témát, amiről szó van, vagy valamilyen szinten elvárás már a közönségtől, hogy érjen minél több hatás, mert lehet, hogy unalmas, hogy csak embereket látok, minél inkább mozgalmas, pörgős, kivetítő itt, kivetítő ott, robotok.
4: Én most röviden válaszolok, aztán te hosszan, hogy szerintem azt nem lehet megunni, hogy egy élő ember érdekes, és gondolkodik, és problémái vannak, és tehát, hogy én ember rohadtul bízom, hogy ez a világ legérdekesebb dolga, hogy két ember beszélget, vagy valaki átmegy jobbról balra valamiért, és titok van a dologban. Nyilván a ritmus és a mondandó, vagy a kontextus, az tök fontos. Egyébként van egy darabunk, ami kifejezetten az online tér károsságáról, vagy veszélyességéről szól, az a 4.12, ami arról szól, hogy kikerül egy videó, amiben ki tudja, hogy mi történik, és akkor egy gyerek kezéből kerül az ki, és akkor a szülő hogy áll ahhoz, hogyha más is veszélybe kerül ezáltal. És az éjjel pedig egy kifejezetten látványos előadás, aminek a nagyon nagy százalékát vetítések adják. És akkor te beszélj ezekről meg.
3: Igen, Júli, szóval hogy azt nehéz, tehát hogy mondjam, magát a belerendezést, tehát az, hogy valakinek legyen a telefonok kezében, hát az a normális, tehát a természetes kommunikáció, tehát ha mában csinálunk egy darabot, akkor egyszerűen azokat a kommunikációs formákat, amiben mi emberrel használunk, azokat egyszerűen fel kell használni, és ezt nem szabad úgy tekinteni, hogy akkor itt ez most nincsen, hanem hogy ez természetes helyzetében használjuk azokat a dolgokat. A 4.12 valóban ezt a téma felvetést vizsgálja, hogy mi van akkor, hogyha a kontroll megszűnik a fölött, hogy milyen tartalom hova kerül, és erre szülőként milyen felelősség van, és hol miket tudunk mi másképp csinálni szülőként, és ez ott direkt szerettünk volna olyan témát választani, ami kicsit erre a felelősségre, vagy erre a helyzetre, vagy erre a korra, amiben igazából nem tudod, hogy milyen felvétel, milyen pillanat, hova, hol van az eleje, és hol van a vége, és a végéről látszik-e még az eleje. És ezt a helyzetet szerettük volna vizsgálni, és az Éjjel soha nem érhet véget című előadás meg tényleg úgy. Tehát ez egy nagyon technikai előadás, olyan értelemben, hogy van, használunk benne nagyon sok élőképet, használunk benne kamerát, használunk benne telefont, használunk benne 5G-n működő közvetítő gépet, és ezek, tehát az, hogy egyszerűen nekem volt egy olyan vágyam, hogy bizonyos emberi helyzeteket, vagy vonalakat, ilyen fejlődéseket, vagy a történetnek bizonyos szegleteit, azokat felnagyítani, és jobban kiemelni, illetve hogy szimultán tudjak megmutatni dolgokat, és ebben a kamera nagyon jó, illetve hogy helyszíneket tudjak úgy csinálni, hogy egyszerűen mindig történjen valami, és a néző egy kicsit egy ilyen többdimenziós dolgot lássunk. És abban például ott van, tehát abban a Mohácsi Juli és a Varga Soma, akik dolgoznak abban az előadásban, tehát óriási munkát végeznek egy ilyen pici sarokba, ahol a Soma egy PlayStation joystickkal irányít egy kamerát, ami kint van, tehát én azt nekem az én véleményem a színpadon kamerázásról az, hogy ha felmegy egy fekete ruhás ember a színpad, én ott elvesztettem. Tehát én ott, nekem véget ért ez az
2: előadás. Pedig ez mostanában elég népszerű.
3: Igen.
5: Sőt, még nem is fekete ruhában, hanem csak úgy felmegy.
3: De az én tudom, és tudom, hogy nagyszerű alkotók használják ezt a gesztust, de nekem egyszerűen véget ér akkor az előadás.
2: Mi miatt? Azt meg tudod magyarázni?
3: Mert nem tudom, hogy ők ki.
4: Hát ott van egy...
3: Tehát ott van egy ember, és senki nem, és úgy teszünk, mint hogyha nem lenne. És én az éjjelben próbáltam ezt azt használni, hogy mindig tudjuk, hogy a kamera micsoda, vagy a pozíció, ott sose lát, nincs ember a színpadon, aki kamerát kezel. Az a kamera, annak mindig van egy helye, egy állandó helye, mindig sokszor meg van személyesítve, úgyhogy hogy tudjuk, hogy ez egy tévé, tudjuk, hogy ez egy tükör, tehát hogy mindig van egy életszagú helyzet, amiben a kamerának lesz egyszerűen funkciója. De természetesen nem vagyok ennyire föltőz ragadt, hogy ne tudjam, hogy ki miért van a színpadon. Tehát értem, hogy ez egy sokszor lehet egy koncepció része, de akkor, amikor például már egy híradós távot nézek, és az ki van vetítve, azzal már elfogadó vagyok. De amikor egy helyzet lekövetésére behozunk egy ember, nem tudom, hogy az miért. Vagy az éjjelben tényleg nagyon sok pozícióban használom a kamerát, és azt szerintem ebből a szempontból egy kifejezetten érdekes előadás.
4: És például Juli nagyon sok vetítést is készített ehhez is, és a 4-12-hez is, amik egészen magas, tehát a művészi színvonalú dolog, ami már egy olyan asszociatív és gyönyörű művészeti alkotás, ami szervesen része lesz az előadás.
3: És ez nekem is egy ilyen nagy szakmai fejlődésem volt, hogy amikor az árvákat még úgy rendeztem, hogy hároman gyakorlatilag egy üres térben nagyon hosszan beszélgetnek egymással, és az érdekes, mert egyébként az van, hogy a színház az nem más, mint feszültség és hatás, és ennek ezt kell jól adagolni és alkalmazni, és feszültséget az mindig az adja, hogyha emberek titkolnak másik ember elől valamit, vagy információ többlete van valakinek, mint másnak. Tehát, hogy ezek nagyon egyszerű dolgok, és ezek emberek, tehát azt nem tudja. Viszont a hatás az, hogy te rendezőként kontrollálhatsz mindent, amit a néző hall, lát, igen. De hogy ezek azokat mind, és ezeket a legszéles körülben használni, az már, ott már a digitalizáció, vagy ez a technika, hogy tényleg a Julival tehát ő olyan gyorsan és olyan komplex dolgokat tud összerakni nekem, és hogy ő lett az egyik legfontosabb alkotótársam így a pályám jelenlegi szakaszára, mert egyszerűen a képnek a hatását azt megérzem és látom, hogy egyszerűen abban van szüksége a ma emberének arra, hogy a vizuális világ az legyen annyira erős, hogy én szeretném, hogyha nem venné el a színészi munkának az erősségét, de hogy ott van vele, és erősíti, és egymást támogatják, és hogy a színház ettől egy dúsabb dolog lesz, de a színház ettől még az életnek a metaforája lesz mindig.
2: És milyenek a nézőitek, hogy reagálnak erre, milyen állapotban vannak, minden érdekel, amit tapasztaltok a nézőitekkel kapcsolatban.
4: Hát ezt most már többször hallottuk vissza, ezt a közösség jelleget, tehát hogy nem feltétlenül csak színházba jönnek, hanem azért, hogy valahol legyenek, hogy közösségben legyenek, hogy gondolkodjanak, hogy kapjanak a hatás miatt is, a történetek miatt is elképesztő szeretet és kíváncsiság van, mert nagyon-nagyon diverz, tehát hogy nem az az érzés, hogy egy ismerős közegbe jössz olyan értelemben, hogy ugyanazok az emberek nézik meg folyton, hanem mindig vannak új emberek. Van olyan, aki most nyerte vissza a hitét a színházba, van olyan, aki még sose volt színházba, és ez az első élménye. Van, aki nem tudom, miattunk követti az egészet, van akinek a fiatal tinédzser gyereke vett, és utazott fel legutóbb, nem tudom, valahol a Zalából, egy idősebb házas pár, mert hogy mindig a fiunk adja így a kezünkbe, hogy hogyan kell lépést tartani a mával, és akkor kaptak lúpjegyeket, tehát ezek felemelő érzések. És biztos, hogy vannak negatívok, és nyilván van, akinek ez nem oké. Tehát van, aki tartja magát ahhoz az elképzeléséhez, hogy színházba kikapcsolódni, felejteni és szórakozni járunk, tehát hogy ne tolják a képenbe még szórakoztató módon se azt, aminek bármi köze van a valóságunkhoz, de ugye a 98%-os tapasztalatunk az, hogy az embereknek rohadtul van igényük arra, hogy, hogy közérthető módon, akár vicces módon, de kőkemény módon beszéljünk arról, amiről beszélni kell. Mert nagyon sok olyan téma van, ami akár tabunak számít, akár nagyon fájdalmas is lehet, de tényleg a Jancsi használta nem olyan rég egy interjúban azt a kifejezést, hogy, hogy mi abban hiszünk, hogy nem így hátradőlni, meg popcorn zabálni jöttünk a színházba, hanem előre dőlni. Igen, feszülten figyelni és bevonódni, involválódni, és attól ő érdekelté válik a sztoriban, a közösségben, a kommunikációban, attól bármennyire fáj, nehéz, de örömet okoz. Ez egy eufórikus dolog, amikor rájössz valamire a szomszédoddal kapcsolatban, a saját életeddel kapcsolatban, családoddal kapcsolatban. Van, aki a bármi lehet előadásunkat terápiának használja, az a perinatális gyászról szól. Nagyon-nagyon vicces, két fantasztikus színész játszik benne, de egy rohadt nehéz téma, ami egyébként elképesztő sok embert és családot érint. Van egy anyuka, aki elvesztette a kisbabáját, és már 8-szorra látja az előadást, és mindig egy darab családtagját hozza el, és kettesben nézi meg vele, mert ezt használják feldolgozásnak. Tehát ez az élet, ez fontos.
3: Meg szerintem ez az egész mi közösségépítő célunkkal nagyon korrelál az, hogy ahogy mi az előadásainkat csináljuk, vagy ez a téma felvetéseim, mert mindegyik arra világít rá, hogy nem vagy egyedül a problémáiddal. Tehát az az érzés szerintem, hogy azok a problémák, vagy azok az érzések, amikkel én nap mint nap szembesülök, vagy amikkel én keresztül mentem, vagy láttam, vagy hatott rám, azokat a színpadról látom vissza, és ott ahhoz kapcsolni tudok, az a magánynak ezt az érzését szünteti meg, hanem és pont egy ilyen társas viszonyt, vagy egy kapcsolódási pontot eredményez, és ráadásul, amikor ezt látod, hogy 340 idegen emberrel te átéled egyszerre, és érzed, mert a színház egy kollektív élmény, tehát az, és ilyenkor sajnálom, tehát sokan írnak nekünk, hogy online mikor lesznek nézhető előadásaink, de én azt tudom mondani, hogy szerintem még nagyon sokáig nem, mert azt gondolom, hogy annyira fontos része a mi előadásainknak az, hogy idegen emberek, ráadásul egy ilyen nagyon heterogén közösség beül, sötétben vannak, rájuk zárjuk az ajtót, és nézni, és adunk valamit, ami hat rájuk, és ahhoz ők kapcsolni tudnak, hogy az egy ilyen, igen, annak ez a kollektivitás, vagy a közösségi lét, az egy alapja. És az az érzésem is, hogy ezt ők nem rakják le a ruhatárnál, vagy nem rakják le a büfénél, hanem ezután velük van sokáig.
5: Csak így hallgatlak, Bárik, és az jutott eszembe, hogy mennyire olyan, hogy annyi mindenről beszélünk, és ilyen egészen sekélyes módon a közösségi terekbe éppen csak belekapunk témákba, és hogy fontos témákat, amit átélünk, arról valahogy a sebezhetőség miatt nem merünk beszélni, és amikor van egy ilyen előadás, akkor ott felismerek, ráismerek, és utána akár a darab kapcsán beszélni, és amikor van egy ilyen előadás, akkor ott...

0: be, a legtöbb mindent élőben akarunk, mert még köztünk is, akik egyfolytában kommunikálunk és kapcsolatban vagyunk egymással, az egyszerű írás, vagy gyors oda-vissza a dolog el tud menni más hangsúlyokba.
1: És közben ez például a közösségi médiának a nem tudom, ilyen hosszú távú hatása, hogy valahogy az arccalan, hangsúlytalan kommunikáció az milyen egyszerű kommunikációs panelekre nem tudom, korlátozza a nyelvet, és ezáltal az empátiát teljesen megszünteti, vagy nem teljesen, de hogy azért nagyjából megszünteti, és dehumanizálja a felhasználókat. Miközben a színház meg pont ezt a humanizmust próbálja visszaadni, és ezt az empátiás vagy empatikus érzést megteremteni, amit egyébként a mindennapok, vagy ez a tempó, amiben élünk, így azért szépen lassan így próbál így kiírtani, vagy lecsökkenteni, és ebben a virágban szerintem, amiben ma élünk, vagy amilyen helyzetek vannak a mindennapokban, abban az empátiának az előtérbe helyezésére nincsen jelenleg fontosabb küldetés, mert az olyan helyzetekben is, mint a szegregáció, vagy a társadalmi egyenlőtlenségnek a feldolgozásában is, de minden más társadalmi problémában is azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, az egyrészt egy felszólító érzés, meg úgy lehet változást elérni. Tehát a közügyekért való küzdés az mindig akkor vezetett eredményre ebben az országban, amikor nem csak egy csoport küzdött valamiért, hanem csoportok összekapaszkodtak, mert megérezték azt, hogy ugyanazt az értékeket szeretnénk elérni más-más szinteken, más-más helyzetekben, de az érzés, amit érzünk, az egy univerzális dolog.
2: Csodálatosan klassz dolgokról volt szó, én nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést, de még mielőtt elköszönnénk, egy záró kérdésem lenne hozzátok. Hogy képzelitek el a színházat 10 év múlva? Miben fog változni? Fog-e változni?
1: A színház, mint olyan, vagy mi színházunk?
2: Hát inkább tekintsünk most ki, és mondjuk azt, hogy felszabadítalak benneteket az alól, hogy a Loop 10 éves üzleti tervét itt most prezentálnatok helyen, hanem csak így általánosságban a színház változni fog-e?
0: Én nagyon bízom benne, hogy igen. Olyan értelemben, hogy ahogy az elején is említettük, mert ez egy sokkal szélesebb rétegben felhasználható napi szintű kultúrafogyasztási lehetőség lesz, hogy egy szabad hely lesz, ahova egyre többen csatlakozhatnak, hogy a csomó fiatal ember, aki ilyen vágyakkal, vagy ilyen tehetséggel születik erre a világra, annak a lehető legtöbb lehetősége legyen erre, hogy függetlenül szabadon és mindenféle kötöttségek nélkül létezhessen, és a színház, mint olyan a műfaj, az egyébként a legnagyobb szarban is létezett mindig is, és létezni is fog, mert ez egyszerűen ilyenek vagyunk, kész, basz.
1: Én azt remélem, hogy változni is fog, meg azt is, hogy nem. Olyan értelemben változni fog, hogy amit a Rozi is mondta, hogy valahogy az elérése, a színháznak az elérése az változni fog, és az a, hogy mondjam, ilyen retrospektív, archaikus hullám, ami most a színházi szakmát központilag uralja, az megváltozik, és rájönünk arra, hogy ennek semmi értelme, tehát népnevelési szempontból gyakorlatilag használhatatlan. Természetesen klasszikus művek feldolgozása az mindig egy fontos dolog, de korlátozni a színházat arra, hogy archaikus helyzeteken keresztül beszéljen valós, vélt vagy valótlan dolgokról, az egy szerintem egy nagyon kártékony folyamat, és szerintem vissza kell hozni a színháznak az agóra jellegét, azt, hogy a közösségi térteremtése és a mindennapok nehézségének a feldolgozása, megértése, átélése és az egymáshoz kapcsolódásnak az erősítése ebben fog, olyan értelemben remélem, hogy nem fog változni, hogy nem fogja elveszteni azt az emberi voltát, amiért szeretjük. És hogyha ilyen van, akkor robotokon keresztül is csak az emberekről fogunk beszélni.
3: Csodás végszó.
2: Így van.
3: Mindkettőtöktől.
2: Rozi, Jancsi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ma hozzánk, köszönjük, hogy beszélgettünk erről a témáról. Nagyon sok telt házat nektek, mégis nagyon köszönjük sok sikeres szépen évadot. És a nézőinknek is köszönjük, hogy itt voltak velünk, és maradjatok továbbra is a Magenta Podcast hallgatók, találkozunk.

0: Spirit FM-en, illetve a Spotify-on. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Köszönjük, sziasztok!
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
7: Anya, megint fáj a hasam.
8: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Marad a napos, meleg idő eső nélkül. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Őrizetbe vették a német villamosenergia hálózat elleni szabotázs akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotázs akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Bájer Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a Kelenföldi erőmű vízellátását, a válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között, mert tűzoltók dolgoznak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egressy út Stefánia út és a Stefánia út Tököli út megállót. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blaalújza tér előtt és a Károly körúton az Asztória előtt. Rendezvényt tartanak ma 20 órától a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Csatornajavítás miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett. Útszűkületen kell áthajtani a 23. kerületben a Tárcsás utcában, a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A műsor szakmai együttműködő partnere a VHC. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Róna Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és persze a kedves nézőket, akik úgy követnek bennünket ebben a frissen induló sorozatban, hogy nézik is azt, ami történik a stúdióban. A VHC-val indítunk egy közös sorozatot, és azt is elmondjuk rögtön, hogy miről szól ez a sorozat. Hát például itt van rögtön a címe, a Felvéve, ami egyrészt igaz, mert felveszük ezt a beszélgetést, másrészt egészen másra utal, leginkább is arra a jó hírre, hogyha valaki egy állásra jelentkezik, és hallja azt a hírt, hogy felvették, felvéve. A HR, ami témánk, így és úgy tulajdonképpen a munkaerőpiac körbejárva, és a munkaerőpiacnak különböző aspektusai, különböző ismérvei, mit érdemes tudnunk, mit lehet tudnunk, mit kellene tudnunk ahhoz, hogy jól mozogjunk ezen a bizonyos piacon. Róna Egon vagyok, tisztelettel köszöntöm Önöket, és Horváth Ágnes az első vendége ennek a sorozatnak, akit szintén szeretettel köszöntök.
3: Köszönöm szépen, én is üdvözöllek téged.
2: Úgy kell bemutatni téged, hogy VHC. Ez micsoda?
3: Igen. A VHC-ról csak így általánosan néhány gondolat. Közép-Kelet-Európa meghatározó HR szolgáltatója vagyunk. Ez azt jelenti, nagyon szépen hangzik ez a kis mondat, ez azt jelenti, hogy partner cégeinknek nyújtunk HR-rel kapcsolatos különböző szolgáltatásokat, munkaerő kölcsönzés, közvetítés, bérszámfejtés, allokációs szolgáltatások, illetve szövetkezeti szolgáltatások, diákmunka, kismama, illetve nyugdíjas foglalkoztatás. És ami pedig a VHC Headset illeti, ez a szellemi területet jelenti. Én azért vagyok felelős, hogy a szellemi fehérgalléros területeken tudjunk segíteni partner cégeinknek.
2: Hogyha a VHC-t pozícionáljuk, akkor azt is értenünk kell, hogy mennyire tudják a munkavállalók, hogy adott esetben nekik lenne lehetőségük egy ilyen típusú céghez, adott esetben a VHC-hez magához fordulni. Mennyire közkeletű ez? Mennyire az állásinterjúkra koncentrálnak az adott cégnél?
3: Hát az elmúlt években egyre többet dolgoztunk azon, hogy a köztudatba minél inkább bekerüljünk, úgyhogy ma már mondhatom azt, hogy széles körben ismernek bennünket, mind vállalati oldalon, mind pedig egyébként munkavállalói oldalon. Ugye az egyik fő küldetésünk az pont az, hogy összekössük a munkaerőpiac szereplőit, tehát ugyanannyira fontos nekünk, hogy a munkavállalókat vagy leendő munkavállalókat támogassuk az ő munkakeresésükben, mint az, hogy partnercégeinknek megfelelő munkaerőt találjunk.
2: Ha egy munkavállaló azt hallja, hogy hívnak a HR-re, az általában nem hangzik jól.
3: Igen.
2: Hogyha egy munkaadót arról kérdezünk, hogy kell neki egy HR munkatárs, akkor ő megkapaszkodik bele, hogy persze. Ez igen. A kettőség, ez a kétarcúság, ez miből fakad?
3: Ez abból fakad alapvetően, hogy a munkatársi szinten, vagy a kollégák körében a HR általában egy operatív szervként, vagy egy operatív egységként jelenik meg a cégen belül. Ez azt jelenti, hogy a HR felelős azért, hogy én bért kapjak, hogy szemfejtsék a munkabéremet, hogy a szabadságaimat elszámolják, vagy adott esetben a munkaszerződés módosításomat ledokumentálják. Tehát egy ilyen adminisztratív jellegű hátteret jelent főleg a munkatársak szemében, míg a munkáltatói oldalról, és azt tudom mondani, hogy hála Istennek, egyre inkább tölt be stratégiai szerepet a HR, tehát fontos szerepet töltenek be a HR-es kollégák abban, hogy egyébként merre haladjon tovább a cég. Ugye nagyon fontos a munkaerő, a létszámtervezés, nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk megtartani a kollégáinkat. Tehát nagyon széles spektrum az, amin egy HR osztály, vagy egy HR szervezet tud segíteni, csak fel kell ismerni alapvetően ezeket a funkciókat.
2: Azért volt jó, hogy ezt most itt megbeszéltük az elején, mert körül is írtuk nagyjából azt, hogy miért fontos ez a műsor, ami egy sorozat lesz, és reményeink szerint jó soká tart, mert rengeteg téma van. Van itt rögtön az elején egy olyan, amire nem gondolunk, és nem nagyon szoktunk erről beszélni, amikor hazajövünk a szabadságról, igen, szerencsés esetben egy vagy két hét szabadságról nyáron, az arra volt jó az az időszak pont, hogy végig gondoljuk, hogy akarjuk-e, kell-e ez nekünk, így akarjuk-e folytatni, és akkor eljön a szeptember, mint ahogy most is itt vagyunk szeptember elején, és hirtelen kiderül, hogy van egy ilyen hatás a munkaerőpiacon, a felmondások vagy az álláskeresések pillanata. Ez egy pszichológiailag leírt jelenség?
3: Igen, alapvetően igen, illetve nagyon remekül megmagyarázható pszichológiai oldalról, hogy mi is történik ilyenkor ősszel tulajdonképpen. De mielőtt mesélek erről egy picit, megemlítem, hogy nagyon jó hír, hogy tudunk ellene tenni egyébként, és tudunk mind munkavállalói, mind pedig munkáltatói oldalon tenni azért, hogy az úgynevezett szeptember hatás ne következzen be, tehát a szeptember az ne a felmondások időszaka legyen, hanem egy karrier útnak a következő állomása. Ami a pszichológiai hátterét illeti, és most munkavállalói oldalról közelítem meg, mert ugye általában ott merül fel az igény szeptemberben, amikor visszajövök a szabadságról, a nyári szabadságomról, hogy valami nem jó, váltanom kéne, eljött az idő, és akkor hajrá, hajrá. Ez egy nagyon összetett jelenség, igazából nem lehet egy gondolattal leírni. Az első dolog például, ami nekem erről eszembe jut, hogy a nyár az egy ilyen automatikus reset tud lenni, tehát egy ilyen automatikus újraindítás. Általában mire eljutunk odáig, hogy a nyári szabadságunkhoz elérünk, addigra fáradtak vagyunk, ugye előttünk van egy fél év, ami januárban indult. A január az egy ilyen naptári évkezdés, és mire eljutunk oda, hogy nyáron el tudunk menni szabadságra, addigra fáradtak vagyunk. És amikor elmegyünk szabadságra, akkor fizikailag és mentálisan is eltávolodunk a munkahelyünktől, jó esetben.
2: Igen.
3: Ugye? Tehát, hogy most beszéljünk arról az ideális állapotról, amikor tényleg úgy tudok elmenni szabadságra, hogy kikapcsolok. Kész. Így van. És akkor itt be is hozom azt, hogy a kontraszt az nagyon-nagyon erős lesz egy szabadság időszak alatt, hiszen 1-2-3 hétig attól függ, mennyire van szerencsém elmenni, de eltávolodom a munkahelyemtől. Nem érnek azok a napi ingerek, amik egyébként a hétköznapokban igen, nincs az a mókuskerék, nincsen az a rohanás, nincsenek kötöttségek, nincsenek szabályok, hanem egész egyszerűen lehetőségem van arra, hogy kvázi kívülről tekintsek rá a saját életemre.
2: Ez egy kicsit olyan is, eltávolodom attól az érzéstől, igen, amit kiégésnek szokás nevezni, tehát hogy fél év mókuskerék, és akkor utána, igen, ebből kilépek.
3: Igen.
2: És nem akarok visszamenni ugyanabban a mókuskerékbe, mert az az érzetem van meg, hogy attól van a kiégés, pedig.
3: Igen, igen, így van. Na most nagyon fontos, hogy egyébként tudjuk megkülönböztetni a pillanatnyi kiégést, vagy a pillanatnyi ilyen nyárutó érzést a valódi karrierváltás, vagy pozícióváltási szándékunktól. Ennek is megvannak az eszközei, egész egyszerűen kérdéseket kell magunknak feltenni, hol tartok most, mit tanultam eddig, hova szeretnék eljutni, és mit kell ezért tennem, hogy ide el tudjak jutni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy nekem, mint munkavállaló, megvan az a felelősségem, hogy felmérjem, hogy ez egy pillanatnyi dolog, vagy pedig alapvetően hosszú ideje gyűrűződik bennem ez az elégedetlenség, amit egyébként a szabadság időszaka alatt volt lehetőségem sokkal jobban meghallani saját magamban.
2: Igen.
3: És akkor itt visszakanyarodok a pszichológiai oldalára, hiszen van lehetőségem arra, hogy a mindennapi zaj, ami egyébként körülvesz a hétköznapokban, azon kívül saját magamat is halljam. Ugye ilyenkor például a nyári szabadság alkalmával megnő az autonómia érzése, és az autonómia az pedig egy alapvető pszichológiai szükségletünk. Nagyon egyszerű dologra gondolok, a nyári szabadság alatt én döntöm el, hogy mikor kelek fel, hova megyek, kivel találkozok, mit csinálok. Ezeket jó esetben én döntöm el. Amikor pedig visszamegyek a munkahelyemre, hát akkor nem így van, mert akkor vannak szabályok, vannak kötöttségek, vannak megbeszélések, igazodnom kell az emberekhez, a kollégáimhoz, a főnököm elvárásához, a bármihez, és egész egyszerűen megborul ez az autonómia iránti érzetem tulajdonképpen. És azokban, akikben egyébként hosszú idő óta érlelődik egyfajta ilyen elégedetlenség érzés, azokban például ez az autonómia elvesztése, újra elvesztése, ez nagyon-nagyon erősen meg tud jelenni.
2: Megint megmondják, hogy mit akarjak, így mit van, gondoljak.
3: Így van.
2: És ráadásul volt egy kutatás, igen, ezt olvastam nem régen, most a forrás nem tudnám megjelölni, úgyhogy ezt hagyjuk, ami azt mutatta meg, hogy mondjuk egy nyugat-európai munkavállalóban sokkal több a vezető iránti tisztelet, mint a miénkben. Valahogy ez nálunk, hát nagyon egyszerűen úgy szokták mondani, a főnök mindig hülye.
3: Igen.
2: Van ez a mondás. De ezt nem feltétlenül érzik így más országok általában munkát vállaló dolgozói, mondván, hogy a főnök nyilván nem véletlenül főnök. És talán ez például ebben az autonómia kérdésben nálunk egy nagyon fontos szempont lehet, hogy nekem olyan akarja megmondani, aki nem tudja.
3: Igen, egyébként ez pedig munkáltatói felelősség valahol, hogy egy kollégának a mindennapi érzetét a közvetlen vezetője fogja a leginkább befolyásolni. Az, hogy ő vele milyen a kapcsolata, az, hogy ő vele milyen a kommunikáció, az, hogy a közvetlen vezetője hogyan osztja a feladatokat, mennyire tudok hozzá emberileg fordulni adott esetben munkavállalóként, ezek azok, amik meghatározzák a mindennapokat. És hogyha a közvetlen vezetőmmel nem jó a kapcsolatom, természetesen itt csak arra gondolok, ami a munka szintjén elfér, vagy belefér, de hogyha nem jó a vezetőmmel a kapcsolatom, és nem tudok rá emberileg egyébként felnézni, akkor borul az egész kártyavár. És nagyon fontos, amit az előbb mondtál, hogy nyugati országokban, vagy külföldi országokban megvan az az alapvető tisztelet. Én egyébként azt tapasztalom, hogy egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy egyre nagyobb a hangsúly azon, hogy a vezetők jobban tudjanak kapcsolódni a kollégáikkal. És ez a kulcspont szerintem. És hogyha én munkáltatóként azt látom, hogy a vezető nem tud a munkatársainak vagy a beosztottjainak támasza lenni, akár szakmailag, akár emberileg, akkor igenis be kell avatkoznom, és meg kell teremtenem annak a lehetőségét, hogy ez kialakuljon, ez a kapcsolódás.
2: Ez egy fura dolog, mert ennek például az iskolához, meg a szülővel való kapcsolathoz is nagyon sok köze van. Tehát mennyire tisztelem a szülőt, mennyire tisztelem, igen, a tanáromat, abból az érzésből megyek a munkaerőpiacra. És hogyha a tanáromat nem tiszteltem, a vezetőmet sem fogom, vagy sokkal nehezebben jutok el oda.
3: Igen, igen, ezzel abszolút egyetértek. Ez viszont egyéni felelősségünk, hogy...
2: Meg egy társadalmi kultúra is.
3: Társadalmi kultúra is, igen, de aztán utána egyéni felelősségünk, hogy mit kezdünk ezzel a dologgal tulajdonképpen.
2: Jó, induljunk ki abból, hogy kiváló főnökünk van, viszont elköltöttük az összes pénzünket a nyaraláson, és az az érzésünk, hogy nekünk több pénz járna. Igen. Többet érdemlünk. És akkor ezzel az érzéssel bemegyünk szeptember 1-én a munkahelyünkre, és körbenézünk, hogy ő is biztos többet keres, meg ő sem panaszkodik, csak én járok rosszul. Megyek, felmondok.
3: Igen, ez is abszolút egy valid érzés és jelenség. Ugyanakkor elmondtad azt, ami a kulcsa ennek az egész dolognak, hogy nem azt kell néznem, hogy a Márti mellettem mennyit keres, meg a Józsi mennyi fizetést kap, elvileg nem is tudok róla, ugye?
2: Bár éppen erre van most törekvés.
3: Kultúránkban ez nincs
2: benne. Ugyanazok, igen, a munkakörök egyfajta megítélésben részesüljenek, és ez nyilvános legyen.
3: Így van, igen, igen. Ennek is megvannak amúgy a szabályai, de hogy forintra pontosan ki mennyit fog keresni, azt valószínűleg ezután se fogjuk tudni, és egyébként nem is kell. Hiszen én nem tudhatom pontosan, hogy a Mártinak mi a felelősségi köre, mik a feladatai, vagy a Józsinak mik a feladatai, és mi a felelősség köre. Amivel oda tudok menni a vezetőmhöz, hogyha ez az érzés megszületett bennem, az, hogy ha már megvizsgált megtaláltam saját magamat, hogy egyébként mi az, amit csinálok, milyen szerepet töltök be az adott vállalatnak az adott csoportjában, munkacsoportjában, bárhol, mi a felelősségi köröm, és egyébként miért gondolom azt, hogy én több fizetésre vagyok hivatott, tehát hogyha fel tudom építeni ezt a gondolatmenetet, akkor valószínűleg sokkal hamarabb célba találok, mint hogyha odaállok a főnököm elé, és azt mondom, hogy figyelj, egyébként kaptam 20%-kal magasabb állásajánlatot, mit lépsz? Semmit. Egyébként a fejlettebb cégkultúrák már nem erre reagálnak feltétlenül, hogy én odaállok eléjük, és azt mondom, hogy 20%-kal magasabb ajánlatom van, hanem meg fogja vizsgálni, hogy én hogyan jutottam el odáig, hogy egyáltalán meghallom azt, hogy valaki magasabb állásajánlatot kínál nekem. És akkor itt megint bejön a munkáltatói felelősség, amikor nem azt kell néznem, hogy amikor már ott áll előttem a kollégám, és felmond, hogy akkor úristen, mit csináljak, hanem sokkal tudatosabban kell felépítenem a stratégiámat, a megtartási stratégiát, bármit, és amikor ő odaáll elém, hogy felmond, akkor én tudom, hogy ő miért mondott fel. És hogyha addig nem tudtam azzal a problémakörrel mit kezdeni, akkor valószínűleg nem abban a pillanatban fogok tudni rá reagálni, amikor ő ott áll előttem és felmondott.
2: Van ennek egy másik oldala is, igen, amiben gyakorta beleringathatjuk magunkat, a pótolhatatlanságunk érzése. Tehát ha én elmegyek a cégtől, hát annak vége, tehát az összedől aznap. És hát ilyen nincs. Az igen, a cég az nem fog összedőlni.
3: Abszolút, igen. Ez így van, valószínűleg. Maximum lesznek nehezebb napjai, vagy nehezebb hetei, és akkor itt megint behoznék még egy jelenséget, vagy még egy megküzdési lehetőséget ezzel a szeptember hatással munkáltatói oldalról, hogy a kulcsembereket be kell azonosítani. De ez sem augusztus végén kezdődik, vagy ez sem augusztus elején, amikor már tudom, hogy vissza fognak jönni szabadságról az embereim, és akkor úristen, mit csináljak, hanem ez is egy tudatos és jól felépített folyamat kell, hogy legyen. És igenis fel kell tudnom ismerni, hogy kik azok az emberek, melyek azok a munkakörök a szervezetemben, amelyek pótolhatatlanok. És hogyha ez a beazonosítás megvan, akkor meg kell néznem, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy ő egyébként itt maradjon. És még egy nagyon fontos kérdés, hogy nem arra kell nekem munkáltatóként választ adnom, hogy hogyan nem fog elmenni az ember, hanem arra kell választ adnom, hogy ha ő kapna a piacról egy ajánlatot, akkor mi az, amiért itt maradna nálam?
2: És az hogyha... csak a pénz?
3: Nem, egyáltalán nem csak a pénz, sőt, ma már egyébként annyi minden más van körülötte. Nyilván behozhatjuk ide a generációk közti különbséget például.
2: Majd hozzuk is, mert ez nagyon fontos
3: hit
2: szerintem.
3: Hit mi triggerel, de egyáltalán nem csak a pénz. Tehát, hogy azért az elmúlt jó pár évben már elkanyarodtunk attól, hogy csak és kizárólag a pénz motiváljon valakit.
2: Vajon az régen is úgy volt, hogy ma panaszkodnak rá a cégvezetők, hogy a fiatalok és az idősebbek egészen másképp mennek tárgyalni, vagy másképp mondanak fel? Tehát még egy idősebb ember kezét tördelve egyik lábáról a másik lábára állva próbál maradni, igen, vagy felmondani, addig egy fiatal bemegy, és gyakorlatilag odahajítja a papírt, hogy szevasztok, elmentem.
3: Igen, ez egyébként így nagy általánosságban teljesen igaz. Én azonban szeretnék egy picit kilépni abból a kliséből, hogy az idősebb munkavállalók lojálisak, a fiatalok pedig nem lojálisak, mert ez is egy összetettebb
2: kérdés.
3: Ez
2: nem is feltétlenül lojalitás, ez szemérmesség, vagy bátorság kérdése is.
3: Az is lehet igazából, igen, de az is nagyon érdekes kérdés, hogy mi által jut el egy idősebb munkavállaló a felmondásig, és mi által, vagy minek következtében egy fiatalabb. Teljesen más dolgok motiválják egyébként a különböző generáció tagjait. Vannak persze átfedések, illetve vannak kivételek kvázi, de azért ilyen nagy általánosságban tudunk találni mintázatokat. És munkáltatóként fontos, hogy ezeket a mintázatokat felismerjük, és utána fogunk tudni reagálni az egyéni igényekre. Addig, amíg például ugye még vannak a baby boomer generációból, akik 1960-as évek közepéig születettek, abszolút aktív munkavállalók a munkaerőpiacon, ők azok, akiket a stabilitás motivál, aki, hogyha visszaérkezik egy nyári szabadságról, és bár lehet, hogy megszületett benne az érzés, hogy hát nem a legtökéletesebb a munkahelyem, de egyébként már 15 éve itt dolgozom, stabil, van jövő jövője a cégnek, tehát biztos, hogy még a nyugdíjig itt fogok tudni maradni, számítanak rám, megbecsülnek engem, jó, akkor maradok. Tehát, hogy ő benne valahogy így fogalmazódik meg az, hogy mondjuk a nyáron felélet benne az az érzés, hogy kéne váltani. Tehát maga a stabilitás az őnekik nagyon-nagyon fontos, és sokkal több mindent tesznek mérlegre, tehát a mérleg serpenyőjében sokkal több minden van, míg a másikban ott van a stabilitás, és az azért valahogy többet nyom alatba.
2: Igen.
3: Aztán ugye a következő generáció, akik így nagyjából 1980-ig született emberek, őnekik már a karrierépítés megjelenik a vágyaik között, ugyanakkor a stabilitás még mindig fontos nekik. Tehát ők azok, akiket már azért úgy, ha találnak, hoznak egy ígéretesebbnek tűnő lehetőséggel, akkor könnyebben elgondolkodnak rajta, ugyanakkor beleteszik a mérleg serpenyőjébe azt is, hogy megérje váltani.
2: Hiszen ott van a család, így a háttérben.
3: Így van, tehát őnekik már egy olyan hátterük van, akiért ők felelősséggel tartoznak. És akkor vannak ugye azok a munkavállalók, akik így a 1981 után, 90-es évek közepe tájáig születettek, ők az Y-generáció, na itt már megjelennek egészen más igények is, például az, hogy a munka-magánélet egyensúlyban legyen, például megjelenik az, hogy a vezetői attitűd mennyire sokat számít, tehát, hogy jó vezetővel tudjanak együtt dolgozni. Ők azok, akiknek a karrierjük, az egész karrierjük nem feltétlen egy céghez kötődik, mint mondjuk az előző generációk akár 20-30 éveket is dolgoztak ugye egy vállalatnál. Úgyhogy ez a generáció, az Y-generáció, már hogyha oda kerül a sor, hogy munkahelyet váltana, akkor azt is fogja nézni, hogy egyébként tud-e azonosulni például azokkal a körülményekkel, amiket a leendő munkáltatója tud neki biztosítani. Éppen ezért például egy állásinterjú teljesen máshogy zajlik egy idősebb munkavállalóval, illetve egy fiatalabb munkavállalóval.
2: Nyilván az idősebbnél a pénz az elsődleges fókusz, a fiatalnál pedig a körülmények, a körítés.
3: Így van. És akkor vannak ugye a Z-generációs munkavállalók, ők a legfiatalabbak most a munkáltatók.
2: Körülmények, a körítés.
3: Így van. És akkor vannak ugye

0: neki, mint amit egy idősebbnek adna, de ez már fel fog tűnni az idősebbnek is, hogy azt én miért nem? Vagy az nekem eddig miért nem volt? Ő miért kapja meg csak azért, mert fiatal?
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy ez is egy munkáltatói felelősség alapvetően, hogy ezt az egyensúlyt valahogy megőrizni a szervezetben. Ez nem könnyű feladat különben. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy elolvasom a tankönyvben, vagy a Google-on, vagy akárhol, hogy mit kell csinálnom az egyes generációkkal, mert bizony itt már bejönnek az egyéni igények is. Tehát könnyen lehet az, hogy egy ugyanabba a generációba tartozó munkatársamnak valamilyen szinten más igényei vannak, mint a másik munkatársamnak. Tehát, hogy munkáltatóként erre is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.
0: Egy ilyen őszi időszak, amiben most belelépünk, ez tipikusan ilyen impulzus felmondásos időszak, tehát bemegyek és oda csapok.
1: Igen, tud lenni az, tehát hogy abszolút tud lenni az. Ugye gondoljunk csak bele, a szeptember. Ugye gyerekkorunk óta arra vagyunk kondicionálva, hogy ez egy újrakezdés, hiszen kezdődik az óvoda, kezdődik az iskola, új osztályba kerülök, új tanárom lesz, új osztálytársaim lesznek mi egymás. Tehát ez egy ilyen természetes újrakezdés tulajdonképpen, egy ilyen évközbeni évkezdés, hogyha jobban belegondolunk, és ez ugye megmarad felnőtt korban is, tehát egy ilyen pszichológiai küszöb lesz tulajdonképpen, és bizony tudjuk úgy érezni, főleg, hogyha nagyon jól sikerült a nyaralás, a szabadság, tényleg sikerült eltávolodnom a mindennapi stressztől, akkor tudjuk úgy érezni, hogy na jó, hát én ezt így nem akarom tovább csinálni, ez biztos, hanem akkor én most már pedig váltok. És akkor itt jön a képbe a tudatosság igazából, mert hogy a karriertervezés, a karrierépítés az nem egyetlen döntés, hanem az egy folyamat, az egy jól felépített folyamat kell lenni, annak egy jól felépített folyamatnak kell lennie, azért, hogy aztán hosszú távon egy működőképes dolog süljön ki belőle tulajdonképpen.
0: Ha ezt leegyszerűsítem, akkor ez valami olyan tanács lenne igazán, hogy ha úgy érzem, akkor is adjak magamnak időt, hogy átgondoljam, igen, és kitaláljam, hogy jó, de merre tovább? Vagy melyik céghez tovább?
1: Abszolút igen. Érdemes végig gondolni, mert ez az én egyéni felelősségem saját magammal szemben, hogy tudjam azt, hogy hol tartok, mi az, amit tudok, mi az, amit még meg kell tennem esetleg azért, hogy eljussak oda, ahova el szeretnék jutni. Tehát érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy tudom-e egyáltalán, hogy hova szeretnék eljutni. És itt bejön egy picit az önismeret is, ami nekem nagyon kedvenc témám, mert hogyha saját magamnak nem merem egyébként bevallani azt, hogy már pedig én elégedetlen vagyok ezzel, vagy azzal, vagy amazzal, akkor nem fogok tudni úgy a munkáltatóm elé menni, hogy ő azt megértse, hogy egyébként mi a probléma, és nem is adom meg neki a lehetőséget adott esetben, hogy reagáljon rá. Tehát, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogyha például a jelenlegi munkahelyemen változtatnék, vagy tudna változni 2-3 dolog, akkor vajon maradnék-e?
0: A fizetésem, a főnököm és a munkatársam. Ja, nem?
1: igen, nyilván nem ezek az alapvető dolgok, mert azért vannak kötöttségek, de hogy abszolút érdemes megvizsgálni, hogy tulajdonképpen mi is a problémám.
0: Higgadtam körültekintően. Igen. De hát mondjuk az egész életre valójában ez a jó tanács, hogy gondoljuk végig, igen, mielőtt valami, igen, nagy döntés előtt, igen, vagyunk.
1: Illetve még ami eszembe jutott, az, hogy egy nyári szabadság alatt nem megváltozik a véleményünk egyébként a munkánkról és a munkahelyünkről, hanem kialakul. Tehát azt tud megtörténni, hogy kialakul a véleményünk, és pont annak köszönhetően, hogy eltávolodunk egy picikét a mókuskeréktől, a napi rutintól és magától a munkahelyünktől is.
0: Szinte tudom, hogy igen a válasz, de azért, igen, felteszem a kérdést, hogy érdemes szakemberhez fordulni, mielőtt bemegyünk, és azt mondjuk a főnöknek, hogy most van elegem? Tehát van annak értelme, hogy egy karriertanácsadóval beszélgessünk?
1: Van, persze. Tehát, hogy ártani nem ártunk vele magunknak. Ő pontosan abban tud segíteni, hogy ő egy érzelmileg független ember, hiszen azért minket a munkahelyünkhöz valamilyen szinten már érzelmek kötnek, tehát nem biztos, hogy teljesen reálisan és teljesen tisztán látjuk a képet. Egyébként saját magunkkal sem. Nem biztos, hogy a saját működésünket teljesen tisztán látjuk, és ez az, amiben egy külső szakember tud segíteni nekünk, illetve rá tud világítani olyan dolgokra, amik alapján aztán majd tisztán fogjuk tudni látni a dolgokat.
0: Csupa fontos dologról beszéltünk, köszönöm szépen. A VLC egyik vezető munkatársa Horváth Ágnes volt a vendégünk. Felvéve ezennek a podcastnak, rádióműsornak a címem, tartsanak velünk, hétről hétre jövünk. Remélem találkozunk újra, viszontlátásra.
2: A műsort támogatta a VHC. Támogatott tart.

0: tartalmat hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem!
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
11: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. A mai műsort Meszlényi Zsófi szerkeszti, én pedig Rónai Egon vagyok. Itt van a KSH friss, most közzétett gyors tájékoztatója. A KSH ugye minden hónapban nyilvánosságra hozza a fogyasztói árak változását, ezt nevezzük inflációs adatnak. A fogyasztói árak most augusztusban 1,3%-kal haladták meg az azonos hónapi értékeket az egy évvel korábbihoz viszonyítva, így aztán azt lehet mondani, hogy ennyivel nőttek az árak egy év alatt. Júliushoz képest pedig mindössze 0,2%-kal növekedtek. Több termékcsoportban nem hogy drágultak, hanem kifejezetten csökkentek az árak, ez lehet, hogy sokak számára meglepő, és hát nem feltétlenül minden esetben így érzékeljük, pedig például az élelmiszerek tekintetében kifejezett csökkenést érzékel a KSH. A legerőteljesebb növekedést egyébként érdekes módon az espresszó kávénál mérik, ott 6,7%, az előfizetéses munkai menü 6,4%, büféjáru 6,2%, de hogyha egy kicsikét tovább nézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy például a szolgáltatások ára átlagosan közel 1%-kal nőtt, a háztartási energia ára pedig stagnált. És ha már a háztartási energiánál tartunk, akkor az első vendéghez és az első témához is tudunk csatlakozni. Paks 2-ről fogunk ugyanis pár mondatot váltani Perger Andrással, az Energia Klub programvezetőjével. Paks 2-ről, ami nélkül úgy látszik, hogy meg kell lennie a magyar gazdaságnak hosszú távon, mert megint csúszik az építkezés befejezésének határideje, legalábbis a Rosszatom szerint. Perger András, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
11: Itt a kérdés persze az, hogy kell-e nekünk egyáltalán Paks 2, és ezt a kérdést újra és újra felteszik szakemberek, hol az a válasz, hogy mindenképp, hol az a válasz, hogy semmiképpen. Mi az ön álláspontja ez ügyben?
12: Gyakorlatilag azt látjuk, hogy olyan különleges dolog nem derült ki. Az, hogy a paksi atomerőmű építése csúszni fog, és sokkal drágább lesz, mint amit eredetileg ígértek, ez gyakorlatilag már 2014-ben a szerződéskötéskor borítékolható volt. Ehhez képest rendre azt láttuk, hogy csúszik a projekt, és mégis az a mindenkori kormányzati kommunikáció, hogy minden rendben van, és minden ütemterv szerint halad. Időnként azért megemtették, hogy akkor felgyorsítjuk a beruházást, de hogy tulajdonképpen azt most egy papír, egy hivatalosnak látszó papír, bár ha jól tudom, akkor sem Paks 2, sem a Rosszatom nem erősítette meg, hogy ez valóban tőlük származik ez az információ, de azt mondja, nagyjából 10 éves időtávval kell kalkulálni a blokkok megépítésével kapcsolatban, az nem olyan meglepő, mert az ilyen típusú blokkokat otthon Oroszországban is 9-10 év alatt építik meg, ideálisnak tekinthető körülmények között, és hát ha valami nem ideális, és az elmúlt évtizedben sem volt ideális a körülmény, az a Paks 2 megépítésével kapcsolatban nem voltak ideálisak, és ugye az ukrajnai háború kitörése óta ezek még ráadásul nagyon sokat is romlottak. Tehát ha valaki azt mondja most, hogy elkezdtük betonozni Paksot, és akkor 8 év múlva már lesz ebből működő reaktor. Eddig mi is azt mondtuk, hogy ezt nem szabad elhinni, most viszont úgy tűnik, hogy valójában maguk az építők is egy minimum 10 éves időtartalmal kalkulálnak optimális esetben.
11: Ez az első percről is így volt, hiszen 2014-es a szerződés, és 2024-re ígérte akkor a Rosszatom, hogy felépíti Paks 2-t. Most is ez a 8-10 éves időtáv az, ami érvényes, és hát igazából valóban egy betonteknőig jutottunk. Jó, az nem kicsi, rengeteg beton van benne, de mégis azért ez még nem egy atomerőmű. Itt igazából a háború és az embargók, vagy valamiféle egészen másfajta tehetetlenség játszik szerepet?
12: Hát alapvetően azt gondolom, hogy abban sincs meglepő, hogy a Rosszatom nem képes időben teljesíteni. Legalábbis voltak erre figyelmeztetőjelek, tanulmányok jelentek meg arról, hogy az ilyen típusú ígéretek, hogy a Rosszatom mikor fogja tudja megépíteni ezeket a reaktorokat, hogy a bejelentéseknek azért nem feltétlenül kell hinni. Én nem csak Magyarországon, hanem a Finnországban is terveztek egy hasonló atomerőművet, ott ugyanolyan problémákba futottak bele a finn hatóság, ugyanúgy kergette hosszú ideig az engedélyezését, hogy tudja engedélyezni azok alapján, a dokumentumok alapján, amiket a Rosszatom benyújtott. Ott ugye végül is nem jutottak el az engedélyezésig jó pár éves húzamona után sem, hiszen az ukrajnai háború közben szólt, hogy azért Finnország végül kilépett abból a projektből, de emlékszünk, hogy Magyarországon is nagyon sok sajtóhír szólt arról, hogy nem megfelelő minőségek az engedélyezési dokumentumok, ezért nem engedélyezhet az erőmű. Aztán végül 2022-ben emlékeim szerint, hogy egy ilyen félkulacsos engedélyt kiadott az atomenergiai hatalma, meg nem is adott ki, és ugye az akarat, hogy a további 3-3,5 évre volt szükség, amíg az első betonozás meg tudott kezdődni, holott mondom azt, hogy ilyen típusú problémákkal, tehát az uniós engedélyezési környezetben a Rosszatomnak komoly problémái lesznek, és ez csúszásokat eredményezhet majd, ezt a körülményt már 2010-es évek közepén lehetett tudni látni.
11: Azzal kezdtem, de aztán erre nem válaszolt, úgyhogy visszatérek rá, hogy az önálláspontja szerint egyáltalán kell nekünk egy második atomerőmű Pakson.
12: Ebben az az érdekes, hogy már 2009-es parlamenti hozzájárulás megkérdésében arról beszéltek, hogy a 2020-21-re mindenképpen szükség lesz ezekre a reaktorokra, majd a szerződés kötésekor 2014-ben arról volt, hogy a 2020-as évek közepén lesz mindenképpen szükség. Egyre most azt látjuk, hogy még valószínűleg a 2030-as évek közepére sem lesz volna megépülni, és akkorra addig is meg kell építeni, meg kell oldani az áramellátásunkat. Egyébként ez mostanra is sikerült. Mi mindig is azt mondtuk, hogy megújulóban kell gondolkozni, azok ugyanis jó skálázottan, jó kalkulátó költséggel, megfelelő kalkulátó időkereteken belül megépíthetőek, legyen ez nap vagy szélenergia, most már tárolást is látjuk emellett, hogy ugyanezek a feltételek mellett, ha valaki megmondja, hogy mikorra fogja ez, milyen kapacitása megépítés mennyibe fog kerülni, akkor az annyiba fog kerülni, és áramot fog termelni, illetve tárolni, és utána visszatárolni, visszatermelni a rendszerbe. Az atom a Paks 2 esetében meg csak azt látjuk, hogy hát majd lehet, hogy majd valamikorra megépül, és még az is lehet, hogy nem fog sokkal többe kerülni, mint az eredetileg ígért 12,5 milliárd euró, bár valójában az is lehet, hogy a duplája lesz, ugye erről is beszélnek most, tehát mi mindig ott tartunk, hogy azt mondják, hogy majd valamikorra lehet, hogy szükség lesz rá, de hogy mikorra tudjuk megépíteni, és hogy mennyiért, azt nem tudjuk megmondani, már pedig minden erőmű kérdésében, az építésének szóló döntésekben ez az alapvető kérdés, hogy milyen villamosenergia piacra, mikorra, milyen áron fogom ezt megépíteni, és milyen áron fog tudni ez majd termelni az akkori villamosenergia piacon. Ezekre az alapvető kérdésekre most nincsen válasz, csak egy ilyen bemondás, hogy nekünk feltétlenül kell. Miközben ezekre a részletkérdésekre muszáj válaszolni, mert abból lehet eldönteni, hogy valójában ezt erre felé kell menni, vagy más felé kell menni.
11: Itt a változások a kormányzatban változást hoztak a nézőpontban is. A Magyar Péter kormánya most éppen felülvizsgálja a Paks 2 ügyeit, kezdve a szerződéstől egészen azokig a kérdésekig, amiket az előbb felvetett. Amennyiben valaki arra jutna, hogy hát ez nekünk mégsem kell. Egyáltalán képesek vagyunk, ki tudunk szállni ebből a szerződésből, úgyhogy az oroszok, már bocsánat, ne vigyék a gatyánkat is?
12: Mire nem láttam a szerződést, nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Azt valószínűsítem, hogy mindkét irányban azért muszáj, hogy tartalmaz, legalábbis nagyon bízok benne, hogy tartalmaz ilyen kötbérezéses jellegű dolgokat, hogy mi történik akkor, ha valaki nem csinál meg valamit, ki mivel, mikor, milyen tartozik, hogyan lehet elszámolni felmondás esetén, stb. Ebből a szempontból nem annyira bízható, hogy most már ugye folyik a betonozás, és hivatalosan megkezdődött az építkezés, hiszen korábban azt láttuk, hogy legalább egy évtizedes csúszásban volt az erőmű, és az igazi nagy pénzköltéses része még mindig nem feltétlenül indult be ennek a folyamatnak. Korábban láttunk már például Bulgáriában, hogy a bolgár fél menet közben szállt ki a szerződésből, és az bizony, hogy 6-700 millió eurós ködbért jelentett, és hát tulajdonképpen egy gödröt kaptak, illetve az is egy nagyon hosszú történet, de lényeg az, hogy egy gödrön kívül más ott se történt, de egy jó drága gödör volt az is, de annak idején a 2010-es évek elején közepén a Bolgár Szilárd ezt belátta, hogy ilyen bizonytalansági feltételrendszer mellett nem szabad folytatni azt a beruházást. Nem irigylem azokat, akiknek ezt a döntéseket most meg kell hozni. Mi abba bízunk, hogy egy nagyon alapos, részletes vizsgálat is majd folyik, illetve fog folyni, és ennek az eredményeit majd részletesen nyilvánosságra fogják hozni.
11: Ha a Politico által megszerzett több ezer adatból álló dokumentum valós, akkor 2034-35 lesz Paks 2 befejezési dátuma a mostani Rosszatom álláspont szerint, hogy aztán egyébként meg mikorra készül el, elkészül-e egyáltalán, azt meg még nem is tudjuk. Perger Andrásnak, az Energia Klub programvezetőjének köszönöm szépen.
12: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 11:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a helyszínelése a Fiumei úton, az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtte a külső sávban. Baleset miatt útszükletre kell készülni a Budakeszi úton, az Árnyas út közelében. Baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton, kifelé a Hungária körút után a külső sávban. És a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban. Nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között, mert tűzoltók dolgoznak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Torlódik a kocsisora a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig. A Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben a Csillagvirág utcában, az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Miközben friss KSH adatokon csámcsogunk, és azt szemlézi most valamennyi sajtótermék, hogy hogyan alakul az infláció, közben azt is érdemes látni, hogy vesszük fel a hiteleket sorra, tehát mintha a lakosság bízna abban, hogy ki fogja tudni fizetni, tehát lesz jövedelme, lesz megbízható, stabil megélhetése. Itt van például két olyan hitel, ami úgy vesz fel a magyar lakosság, írja Palkó István a Portfolio.hu elemzője, mintha nem is lenne holnap, és István a vonalban, úgyhogy megkérdezem, hogy melyik ez a kettő. Szervusz!
3: Szervusz Egon! Hát az egyik az otthonstart, ami a lakáshiteleknek az abszolút favoritja, a másik pedig a személyi kölcsön, ami a fogyasztási hitel piacon belül nagyon megy.
2: Az egyiknél, az otthonstartnál azt lehet mondani, hogy ez egy befektetés a jövőbe. Tehát szerzünk egy ingatlant, annak megmarad az értéke, ráadásul, amint azt láttuk az elmúlt évtizedekben csökkenni nem fog valószínűleg hosszú távon. Már az értéke, tehát ha úgy van, ki is tudjuk gazdálkodni. A másik, ezek a fogyasztási hitelek, ezek azért leginkább a bankoknak nagy üzletek, nem?
3: Valóban, fogyasztási hitelt általában annak éri csak meg felvenni, aki ennél egy magasabb hozamú befektetésbe be tudja tenni ezt a pénzt, vagy számára magasabb hozamot jelent implicite az a bizonyos életcél, amit ebből megvalósít. Hát ez nem nagyon jellemző, hiszen ezek a hitelek 10% feletti kamattal mennek. Ugyanakkor autóvásárlásra, utazásra, lakásfelújításra, korszerűsítésre, akár iskolakezdésre, kérdésre előszeretettel veszik fel ezeket is a magyarok.
2: Ez viszont pont az ellenkező folyamatot mutatja, hogy az otthon start összege az alapvetően arra kevés, hogy saját tőke nélkül valaki igazán boldoguljon a lakáspiacon. Ezek a hitelek, amiket most itt soroltál a célok között, ezek a hitelek viszont pont azt mutatják, hogy azok veszik fel, akiknek egyébként is nehéz.
3: Nem feltétlenül, ugye hagyományosan az így volt, tehát ezzel egyetértek tankönyvileg. Ugye a 2009 környékén volt utoljára ilyen csúcson a személyi kölcsönöknek a darabszáma, jelenleg 900 ezer felett van a darabszám, és hát akkoriban ilyen 15-18 évvel ezelőtt volt hasonló szinten, tehát tartózkodtunk már itt a darabszám szempontjából, és akkor azt láthattuk, hogy bizony ezeknek a jelentős része bizonyos időszakokban akár több mint a 20% az bedőlt, és óriási összeg adták el követeléskezelőknek a bankok ezeket a tartozásokat. Hát most nem tartunk itt messze, nem vagyunk itt. 1-2% a bedőlő hiteleknek az aránya általában a bankoknál. Jól látják azt a bankok, hogy van egy szűk réteg, amelyiknek nem kellett volna felvenni a személyi kölcsönt. Ugyanakkor a döntő többségüket egy nagyon jól előkészített úgynevezett pre-approved folyamatban is előszűrik. Tehát kifejezetten azoknak a ügyfeleknek adnak jelenleg ilyen kölcsönöket, akik biztosan vissza tudják fizetni, vagy majdnem biztosan, és erre mindenféle eszközük van a bankoknak, hogy
2: ezt meg tudják állapítani rólunk. Persze, ha máshogy nem, akkor a folyószámlánkat megnézik, aztán látják, hogy azon milyen mozgás, milyen forgalom van, de közben meg mégis azt mondod, hogy mondjuk az iskola kezdéshez van szüksége csomó családnak arra, hogy a személyi kölcsönhöz folyamodjon. Az iskola kezdés klasszikusan egy tervezhető költség, mert hogy majd elmúlik a nyár, és a gyerek elmegy iskolába, és ha még sincs rá pénzünk, az azt mutatja, hogy eléggé ki van hegyezve a családi költségvetés.
3: Bizony, vannak ilyen ügyfelek is, ugye ezt a felsorolás egyik elemeként említettem, nem feltétlenül ők alkotják azért a többséget, tehát azt látjuk, hogy a személyi kölcsönöknek egy jelentős része valamilyen lakástérre megy, ugyanúgy, mintha lakáshitel lenne, csak számos olyan előnye van a személyi kölcsönnek a lakáshitellel szemben, ami miatt érdemes választani, illetve gépi járművásárlás is jelentős, de van egy szűk réteg valóban, amelyik olyan kiadásra költi ezt, ami előre látható valószínűleg, és sokan esetleg nem is, vagy néhányan, egy kis része az ügyfeleknek nem is látja azt egyelőre, hogy miből fogja tudni ezt visszafizetni. Nyilván a bankoknak ezt szűrniük kell, ezt elég hatékonyan teszik, de azért besúsznak ilyen ügyfelek is.
2: Azt írott, hogy a babaváró, a munkás meg a szabad felhasználású hitel az, ami visszaesett. Ez utóbbi érdekes, mert hogy elvben ez is felhasználható lenne mondjuk az ingatlanvásárlásra is, csak ez nagyon drága hitel.
3: Igen, hát a szabad felhasználási ez a hitelről kérdezel?
2: Igen.
3: Igen, ugye ez hát lakásvásárlásra egyáltalán nem használták, ugye ezeket lényegében sose. Ezek ugye a jelzálog fedezetű, de fogyasztási célra felhasznált hitelek voltak. Az elmúlt 15 évben ezek egyáltalán nem mennek. Tehát a visszaesés, ami látható náluk, az a régi állománynak az amortizációja. Korábban még a devizahiteles korszakban volt ezeknek a hőskora, és akkor hát akár plazma tévét és autót is jelzálog fedezettel vásároltak családok. Hát ez szomorú véget ért. Úgyhogy erről van szó, most már csak néhány milliárdos vagy 10-20 milliárd forintos havi összegben veszik fel ezeket, ez meglehetősen kis piacnak számít.
2: Egyáltalán hogyan látod az ingatlan hitelek piacát? Szokták mondani az ingatlanosok, mi is ebben a műsorban beszéltünk olyan szakértővel, aki azt mondta, hogy hát kifejezetten visszaesés mutat az ingatlan piac. Ez a hitelek tekintetében is látszik, vagy talán az az egyetlen szegmens, a hitelből vásárlás, ami még fűti?
3: Ha éves periódusokat nézünk, akkor inkább stagnálást mondanék. Ugye volt egy kiugró időszak, ez a tavaly ősz, amikor az otthonstart nagyon megugrasztotta a lakáspiaci tranzakciókat. Azóta nem a lakáspiac van felfűtött állapotban, hanem a hitelezés azon belül. Tehát korábban az volt a jellemző, hogy a lakásvásárlások 40-50%-ára vettek fel egyáltalán hitelt a háztartások. Ez az arány, ez megemelkedett 70-80% környékére. Tehát a hitelpiac az nagyon megy, egy havi darabszámban ez 10 000 szerződést jelent. Elmondható, hogy a felvett hitelek szerződés száma az egy év alatt meg fogja közelíteni a lakáspiaci tranzakcióknak a darabszámát. Csak ki kell szűrni ebből pár dolgot, például az, hogy vannak olyan háztartások, akkor akik egyszerre többféle hitelt vesznek fel, például az otthon tartott kiegészítik piaci lakáshitellel, és így azért az nem mondható el, hogy darabszámban mindenki, illetve ha személyenként nézzük, akkor mindenki hitelből vásárolna lakást, mert hogy vannak duplikációk is, de az elmondható, hogy a hitelpiac most is nagyon pörög, nem látjuk azt, hogy visszaesne az otthonstart iránti érdeklődés, sőt, következő hónapokban akár fokozódhat is, hiszen van egy olyan erős piaci várakozás, miszerint az otthonstartnak a feltételein az új Tisza kormány szigoríthat. Például ugye nagyon szélesre tárták a kaput azok számára is, akik már rendelkeztek lakástulajdonnal. Hát hiába hirdette azt az Orbán kormány, hogy első lakásvásárlóknak szól, valójában sokkal többen tudják ezt most is igénybe venni. Itt elképzelhető valamilyen szigorítás, bár a Tisza kormány részéről olyan igazán konkrét ígéretet vagy elköteleződést még nem látunk erre vonatkozóan.
2: Kalkó István, a Portfolio.hu elemzője adott nekünk körképet a hitelpiacról. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm a figyelmet!

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ha valaki most megy tankolni, akkor lehet, hogy meglepődik, ha nem nagyon figyelte az árak változását, mert azok változtak, és nem kedvünkre, igencsak fölfelé ment az árak sora, a gázolaj lassan 700 forint, ez 2022 óta a legmagasabb szint, hát vannak kutak, ahol már meg is haladta egyébként a 700 forintot, úgyhogy Bújdos Eszterhez fordulunk, a holtankoljak.hu ügyvezetőjéhez, mint minden ilyen esetben mindig, amikor azt látjuk, hogy jaj. És most azt látjuk, hogy jaj, bár a kormány próbál a kisebb autókkal rendelkező segíteni, de hát előbb jajongjunk egyet. Jó napot, Eszter!
2: Jó napot kívánok!
1: Van okunk jajongani? Hogy látja a folytatás? Mert most, a mostani helyzet az inkább szomorú.
2: A gázolajos autóval rendelkezők számára bizonyára igen, azért a benzin esetében annyira nem tragikus a helyzet, hiszen az 595 forintos védett árról nagyjából egy 20 forinttal mozdult el az átlagár, nyilván ez is már egy magasabb ár és egy emelkedés, de a gázolaj az, ahol az ár az nagyjából majdnem 100 forinttal magasabb, mint a védett ár, a 615 forintos védett ár idején, és hát nem azt látjuk, hogy ez a tendencia ez változna, gondolok itt a növekvő, emelkedő tendenciára, mert hát az az olajára a Brent esetében ez nem nagyon akar visszacsökkenni, és a közel-keleti konfliktus hatására ez újra 95 dollár, 97 dollár környékén mozog a jegyzésár, ami sajnos azt irányozza elő, hogy az emelkedő tendencia tényleg folytatódhat. Most már nagyjából a kutak 11-12%-ánál találkozhatunk hetessel kezdődő gázolajárral, és ez nem csak az autópályák mellett lévő kutak esetében érvényes, hanem már találkozhatunk úgymond magán vagy egyéb más kutakon is ennél magasabb gázolajárral, és hát az, hogy még nem nyáron értük el ezt a 700 forintos árat, az kizárólag annak köszönhető, hogy a MOL eltérő árazást alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a nyár folyamán folyamatosan emelte a nagykereskedelmi árat, viszont a kiskereskedelmi árat nem. Így kizárólag a KKV-knak, tehát azoknak a benzinkutaknak köszönhetjük azt, hogy még mindig 700 forint alatt tankolunk, akik kénytelenek voltak úgymond követni a MOL árazását, és a saját árésükből engedni annak érdekében, hogy ne veszítsenek piacot. Na most ez nem igazán fenntartható hosszú távon, és végre a kormány is belátta, hogy ha nálunk a legolcsóbb az üzemanyag itt a régióban, akkor az rövid idő alatt ellátási problémákhoz vezethet. Úgyhogy a tegnapi parlamenti felszólalás alkalmában Magyar Péter elmondta, hogy szerdán terveznek bejelenteni a gázolajosok számára valamilyen intézkedést, ami alapvetően hát támogatást sugall, hogy úgy mondjam, hiszen azt nyilatkozta, hogy itt illetve azt mondta a parlamentben, hogy azokat akarják támogatni, akik iskolába hordják a gyerekeket, illetve munkába járásra használják az autójukat, illetve a mezőgazdaságot, és hogy nem a kutak áraiban fog megjelenni ez a támogatás, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez a holnapi nap folyamán milyen részletszabályozással jelenik majd meg. Minden esetre ez nem tudjuk, hogy megoldja-e a benzinkutak jelenlegi problémáját, vagyis azt, hogy minimális áréssel tudnak csak üzemanyagot értékesíteni.
1: Hát valószínűleg ezt nem, mert ez egy egészen másik történet. A független benzinkutasok szoktak is ezügyben valamiféle petíciót írni rendre most már az elmúlt időszakban. Ez nem egy újszerű, új keletű történet, sőt, hát volt egy egynapos sztrájk is korábban, de hát az sem oldott meg semmit. És hát most is azt remélik, hogy majd valaki tárgyal velük. Itt most a két szélsőségről beszél Magyar Péter, a kisköpcent is dízelautókról, tehát a kis család autókról, amivel a gyereket hordják valóban, meg a traktorokról, amelyik aztán meg igazán szívja a gázolajat. Ami a kettő között van, az maradt piaci, ezek szerint?
2: Hát az elmondottak alapján igen, mi is erre következtetünk, de nagyon csodálkoznék, ha mondjuk a szállítmányozás nem kerülne bele ebbe a körbe, hiszen ők is mindig úgymond prüszkölnek, és nagyon jól tudnak lobbizni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb támogatást megkapják. Úgyhogy szerintem ez majd még alakulni fog, hogyha ki is jön az első verzió, de valójában az, hogy gázolaj hiány van Európában, és az, hogy magas a gázolaj ára, az tényként is tudomásul kellene vennünk, és továbbra is, amit már az évelején is mondtunk, a tudatos és a megfontolt tankolást kellene előtérbe helyezni, és tényleg akkor használjuk az autót, amikor arra

0: a kutak ellátását kiszállítással, üzemanyag kiszállítással. Azért az még mindig köztudott, hogy a battai finomító az nagyjából 50%-os kapacitással működik, tehát import nélkül Magyarország ellátása nagyon-nagyon ingatag lábakon áll, és azért az az MSZKSZ készlet is, a stratégiai készlet is oké, hogy megvan a 90 napos készlet, csak az összetételét nem nagyon szokták hangoztatni, hogy ennek a döntő többsége nyers olaj és nem kész termék. Tehát ilyen szempontból az se húzna ki minket rövid távon a bajból, amennyiben mondjuk ez a gázolajhiány még inkább begyűrűzne. Valahogy eldöcög mindig a rendszer, ami azt jelenti, hogy a városokban a tankolók nem veszik azt észre, hogy mondjuk lefogynak a kutak, vagy nem lehet üzemanyagot tankolni. Vidéken azért ez gyakrabban előfordul, hiszen a kutak visszajelzése alapján a MOL rendszeresen csúszik a kiszállításokkal. Tehát ilyen szempontból van is valamennyire baj, de annyira nincs nagy baj, hogy ez mondjuk egy általános pánikot generálna.
1: Bújdos, ezt követjük, hogy mi történik, és lehet, hogy ezügyben újra keressük, hogyha van valami fejlemény, a holtankoljak.hu ügyvezetőjét hallották a több-kevesebb műsorában. Ezt köszönöm.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, elköszönök önöktől is, ez volt ma a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Jövünk holnap is, minden jót, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: gyárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Nem láttad a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem.
4: A fotel is eltűnt.
5: És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
7: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat

0: segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Megakadályozták a tűz továbbterjedését a tűzoltók a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra kora délután. A tűz tovább terjedt 2 lakásra és 3 erkélyre is, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia a házat. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya Menhely Alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, a mai adást Somodi Solymos Eszter szerkeszti, és nem akármivel kezdjük ám. Egyrészt a Budapesti Fesztivál zenekarral, Fischer Ivánostól, másfelől pedig hát Mozarttal és a Varázsfuvalával, ami hát egyrészt mondják, hogy egyfajta olyan beavató opera, és sokak számára valóban az első igazi opera élmény még gyerekkorból vagy fiatal korából. Másrészt pedig hát egy olyan klasszikus, amit újra és újra bármikor és bármennyiszer. Erdődi Orsolya van itt velünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója, és hát nagyjából erről fogunk beszélgetni, csak sokkal bővebben. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
4: Nem lesz ez messze már a mostani beszélgetésünktől. Szeptember 9-e és 15-e között zajlik a MÜPA és a Fesztivál Zenekar minifesztiválja. Ez már tavaly egyszer megvolt, ugye?
5: Valóban, ugye a szezon nyitása, a szezon kezdése mindig egy közös projekt a MÜPÁ-val, így ez a Mozart expedíció is, ami 3 éven keresztül zajlik, tavaly volt az első évad, a Don Giovannival, idén a Varázsfúval a témáját járjuk körül, és jövőre is folytatjuk majd.
4: És hát a Varázsfúval a... Igen, ez egy nagyon sokszor kitárgyalt, nagyon sokszor idézett, nagyon sokszor hivatkozott darab. De gondolom, hogyha szakértő kezekbe kerül, és hát szakértők mondják el róluk, hogy mit gondolnak, akkor kapunk új információkat. Ezt várná az ember egy ilyen sorozattól is, meg Fischer Ivántól nyilván.
5: A premier szeptember 9-én egy nagyon ünnepi pillanat lesz, hiszen hetekig, hónapokig, mondhatnám szinte évekig készülünk egy új opera produkcióra, hiszen a díszletek és a rendezés megalkotása egy több éves folyamat. Éppen ezért is szeretnénk ünnepivé varázsolni ezt az estét, azokat a vendégeket, akik többet szeretnének megtudni az operáról, vagy szeretnének esetleg találkozni az énekesekkel, a szereplőgárdával, az előadás előtt és után egy fogadásra várjuk, és azért is mondom el mindezt, hogy mi történik az ég királynőjének birodalmában, hiszen Nyári Krisztián fogja az ott lévőket az előadás előtt bevezetni, és izgalmas újdonságokat, összefüggéseket fog feltárni, amit eddig nem is gondoltunk, például, hogy magyarázhatjuk azt el, hogy a Varázsfúval szinte egy magyar alkotás.
4: Hogy milyen alkotás?
5: Magyar, minden, ami jó, az magyar. De nem lövöm le a poént.
4: Jó, ez azért így ebben a formában, én egy pillanatra megakadtam itt, Orsi, hogy micsoda, tehát Mozarttól ne találjuk ki, hogy ő magyar volt. Bár szívesen venném.
5: nyári Krisztián interpretációjára én is.
4: Na jó.
5: Kíváncsi vagyok.
4: Ez jónak tűnik. Hát és egyébként is a varázsfúvola az mindig ünnep. Mit tud hozzátenni a zenekar ahhoz, ahogy mi ismerjük a varázsfúvolát? Egyáltalán van-e a partitúrában lehetőség arra, hogy legyen egy zenekarnak vagy egy karmesternek igazi mozgástere?
5: Tiszer Iván, tudjuk, hogy nem ismer lehetetlent, és azt is tudjuk, hogy mindig van valamilyen új projekt, egy új elgondolás, egy új koncepció a fejében, és ezt ő maga mondta, hogy nem tud kétszer egyformán vezényelni egy darabot. A varázsfúvalát körülbelül 10 éve játszottuk utoljára, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy a most elkövetkező 3 előadás merőben más lesz, mint a 10 évvel ezelőtti. Már csak azért is, mert a zenekarban is azóta új muzsikusok vannak, fiatalos lendülettel fognak megtelni a hangok, és hát aki dőlt szára és érdeklődik a téma iránt, a MÜPA számos kísérő programot szervez az opera előadásokhoz, beszélgetéseket, filmvetítéseket, úgyhogy egészen el lehet mélyülni ebben a témában is. Meg lehet fejteni, hogy a varázsfúvola egy gyerekeknek szóló, vagy egy felnőtteknek szóló darab, vagy az egész családnak szól.
4: Az egy varázslat, az a varázsfúvola, ahogy a címe is ígéri tulajdonképpen, csak egy kicsikét másképp. Hát jó, van még bármire jegy?
5: A premier napjára árulunk még nagyon korlátozott számban néhány jegyet. Ezek olyan jegyek, amivel az említett operát megelőző és operát követő fogadásra is el lehet látogatni, be lehet lépni vele. Tavaly nagyon izgalmas volt, mert az énekesek az előadás után jelmezben jöttek ki a fogadásra, így rögtön fel lehetett őket ismerni. Másrészt annyira barátságosak és nyitottak, a próbahetek alatt átveszik a fesztivál zenekar mentalitását, és nyugodtan lehetett velük selfizni, beszélgetni. Úgyhogy most is erre bátorítok mindenkit, hogy ragadja meg az alkalmat, hogy világhírű énekesekkel beszélgethet.
4: A MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar közös mini fesztiválja szeptember 9-e és 15-e között a varázsfúvola körül zajlik. Erdődi Orsolyának köszönöm szépen, hogy beszélt nekünk erről. A Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatóját hallották.
5: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Are you quite sure?
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Folytatjuk a Kultóra műsorát. A vonalban Kollár Klemenc László, zenész, író, szövegíró, forgatókönyvíró és minden író. Örülök, hogy itt vagy, Laci, szervusz.
3: Én is örülök, szia.
2: Van egy évforduló, 10 éves a Kollár Klemenc Kamara zenekar, és hát legtöbben még arra is emlékeznek szerintem a hallgatóink közül, hogy volt neked olyanod, hogy Kistehén, meg talán még a legelvetemültebbek az Andersen zenekarra is emlékeznek, tehát neked van egy ilyen rendszerváltás óta meglévő zenei pályafutásod.
3: Mondjuk így, igen, folyamatosan ebbe vagyok. Úgyhogy igen, mindenképpen. Azért ez a Kistehén, ez már a múlté, hogy így mondjam.
2: Tehát az Andersen is a múlté már nagyon régóta.
3: Erősen az Andersen is a múlté, a jelen nem az a kamarazenekar.
2: Hogy ez 10 év, ez egy fontos periódus? Ráadásul talán egy kicsikét még csalunk is, mert a 10 éves mondjuk a Rengeteg című album, de hát igen, a zenekar egy kicsit régebbi is.
3: Igen, ez egy igazán a Mákó Kató, az énekesnő hívta fel, illetve írt ránk, hogy tulajdonképpen idén vagyunk 10 évesek, szóval, hogy ez azért nem volt annyira világos. Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát erről, ő is zavarba jött. Szóval, mert nem, nincs egy ilyen, igazán egy ilyen pont, amitől mi így vagyunk, de talán a Rengeteg albumot lehet annak nevezni, illetve annak az első lemezbemutatóját a Katona József Színházban, amit adtunk, hogy az 2016-ban volt, és talán attól kezdve lehet ezt a zenekart, ezt a felállást, ami most van, így datálni.
2: Igazából te hova sorolod azt, amit zeneileg képviseltek? Én popzenei sanzonnak szoktam hívni, hogyha kell, de szerintem te ennek nem örülnél.
3: Hát ez egy érdekes dolog. Igazán, hogy mondjam, egy idő után már az ember mindennek örül. Tehát azt a képességet meg kell szerezni, az évek azt megadják, hogyha az ember elég figyelmes, hogy képes legyen mindennek örülni. Szóval, hogy hát amiből táplálkozik ez a zene, az a ballada, a népzene, a klasszikus zene, régi zene, és bizonyos értelemben a popzene is. Szóval ugye ezek dalok, szövegcentrikus dalok, és egy ilyen nagyon személyes attitűddel megfogalmazva, meg előadva.
2: Azt írod, de ami veled történik? Vagy amit valamilyen módon a környezetedből megélsz, kiszívsz?
3: Vannak témák, amiket egyszerűen nem bírok nem írni, és ezt gyakorlatilag 20 éve, lassan már 30 éve így van. Például ilyen a szerelem. Tényleg egyszerűen, ha hiába találok ki koncepciókat albumoknak, és én szeretek így koncepciókat kitalálni, és amentén írni egy albumot, előbb-utóbb felbukannak a szerelmi témák, és kikerülhetetlen. Tehát a legszebb a dologban egyébként, hogy kikerülhetetlen, tehát hogy nem is szabad. Még több szerelmet a parlamentben én emellett vagyok.
2: Az mondjuk jó tenne mindannyiunknak, de te állandóan szerelmes vagy?
3: Ez egy nagyon, nagyon szép kérdés. Szeretnék állandóan szerelmes lenni, igen, szeretnék. Törekszem erre, igen. De ez nem biztos, hogy ez a szerelem, ez csak arra a szerelemre értem, ami mondjuk mi két ember között létrejöhet, hanem ez egy ilyen tágabb szerelem, de törekszem arra, hogy szerelmes legyek mindig.
2: Az a szenvedély, az a fontos ebben, nem?
3: Igen.
2: Maga
3: igen,
2: a szenvedély.
3: Meg egy vastagon átélni az életünket, valami ilyesmi.
2: Az, hogy találtál hozzá zenésztársakat, az nyilván egyfajta összetartozást is jelent, meg egyfajta koncertkényszert is, nem? Tehát egy zenekar, amelyik nem koncertezik, az nincs. Márpedig fenn kell tartani valamilyen módon a működését.
3: Igen. Hát mindenképpen ez egy felelősség is zenekart fenntartani, tehát működtetni kell a zenekart. Csak úgy hiába örömből nem fognak próbálni az emberek, szóval, hogy nem fognak dolgozni, azért ez egy munka, és nagyon sok energia. Úgyhogy ez, ha a sikerről szoktam inkább ezt mondani, hogy nekem az siker, ha működik a zenekar, tehát, hogy annyira tud működni, és annyira tud koncerteket adni, hogy ez a belefektetett munka, ez valamilyen szinten megtérül, és működteti a zenekart. Szóval körülbelül itt találkozik ez a siker és én mondjuk. De mindenképpen szó a felelősség, de sokkal szebb az emberi kapcsolati része, mint ez a felelősség része, hogy így mondjam, egy olyan országban, ahol ennyire a rétegkultúra ennyire szűk sávban mozog, ennyire kevés embert érint, ennek sok minden oka van, de hogy ténylegesen kis halmazból dolgozunk, hogy így mondjam. Szóval kis halmaz az, ami fenntartja ma Magyarországon a magas kultúrát, és azt a fajta kultúrát, ami értéket teremt, és na, szóval, hogy
2: ez egy nehéz kérdés, mert ugye itt az eléréssel is sok minden hibázik, tehát itt van egy új lemezed, azon ott van a Lányok nem sírnak című dal, ami szerintem gyönyörű, és ami egyáltalán nem egy olyan dal, amit ne lehetne bárhol, bármikor lejátszani. De ugye mégsem az a mainstream, ami a fősodorral együtt sodródik, mint a jég a Dunán.
3: Igen, de a mainstreamet is általában lehet finomítani, és a mainstreamet is, hogy mondjam, érzékenyíteni lehet, és befogadóbbá akár olyan dolgokra is, amiben a befogadónak munkát kell fektetni. Szóval ezen mi még nagyon az elején járunk, hogy így mondjam. De muszáj, szóval éppen ezért nekünk is ezt csinálni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy van az a közönségünk, aki nagyon lelkes és nagyon kitartó, és nagyon sokan éneklik és szeretik a dalainkat, szóval ennél azt hiszem, hogy nem lehetek elégedett. Ennél, szóval ez abszolút mindenkitől.
2: Mi majd meghallgatjuk mindjárt ezt a dalt, a kollégáim majd gondoskodnak róla, hogy a beszélgetés után ez elhangozhasson. Viszont azért igazán egy apropót is keresünk arra, hogy ezen túlmenőleg is miért hívtunk. Vasárnap 13-án lesz egy koncertetek, méghozzá a Kobuciban.
3: Igen. Ennek lesz hát részben azért nem csak az új lemez, ott fogjuk játszani, hanem pont a 10 éves fennállásunk miatt nagyon sok olyan dalt is, amit már rég nem játszunk, mert hogy azért lemezről lemezre sajnos a programból kikerülnek, a koncertprogramból kikerülnek dalok. Tehát beemelünk most régi dalokat, és valahol egy ilyen keresztmetszetet szeretnénk mutatni. Fontos nekünk mindig ez a Kobuci koncert. Minden évben valahol itt zárjuk le a nyarat, és valahol ez egy ilyen ünnep egyébként is, úgyhogy most ez egy 10. évfordulós ünnep lesz.
2: És hát aligha kell attól tartani, hogy a közönség nem gyűlik össze. Mondod, hogy ez egy réteg zene, de hát azért az a réteg az elég régóta megy veled, azért 31 néhány évet foglaltunk össze az első 1-2 mondatban. Ők hűségesen kitartanak. Ugyanazok az arcok az első sorokban?
3: Nem, ez egy érdekes, ez változik, szóval azért ahogy szerintem körülbelül én, nekem ez mindig fontos volt, hogy kövessem a saját változásaimat, és afelé menjek, és ne álljak meg valami mellett, ami működik jó és sikeres, de közben meg lehet, hogy én 1-2 éven belül ezt már át fogom lépni, és más fog érdekelni. Szóval, hogy arra menjek, ami engem érdekel, és ezáltal a közönség is változik. Vannak, akik a Kistején tánczenekarnak a Cyber gyerekes időszakát szerették, és azok aztán lehet, hogy utána nem tudnak csatlakozni már annyira a kamarazenekar dolgaihoz, de hogy azért ez egy nagyon személyes út, egy szerzői út, amihez mindig is nagyon nagy öröm, hogy ezt meg tudom osztani, és mások is örülnek annak, aminek én. Szóval, hogy körülbelül ennyi, de de ez mindenképpen egy szerzői életút, amit én csinálok, és mindig is ez lesz szerintem.
2: Laci, legyen sok örömöd ebben a vasárnapi koncertben, szeptember 13-a vasárnap, tehát van még addig másfél hetünk, és legyen a közönség ugyanolyan örömteli ebben.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Igen, én is köszönöm. Kollár Clemence Lászlóval beszélgettünk, 10 éves a kamarazenekar, a Kollár Clemence kamarazenekar. Ezt is ünneplik meg az új lemezt a Kobuciban, vasárnap 13-án, 20 órakor.
1: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Remélhetőleg az időjárás nem fog közbeszólni, és akkor szeptember 18-a és 20-a között Zamárdi környékén hatalmas, vagy nem is annyira hatalmas, de minden esetre látványos papírsárkányok fognak repkedni az égen. Este is, éjjel is, reggel is, nem tudom, van erre valami megkötés, de mindjárt kiderül, mert az égenjáró fesztivált dr. Glázer Kati szervezi, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Igaziból ez nem egy kérdés volt.
2: Már, hogy melyik része?
3: Hát, hogy nem tartalmazott kérdést ez a 20 évbe vezető.
2: Hát de tartalmazott, hogy van-e különbség abban, hogy éjszaka repül a sárkány, vagy reggel? Van-e megkötés
3: rendben
2: ez ügyben?
3: Az, hogy éjszaka repül egy sárkány, vagy reggel, az attól függ, hogy melyik sárkány aludta ki magát. De valójában bármelyik képes rá, hogyha az időjárás úgy engedi.
2: Világos. Ki készíti a sárkányokat? Mennyi sárkányt készítenek? Akkor most ezek konkrét kérdések, tessék.
3: Először is ez egy nemzetközi sárkányfesztivál, tehát vannak szupersztárok, akik eljönnek hozzánk és elhozzák a sárkányaikat. Ezek óriási sárkányok is lehetnek, például figurás ilyen mindenféle tengeri lényt, meg egész érdekes formákat ábrázoló figuraballonszerű sárkányok, és vannak olyan sárkányeregetők, akik pedig ilyen igen érdekes szerkezeteket építenek, és azokat emelik a magasba, és ezeket kombinálják, és ezen kívül, tehát nyilván ők jönnek, és mindenféle csodát tesznek az égre nekünk, de ami emellett nagyon lényeges, hogy ez egy ingyenes családi program, ahol a gyerekek vannak a központban, és egész végig, amíg tart a fesztivál, ők ingyen készíthetnek sárkányokat, és avval ott rohangálhatnak, és ebben mindenki segít nekik, aki ott a szervezők között van. 6 asztalon fog menni a sárkánykészítés a gyerekekkel, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszakos hallgatói fognak segíteni nekünk, és ezek a sárkányos mesterek, akik érkeznek, hogyha ráérnek.
2: Azt mondja, hogy hát ők profik, de vannak tényleg professzionális sárkánykészítő mesterek a világban? Ez egy iparág, ez egy művészeti ág, ez egy sport. Igazából hova lehet ezt kötni?
3: Azt hiszem, hogy mindegyik meghatározás áll. Tulajdonképpen Magyarországon ez egy szubkultúra volt, de a világon is mindenhol volt valamiféle szubkultúrával kapcsolatban, ahogy az irodalomban, mint a Mary Poppinsban, vagy bárhol máshol olvashatjuk, vagy a versekben, a papírsárkány mindig egy ilyen könnyű gyerekjátéknak számított, és ezért mindig meg is maradt, mindig van létjogosultsága. És úgy, ahogy legalábbis szerintem, az internet mindent bezárt, és mindent globálissá tett, ezeket a szubkultúrás csoportokat összezárta. Ezért most már nem csak Magyarországon több helyen, hanem a világon is sok helyen vannak ilyenféle fesztiválok, amikre meg tudják egymást hívni ezek a mesterek, és akkor tudják, vannak akik gyűjtők, akik mondjuk szuperfigurákat hoznak, de vannak akik kifejezetten egy területnek a mesterei. Mit tudom én, az én magyar mesterem, a mi magyar előképünk, az Bodotki István volt, ő könyvet is írt erről, és ő egy nemzetközi hírű sárkánykészítő képzőművész volt, aki aszimmetrikus sárkányokat készített, az ő ígisze alatt szerveztük meg az első fesztivált. Most más témánk van, de valójában úgy néz ez ki, hogy vannak ténylegesen profik, akik ebben foglalkoznak, építenek, és valamilyen specializációjuk van. Vannak olyanok, akik elképesztően lelkesek és mániásak, és összevásárolnak mindent, és mindent az égre tesznek, amit csak lehetséges. És vannak olyanok, mint a... Így van, és vannak olyanok, akik olyanok, mint a kutyasétáltatók, hogy van nekik egy-két sárkányuk, és akkor van a Budapesten is pár hely, ahol szinte mindig van fönt egy pár sárkány, és ott van egy kempingszékes bácsi, és akkor ő ott dohányozva nézi az ő gyönyörű sárkányát.
2: Hűvösvölgyi Nagyrét, én erre emlékszem, ott mindig voltak. Nem tudom, most vannak-e még, de régen voltak.
3: Van, és a Filozófusok kertjében is van általában a Gellért-hegynél.
2: És Kati, mondja el nekem, saját maga sárkányozni is szokott, vagy csak szervezi a fesztivált?
3: Hát én érzelmi okokból szervezem a fesztivált, emiatt az említett tanár úr miatt. Én nem vagyok nagyon ügyes sárkányos, Ellenben nagyon szeretem a csendet, meg azt, amikor a gyerekek jól el vannak foglalva, és mint, hogy magam is pedagógus vagyok valamelyest, nagyon szeretem azt, amikor azt látom, hogy tulajdonképpen egy olyan hétvégét töltünk el együtt, amikor a kultúrának szinte minden része így szépen egymás köré fonódik, és egy ilyen csendes, elmélyült, szórakoztató, szeles balatonos napot töltünk együtt. Ez az én motivációm főleg.
2: És valóban van kulturális keret is, hiszen Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója adja a kulturális középpontját most ennek a sárkányos fesztiválnak. Annyira, hogy olvasom, hogy lesz egy égig érő fű installáció. Egy park fog repülni a fejünk fölött?
3: Nem, konkrétan, ha minden jól megy, akkor 30 darab, legmagasabb 30 méteres fűszál fog felszállni a sárkányokkal. Tehát valójában tehát ez egy égigérő fű installáció lesz, ami valóban egy égigérő fű installáció lesz, utalva erre a könyv címre, amit Janikovszky Éva írt. Igen, ez egy csodálatos dolog, én is nagyon várom, hogy lássam már lepülni, egyelőre még készítjük.
2: Mi van, ha vacak idő van? Mi van, ha esik, vagy mi van, ha nem fúj, vagy mi van, ha nagyon fúj?
3: Úgy van megszervezve ez az egész, hogy minden pillanatban lehessen valamit csinálni. A gyerekek például végig tudnak sárkányt készíteni. Közben szombaton lesz egy gyerekrajzpályázat kiértékelésünk, ami az égigérő fűvel kapcsolatos gyerekrajzpályázat lesz, és aznak nyílik meg a Janikovszky Réber kiállítás a Zamárd kultbuborékban, ami ott van a Zamárdiban, a Szavastrandon, egy ilyen csodálatos kis ilyen kultúrtér. Ezen kívül ott vannak ugye a sárkányosok folyamatosan, tehát ők olyan sárkányokat is tudnak nekünk mutatni, amihez szél se kell, és hát megállás nélkül futkosnak a gyerekek a saját készítésű sárkányokkal.
2: Az egy művészet a sárkányt reptetni, és fenntartani mindenféle szélviszonyok közepette. Ugye a legnagyobb királyok ebben a műfajban az apró kis rezdüléseket is leveszik, és annak megfelelően reptetnek. Ezt meg hát lehet ott tanulni?
3: Szerintem én biztos nem tudnám megtanulni, és én nem mindig bízom a szélbe, mert hogy azért egy jól megépített sárkány szeret felrepülni. Tehát annak olyan az arra a dinamikája, hogy így elrugaszkodik, és ő már megy, és már szinte az ember hallja a fülébe, hogy David Attenborough mondja, hogy ezek a sárkányok természetes környezetükben így és így repülnek. És azt mi látjuk pontosan, hogy tényleg ezt csinálják. Egészen csodálatos az egész. És vannak olyan sárkányok, amihez effektíve, ahogy mondja, kézmozdulatok kellenek, és nem kell hozzá semmi. Vannak úgynevezett ninja sárkányok, amivel azt szokták például gyakorolni, és ezt nálunk is csinálják a fesztiválon, hogy egy lufit fölrögzítenek valahova, a sárkányok az órán van egy tű, és kézzel mozgatják úgy, hogy a tűvel ki tudják bökni a sárkányt. És ezt baromi jól lehet csinálni, szél nélkül is, tehát egészen fantasztikus ilyen kis játékok vannak, amiket már ezek a sárkánymesterek tudnak arra az időre, hogyha nincsen szél, ha nincsen kedv, hogyha nincsen, vagy esetleg picit pöttyög az eső, erre mind-mind van valamiféle szórakoztató időtöltés.
2: Szeptember 18-án és 19-én meg 20-án zajlik az égen járó nemzetközi papírsárkány fesztivál. Erről hallottak az imént nagyon szép mondatokat, nagyon plastikusan leíró mondatokat dr. Glázer Katitól, aki a rendezvény egyik szervezője. Jó szórakozást kívánok az ott lévőknek, meg majd önnek is, mert én amennyire hallgatom, azért gyönyörködni, még ha nem is sárkányozott az elmúlt évben sem, de gyönyörködni azért szeret ebben.
3: Hát én nagyon remekül fogom érezni magam, készítem a szelet, gyűjtjük ezerrel, hogy legyen, és mindenkit szeretettel várunk, és hozzá mindenki a házi sárkányát, meg amit csak szeretne.
2: A házi sárkányt másra szoktuk használni, de biztos ott lesz ő is. Az égen járó fesztiválról hallottak. Köszönöm szépen, Kati. Dr. Glázer Katit hallották az imént. Ez pedig a Kultúra volt itt a Spirit FM-en. Én Rónai Egon vagyok, örülök, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a következő héten is. Viszont hallásra.
1: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-től is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem!
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve ma

0: A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vladimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Holnap is napos, száraz idő várható. Majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Provokatőr, ismételten ezúttal már egy keddi napon lennénk, ha nem hétfőn rögzítenénk, de eljátszok, hogy kedd van. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Már is belevágnék a témánkba, ami a Fradival kapcsolatos, de előtte gyorsan előhívom még ezt a történetet. Ja, Herman Veronika a vendégünk. Elnézést.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Ehető adjunktusa.
3: Nagyon köszönöm, igen.
2: Tanultam tegnaphoz képest, és Dévényi István.
4: Üdvözlöm.
2: És akkor előhívom gyorsan ezt a sztorit. Igen, a következő. A Fradi sajtóosztályától kaptam egy levelet, amelyben hát megkérdezik tőlem teljesen korrektül, hogy aggódom-e annyira Kubatov Gáborért, mint Kele Jánosért. Röviden a sztori annyi, hogy az Aktuál című műsorban a múlt héten az adás végén volt egy percem, amelyben mint médiamunkás, nem mint ATV-sen, mint médiamunkás fejeztem ki aggodalmamat, hogy újságírókat fenyegetnek, ugye Kele Jani kezdj el aggódni, feliratú molinót feszítettek ki szurkolók, úgyhogy az saját arcukat letakarták ezek a bátor emberek. Tehát aggodalmamat fejeztem ki, hogy valaki a munkáját végzi, és pszichológiai nyomást helyeznek rá. Szerintem ez nincs rendben, és jeleztem azt, hogy jó lenne, ha most vörös vonalat húzna a maga a Fradi, és ha valaki tud rájuk hatni, az Kubatov Gábor, és Kubatov Gábor kérjen bocsánatot, vagy igazából mondjon bármit ebben az ügyben, és most kaptam egy levelet a sajtóosztálytól, hogy az Újpest elleni rangadón Kubatov Gábor kezdj el aggódni, feliratú molinót helyeztek ki, és ezt nem tartom-e aggályosnak, jelzem-e az Újpestnek, hogy kérjenek bocsánatot. Én pedig azt szeretném jelezni, hogy mindenféle fizikai, mentális fenyegetést elítélek, így aztán ezt is, tehát Kubatov Gábor mellett állok ebben a kérdésben, csak úgy, mint Kele János mellett. Csak ugye közben, hogy kerek legyen a történet, és mindenki értse, amióta én erről beszéltem, és Kele János megfenyegették, egy véleményvezér ténylegesen megvertek. Megtámadtak Fradi szurkolók, a C-közép nevű oldalnak az üzemeltetőjét, aki rendszeresen kritizálja a Ferencvárost. Ezen kívül pedig a mostani mérkőzésen a Fradi szurkolói hatalmas molinóval már azt jelenítették meg, hogy aki a Fradit bántja, azt hát azt vagy agyonverik, vagy hát az
3: megölik, nem
2: halljon,
3: azt
2: meg
3: érteni.
2: Megölik, igen, igen, igen. Tehát ez már halálos fenyegetés is elhangzott. Én mindenféle, mondom még egyszer, mindenféle fenyegetés ellenében vagyok, és van egy javaslatom a Fradi sajtóosztályának, ha már ennyire érzékenyek erre a témára, és felismerték azt, hogy Kubatov Gábor kezdje aggódni, ez nem oké, akkor véletlenül felismerik azt is, hogy ez Kele János esetében az ő nevével ellátva sem oké, hogy hozzunk létre közösen, mit szóltok, egy közös célt, egy közös nyilatkozatot, amelyben bármiféle ehhez hasonló fenyegetést elítélünk. És tételesen felsoroljuk, hogy mikre gondolunk, Kele Jánosra szemben, Kubatov Gáborra szemben, a Fradi szurkolók halálos fenyegetésével szemben is egyaránt fellépünk. Ezt írja alá Kubatov Gábor. Én úgy érzem, ismerve azért az ő munkasságát, hogy ő az erőszakmentesség oldalán áll.
3: Én is ezen az oldalon állok,
2: kedves kollégák.
3: Azért nem, megijedtem a Kubatov Gábor békepártiságától.
2: Kedves kollégák, ti is ezen az oldalon álltok, írjunk alá egy ilyen nyilatkozatot, és én mindent megteszek, amit csak tudok, hogy az Újpest oldalán is ezt a nyilatkozatot aláírják, és tegyünk valamit a közjó érdekében, hogy ne fenyegessenek senkit. Ez az ajánlatom, mert azt gondolom, hogy ez közügy, ez mindannyiunk ügye. Köszönöm.
4: Rangadó mi? Rangadó. Én már ott leakadtam.
2: Rangadó. Kicsit hosszú lett, bocsánat.
4: Na, hogy hát azért, ugye onnan indulunk, hogy a Fradi város olyan, nem tudjuk pontosan mennyi, de több 10 milliárd forintos eltűnőnek tűnő.
3: 25 milliárd, 30 milliárd.
4: Hát ott volt ez a szokásos Fidesz történet, és hát azért tudjuk a Fradi történetét. Nevelőapám fradista volt, úgyhogy na, mielőtt megint engem is kifeszítenek valami molinóra. Lehet, hogy még rosszabb. Már minket is elárult. Megtalálunk. Is. Így van. Szóval, hogy én abszolút láttam, meg át tudtam érezni, bár én magam nem, ezt a Fradi iránti rajongást, és megértem a szurkolókat, akik a klubjukért ilyen szinten tudnak lelkesedni, sőt, ugye ez már túl is van ezen, csak hát onnan indulunk, hogy azért a Fradi egy ilyen mesterséges NER képződmény lett az elmúlt években, és ezt nem hiszem el, hogy egyébként minden Fradi szurkolónak annyira tetszett. Ugye a C közép is valahol emiatt jött létre, persze a B közép az nem, és egyszer beszélgettem egy ultrával, hogy mondom, magyarázom el nekem, hogy ez hogy van, és nem Fradi ultra volt, hogy a csapatuk évek óta béna, már MB2-be is átcsúsztak, nagyon ezen visszakapaszkodtak, mit ilyen, ilyen. Na, hogy tele van külföldi játékosokkal, nincs is már magyar, tehát nagyon hasonlított a Fradira a sztori, csak nem volt annyira sikeres, gondolom kevesebb volt benne a NER pénz. És azt mondta, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, mert a csapat. És a csapatnak története van, múltja van, jövője van, a jelen az egy pillanat ebben a dologban, és aki elkötelezett hívei, ezt nem tudom megérteni, elfogadom, hogy ez van, úgy vagyok vele, mint a vallással, hogy ez az én világfelfogásomon túl van, én nem így nézek a dolgokra, de tökre megértem és elfogadom azóta, mióta beszélgettem vele, hogy ez így van. Na, de pont ezért, ha a bajban úgymond is vagyunk a csapat, és akkor ez játível mindenen, akkor ez nekem egy ilyen pozitív történet lenne. Ezek viszont nem pozitív történetek, pusztán azért, mert egy oknyomozó újságíró, vagy egy félemény formáló valaki leírja, vagy kikutatja, vagy megírja, vagy elmondja azt, hogy milyen problémák voltak a közpénzzel a Fradi esetében. Ez nem a Fradi létére tér, nem akarja tönkretenni, egyszerűen csak egy gazdasági adott esetben akár BTK-s ügyet, vagy egy gyanús ügyet tár föl is, mert ez a dolga, és akkor erre ez a reakció, ez nem lehet reakció. Tehát ez nem a csapatról szól, ez nem a Fradiról szól, ez soha nem egy, ezek a történetek szerintem már nem arról szólnak, mint amit az én ultrám elmesélt. Nekem is mondom, azzal tudtam együtt menni, és amiért szerintem tök felesleges az, amit meghirdettél ez az aláírósdi. Értem a szándékodat, csak én nem tudom ezt egy mérleg nyelvbe, vagy na, serpenyőbe úgy berakni, hogy ez a mérleg középen legyen, mert ahogy te szeretnél, ott középen van a mérleg nyelve, de az én szempontom, vagy az én szemben nincs középen, mert tök más, amikor a egyébként agresszívnak tartott ultrák, vagy B közép, nem tudom milyen, szurkolók, egy magánszemélynek a nevét írják fel, még hogyha újságíró is egy magánszemélyt fenyegetnek meg egy molinón, pusztán azért, mert a hivatásának élve végezte, igen, amit dolga.
3: A Murányi Andrást is megfenyegették.
4: Igen. És teljesen más, hozzá, amikor a rangadón az ellenfél csapatának szurkolói nyilvánvalóan a Kubatov gazdaság és a Fradi gazdasági ügyeire célozva azt mondják, hogy kezdhet szaggódni. Szerintem ez egy tök jó geg, és nincs benne ez a fenyegetés, mert most az Újpest szurkolóknak pont mostanáig kellett volna várniuk, hogy megfenyegessék Kubatov Gábort fizikailag. Tehát eddig ez nem, most nem, ez teljesen egyértelműen áthallásosan egy geg, egy odaszúrás, hogy oké, de akkor te is kezdj el aggódni, és pont emiatt az ügy miatt. És ezt nagyon nem tudom a kettőt egyensúlyban nézni, és viszont, ha meg oda teszed, akkor meg azt szerintem az gáz, mert akkor a Kele Jánosról úgymond valamelyest leveszed a reflektorfényt, és akkor ez egy kicsit így szétkenődik a dolog.
3: Hát szóval Kubatov Gábor, ez nem csak kösz, vagy az, bocsánat, nem akarom tárgyasítani, tehát, hogy ő nem csak közszereplő, hanem ráadásul egy ilyen közismert, hát most nagyon stílszerű lesz ez a metafora, de hogy egy ilyen verő embere volt a Fidesznek, meg az Orbán Viktornak. Emlékezzünk csak a meghiúsított népszavazási kísérlet leadásra, tehát, hogy azért ő eléggé diszponált ilyen különböző fél hivatalos, nem tudom, ilyen erőszakszervezetek, meg biztonsági szervezetek fölött egyrészt. Másrészt, szóval én szerintem az egy nagy probléma, én már elég sokat beszélgettem magánemberként is, meg hogy mondjam így a közben is, vagy a köz előtt is arról, hogy valójában, tehát én őszintén szóval egyáltalán nem követem a focit, nem annyira vagyok involvált benne, de elismerem, hogy egy nagyszerű sport, és tudom, hogy Magyarországon egy nagyon népszerű sport. És azt gondolom, hogy az, amit a Fidesz és Orbán Viktor személyesen csinált a focival, az egy óriási károkozás. Tehát, hogy túl azon, hogy az utolsó megye hármas csapatot is annyi pénzzel felfújta, nyilván minden szentnek maga felé hajlik a keze, de amennyiből mondjuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem összes dolgozójának a 100%-os fizetésemelését, vagy 200%-os fizetésemelését egy évben lehetne finanszírozni, tehát hogy túl ezen ráadásul egy olyan árkot ásott a társadalomban a foci kapcsán is, ami tulajdonképpen már elvezetett minket oda, hogy akkor, ha te nem szereted a focit, akkor te mocskos hazáruló vagy, ha te szereted a focit, akkor te mocskos fideszes vagy, és itt a Fradi történetben én azt látom, hogy ez így összeért, vagy ez egy ilyen tökéletes viharrá alakult, és valójában itt a szurkolók úgy viselkednek, mint ahogyan a megtámadott ilyen fideszes politikusok szoktak, mint amikor nem tudom, rámutatnak egy ilyen korrupcióra, vagy egy akár egy ilyen büntetőeljárásért kiáltó ügyre, és akkor hirtelen azt ilyen személyükben való megsértésként értékelik. Miközben szerintem a sportrajongás egy csodás dolog, a futballt nem, de mondjuk a, nem tudom, a kosárlabdát követem, és nagyon szeretem az Alba-Fehérvár csapatot. Nem mondom, hogy minden mérkőzésen ott vagyok, tehát nem ezt szerintem is az a valláshoz hasonlít leginkább, vagy mondjuk az ilyen politikai pártok iránti végtelen, vagy politikai szereplők iránti rajongáshoz hasonlít. Ha valaki ennyire involvált, de szerintem ez lehet egy nagyon, nem tudom, szóval egy jó hobbi, vagy egy ilyen, ilyen életstílus elem. Ez semmi gond nincsen.
4: Ez azzal egy plusz identitás.
3: Abszolút, szerintem is, és egy közösséget, és nem tudom. Azzal van gond, amivé az elmúlt másfél évtizedben a foci, mint ilyen politikai terep vált, és szerintem ez egy, szóval ezt is valahogy így le kell, vagy ez az unlearn angolul, nem tudom, ezt magyarul rendesen, hogy szokták fordítani, de igen, tehát hogy ez a kitanulni belőle, vagy letanulni róla, hogy valahogy ne ez legyen a foci körül.
4: És amit mondasz, annak a Fradi, az tényleg az állatorvosi lova.
3: Abszolút,
4: tehát amit a Fradival művelt a Fidesz, és szerintem nem tett jót a csapatnak. Tehát a megítélésének sem, és egyébként mint a foci csapatnak, mint a focinak sem.
3: Hát szerintem, hogy
4: ez ilyen szavaza, ilyen népszerűség.
3: Pontották a pénzt, de hogy egyszerűen ez nem tesz jót.
4: Sőt, egyre kevésbé tett jót, minél több lett a pénz, és ez tényleg ilyen izé volt, ez politikai történet lett a Fradiból, és akkor onnantól a sport már hova lesz? Tehát akkor elvész. És valahogy ezt kéne, tudom, a szurkulás az más, meg hogyha én fan vagyok, az megint csak más, de valahogy ezt kellene megérteni, hogy ez már politika lett, ebből politika lett. Ez kirakadt történet lett. Emlékeztek, mikor Orbán Viktor azt mondta, hogy az a baj, hogy csak egy Fradi van? És akkor mindenki ki volt akadva, hogy és azt kéne még a többi csapatba is ennyi pénz meg izé, de Orbán Viktor szempontjából ez egy logikus gondolkodás volt. Ő azt mondta, hogy csináljunk ilyen sikeres csapatokat, és akkor a sikeres foci csapatok majd a teljesen nemzeti közös kincsé értékké válva azt a hangulatot fogják árasztani magukból, és adják át a választóknak, hogy lám, ezt a Fidesznek köszönhetjük. Tehát volt ebben politikai logika, csak baromi hülyes volt, baromi sokba került, meg és nem, hát még nem is sikerült.
3: Össze. Igen, ráadásul. Nem jött össze, abszolút.
2: Találtam párhuzamokat a politikai dimenzió, a politikai identitás működés és a szurkolói között. Nagyon izgalmas. És szerintem ez
4: egy az egyben, nem?
2: Nem teljesen.
4: De majdnem.
2: És valamilyen okból a futballszurkolók, hogy is mondjam, nem tudom, előző adásban úgy fogalmaztál, hogy inkább a 100 mencer, mint egy Navracsics.
4: Aha.
2: Hogy a futballszurkoló a mencer. A politikai mezőben meg Navracsicsokat találsz, nem mondom, hogy mire gondolok.
4: Na.
2: Ugye volt egy ilyen felirat
3: érdekel, hogy ez mire
2: is, hogy 25 milliárd kevés, a Ferencváros minden pénzt megér. Tehát ez a felelősségünk a teljes eltagadása a cinizmussal. Tehát transzparensen, nyíltan negligálják a jogi és gazdasági kereteket. Nem vitatják, hogy az infrastruktúra...
4: A Molinum volt az egyiken, ugye?
2: Igen. Tehát nem vitatják a szurkolók azt, hogy ez a pénz, amit a Fradi városra kaptak, ez játékos vásárlásra és működésre élték fel. Erre következtetek ebből a feliratból. Persze ez még nem bizonyított. Egyszerűen felette állónak gondolják a klubot, és nem érdekli őket az elszámoltathatóság. Nincs törvény, nincsen jogállam, klub van, ami identitásunk van, ami törzsünk van, aminek uralkodnia kell. Ezzel szemben a politikai mezőben non-stop megy az erkölcsi relativizmus. Ha a saját oldal követel nyilvánvaló jogsértés vagy korrupciót, a szavazó nem a tettet kezdi el védeni, hanem azonnal kontextusba helyezi. Akkor jön a történelmi bűnlajstrom, ellenfél vélt vagy valós vétkei.
4: De ezt kaptad a Fraditól. Ugyanezt a működési modellt kaptad a Fradi sajtóosztályától.
2: A Fradi sajtóosztályától, de nem a szurkolóktól. Nem a szurkolóktól.
4: Mondom, a szurkoló
2: jelzi, hogy nem kell itt a játék, hogy most akkor Kele János, meg most ő tényleg a klubot támadja, vagy csak egy oknyomozó újságíró, aki esetleg be akarja bizonyítani. Nem. A klubunkat támadja azzal is, hogy adott esetben nem tudjuk ezt, de lopás gyanús esetnek megy utána.
3: Hát de ez is erkölcsi relativizmus, sőt, kiiktatása.
2: Nem, ez annak a kiiktatás, ezt kikapcsolod. Ez nálunk nem játszik a jogállamiság. Nálunk az játszik, hogy ez árt-e a klubunknak, vagy nem. És nem érdekel minket az, hogy lopott-e, vagy nem. Ne adj Isten, egy párhuzamos dimenzióban. De el nem tudok ilyet képzelni.
3: Ez világos, kiderülne... ez ellentmond egy társadalom működésének.
4: De én ezt szurkolói szinten megértem, egyéni szinten, csak maradjon is ott. Tehát, hogy én ezt érezhetem, és bárki érezhet,
2: nem mond ellent.
4: Teljesen izé, tehát érezze ezt a szurkoló, hogy támadják a csapatot is minden. De ezt tartsa otthon négy példa. Fal között, és abban a pillanatban, hogy kiviszi ezt az érzését, és már fenyeget miatta, ott válik problémává.
2: Mondok egy példát, sajnos nagyon sok tiszta szimpatizáns, a választás megelőzően,
4: a Fideszes,
2: akik mindent feltetek egy lapra, hogy itt rendszerváltásnak kell bekövetkeznie, átléptek olyan ügyeken, mint mondjuk, hogy karaktergyilkosság. Gyakran hozom ezt be. Ez a Zsolti bácsis ügy. Én adásban szerepeltem olyanokkal, akik elmondták, hogy nem baj, ha nem igaz, és még nincs bizonyítva, akkor is ezt beszéljünk róla, mert hogy ez a semmilyen Zsolt amúgy mit okozott Magyarországnak, és hányszor hazudott, és ő mit csinált, és mihez asszisztelt, és izé. Ilyenkor mondunk le arról, és abban a pillanatban ott, akinek ez a száján kijött, és azok, akiket ezzel a véleményével képviselt, és én elolvastam utána a komment falat, hát nem velem értettek egyet a többség, hanem úgy 100-ból 99 engem elküldött, tudjátok hova, őt meg fölemelte, hogy igen, hogy ezek már annyit loptak, annyi izé, hogy tök mindegy, hogy ez most igaz, ez a Zsolti bácsi, vagy nem, jó helyre megy az ütés. Ilyenkor is kiiratkozunk a jogállamiságból, csak szeretném jelezni. És lemondunk arról a szuverenitásunkról, hogy minket a jog még védhet. Mert éppen akkor a saját törzsemnek az érdekeit előrébb helyezem. Ugyanezt történik most a Fradi szurkolók esetében.
3: Én mondjuk 80%-ban egyetértek azzal, amit mondasz.
2: Akkor a 20-at nem akarom meghallani.
3: Csak azt akarom ehhez hozzátenni, hogy azért a semmilyen Zsolt maga is eléggé magára húzta ezt az ügyet.
2: Tehát ismerem, most akarom ezt az érvelést.
3: Visszakeverni, de hogy azért így nem tett
2: nagyon
3: meg mindent
2: nagyon nem szeretem
3: azért.
2: Ezt az érvelést.
3: De miért nem?
2: Mert valakit nagy plénum előtt valamivel megvádolnak, és te elvárod azt ott abban a pillanatban, hogy neki így kellett volna reagálnia. Ha nem így reagált volna, ugyanilyen narratíva alakult volna ki, hogy lám, hallgat, mert tudja, hogy bűnös. Nem ilyenkor, az a helyzet, hogy nincs jó válasz, engem már vádoltak meg oktalanul, karaktergyilkossági szándékkal, tudom, hogy ez milyen helyzet, nincs jó válasz, úgyhogy nem értek veled egyet, csak én szeretem volna.
3: Hát egyébként egy politikustól, aki 30-35 éve ezzel foglalkozik, egyébként ennél egy jobb reakciót elvártam volna, és itt a 20%-ot be is fejezem, de szóval
2: nincs bizonyítva, és nálam pont a végén. És amit meg most te csinálsz, az nálam ez a jogi szörszál hasogatás, meg pszichologizálás, meg erkölcsi relativizmus. Szerettem volna, bocsánat.
3: Nem, ebben nem győzzük meg egymást,
2: nem,
3: de
2: nem is
3: 80%-ban mondom, azért teljesen egyetértek ezzel.
2: A másik még az Istvánra reagálva, hogy én a Kele esetében azért, tehát én azért nem akarok belemenni ebbe, hogy az egyik ilyen, másik olyan, mert tök mindegy, hogy mi az én véleményem. Engem jobban érdekel az, hogy ez egy erős érve vagy sem. És a Kelénél is hány olyan kommentelői véleményt hallgattam meg, vagy olvastam, hogy hát ez be nincsen fenyegetés. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy ebben nem lehet igazságot tenni. Én most állhatok bármelyik oldalra, de az, hogy a 25 milliárd kevés a Ferencváros minden pénzt megér, ez fekete-fehér. Nagyon grigálják a jogot, gazdasági kereteket, nem érdekli őket semmi. És ilyenkor tök érdekes az, hogy azok a közszereplő fradi szurkolók, ismert színész is van. Korábban csináltam velük műsort ilyen esetekben, amikor a szurkolók szélsőségességére reagáltattam, akkor a bajban vannak. Mert a klubot szeretik, és nagyon nehezen kritizálják a szurkolókat.
3: Ez nehéz,
2: és
3: ez
2: mélységes kus van, és én attól félek, hogy emögött nem is ez a lojalitás van. Mert simán mondhatná azt, hogy elmennek a francba. Én szeretem a csapatot, ők elmennek a francba, én is hadd szurkoljak nekik, hanem félnek tőlük. Félnek tőlük.
4: Hát, inkább ez lehet, mert hogy anyagilag nem a szurkolók tartják el a csapatokat, mert más a történet bármelyik valóban komoly foci csapatnál, Nyugat-Európa, vagy bárhol a világon, mert ott a szurkolók tartják el. Tehát ott nincs mese, ott hogyha hibázol ilyen szempontból, ott akkor csúnya következménye van, de Magyarországon?
2: Ja.
4: Magyarországon semmi. De ez még szomorúbb, amit mondasz.
3: Igen, ez nagyon rossz helyzet egyébként.
2: Oké, nem folytatjuk. Németh Balázzsal. Wow, tök jó téma.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Németh Balázssal folytatjuk, és Pogány indulóval, ugyanis, ha jól tudom, duettezni fognak, és egy közös koncertsorozatot jelentettek be a minap. Németh Balázs tamburán játszik. Egyáltalán volt vicces, bocsánat. Na, Németh Balázs fideszes parlamenti képviselő élesen bírálta a megújult közmédiát, miután az M1 műsorra tűzte Pogány induló Sziget Fesztiválos koncertjének részletét. A volt hírolvasó... Így fogalmaz az egyik portál, így fogalmazom ezt.
3: De jogos, hát figyelj. Hát,
2: hírolvasó.
3: Figyelj, mindig, hát de ez úgy van, hogy
4: a pályafutásod
3: során elérsz valamiféle csúcsot, akkor utána
2: arra
3: kell hivatkozni.
2: Hát mint a szomszédokban, hogy főügyelő úr, amikor kutyának mondja az Sümegi.
4: Igen.
2: Sümegi Oszkár opera énekes, amikor már régen nem csinálja, akkor is ugye erre kell hivatkozni. Szóval a volt hírolvasó globalistának és szélsőségesen liberálisnak nevezte a lépést. Kisfogásolva a rapper, de a szövegeiben és színpadi megnyilvánulásaiban megjelenő droghasználatot. Jó, hát nagyjából ennyi.
4: Ez már a szilveszteri adás előre felvétele.
2: Igen. Na, Németh Balázs még mindig nem érti a fiatalságot, ez a provokatív állítás. Ti jöttek.
3: Ezt, még mindig.
4: Mi az, hogy a fiatalságot? Hát más sem nagyon ért szerintem.
2: Van még szó, amit megkérdőjelezte? Mi az, hogy érti? Na. Hát na, nekem, mondjatok valami okosat.
4: Nekem az az érzésem, hogy Németh Balázs úgy általában elég kevés dolgot ért mostanában a világból. Nem szeretném őt sem megbántani.
3: De ez mindig is
4: nem, igen, de szóval, hogy én nem nagyon láttam olyan megnyilvánulását, mondjuk ugye a kampány során neki voltak talán a legjobb.
3: Ezt a szót kerestem.
4: Legnagyobb hatású.
3: Leginnovatívabb
4: bejelentkezései. Itt hát ugye a kutya kakis videóra is emlékezhetünk, illetve arra, amikor nem tudom, arra emlékeztek, amikor egy ilyen tánc performance-t
3: el van mentve.
2: Elmenteni büszke rá.
3: Rossz kedvem van, már veszem is el.
4: Egy kicsit ilyen, és én ezt tényleg nagyon nehezen tudom értelmezni, hogy egyébként neki mi a szerepfelfogása mostanában. Most túl azon, hogy egyébként parlamenti képviselő, de ugye őt is a Pócs János effektus éri utol szerintem, hogy azért így több figyelem irányul rá mondjuk a parlamenti közvetítések alatt is, mint amennyit egyébként a képességei alapján érdemelne, hogy így mondjam. Szóval szerintem nem csak a fiatalságot nem érti, hanem ő valójában nem tudja, hogy ő hogy viselkedjen, vagy neki ki a célközönsége, vagy hogy akkor ő most egy ilyen, szóval van neki egy ilyen passzívan szórakoztató funkciója, vagy tehát, hogy én tényleg nagyon nehezen értelmezem az ő megszólalásait, és itt a Pogány induló kapcsán, hát nem tudom, tehát, hogy miért pont azt, egy csomó más dolgot is egyébként akkor ennyi erővel kritizálhatna. Én a múltkor egyébként csak, hogy a Fidesz házatáján maradjunk, a múltkor, amikor az archív felvételeket tolták a közmédián, amikor még nem indult újra az adás, akkor például egy Beatrice koncertbe futottam bele.
3: Régi.
4: Néztem is egy darabig, és hát ez mondjuk egyébként szintén nem a Vers mindenkinek című műsor. Szóval ez egyrészt ilyen boomerkedés, másrészt pedig minden korszak kitermeli azokat az előadókat, akiktől az aktuális, nem tudom, gyerekek, kamaszok, szülei óvják őket. Szerintem ezzel semmi gond nincsen. Ráadásul a Pogány induló szerintem nagyon fontos ilyen társadalmi, meg kulturális problémákra mutat rá, vagy világít rá. Az ő népszerűségen keresztül egy csomó dolgot meg lehet érteni a nem tudom, hogy mondják népszerűen az E-generáció, meg az alattuk lévőknek az ilyen érdeklődéséből, meg problémáiból.
3: Egyébként igen.
2: Van.
3: Bár már erősen mainstream. Ezt a gyermekem nagyon tolja. Mármint nem a Pogány indulót, hanem magát a műfajt. És hát már ők már mainstream. Tehát már azért nem itt tart. Tehát ez mindig ez történik, nem? Emlékszünk a, amikor a Clash megjelent a Wembley-be, az nekem az volt a halálom, amikor ezt így megláttam. Itt van vége a punknak. Tehát, na mindegy, szóval ez mindig, mindig,
4: hát és aztán a mindig ez történik. Ramones meg Clash pólókat árulnak 4000 forintért. Tehát, hogy
3: jó, de az már abszolút a lecsengés, de ott, amikor élőben. Szóval, hogy most ez a Németh Balázs szerep felfogás, vagy egyáltalán mi az ő szerep, ezen így mélyen elgondolkodtam, pedig nem kellett volna, és azt gondolom, hogy ő viszi tovább a Fidesznek azt az irányvonalát, ami miatt a Fidesz nagyon megbukott. Tehát, hogy mert hogy annak is vannak rajongói, annak is van tábora, de az rohadt kínos. Mert ott ilyen tehát tulajdonképpen minden egyes megnyilvánulásoddal idiótát kell csinálnod magadból. És ezért ez nem egy hálás szerep, de mindaz, amit egyébként ezen a önmagából idiótát csinálással elmond, arra igenis van több százezer ember, aki erre vevő. Tehát most a Pogány indul, jújjújjújjújjúj, annak is lesznek, vagy lesznek olyan Fidesz szimpatizánsok, akik ezzel egyöt értenek, hogy igen, még akkor is, hogyha fogalmuk nincs, hogy mi az a Pogány indul, Németh Balázs mondja, akkor igen. Mert ez a hangulat van benne, ez a megvédünk, és itt van a gonosz dolog, meg Pogány azért az még, pláne az rátesz egy lapáttal, de hogy hát hozzájuk is szólniuk kell, valakinek is Németh Balázs kapta ezt a feladatot, valószínűleg azért, mert nem idegen tőle az, hogy hülyét csináljon folyamatosan magából. Tehát, hogy ez neki így. Ezért ez ilyen egységes. És hogy mi jelenik meg tényleg, tehát amikor tényleg ilyen dalszövegeken, amikor így elkezdik elemezgetni, azért fogadjunk, hogy Németh Balázs üvöltette már csatak részegen a Most múlik pontosan.
2: Jaj...
3: De az tuti, hogy a Csíkzenekar féle verziót, mert ugye az eredeti az nincs meg, de tuti, és így nem gondolt bele.
2: Most elkezdtem gondolkodni, hogy mik ezek a kitiltások, meg amikor valaki mainstream-i változik hirtelen, most egyik kedvenc zenekarom a Green Day, és ők például egy Gilman nevű helyen léptek föl, ott alapozták meg a hírnevüket, Billy Joe Armstrongék, és azt hiszem 1987-től már ott koncerteztek, most ezeket a számokat pontosan kikerestem, és amikor aláírtak 93-ban egy nagy kiadóhoz, akkor automatikusan őket onnan kitiltották. És azt mondták nekik, hogy jó, eddig ide járhattatok.
3: Eladtátok magatokat,
2: köszi szépen, következő évben már MTV-ben is megjelentek, tehát megvolt a szándék, hogy mégis visszafogadják őket egy újabb koncerten, amit már MTV-ben is ott voltak. Utána az már köszi nem, aha. Pedig nagyon hasonló punk zenét nyomtak akkor is, még az első albumkon, amilyen népszerűvé vált, meg világhírűek lettek 94-ben, mint korábban, de ez embereket nem érdekelte ott abban a körben, és én ezt tökre becsülöm, csak a Pogány indulóból kiindulva. A legfurcsább az, és hogy Pogány induló karakterében sokkal több a valódi és organikus konzervativizmus, mint a Fidesz által erőltetett stabil kurzus kínálatban. Ez az én állításom. Uh-huh. Mert hogy mi a valódi konzervativizmus?
3: Ülünk, mint a vizsgabizottság, nem, hogy ezt kifejteni?
2: Igen.
4: De tényleg egyébként.
2: Tehát a valódi konzervativizmus az mindig valami eredeti, valami gyökerekhez visszanyúló, nyers közösség összetartozás, az anyanyelvnek mondjuk a virtuóz használata, és a valóság elhazudása nélküli megélése. És amikor a jobb oldal egy ilyen előadót automatikusan minek is liberális métejnek nevez, tehát ebbe a kategóriába sorolja, mert cigizik, káromkodik a színpadon, akkor az a saját kulturális vereségének az okát mutatja be. Tehát, hogy a Fideszből lehetett volna ez a pánkos valami, az ő konzervativizmusa, akár a kultúrában megélve, és ehhez képest meg lett az a matyóhímzéses, magyarkodós, virtuóz, hátrafelé nyilazós, átélhetetlen szörnyűség. Amit az arcunkba fröccsentettek, mint konzervativizmus. És megjelenik egy ilyen srác, és attól válik népszerűvé, oké, hogy most már mainstream mettől, attól vált népszerűvé, hogy...
3: Nem azt tolja, csak azzal, tehát ez óhatatlan, hogy minél többen rajonganak, érted, az...
4: Tehát hát igen, ez kikerülhetetlen, tehát hogyha hogy népszerű leszel, mainstream leszel.
2: Sokkal magyarabb Pogány induló, mint Németh Balázs bármikori, bármelyik gondolata vagy szava volt, akár a politikai pályája, akár a média pályafutása során. És ez a legmegdöbbentőbb. Tehát Pogány induló, amikor arról regél, arról csinál dalt, hogy ő honnan jött, hogy éri meg a hétköznapokat, annak mi köze van ez az élettelen díszletmagyarsághoz, meg agyon támogatott díszletmagyarsághoz, amit lenyomtak az emberek tolkán.
4: Én abszolút értem, vagy értettem.
2: Tehát az igazi konzervatív, csak szeretném érezni Németh Balázsnak, pogány induló. Tőle kéne példát vennie.
3: De ezt nem fogja így érteni.
4: Szerintem nem érti ezt a gondolatmenetet, de szerintem két dolog. Az egyik, hogy olyannyira egyetértek ezzel, hogy egyébként, ha visszagondolunk, vagy visszanézzük, akkor ugye ez a jobboldalinak lenni az igazi punkság, ez megjelent egyébként a fideszes média korábbi holdudvarainak egy részében.
3: 888.
4: Nagyon, igen, nagyon kellemetlen módon, de hogy, ilyen nagyon erőltetett kellemetlen módon. Pont az organikusság hiányzott belőle, ez az egyik, a másik pedig egyébként ez a Fidesz népszerűsége és a Fidesz körüli celebritások minőségének változásáról, ugye elég sokan értekeztek, mert ugye nem szeretnék belemászni, de hogy amikor tényleg egy ilyen, nagyon, nagyon ajánlom a dokumentumfilmet egyébként Pogány indulóról, egy nagyon tanulságos néznivaló, nem semmi reklám vagy ilyesmi, tényleg aki teheti, nézze meg. Szóval, hogy tényleg egy ilyen alulról jött, nagyon tehetséges előadó, olyan nézettségeket, olyan koncerteket, olyan letöltési számokat tud produkálni.
2: De a letöltési számot azt hagyjuk, azt az érvelésből kihagynám, mert pont azok a műanyag mainstream popzené gyártó előadók azok, akik nulla tartalom van a dalban, jól hangzik, egymás mögé dobálnak értelmetlen szavakat, és ők hozzák a legnagyobb kattintásokat.
4: Persze, de szerintem olyan szempontból fontos a letöltési szám, hogy azért ez is mutatja a népszerűségét, és olyan számokat produkál ez a srác az elmúlt egy másfél évben, amiért mondjuk a fideszes közpénzzel kitömött ilyen énekesek, meg celebek, szóval nem tudom, éveket adnának az életükből, vagy nem tudom, hogy mit adnának érte. És ez az, ami szerintem, ez az, amit, hogyha kicsit kitágítunk, akkor a választási vereség ben sem értettek meg, hogy egyszerűen az, hogyha iszonyatosan sok pénzt beletolsz valamibe, attól ez még nem fog feltétlenül működni. A DPK-któl kezdve a Tóth Gabin keresztül egy csomó ilyen jelenség volt, meg van a Fidesz körül, egyszerűen nem értik a kulturális működését a társadalomnak, hát főleg szintén közhelyes módon ugye fiatalabb korosztályoknak, és a Pogány induló az szerintem minden, ami ennek az ellentéte, és amit ők szerintem tökre irigyelhetnek, vagy úgy képzelem, hogy irigyelnek, és akkor ráküldik a drogügyi kormány biztos tavaly, nem tudom, emlékeztek, tehát szerintem ő akkor akad be a fideszeseknek, mert hogy így
3: de azért ő nem annyira, viszont nem annyira alulról jön. Ugye, mint a dokumentumfilmből is kiderült. Tehát én alulrabról jövök. Egyébként nekem a Fidesznél ez baromira idegesített folyamatosan, és én nagyon sokat írtam, megbeszéltem is erről, amiről beszéltetek, ez a színes, szagos, matyó hímzett, piros posgás egész. Azt mondom, hogy engem az olyan rohadtul idegesített. Ugye egyrészt a néptáncos múltját, sokszor beszéltem, de ez benne volt. A vidékiségem miatt, meg a mai napig élő ezer szálon vidékhez kötöttségem miatt, hogy tudtam, hogy egy nagy kamu az egész. Annyira üres volt, annyira gagyi volt az egész, és annyira rossz volt nézni, hogy ezzel át tudnak verni embereket. Ez pusztítóan idegesített, és az egyik legjobb a magyar társadalom szempontjából, hogy ez a lufi, ez kipukadt a Fidesszel együtt, mert ez borzalmas volt. Miközben le is nézték egyébként a vidéki szavazóikat egy az egyben, meg hát kihasználták őket, meg a középkor, földes úr, minden, igen. Feudalizmus.
4: Ugyanazt csinálták, mint a futballal, hogy közben meg egy csomó embertől elvették annak az örömét, hogy megélje a magyarságát, kizárták, ugye haza nem lehet ellenzékben, tehát hogy miközben nagyon gagyi volt az, amit ők kínáltak.
2: De így lehet nagy tábort építeni, és ez mondjuk a rendszerváltásnak volt egy nagyon súlyos hiányossága, hogy ott az alapító atyák nem találták ki azt, hogy akkor a magyarsághoz hogyan vezetjük vissza a népet. Kinyílt ugye a nyugat, nem akarok nagyon messzire menni ebben, csak ott született meg az, hogy minden egy picit műanyag lett. És ha van egy szorongó társadalom, amelyben ezt már sokat beszélgettünk, ezt a hihetetlen szorongás mennyiséget nem oldjuk valamilyen módon, a szorongó ember egyszerűen maga mélységében nem tud dolgokat megélni. Nem tud. Nem tudsz mélyen kapcsolódni általános értékekhez. És ezáltal nem tudsz megszerettetni dolgokat. Ezért olyan kínálatot kell adni nekik politikailag, nem kell nyilván, mert jó lett volna másképp van ez, amit mindenki ért. Ezért van az, hogy főműsoridőben gagyi trash realitik meg látjuk, milyen műsorok mennek a legnagyobb kereskedelmi csatornákon, ahelyett, hogy mondjuk gondolkodásra serkentő, vagy mély érzelmeket kiváltó, az intelligenciába belehasító filmek lennének. Ennek pont ez az oka, hogy mindenkit lefedjen, és ilyen műanyag megélések legyenek az általánosak. A hip-hop sosem a templomi erkölcsről szólt, és szerintem itt nekünk van egy hatalmas félreértésünk. Én nem gondolom hülyének Németh Balást, és a Fidesz kommunikációs osztályán sem ilyenek működnek. Az, hogy ő így mondhatja magáit, és ő ott van a parlamentben, annak oka van. Szerintem ő a 60 pluszosokhoz szól. Megállás nélkül.
3: Hát ezt mondtam. Ezt mondtam én is, csak pogányindulósabban, nyersebben.
4: Igen.
2: Neki tényleg minden megmozdulása, ez a felháborodott kis nyugdíjas. Uh-huh. Úgyhogy életkorban meg, hát nem a fele, de még azért jócskán.
4: Nem véletlen, hogy őket táncoltatta meg.
2: Igen. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem ez tényleg egy szerep. Lehet, hogy
3: önazonos.
2: Lehet, ezt nem tudjuk, hogy mennyire az, de hogy amit ő visz, az még mindig az idős tábornak szól. Mert hogy valaki ennyire ne értse a fiatalságot, hogy visszautaljak a provokatív állításomra, egyszerűen nem tudom elhinni. Nem tudom elhinni, hogy valaki ennyire fafejű legyen. Hogy nem látja, hogy tehát amikor ő ilyeneket mond, azzal pont azt a fiatalságot tolja még messzebb saját
3: de
2: magától.
3: De neki ez a feladata. Mármint, hogy neki ezzel
2: nem kell hibaként azonosítottak a Fideszen
3: belül. De neki ezzel nem kell foglalkozni a pont, azért mert nem, a Fideszen belül nem ez a célközönsége. Aztán, igen, hogy most mennyire hisz benne, mennyire nem.
2: Igen.
3: Hát figyelj, ha nem hisz benne, akkor baromi jó színész.
4: Igen, nem, tényleg úgy tűnik, mint aki komfortosabban, de igen, hát iszonyú jó pénzt keres ezzel, szóval innentől kezdve.
2: Meg nem egy nehéz.
4: Nem lehet egy magyarázat.
2: Tehát azért ezek nem olyan bonyolult
3: szerepe. Nem.
2: Tehát igen, bármikor odaültetnének valakinek eszébe jött, tehát nekem ez így. Tehát
3: ja, hát ez egy ilyen
2: tudok minden embert.
3: Tulajdonképpen ilyen, mindig arra kell gondolnod, hogy milyen Facebook hozzászólást írnál éppen, nem? Tehát, hogy ez kb. Ennyi. Most akkor elégedett. Most felháborodunk. Semmilyen mélyebb tartalom nincs benne. Viszont, ha mely szóba került ezek a trash műsorok, én csak egyet hadd említsek meg. Én a Házasság első látásra című műsort, amelynek most megtekintettem két epizódját, teljesített.
2: Észre róla kritikált azért?
3: Nem tudok, mert annyira felcsesztem magam. Tehát én azokat a pszichológusokat, akik ebben a műsorban részt vesznek, én eltiltanám a francba.
2: Halmelinda benne
3: örök,
2: van.
3: Örök életre, de komolyan. Komolyan. Ez szerintem ezt a pusztító mintát tolni,
4: úgyhogy
3: ők pontosan néztem, tudják, mert ha ők pszichológusok, néztem, pontosan tudják, hogy mit művelnek ezek az emberek egymással is, ők mit művelnek azzal, hogy őket egymás mellé, én ezt büntetném ezeket az embereket azzal, hogy nem hagynám őket praktizálni, komolyan mondom.
2: Diktatúra.
3: Nem adhatná, egy pszichológus szerintem egy ilyen műsor az nem adhatja a nevét. Mert pontosan tudja pszichológusként, hogy nem csak a társadalomra, az egy dolog, de hogy magukra a szereplőkre is milyen kártékonyan hat az egész.
2: Kömény.
3: Belekényszeríteni embereket szemmel láthatóan bántalmazó kapcsolatba. Majd azt magyarázni nekik, hogy nincs gond, és majd összecsiszolódtak. Nem ám könyörgöm.
4: Szerintem is penetráns ez a műsor, pedig azt hittem, hogy a házasodik a gazdánál nem lesz rosszabb, de ez rosszabb.
3: Ezt még nem néztem majd.
2: Na jó, fújjunk egyet, aztán kezdjük az utolsó etapot, egy kis oktatást gondoltunk még.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai

0: zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos meleg idő, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tűz két lakásra, 3 erkélyre is tovább terjedt, valamint több épületet is veszélyeztetett. A fővárosi Stefánia úti társasház víz- és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Oktatással folytatjuk, mindenkit üdvözlök ismételten.
3: De ez olyan lehangoló volt. Rétvári Bence mocsadék aljas hazudozási sorozatában folytatjuk.
2: István.
4: Ezek az előbb a Németh Balázsnál olyan jót neveztünk.
2: Na mondd el, hogy mire gondolsz.
3: Hát, hogy áll egy Rétvári Bence nevű politikus, pontosan igen, tudja, hogy hazudik és egy hetet tolja. És tudom, hogy ebben semmi extra nincs, ha már politikusokról beszélünk, bár ez egy ilyen...
2: Hol a bizonyíték?
3: Hát úgy, hogy egy 3 évvel ezelőtt a Klubrádiónak adott interjúból kivágott mondatokat vágnak Lanner Judit fejéhez azzal, hogy most azonnal mondjon le, mert nem tiszteli, nem becsüli a tanárokat, és minden igazgatót ki akar rúgni, és egyébként is mi az, hogy ilyen iskola, meg olyan iskola bezárás, miközben Lanner Judit ebben a 3 évvel korábbi interjúban épp a Rétvári Bence féle oktatási vonalat és annak pusztító hatásait kritizálta. Tehát ennél, és Rétvári Bence elméletileg egy kereszténydemokrata politikus, nem? Ha már frakcióvezetője a pártnak. Gyakorlatilag, amikor odaáll az ember, és újra, és újra, és újra elmondja ugyanezt a vádsorozatot, mint ma is a parlamentben, akkor újra, és újra, és újra pontosan tudja, hogy hazudik. És ezért azt gondolom, hogy egy sima politikusnál nem lennék ennyire határozott, vagy keményen fogalmazó, de egy kereszténydemokrata politikusnál igenis azt kell mondani, hogy fúj.
2: Fúj. Uh-huh. Sok ügye volt mostanában Lannert Juditnak, ugye a debreceni és szolnoki polgármesterek kizárása, persze, az más. Persze. Ugye a pedagógus képzés megszüntetése az NKN is, ugye ez a manipulált felvétellel indított támadás, ez a harmadik, amivel te most itt kezdtél. Igen, ott érdekel ez a sztori, hogy mondjuk tegyük fel, hogy egy politikus hazudik, hogy azt ugye mivel magyarázza magának, és akkor visszaugrom a Fradis témára. Egyszerűen ez a erkölcsi mérce kibe kapcsolható, ha el tudod hitetni, hogy a politikai közbeszéd ilyen eszközöket kell használni, és ha te nem használod, akkor téged fognak eltaposni, és a te pártodat. A KDNP most abban utazik, hogy egyáltalán létezhessen, mert talán ők is érzik azt, hogy itt hamarosan majd egy ilyen szkizma lesz.
3: Azt vágom.
2: És egyedül kell majd villantani valamit, úgyhogy beleállnak minden populista témába. Tehát nincs kérdés számomra, hogy Németh Balázs is bizonyos megszólalásainál pontosan tudja, hogy ott csúsztat, ott nincs igaza, ott izé, de szerintem ők már régen elhitették magukkal, hogy oké, ez a politika, ennek így kell működnie, ha ő csinálja a túloldalon, akkor nekünk is csinálni kell, ha Horn Gyula elkezdte ezt az ígérgetős politizálást, akkor nekünk is bele kell szállni, mert ez lett a módi. Nem, nincs rá
4: olyan. De ez olyan gyerekes, nem? Tehát, hogy erre mondta az általános iskolai tanítónéni, meg mindenki, gondolom, nem csak az enyém, hogy mert hogyha a Pistike beleugrik a kútba, akkor neked nem kell utána ugrani.
2: De amúgy kell.
3: Valamilyen mindig kérdő Pistikét hoznak fel.
4: Igen, sajnos, és most nem azért néztem rá, hát, mert hát, gondoltam.
2: Ha Tiborc ugrik, akkor én utána ugrom.
4: Hát a,
2: bármelyik kódba is megmenteni, és már nem kell dolgozni.
3: Megpróbálom, a pinkódot még mondd meg, már úgyis mind.
2: Hova ástad az aranyat? Na jó.
4: Szerintem nagyon gusztustalan a KDNP, egy nagyon gusztustalan formáció, és mondom is, hogy miért, mert egészen adáig, ameddig nekik előnyös volt ez az összebútorozás a Fidesszel, addig ugye folyamatosan fejtegették, hogy mennyire összetartoznak, és hát igazából ez egy milyen fantasztikus koalíció, és nem tudom, micsoda. És amikor borul a Billy, meg bezuhan a támogatottság, meg amikor elbukják a választást, akkor hirtelen a saját identitásukat kezdik el keresni.
3: De ez nem az ő döntésük volt.
4: Hát ez világos, de ez ettől még szerintem iszonyatosan visszaes, amit csinálnak.
3: Igen, csak hogy nem, tehát még az se történt meg, hogy ők mondták volna azt, hogy legalább akkor most próbálunk egyedül meg, ez se az ő találmányuk volt, nem az ő döntésük, ez egy nem létező formáció, és
4: hát
3: irgalmatlanul károsak egyébként szerintem is a kereszténységre.
4: Nagyon-nagyon károsak, tehát hogy egyébként Juhász Hajnalka és Rétvári Bence szerintem többet árt a keresztény demokrácia, nem tudom, ilyen alapeszményének, meg a keresztény gondolatnak úgy általában, mint, hát szóval nem tudom, mint nagyon sok minden más, mint a katolikus egyház ténykedése, mert hogy én egyszerűen nem értem, hogy ők mire gondolnak. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy Rétvári Bence, aki tulajdonképpen végig, hát ilyen minimum államtitkári, ilyen államtitkári pozíciókban volt a NER alatt, ugye volt az ember minisztériumban, ahogy szokás mondani, meg a belügyminisztériumnak is volt parlamenti államtitkára, vagyis, tehát, hogy ő nem egy legutolsó képviselő volt egyébként ebben a rendszerben, hanem magasabb pozícióban volt, és pont az oktatás kapcsán, szóval, hogy van képe 16 év teljhatalom, és a teljhatalom körül, alatt, mellett, miatt elkövetett az oktatásban tényleg ilyen évtizedekre behozhatatlan rombolás után egy összevágott videóval ilyen fekete kampányt csinálni, az szerintem az még egyébként a Rétvári Bence
3: azért ez elég.
2: De csak
4: ez nagyon.
3: De ez kemény.
2: Ezt megint félreértitek.
3: Rétvári Bencénél még keményebb. Tehát igen, igazad van, a KDNP most önálló arc előtt próbál rajzolni magának, de miért egy ilyen...
4: Hát ez egy nagyon ellenszenves arc.
3: Nekem csúnyább szó jutott eszembe, hogy köszönöm szépen. Miért azt a testrészt rajzolják magukra, nem?
2: Azon csodálkozom, hogy ebből nincsen nap mint nap ilyen.
3: Több.
2: Mert nekik most, tehát most a Fidesznek a saját tábort kell megtartani. Bocs, a Fidesz-KDNP-nek basszus, jaj, hányan írtak, hogy lépjen ki a Fideszből Navracsics, és akkor hát akkor már átlépett több KDNP-be, hagyjuk már ezt a baromság. Úristen, mintha létezne a két párt külön, ne, léci ezt ne. Tehát ostom már hol tartottam. Szóval
3: most
2: a megli... Jó, köszi.
3: Hát csak, hogy
2: gyűlöli a Fidesz.
3: Az emberiség azon kevés részéhez tartozom, várja. Akinek van.
2: Orbán gyűlölő
3: KDNP-s. Csalódom, most nagyon csalódott.
4: Volt ez az EP képviselő, vagy van, aki ugye bennmaradt a néppártban.
3: Útszélén hagyásban van.
2: Most a jelenlegi tábor megtartása, ez a stratégia.
4: Ez sem egy jól nekik a számok
2: alapján. Igen, csak annak a tuti magnak, tehát ott megy ez a kapcsolás, mint a Fradinál, kikapcsolják, hogy most akkor 25 milliárd és esetleg ellopták. Te tolja, támadnak minket. Neki ennyi kell. Bármit megtehet. Érted, amit mondok? Neki nem kell olyan hangfelvételt használnia, ami valódi. Nem tudom, mennyire érthető, mert a tábora nem fog most semmit megkérdőjelezni.
3: De nem érdekel a tábora.
2: Tudom, de ő elmondja az értelmezést.
3: De értem, hogy ez így működik benne.
2: Egyet értek veled is, csak nyitok egy új dimenziót, hogy most én azon csodálkozom, hogy ebből nincsen tucat szám, hogy még több. Érted?
4: Hát de nem tartják meg a tábor.
3: Most mentek fel a szerre, majd most jönnek a KDNP-s.
4: Most hallgatják a műsort, és gyorsan csinálnak egy csomó ilyen.
2: Bence.
3: Milyen jó lesz, nem figyelj, de ilyen új műfajokkal ismerkedhetünk, hogy KDNP-s lejárató kampány. Keresztény demokrata sározás.
4: Én szívesen adok nekik egy tanácsot tök ingyen, hogy ne így csinálják a szavazatszerzést. Hát, hogy ne ilyen módon, ne ilyen témákkal, és ne ilyen arcokkal. Tehát, hogy amúgy minden
2: simmel. Most Rétvári Bence így megállt egy pillanatra, amikor meghallotta ezt a
4: mondatot. Juhász Hajnalka is összerezdült.
2: Összenéznek Juhász Hajnalka, ne így csináljuk.
3: Jó, azért Latorcai hátország, azért az Istenben van, kis familiálisan semmilyen hátország, azért nem rossz. Nagy jövőt jósolok én a Keresztény Demokrata Néppártnak.
2: Ja, van miért. No.
3: Nem akarok türelmetlen lenni, de azért egy 2030-as választásokon való önálló indulás
4: szerintem nem kizárt.
3: Pillanatra egy felpesdített, na.
2: Na István, mesélsz kicsit arról, hogy már Kiszai Péter miért állt bele Lannert Juditba?
3: Ja, miről?
2: Figyelj, mesélsz máshogy.
3: Aztán az Dévényi három kíváncsi. Egyébként reggelente az megy, hogy a fene egye meg a közmédiát.
4: Igen,
3: régen. Egy-két hónappal ezelőtt, vagy héttel ezelőtt még jó kis régi magyar filmek mentek reggel, nem megyen most meg három kíváncsiság.
4: Igen, de így bírok, lehetett látni, hogy például...
3: Nem bírok megszabadulni.
4: Bíró Ica és a Deus John Motor versenyeznek egy...
3: Te is azt nézed reggel?
4: Erdőben. Igen, azt szoktam, mert...
2: Milyen szerel lehetett annak a szerkesztője a műsornak? Azt tudjuk, hogy ezek nem kívánságok voltak, amiket teljesítettek, hanem kitalálták ezeket a PR baromságokat.
4: És én nagyon szeretnék erről egy
3: Józsika,
4: műsort,
3: elmondom,
4: egy kutatást,
3: mit fogsz
4: egy podcast sorozatot, ezt erről a három kívánság.
3: Komolyan.
4: Csodálatos. Szerintem egy csodálatos történet, ne vicceljetek.
3: Ne tartsuk már felszínen ezt a műsort.
4: De hogy lehet nekem ilyeneket fáj, kitalálni? Tudod? Tehát, hogy tényleg ez a... szerintem csodás.
3: Na, hogy azt...
2: Ne, hadd mondjam el, eszembe jutott az a sztori, hogy egy gyerek el akarták hitetni Magyarországon néppel, hogy a gyereknek az volt a kívánság.
3: Melyikre gondolsz?
2: Próbálom összeszedni magam, de az, hogy nincs olyan eleme. Nincs olyan eleme, ami hihetetlen. Jó, kettő ilyen is van, de Pataki Attila Batman jelmez már nagyon
4: ideig. Hát ez Isten égen.
2: Azt a gyereket a pszichológushoz kéne vinni, aki egy ilyet leír.
4: Szerintem az
2: összeset. Mi bajod, barátom?
4: Szerintem van egy ilyen három kívánság gyerekek sérült csoport.
3: Pataki Attila Batman jelmezőben mi a baj?
4: De tök sokat szerepeltem, hogy a Pataki Attila is.
3: Ott a
4: három kívánságban.
3: Gyerek csak előre látta a jövőt, hogy majd egy másik dimenzióba kerül a művész úr.
2: Oké. Okay, jó.
3: Mennyi, sima izé volt. Térugrás.
4: Mi volt a kívánság? Engem
2: na,
4: már
2: mondja. Na igen, hogy Sirilla György. A Jeges Dunában ússzon, És egy csónakról az úszás közepén
3: teát?
2: Elfogadjon macesz gombócot. És aztán forró macesz gombócot
3: valami rémlet, hogy tálcán nyújtották át. Igen. Igen.
2: De most tényleg képzeljétek el azt, hogy szülők vagytok, a gyereketek ezt leírja. Fie, apa, szeretném a három kívánságom. És van egy kívánságom, és szülőként a kezedbe veszed ezt, és ezt elolvasod, és mi az első gondolatod, hogy inkább nem tudom, ilyen halott embereket rajzolgasson papírlapokra, de júj. És akkor viszed valahol egy szakemberet.
4: És azért kell pár kisfiú, akiknek az volt a kívánsága, hogy a kiskunfélegyházi ötösikrekkel olyan csoki pudingot egyenek, olyan csoki pudingot, amit a Kudlik Júlia főz és szolgál föl neki.
2: Ki már? Ez
3: is jó.
2: Hát ki már?
4: Ez hát, is csodálatos. Tehát
3: mondjuk legalább azt kívánták, ja, ezt nem tudták, nem volt még technika hozzá, mert azt lehet volna, hogy az ötösikrekkel szelfizni, nem? Abban már van kihívás.
4: És Kudlik Júliával és a csoki pudinggal. Szerintem ebben egy podcast sorozat benne van egyébként ebben a topikban.
3: A Sirilla Györgyes kívánság az nekem úgy hangzik, mint a népi folklorban fennmaradt átok, nem? Ó, hogy a Sirilla György a Dunában úszva.
4: Jéges Dunában, egyen veled macezgom.
2: És ezt akarod nézni?
3: Nem olyan?
2: Tehát érted, bármit kívánhat, nem? Mert elhozzák a David Hasselhoffot. És akkor mint a ő beültetik egy Trabantba. El tudom képzelni, hogy egy gyereknek ez kívánság. A Knight Rider baromi népszerű volt akkor itthon. Tehát hihető. De érted, bármit kívánhat az a szerencsétlen gyerek, és nem David Hasselhoff jut eszébe, nem az, hogy találkozni akarok mondjuk Supermannel.
3: Há, vagy Pamela Anderson.
2: Vagy
3: az egy
2: Az apuka kívánság.
3: Fiam, azt írta.
2: Hanem ez, hogy a Sirilla gyögyeges Dunában úszon, és egyen matesz gombócot.
3: Aha.
2: Jó. Oké, túléptem ezen. Aztán feldolgoztam. Ki kellett beszélnem, na?
3: Tehát Lannert Judit.
4: Aki nem szerepelt a három kívánságban.
3: Aki, igen. Az történt, hogy a Debreceni Egyetem évnyitóján hát furcsa módon kezdődött, mert hogy Lannert Judit oktatási miniszter kérésére Papp László polgármester nem vett részt az ünnepségen. A város vezetője ezt élesen kritizálta a közösségi oldalán, ráadásul azzal vádolta a minisztert, hogy nem tiszteli sem az intézmény, sem a várost.
2: Oké. Okay. Jó.
3: Ennyi?
4: Hát,
3: na gyerünk, tiszások, most mutassátok meg, hogy hol van ez a kritikai véna.
2: Hát ez a monopolizálás a depolitizálás helyett. Tehát ezt így, nem szerencsés. Utálom ezt a kifejezést, nem is használom.
3: De ugye ez történt?
2: Ez nem oké.
3: Mert hogy van, ez az olvasata, most én nem bízzél csak, hogy ez történt, próbáltam ennek így utána nézni, de hogy mindenhol ez a hír jött szemben.
4: Pont ezt akartam mondani, gyorsan kezdjük el relativizálni. Nem, egyébként szóval én utána kerestem ennek a hírnek, mert ez a hír önmagában így nem szimpatikus.
3: Hát igen.
4: Uh-huh. Finoman szólva, ez egy, úgy is mondhatnám, hogy egy fideszes tempó. És egyáltalán semmilyen hátteret, kontextust, lehet, hogy rosszul kerestem, de kétlem, mert mondjuk azért nagyjából abból élek, hogy híreket keresek, meg értelmezek, meg olvasok, szóval, hogy nagyon furcsa ez a történet abból a szempontból, hogy valójában nem derült ki, hogy és miért mondta, üzente, ez is olyan furcsa, egyik hír így fogalmaz, más úgy fogalmaz, hogy miért mondta Lannert Judit, vagy miért kérte ezt, hogy ne vegyen részt az egyetemi évnyitón.
3: Hát ez az.
4: És lehet, hogy ez önmagában érdekesebb, mint maga a hír. Vagy én még nem lettem.
2: Olyan, mintha zavarban lennénk, és nehezünkre esne Lannert Juditot ebben kritizálni.
3: Ez de nem kritizálni, nekem nem.
4: De nem, én most mondtam, hogy hát ez egy fideszes tempó első
3: ez így van, akkor übergáz.
4: Ezt
2: alaposan el kell magyarázni akkor. Tehát nem teremthet olyan helyzetet, ha ezt jó szándékból csinálta, hogy Márki-Zay Péter ezt félreértse. Tehát, hogy minden erejével ezt
4: Márki-Zay el kell kerülni. Péternek nem megy nehezen a dolgok félreértésre.
2: Oké, értem, de akkor fel kell hívni a 50 embert, egyenként mindenkit, akit ez érintett, hogy itt egyébként erről van szó. Partnere ebben? Kérdés? Ha azt mondja, hogy bocs, nem vagyok partner, mert nekem ott a helyem, már pedig valószínűleg ez a válasz érkezik, akkor valami kompromisszumos megoldást találni. Mert ezt erőből áttolja, az rohadt rosszul néz ki. Nagyon rosszul néz ki. És olyan világba kerülünk, ahol a Fidesz beszél európai értékekről, tanszabadságról, meg mit tudom én, egyetemi hagyományok tiszteletéről. Nem áll. Nem már, és jogosan kritizálhat ebben a helyzetben. Tehát, hogy igaza lesz a Fidesznek ebben a helyzetben, ha ehhez nincs egy jól artikuláltan megfogalmazott magyarázat hozzácsapva. És nekem ez itt a fő problémám. Vagy ha van is, akkor azon kell elgondolkodni, hogy ez miért nem jut el olyan erővel hozzánk, mint ezek a döntések. Hogy miért jut akkor át Márki-Zay Péter, és miért nem Lannert Judit, aki elmondja nekünk, hogy figyú, ez a célunk, ide akarunk eljutni, és ez ilyen drasztikus lépésekben megy.
3: De ebben mi a drasztikus lépés? Mármint, hogy drasztikus, hogy a debreceni polgármestert nem hívják meg, hanem hogy de hogy ez miben viszi előrébb az oktatás ügyét? Már értem, hogy ez mitől lenne drasztikus. Ez nem visz sehova, ez semmi, ez egy nem jó gesztus. Ha így van, csak ez a baj, hogy tényleg nem lehet látni az, hogy...
2: Csak a politika az...
4: Én most se látok semmilyen különösebb kontextusát ennek a hírnek.
2: A politika azért, tehát ne csináljunk már úgy, mintha ilyen aprólékos szakpolitikai lépések sorozata lenne, rohadtul nem. Tehát 90%-a azok ilyen gesztusok. A háttérben megvégzik a munkát, amit jelenleg nem látunk, nem tudjuk, hogy milyen irányokat fognak venni. Látunk terveket, amik nekem baromi szimpatikusok, amit mondjuk az alsó osztályokban szeretnének átütni.
3: Az nagyon. Hát arra ugye beszéltünk is a korábbi is, az végre
4: állagul. Igen, meg jó kis ilyen közérzetjavító intézkedések is vannak már.
3: Tehát, úgy, mint?
4: Úgy, mint amit, hát például a tanórák időtartó.
3: Ja, hogy az, amiről. Ez,
4: igen, arra gondolok, amiről
2: igen, gondolom, ezek, hogy beszéltetek. De hogy a lényeg meg ez. Én tudom, hogy nem ez a lényeg, de a politika meg így ér el az emberekhez. És ha valakinek rossz lesz a szájíze ezután, és rögzülnek ezek a régi toposzok, hogy ezt így csinálják, és olyanok, mint izé, akkor utána egy jó döntés is tűnhet rossznak, érted, amiről
3: persze,
2: beszélek?
3: Persze.
2: És meg egészen már eljut hozzád, és már prekoncepcióid vannak. Ez egyébként tök semleges vagy jobbító szándékú lépések ügyében is, mert mondjuk volt előtte öt ilyen. Szóval ezeket nagyon oda kell, kommunikáció
3: is fontos. Én is azt mondom, hogy nekem ez most így lóg a levegőbe, és ez nem relativizálás, csak egyszerűen se a Tisza nem reagált, se Lannert Judit nem reagált, nem mondott senki semmit. Ott van a polgármesternek az állítása, az ezzel kapcsolatos hírek, amik mind őt idézik, és akkor innentől nagyon nehéz kezdeni ezzel bármit is, mert mondom, ha ez tényleg ez történt, az nagyon nem jó. Ha meg nem ez történt, akkor meg hol van a reakció? Tehát,
4: lehet, hogy még vagyok újságíróként. Rétvári Bencére reagálnak, meg azzal vannak elfoglalva, mert az évkezdetkor azért most nagyon elővették Lannert Juditot.
2: Hát mert igen. Beígértek bizonyos dolgokat, és ugye a PDS elnöke, bocsánat, hogy nem szeretem, hogy mást ilyen helyzetbe hozni, ki az, aki rendszeresen...
3: De már megtörtént.
2: Nem ugrik benne, de mindegy. Ő is elmondta, talán az ATV-n is az egyenes beszédben, hogy, és neki ment keményen Lannert Juditnek, hogy hát ígértetek valamit, és mi meg akkor sztrájkolni fogunk, ha nem kapjuk meg a béremelést.
3: Ez a nem pedagógusoknak a béremelése, mint a nem pedagógus dolgozóknak.
2: Igen.
3: De ez most ott van, meg lett ígérve.
2: Csak ez is egy olyan helyzet volt, hogy már sztrájkkal kellett fenyegetőzni, mert nem érkezett érdemi válasz a kormányzat részéről, Lannert Judit részéről. Ezt meg tudom, ezt elmondta ő.
4: Ezt olyan
2: kérdés, nem jön a válasz, hello.
4: Ezt olyan szempontból tudom relativizálni egy kicsit, hogy azért én nem lennék Lannert Judit helyében. Tehát, hogy a szóval, hogy mondjam...
2: Na.
4: Hát, hogyha úgy esik, akkor csak így mondom.
2: Csak ha felkérnek, akkor
4: igen,
2: tudnád
4: ha
2: csinálni.
4: Felkérnek, akkor
3: nem lennék Lannert Judit helyében, bár jobb lennék.
4: Feltűröm az ingújamat. Szóval, hogy tényleg a leginkább, nyilván az egészségügy mellett a legkritikusabb, a mindenkit érintő, a leginkább szem előtt lévő, iszonyatos disznólat
3: az
4: kapott
3: biztos.
4: Meg, tehát
3: az
4: hogy
3: biztos.
4: Mindegyik része tényleg a közoktatás, a felsőoktatás, a nem pedagógus dolgozók, szóval tényleg, na ezért mondtam azt, hogy nem irigylem ezt a káoszt, amit ő örökölt, meg ezt a disznólat, és hát így nagyon könnyű hibázni is nyilván, meg nagyon könnyű, hogy őt megtalálják, és a nagyon figyelj. Nehéz három hónap alatt szerintem rendet tenni egy olyan területen, ami tényleg nagyon alul volt finanszírozva, meg elhanyagolva.
2: Ebben teljesen igazad van.
4: Keresztül.
3: Amit csináltak vele, az meg káros volt.
4: Hát az meg káros volt.
2: Persze. Tény, csak mindenki nagyon odafigyel erre a területre, akkor ne sajnálják a pénzt, vegyenek fel három social médiást, tök komolyan, meg mondjuk oda is nevezzenek ki egy szóvivőt. Mm. És minden nap mondjon valamit, hogy most ezt csináltuk, itt most ez van romokban, itt izé, mert
3: Ez jogos.
4: Ez nagyon jó lenne szerintem is.
3: Na, hát úgyis lett eltelt az idő, reméljük, hogy a tárcánál vették, és hát ki szeretne ott esetleg sajtófűnök
2: lenni. Én nagyon szívesen.
3: Ez milyen hálás meló, mi?
2: Én nagyon szívesen elmondom, hogy mi nincs rendben. Szívesen vállalom.
4: Semmire ajánlkoztunk.
2: És köszönöm a felkérést. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

kerül velünk a kertesség, mikor nincsen más dolgunk, csak kétszer fél liter epresség. A kedvességet, ami a vízből és fákból köszön, ahogy az arcodról eltűnik minden fásult közöny, ahogy az életem örök, nem csak a vához kötöm, s a város fölött szállva a legújabb számom szövöm. Szerettem, ahogy a fákon pihen a leért eső, hogy nagy fehér sirályok bandáznak a cseréptetőn, hogy a terminálon csokrot kap a megérkező, hogy egyszer magába száll 7 milliárd

FM 92.9. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek

0: Spirit FM-en.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt az orosz és az amerikai elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2026. március 31-éig. Ezen a napon Petr Pavel cseh államfő a CT24 hírcsatornának azt nyilatkozta, hogy Csehországnak felül kellene vizsgálnia a Magyarországgal fennálló kapcsolatait, beleértve azt is, hogy Prága milyen információkat oszt meg Budapesttel. A cseh államfő a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közötti telefonbeszélgetésre reagált. És szintén 2026. március 31-én a Spirit FM az Életért című műsorában arról beszélgetett Vogyerák Anikó Pávelka Márta diplomás szülésznővel, hogy mit tehetnek a nők a szülési sérülések ellen.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és Pavelka Mártát köszöntöm a mai adásban. Köszönjük, hogy itt vagy, aki diplomás szülésznő a Czajzel Intézetnél is, te magad is, vagy nem csak, csak te, vagy mások is, tartasz szülésfelkészítőt.
4: Jelenleg én tartom a szülésfelkészítőket.
3: A szülésfelkészítő a Czajzel Intézetnél, ahol lehet, hogy már nyáron nem csak mindenféle vizsgálatra lehet menni, hanem úgy tűnik, hogy majd ott is szülhetnek az adott kismamák. Egy picit induljunk az elejéről, általánosról, aztán majd beszélünk egy konkrét témáról, amit meghatároztatok nekem. Amikor szülésfelkészítésről beszélünk, akkor konkrétan mi az, amire mondjuk te fölkészíted az adott kismamát?
4: vannak csoportos felkészítőink, és vannak egyéni felkészítőink. Egy picit másról szól a két felkészítő. A csoportoson ott általános információkat mondunk el, olyan dolgokat, hogy mik fordulhatnak elő a szülőszobán, amikor megérkezik, mivel fog ott találkozni, mik azok a fogalmak, dolgok, amik előfordulhatnak, hogy ott ne legyen már ismeretlen neki, hogyha elhangzik egy-egy kifejezés, hanem sokkal komfortosabban érzi magát, sokkal nagyobb biztonságban érzi magát egy kismama akkor, hogyha tudja, hogy mi az, ami történik körülötte. Az egyéni felkészítőkön ott viszont sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy mi az, ami neki fontos, és mi az, amire ő kifejezetten szeretne felkészülni, mi az, amit nagyon szeretne, hogy legyen a szülőszobán körülötte, mi az, amit nagyon szeretne elkerülni esetleg, és ezeket beszéljük át jobban. Hogyha van valami egyéni kívánsága, akár korábbi szülése, amit szeretne átbeszélni, akkor ott van erre lehetőség.
3: Mi a tapasztalat, mi az a kifejezés, ami mondjuk egy ilyen csoportos foglalkozáson előkerül, és így nem feltétlen ismerik, vagy lehet, hogy nagyon edukáltak egyébként a kismamák, mire eljutnak 9 hónap alatt odáig, hogy
4: akkor nagyon-nagyon, nagyon, igen,
3: számtalan
4: igen.
3: csoportban benne vannak meg.
4: Így van, igen, igen. Ami újdonságként szokta érni őket, az a gátfák készítésénél egy-egy gyakorlat, vagy egy-egy eszköznek a használata. Az mindig számukra is új dolog, és arra felcsillan a szemük, hogy akkor most van valami, amit itt tanulhatnak. Vagy különböző testhelyzeteket bemutatunk nekik, amiket tudnak hasznosítani a szülőszobán, és előre otthon gyakorolni még. De nagyon sok ismerős dolog is előjön nekik, amik kicsit ilyen mumusok a szülészetben, és tartanak tőle, és nem értik, hogy miért fordulhatnak elő, akkor azokat ott át tudjuk beszélni, hogy mi az, ami miatt esetleg egy oxitocinos infúziót bekötünk, mi lehet a háttérbe, és is sokkal jobban megértik, és hogyha szükség van rá a szülőszobán, akkor könnyebben el is tudják fogadni, hogy mi történik körülöttük.
3: Akkor bontsuk ki ezt egy kicsit, ugye a gátvédelemről igen. beszéltünk, vagy ezt említetted, ami nem egy új keletű kifejezés, de mondjuk azért, hát egy pár évvel ezelőtt, mondjuk ilyen 10-15 évvel ezelőtt szerintem még az én fiatal koromban, amikor kismamák voltak körülöttem, akkor a szülésnek az egyik legrémisztőbb részének tartották azt, hogy hát ott biztos, hogy történni fog velem valami, ami életem végé elkísér, amitől kezdve gyakorlatilag egy életminőségromlásom lesz, és akkor nem igen. ecsetelem ezeket, mindenki vagy tudja, vagy nézzen utána, hogy mi történhet. És még olyan hangok is voltak, hogy pont emiatt annyira rettegtek tőle kismamák, hogy gondolták azt, hogy akkor inkább legyen az, hogy megcsászároznak, mert akkor az is fáj, de azt túl lehet élni, és utána rendben leszek.
4: Igen.
3: Ez már talán változott egy kicsit?
4: Egy kicsit.
3: Még de az valid, hogy félnek a szülés kapcsán
4: igen.
3: ettől?
4: Nagyon, nagyon. Ez egy nagyon kritikus pont szokott a kismamáknak lenni. És épp ezért keresnek meg bennünket, hogy ők nagyon gátvédelembe szeretnének szülni. Egyébként ez annyira nagyon valid, hogy még egy ilyen, tényleg egy 10 évvel ezelőtti szülészeti adatokban is a gátmetszéseknek az aránya az rémisztően magas volt. Mára azért szerencsére ez változott, de még mindig vannak olyan intézmények Magyarországon, ahol mondjuk az először szülőknél rutinszerűen végeznek gátmetszést. Egyre több intézményben változik ez, és mert a kismamák egyre jobban ezt kérik, és erre szükség is van, hogy ezeket minél jobban jelezzék a szakemberek felé, és talán úgy egy kicsit nagyobb nyitottság lesz arra, hogy gátvédelembe legyenek a szülések kísérve. De ez egy nagyon jellemző dolog. Viszont van most már nagyon sok olyan eszköz és lehetőség a kezünkbe, amivel a gátvédelemre lehet készülni.
3: No, mit jelent maga a gátvédelem? Ezt tegyük helyre.
4: Gátvédelem
3: milyen esetben igen. működik? Azt is, mert egyáltalán nem biztos, hogy igen. mindenkire igen. működhet.
4: Igen. A gátvédelem az mindig egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és egy nagyon sok tényezős dologról beszélünk egyáltalán már. Az is kérdés, hogy történhet-e gátvédelemben az adott szülés, vagy nem. Gátmetszést akkor végzünk, hogyha vagy legalábbis ez lenne a terv, hogy akkor végezzünk, és a magyarországi családbarát szülészeti irányelvekben is az szerepel, hogy rutinszerűen gátmetszést nem kell végezni, csak abban az esetben, hogyha a gátvédelemhez szükséges többletidő megadása valami miatt nem megengedhető.
3: Tehát beszéljünk magyarul, túl gyorsan jön ez a gyerek, vagy túl nagy az a gyerek?
4: Nem. Itt arról van szó, hogyha ugye a kitolási szaknál mi hallgatunk szívhangot a babánál. És hogyha ő azt jelzi nekünk, hogy az a plusz 20-25 perc, ami a gátvédelemhez szükséges lenne, az neki már túl sok, uh-huh. és már nem születne jó állapotba, igen, akkor nem kérdés, akkor meg kell csinálni a gátmetszést. A másik eset, amikor gátmetszést csinálunk, az az, hogyha azt látjuk, hogyha nem csinálnánk, akkor egy sokkal nagyobb fokú, akár több irányba terjedő sérülés lehetne, és akkor inkább legyen egy pici metszés, mint egy nagyobb sérülés.
3: No, ez mit jelent magyarul? Tehát szakadhatok?
4: Igen.
3: Szülés közben magyarul, és ott más szervek is érintve lehetnek.
4: Azért az ritka, hogy más szerv érintve legyen, az már egy nagyon nagy fokú sérülés, azért hál' Istennek az nem annyira gyakran fordul elő, de a gátizomzatának különböző rétegei szakadhatnak. És ez az, amit igyekszünk megelőzni. És itt jön elő nagyon az, hogy a gátvédelemre lehet készülni. Több eszköz is van a kezünkben, amikkel lehet. Az egyik dolog azért nagyon-nagyon nagyban befolyásolja az, hogy egy gátvédelem sikeres tud-e lenni, hogy az a gát mennyire van megerősítve, akár intim torna által, vagy mennyire volt a kismama életében korábban olyan sport jelen, ami nagyon-nagyon erősítette a gátizomzatot. Sokszor ez van a háttérben. És ilyenkor nagyon-nagyon fokozottan kell dolgozni ezzel a gáttal, általában az ilyen 35.-6. hét környékétől, hogy ezt minél rugalmasabbá tegyük.
3: No igen, ezt is megállítalak folyamatosan, okay. és aztán te meg kifejted majd. Hogyha valaki nem ilyen sportoló, kismama lesz, egy teljesen normális hétköznapi, nem tudom, irodai munkából, ahol nincs ideje még, nem tudom, heti szinten kétszer-háromszor edzeni se. De abban teljesen biztos, hogy ő természetes úton szeretne szülni, és mondjuk hallgatja ezt az adást, vagy csak egyáltalán utána néz, ahogy edukálják magukat a kismamák, és hall erről, hogy gátvédelem. Mi az a pont, amikor még nincs elkésve, hogy ő előkészítse? Mert ha jól értem, akkor ennek igazából van egy kvázi a kismama szempontjából egy előkészítő szakasz, tehát ami a szülés előtt kell, hogy történjen. És aztán a szülésznöknek is van utána dolga.
4: Igen.
3: Szóval az előkészítés az mit jelent, és mikor nincs elkésve?
4: Az előkészítést általában betöltött 35. héten szoktuk elkezdeni. Odáig legfeljebb, amit érdemes csinálni, különböző kismama tornákra el lehet járni, uh-huh. bármi olyan mozgás, ami nem megerőltető, azt lehet csinálni. Egyetlen egy dolog van, amit én nem javaslok a szülés előtt, az az intim torna, a gátizomnak a tornája. Annak a szülés után nagyon nagy jelentősége van, és akkor nagyon fontos. Viszont itt arra kell készülnünk, hogy ne megerősítsük a szöveteket, hanem minél rugalmasabbá tudjuk tenni. Erre kettő módszer van, amit én szoktam javasolni. Az egyik az a gátmasszázs, ami azért egy elég ismert dolog a kismamák körében. Nagyon sokan készülnek is rá, és már úgy érkeznek meg hozzánk, hogy mutassuk meg, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ehhez vannak különböző illóolajkeverékek, amik direkt úgy lettek összeállítva, hogy ezek nagyon jól rugalmasítsák a gátat. Ez minden nap egy ilyen pár perces folyamat. Nem kell erősen, tényleg csak nagyon óvatosan be kell masszírozni ezt az olajat a gátizomzatba. A másik dolog, ami viszont nem szokott ismert lenni nekik, és ez az, ami egy újdonság szokott a felkészítők során is lenni, van egy olyan eszköz, ami lényegében egy ilyen szilikonból készült ballon, egy ilyen lufi-szerű dolog, aminek a végén van egy pumpa. És ezt a lufi-szerű szilikont, ezt kell behelyezni a hüvelybe, és minden nap egy picit lassan el kell kezdeni ezt felfújni.
3: Rögtön eszembe jutna, hogy jó, de hát akkor a szegény gyerekkel nyilván nem csúszik ki, de azért mégis az nem biztos, hogy jó neki.
4: Miért ez nem érinti? Mert őt ez nem érinti. Ezt az eszközt, ez még a mészáját sem érinti, tehát a babát meg sem közelíti, ez csak a hüve és a gát területét készíti és rugalmasítja. De azáltal, hogy ezt mindig egy picit nagyobbra fel kell fújni, nagyon lassan és nagyon fokozatosan, ez egy alap dolog vele, hogy fokozatosan. Ezáltal meg tudjuk úgymond tanítani a szöveteknek, hogy nekik hogyan kell alakulni és alkalmazkodni, és amikor már majd ott lesznek élesben a szülőszobán, és a baba feje érkezik a hüvelygát területéhez, akkor már a szövetek sokkal könnyebben tudnak alakulni és alkalmazkodni, ezáltal sokkal könnyebben is tud megszületni a baba, le is lehet rövidíteni ezt az időszakot, és minimálisra tudjuk az esélyét csökkenteni annak, hogy bármilyen sérülés legyen.
3: Van arra vonatkozóan bármilyen, ha nem is hivatalos felmérés, de akár tapasztalatot, hogy akik egyébként ezeket a, ha nem is teljesen új, de viszonylag újnak mondható módszereket alkalmazzák már, ők sikeresen tudnak utána a gátvédelemben szülni?
4: Igen, igen. Akik használják ezt az eszközt, és ezzel készülnek, nekik a nagyjából 80%-uknál vagy nincsen sérülés, vagy csak valami minimális felületes sérülés lesz.
3: Ez az, amit a kismama tehet.
4: Igen.
3: Jól viselkedik, betartja ezeket. Onnantól kezdve mondjuk az adott orvosnak ő előrejelezheti, vagy hogyha mondjuk nem a Czeisel intézetben, hanem máshol szül, ott ugye lehet, hogy spontán orvosnál fog szülni, akkor mondja, hogy figyelj, én már hetek óta azon dolgozom, úgyhogy léci, figyeljetek, tehát mi a dolga, még effektív a szülés előtt, és utána a szakemberek mit tudnak tenni?
4: A szülőszobára való érkezéskor az a szülésznő, aki őt fogadja, őnek érdemes első körben ezt jelezni. Mert a szülésnél a gátvédelem az nagyon nagy részt a szülésznőn múlik, és nem az orvoson, aki ott van. És hogyha a szülésznő egyrészt tudja azt, hogy a kismamának ez egy nagyon fontos kérés, és számára ez tényleg nagyon sokat jelent, hogy gátvédelemben legyen a szülés, akkor ő ott nagyon sok mindent tud tenni még ennek az érdekében.
3: Mit?
4: Tehát neki kell jelezni. Egyrészt azt, hogyha szépen lassan és fokozatosan engedjük a babát megszületni, és nem nagyon gyorsan, úgymond csak kirepül, ezzel is lehet nagyon jól védeni a szöveteket, szintén a fokozatosság, ami a felkészülésnél is számított, itt ugyanúgy számít, hogy szépen fokozatosan lassan szülessen meg. Ami egy nagyon fontos dolog még a gátvédelemben, az az, hogy ha minden rendben van, akkor a kismama tudjon olyan testhelyzetben szülni, ami számára a legkedvezőbb, és leginkább azt érzi, hogy ő is jól tudja segíteni a babát, és a baba is sokkal könnyebben tud mozdulni. Hogyha ez megvan, akkor sokkal nagyobb eséllyel tud szépen gátvédelemben megszületni.
3: Megszületett ez a baba, remélhetőleg egészségesen, és akkor nézzük a két forgatókönyvet, illetve innen ismerül fel a kérdésem, hogy ugyanaz a regenerálódási folyamat zajlik egyik vagy másik, tehát amikor sikerül gátvédelemben szülni, és per amikor nem sikerül, és valamiért mondjuk gátmetszés lesz a vége, ugyanúgy kell regenerálni a testet, mondjuk ezzel az intim tornával, vagy egyébként ez eltér?
4: Az első egy-két napban van egy kicsi különbség. Ugye, hogyha volt gátmetszés vagy sérülés, akkor ott mindig egy varrat lesz. Ezt a varratot nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztán kell tartani. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy naponta akár 6-7-szer zuhanyozni, hogy tényleg teljesen tisztán legyen tartva a gát, és különösen ennek a sebnek a környéke. Egyébként pedig a 6-7-es kontroll az, amit szoktunk javasolni, hogy azt érdemes megvárni, hogy szépen minden begyógyuljon, utána viszont az intim tornával el lehet kezdeni dolgozni, és akkor viszont már nagyon jó ezeket a szöveteket erősíteni.
3: Amikor valaki gátvédelemben szült, ez nem azt jelenti, hogy nincs utána semmi dolga, megúszta.
4: De.
3: Utána már nem is kell semmiféle tornát alkalmaznia, akármit?
4: Hogyha teljesen rendben volt, és minden oké, akkor nem feltétlenül kell.
3: Ha hát ő azt sokan érzi, lehet, most értik meg, hogy miért ennyire fontos.
4: Ha ő azt érzi, hogy neki az komfortosabb, lehet csinálni, de nem feltétlenül kell. Azért nem mindegy az, hogy egy olyan regenerálódási időszak van, ahol van a gáton egy sérülés, vagy pedig nem történt semmi, és szépen úgy tudja élni a mindennapjait a már megszült hölgy, hogy nincsen sérülés rajta.
3: Amikor ilyen csoportos előadást tartasz, vagy foglalkozást, vagy amikor mondjuk egy per egy találkozol egy kismamával egy ilyen magánfoglalkozáson, akkor milyen tapasztalatod, mennyire mernek mondjuk kérdezni ezekről a kvázi tabu témának számító dolgokról? Tehát nyilván egy kicsit fura, hogy mi most mondjuk erről beszélgetünk, ugyanakkor nagyon sok olyan tabunak, vagy eddig tabunak tartott dolog van, ami azért edukatív jellege, nem baj, hogyha ha eljut sokakhoz.
4: Sokan pont ezért az egyénire jönnek el inkább, mert ott azért bátrabban felmerik tenni ezeket a kérdéseiket. Van, amikor ez a csoportos szülésfelkészítőn is előjön, sőt, én azért ott azon vagyok, hogy minél több tabut előhozzak, mert hát azért jönnek, hogy új ismereteket szerezzenek, és ami tabu, azt megismerjék, és tényleg ne váratlanul érjék őket helyzetek a szülőszobán. De akinek akár az előzményébe volt valami, amit szeretne megbeszélni, vagy valami nagyon nagy félelme van a szülés kapcsán, ők inkább az egyéni felkészítőre szoktak pont emiatt eljönni, és ott bármit meg lehet beszélni.
3: Eljut hozzád, szoktál kapni visszajelzéseket egyébként kismamáktól?
4: Sokszor kapok visszajelzéseket. Igen, és azoknak nagyon örülök a visszajelzéseknek. Az nekem is nagyon sokat segít abba, hogy mi az, amit érdemes még jobban elővenni, ami számukra nagyon sokat jelentett, akár a szülésnél, és mi az, amit csak általánosságban érdemes megbeszélni.
3: Igen, mert azon túl, hogy köszi akkor, hogy ezt mondtam, erre kellett figyelni, jön az is, hogy mondjuk mi az a leghasznosabb tipp, amiért hálásak.
4: Hát talán a gátvédelemre való felkészítésért, és azért, hogy azt én nagyon hangsúlyozom minden felkészítőn, legyen ez akár csoportos, akár egyéni felkészítő. Ugye a szülés az normál esetben egyrészt egy élettani folyamat. Úgy van megalkotva a női test, hogy meg tud szülni. És ezért nagyon fontos az, hogy egyrészt ezt ők megérezzék, és elhiggyék magukról, hogy képesek megszülni, megtanulják azt, hogy odafigyeljenek magukra, és tudjanak a saját testüknek a jelzéseire figyelni. Az egy szülésnél nagyon fontos. A legnagyobb segítség az, hogyha saját magukra oda tudnak figyelni, és az alapján tudnak akár testhelyzetet változtatni, a nyomásoknál segíteni a babának. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És amikor ezt ők megérzik, elhiszik magukról, hogy erre képesek, akkor sokkal könnyebben megy a szülésnél minden.
3: Volt olyan tapasztalatod, hogy valaki mondjuk pont akár a félelmekből adódóan úgy állt hozzá, hogy hát ő biztos, hogy időzített császárra fog menni, és aztán mondjuk akár egy személyes beszélgetés kapcsán megváltoztatta a véleményét, és ebből adódik az a kérdés is, hogy egyébként egy ilyen típusú szülésre is van felkészítő a célzárnál?
4: Van, abszolút van.
3: Na, akkor bontsuk ketté, tehát van-e ilyen története?
4: Van. Aki utána nagyon szépen és sikeresen megszült. Olyan is van, akinek az előzményben volt egy viszonylag nagy gátsérülése, máshol szült. És úgy jött vissza hozzánk, hogy emiatt ő lehet, hogy inkább a császármetszést szeretné, mert nem akarja ugyanazt átélni még egyszer. És nagyon sokat beszéltünk, és ő elkezdett ezzel az eszközzel készülni, és végül lett egy gyönyörű álomszülése sérülés nélkül, és boldogan ment haza. Tehát vannak ilyenek is, de aki mindenképp császármetszéssel szeretne szülni, akár orvosi indok miatt, akár a saját kérésére, mert már ez is lehetséges, akkor ilyen felkészítőnk is van, ahol a műtétet megelőző és azt követő időszakra készülhetnek fel.
3: Igen, ez is egyfajta tabu téma, lehet, hogy érdemes lenne majd egyszer külön beszélgetni róla, nézek ki, mert hal a Bettire, mert ez egy teljesen más típusú szülés. Igen. Tehát magyarul a Czeiser intézetnél ezek szerint akkor mind a két fél
4: mind a kettő.
3: Szülésre fel lehet készülni.
4: Sőt, van külön olyan felkészítőnk is, ahol a császármetszést követő hüvei szülésekre készítjük fel a kismamákat, akinek az előzményben császárja volt, és most nagyon szeretne szülni, akkor ehhez van egy külön felkészítőnk is.
3: Innen folytassuk egyszer.
4: Köszönöm szépen.
3: Márta, diplomás szülésznő, a Czeiser Intézettől volt a vendégem. Köszönöm.
4: Köszönöm én is.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: azok is szép, az reggel is szép, amikor...
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és egyet lapozunk a naptárban 2026. április 1-jére. Donald Trump elnök ezen a napon azt állította, hogy tűzszünetet kért Amerikától Irán új vezetősége. Hozzátette, megfontolják a kérést, amikor a hormúzi szoros megnyílik. Addig pedig Iránt a feledés homályába taszítjuk, vagy ahogy mondani szokás, visszajuttatjuk a kőkorszakba, zárta rövidre Trump. És szintén 2026. április 1-jén a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Horváth Péter, a Képernyőidő magazin főszerkesztője volt, és arról beszélgettek, hogy rá lehet-e bízni a mesterséges intelligenciára a gyerekeket.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, és itt köszöntöm a stúdióban Horváth Pétert, mai vendégünket, a Képernyőidő magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Szia.
3: Hallgatók nem látják, de mindegyettenken piros cipő van, tehát teljesen összeöltöztünk. Amikor a műsornak van egy olyan megszokott menetrendje, az elején megkérdezem, hogy ki mióta használja a mesterséges intelligenciát, hogyha használja, és mire, hogyha használja.
4: Én mindig próbálom kitalálni a mesterséges intelligencia segítségével, hogy milyen cipőt vegyek föl, és most szerintem tök jól megtippeltük. Talán nem lesz túl meglepő, hogyha azt mondom, hogy én a munkához használom elsősorban, és főleg szövegalkotáshoz, forráskutatáshoz, forráselemzéshez. És ezt próbálom ezzel fölgyorsítani a napi szintű munkámat, képgenerálás, cikkek, hogy ilyen klasszikusan azért én
3: újságíró
4: jó pár évtizede munkát. Újságíró szemmel közelítem meg a dolgokat, és nagyon nehezen is tudok levetkőzni ezt az egyébként nem túl jó szokást. és most nyilván ebben a munkafolyamatokban most a kezdő hírezőt, és a mondjuk úgy, hogy az ilyen utólagos korrektort, szerkesztőt, és mondjuk kutatásoknak az, vagy nagyobb adatmennyiségnek a feldolgozását végző kollégákat váltom ki a mesterséges intelligencia segítségével, nem zavarodtam bele ebbe a mondatba, pedig mindent megtettem.
3: Nagyon jó. Ki van írva az oldalatokra, szerintem nagyon korrekt módon, hogy az oldalon lévő tartalom készítése mesterséges intelligencia felhasználásával emberi felügyelet mellett készül.
4: Így van.
3: És szerintem ez roppant fontos. mondjuk írsz egy cikket, körülbelül meddig engeded bele a mesterséges intelligenciát?
4: Olyannyira, hogy alapvetően a cikknek a vázát, azt általában az AI segítségével építettem föl.
3: Tehát elmondod, hogy körülbelül mit
4: elmondom,
3: akarsz írni?
4: Igen, elmondom, hogy körülbelül mit akarok, sőt volt már olyan is, hogy abszolút szerkesztőként használtam, és azt kértem, hogy menjen végig a híreken, illetve gőzerűvel használom a Perplexity-nek például a Discover funkcióját, ahol általában napi híreket olvasok el, sokkal gyorsabban, mint a portálokon. Ezek általában szörnyen megírt anyagok.
3: Igen. Tehát nem a portálokon, a Perplexity.
4: A Perplexity-re gondolok, tehát a gép által megírt anyagokat. Én még mindig nagyra tartom azokat az írókat, akik dolgoznak több magyar online újságnál is, és vannak emberek, akik kifejezetten keresem a cikkeit, és szeretettel fogyasztom őket. Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból megmaradok klasszikus olvasónak, aki nem csak az információt, hanem a stílust is értékeli az adott műben. De én nem tettem, egyrészt nem vagyok annyira jó író, hogy csak erre flexeljek, hogy akkor most én leszek a nagy egyedül író, mindent megíró szakértő. Másrészt pedig azt gondolom, hogy rengeteg időt tudok spórolni, meg energiát, illetve meg tudtam valósítani egy olyan, mondjuk úgy, hogy edukációs média projektet, én szeretek néha így gondolni a képernyőidőre, amit akár egyedül is, hogyha senki nem ér rá, ha senki nem áll mellettem, akkor is képes vagyok véghez vinni. Mert az én küldetésem, a misszióm, a célom, vízióm, nevezzük bárminek, az, hogy próbáljak meg kifejezetten a szülőkhöz szólni, és a szülőknek kommunikálni arról, hogy mi történik, amikor valaki képernyőidőt él föl az életéből, vagy képernyőn fogyaszt bármilyen jellegű tartalmat, legyen az videójáték, mesterséges intelligencia, közösségi média, filmek, sorozatok, bármi. És azt látom, hogy ebben nagyon-nagyon könnyű beleesni a végletekbe, tele van. Nagyon nem meglepő módon a közösségi média tele van megmondó emberekkel és populista lózungokkal. Nagyon sokan szoktak arra, abba az irányba terelni, hogy ezt biztos te is ismered, tudod, hogy bezeg régen, amikor még a kulcsos gyerekek voltunk, az volt a micsoda idő. És ez nagyon könnyű kapcsolódni, mert az ember kétségben van esve, fél a változástól. Én is nagyon félek attól, hogy mi lesz velem. Szerintem az én munkámnak is a lépésről lépésre szorul ki a relevanciája a piacról, a klasszikus újságírói munkámnak, ahogy szépen automatizálódik minden. És ilyenkor nyilván, ahogy annak idején mondjuk az ipari forradalomnál is azonnal mentek gépet égetni mindenki, meg szétverni, vagy a könyveket, amikor égették a nyomda megjelenésnél, ilyenkor az emberek nagyon könnyen fölkapják a vasvilát, hogy akkor itt most rendet kell tenni, és vissza kell térni a gyökereinkhez. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a változás már visszafordítható, vagy teljes egészében visszafordítható. Abban viszont biztos vagyok, hogy szabályozni kell, de ez majd egy másik
3: kérdés. A mesterséges intelligenciáról beszélünk, mint változás. Én is azt gondolom, hogy ezt a nevezzük szellemnek, ami kijött a palackból, ezt oda visszagyömöszölni, eléggé nehéz lesz. Az viszont mondjuk egy nagy kérdés, amikor újságot olvas az ember, vagy ír, akkor 100%-ban ráenged valamit, és aztán lesz egy eredmény, ami borzalom? Vagy arra használja, hogy jobb anyagot állítson elő, akár gyorsabban, több információból, de ahogy mondott te, ebbe az...
4: Nem biztos, hogy jobbat, tehát hogyha teljesen őszinte vagyok, utólag mindig találok kivetni valót abban, amit alkotunk közösen. Mindig lehetne jobb. De a gyorsabb és a... Van egy nagyon kedves barátom, aki egyébként trénerként dolgozik, és ő mondta mindig, hogy az elég jó. Az is jó, hogyha elég jó. Attól függ, hogy mihez.
3: Igen.
4: Szerintem az, amikor olyan mérhetetlen mennyiségű információt kell feldolgoznia az embernek minden nap, annyira szüksége van sarokpontokra gyorsan és egyszerűen, hogy nem mindig a maradandó élmény az, ami ebben a leghasznosabb segítség lehet. Ugye itt most nekem az a feladatom, amit ugyan én tűztem ki magamnak, de mégiscsak az a feladatom, hogy segítsek a laikusoknak, a szülőknek, vagy azoknak, akik többet akarnak tudni a képernyő használatról. Tudományos alapú, ellenőrizhető, és szélsőségektől mentes, megalapozott információt kapni, és segítséget vagy támaszt kapni ahhoz, hogy ők döntsenek, és ebből azonnal a végleteket lecsapkodom baltával, és próbálok arra hagyatkozni, hogy egyrészt mit mond a tudomány, mert az nem egy elhanyagolható tényező, bár manapság nagyon sokan szeretik elhanyagolni, mert azt gondolják, hogy a tudomány is vélemény.
3: Meg amúgy is sok van belőle, tehát.
4: Tessék?
3: Meg amúgy is sokféle vélemény van.
4: Hát véleményből igen, tényből kevesebb szerintem. Igen. De ezt ugye gyakran összekeveredik, nem tudom, emlékszel, az Agymonókba volt egy nagyon kedves jelenet, hogy kiborulnak a kockák, a tények és a vélemények, ja. És mondja, hogy ezek mindig össze szoktak keveredni, igen. Ezt ugye az emberek keverik. Én is persze belecsúszom ebbe a hibába sokszor, de igyekszem arra figyelni, hogy a véleményemet mindig hangsúlyozom külön is, hogy az egy vélemény, és próbáljak meg mindig tény alapon.
3: De egyébként, amikor dolgokat. Azt mondtam, hogy jobb, akkor inkább arra gondoltam, hogy a mesterséges intelligenciával mi, te meg én, meg a hallgatók, több forrást tudunk áttekinteni, mint igen. Hogyha szabad kézzel nekiállunk keresgélni, és
4: igen,
3: átolvasni.
4: Így van, teljesen igazad van. Leszámítva azt az egyetlen egy apróságot, hogy nagyon-nagyon nehéz, még mindig nagyon-nagyon nehéz lehámozni azt a teljesen magabiztos tévedést,
3: igen.
4: Amire a mesterséges intelligencia képes, amikor ugye ilyen, hát halucinál mondjuk így ebben a hétköznapi formában, de ugye alapvetően itt arról beszélünk, hogy ő valószínűséget számol minden egyes esetben, amikor választad, és a leginkább, a legtöbbször erre a kérdésre adott legoptimálisabb választ próbálja meg megtippelni. Ez akkor is, hogyha ez hülyesség.
3: És ez, igen, ez néha nem jön be. Sőt, sokszor nem jön be, és sokszor mond, tehát nem, az a baj, nem téved ilyenkor, hanem sokszor ki is talál dolgokat, aminek nem tudom, az a célja, hogy mi örüljünk annak, hogy kaptunk egy választ.
4: Hát igen, végül is igen, az is nagyon-nagyon jó. Igazából az, hogy én is mindig arra jövök rá, hogy nem elég jól promptolok.
3: Igen.
4: És vannak nálam lényegesen okosabb emberek, akik azért szoktak ilyenkor mindig magyarázni is, hogy hogyan kell jól promptolni, és ez hozzátartozik, hogy a mesterséges intelligencia nagyon rosszul dolgozik, akkor ott a felhasználóban is van hiba. Nyilván ez egy olyan dolog, amit folyamatosan tanulni kell, ráadásul folyamatosan változik, tehát amiről most beszélünk, már két hét múlva lehet, hogy nem is így lesz. És ugye ez egy nagyon dinamikusan mozgó történet, amire nagyon nehéz felhasználóként azt mondani, hogy most már akkor én értem. Hiába mászkál mindenki névtáblával, hogy ő AI szakértő. Egy fél éve csináltunk tréningeket mi is egy kollégámmal, már semmi nem aktuális abból, amit fél évvel ezelőtt még el tudtunk adni tréningként. Vannak olyan emberek nyilván, akik kiállnak és magyarázzák az általuk kőbevésett tényeknek gondolt dolgokat. Én csak azt tudom, hogy nem tudok semmit.
3: De ez egy biztos kérdés. Igen, igen. De mondjuk de azt például szerintem, hogy a promptolás egy ilyen alapvetésként, bár az is már régi sztori, ez a bemész egy pizzázóba és kérsz egy pizzát, akkor majd kapsz valamit. Ha megmondod, hogy vékony tésztásat kérsz, nem tudom, sok sajttal, kevés sonkával és egy csipetnyi gombával, akkor azért jobb eséllyel fogod azt kapni, amit szeretnél, mint ha teljesen rábízod, hogy mondjál nekem három érdekes történetet.
4: Persze. Minél specifikusabbak vagyunk, valószínűleg annál jobb lesz a kimenet. Én ugye alapvetően projektben próbálok ChatGPT-ben dolgozni, és ott azért is, ott is visszaköszön az, hogy ha egy picit állítgatnak, ha egy pici változás történik, máshogy süt föl a nap, rosszabb a vízminőség, amit kap a szerverpark, akkor belecsúszok abba, hogy eddig teljesen alapértelmezettnek vett, mondjuk úgy gránitszilárdságú tényeket, amikben már megegyeztünk és működünk együtt, azt hirtelen fölrúgja egyik napról a másikra, alapszintű promptokat is képes elfelejteni, vagy újra gondolni, és akkor az ember nem érti hirtelen, hogy mi történik, de nyilván nem is az az én elsődleges feladatom, hogy megértsem, vagy feldolgozzam azt, hogy hogyan változik körülöttem ez a rendszer, próbálok eszközként tekinteni rá és használni, és a feladatom inkább sokkal inkább az, hogy a felhasználóknak, és ugye, ahogy mondtam, főleg a szülőknek egy szemléletet átadni, hogy hogyan is érdemes eszközként használni ezt, és nem teljesen a rabjává válni.
3: Na, sok-sok kérdés lenne még, amit úgy terveztem mostanra, de akkor, ha már itt ezt mondtad, akkor mi az a szemlélet szerinted, ami igazán jó? Vagy mik azok a tényezők, amikből összeáll egy jó szemlélet?
4: Hát szerintem egyrészt egy jó szemlélet is változik azzal, ami változik a világban.
3: Nyilvánvalóan.
4: És nem lehet mindent elvek szerint alakítani, de hogyha valami elvszerűséget próbálnék megfogalmazni, akkor az mindenképpen az lenne, hogy, hogy nagyon fontos az a fajta kritikus gondolkodás, de persze ez is ilyen Coelho szintű elcsépelt szöveg, hogy legyünk állandóan kritikusak, meg tudod.
3: Meg tényellenőrzés.
4: Tényellenőrzés. És
3: mindent ellenőrizzünk.
4: Igen, kövesd azt az embert, aki keresi az igazságot, igen, de sose higgy annak, aki megtalálta. Igen. Hogyha ezt megpróbálom lefordítani a technológiához való hozzáállásomra, akkor valahogy ezzel a szemlélettel próbálnék hozzáállni, hogy folyamatosan szkeptikusként figyelni azokat a dolgokat, amik körülvesznek minket. Nyilvánvalóan rám is hatással van a modern technológia, szerintem egyébként lazán telefonfüggő, vagy közösségi média függésem is van. Nagyon-nagyon sokszor érzem ezt a FOMO érzést, amiben belecsúszok, de az a tudatosság, hogy erről sokat olvasok, sokat beszélek nálam okosabb emberekkel, és próbálok egy átfogó szemlélettel hozzáállni ez az egész dologhoz, ez úgy érzem, hogy tud segíteni. Ezt pont mondtam neked, amikor még műsoron kívül beszélgettünk, uh-huh, akkor fölmerült bennem ez a hasonlat, hogy szerintem az például egy nagyon fontos elv, hogy ahogy az ember az egészségére is próbál, és ugye főleg manapság a divatos irányzat az, hogy legyünk nagyon egészségtudatosak, mind a táplálkozásban, mind a mozgásban. Én azt gondolom, hogy a digitális reziliencia, vagy egyáltalán a bármilyen eszközhasználat terén is ugyanilyen fajta napi edzésre van szükség, amivel egyrészt tudatosítjuk magunkat, részint olvassuk a képernyőidőt akár, és ebből művelődünk, vagy hallgatunk téged. De ami még fontosabb az, hogy próbáljuk azt is egy, mondjuk úgy, hogy edzésterv szerint végezni, hogy hogyan használjuk az okos eszközöket munkához, szórakozáshoz, információgyűjtéshez. És ebben egy egyensúlyt tartunk fönn. És ez a gyerekek esetében szerintem egy még fontosabb kérdés, mert ott a szülő nem engedheti el a kezüket, ahogy egyébként pont most jött ki nemrég, talán évvégén vagy most évelején az NMHH-nak egy kutatása, hogy most már az óvodáskorban is, igen, megjelent a képernyő használat, úgyhogy hetente akár 7-8 órát is töltenek képernyő alatt a gyerekek, ami a 0 és 3 éves kor közötti intervallumra is már kimutatható, mérhető. Ez jó részt ugye passzív képernyő fogyasztást, tehát én feltételezem, tehát hogy ez alapvetően
3: hogy
4: tablet elé lerakják. Uh-huh. Ugye ez egy nagyon irányított figyelem, nagyon-nagyon könnyű a gyereknek rákapnia, és ugye mivel az agynak a fejlődési szakasza egyébként gyakorlatilag 6-7 éves korig még nagyon dinamikus, különböző stádiumokban vannak, és ebben most azért nem akarok mélyebben belemenni, mert nem tudom fejből, hogy vannak, de nyilvánvalóan erről rengeteg tanulmány olvasható. Azt is kimutatták már, konkrétan MR vizsgálattal, hogy máshogy fejlődik a gyereknek az agya attól, hogy eszközt használ. És tényleg ez egy nagyon nehéz dolog, mert egy-két generáció múlva fogjuk csak látni azt, hogy pontosan mi történt az elmúlt 20 évben, amikor elengedtük a gyeplőt.
3: Igen.
4: Most már egyébként nagyon érdekes látni, hogy most már a mostani első szülők, akik már az első gyerekekkel mennek az óvodába, igen, ők már tudatosabbak, és már nem engedik úgy, mint 10 évvel ezelőtt mondjuk, hogy bármikor a tabletet le lehetett rakni a gyerek elé. Most én úgy látom, hogy vannak már tudatosabb szülők, vagy talán ez már egy szülőgeneráció, akik tudatosabban állnak ez a kérdéshez.
3: Számoljunk egy picit után, ugye 2004-ben jelent meg, ha jól emlékszem, az iPhone, nagyjából onnan datálódik az okostelefon.
4: Igen, és
3: akkor
4: talán
3: még az internet is elég gyengécske volt, igen, de néhány éven belül indult el az okostelefonok.
4: Hát meg alapvetően ezt jó részt a közösségi médiára lehet, vagy annak a megjelenésére, igen, lehet visszavetíteni, ami mondjuk úgy, hogy a 10-es évek eleje, hát amikor igen, már tömegjelenségként.
3: IVIV már volt előtte is.
4: Például, igen. De hogyha már azt nézzük, hogy nem csak leülök valami elé, hanem folyamatosan nálam van valami,
3: igen,
4: akkor én azt mondom, hogy a 10-es évek első fele az, ahol látványosan, és egyébként erről kutatások is készültek, ahol például a figyelem, például az összpontosítás képessége, vagy az az idő, amit képesek vagyunk egy szöveg olvasására fókuszáltan koncentrálni, az idő drasztikusan lecsökkent, de ezt úgy értsd a drasztikusan, hogy szerintem talán 20 év alatt 2 percről lementünk 47 másodpercre.
3: Igen.
4: ami brutális, tehát, és ugye most már a TikTok videós alfa generációnál gyakorlatilag 10-15 másodperces figyelmi görbéről beszélünk, és egy folyamatos scrollozás, és egy állandó ingergazdag környezetben mozgunk.
3: Hát egy generációkutató mesét a múltkorval beszélgettünk, hogy felidézte, hogy volt olyan idő, amikor arra vártunk, hogy majd a szilveszteri műsor az idei, utána a jövő évi szilveszteri műsorban is lesz valami, és eltelt közte egy év. De ez olyan jó leső érzés volt ezt kivárni, ma meg ez veszett ki a fiatal generációkból, amit egyébként nagyjából mi veszélytettünk ki belőlük, hiszen minden azonnali vált.
4: Ugyanez a videójátékok kérdése. Igen. Én ugye alapvetően játék újságíróként dolgoztam nagyon sokáig, és a szenvedélyem a videójáték, és világéletemben nagyon-nagyon szerettem volna a szülőknek megmutatni, visszagondolva a saját szüleimre is, hogy a játék az nem csak egy káros dolog. De ugyanakkor én se, hogy kezdek el boomeresedni ebben a történetben, azért azt is érzem, hogy igen, régen várnunk kellett egy játékra. Régen elolvastam a GameStar-ban, a print újságban, hogy mit mutattak be az E3-on, és utána hónapokig vártam arra az adott játékra. Igen. Most csak a Steam-en, ami ugye egy PC-s digitális áruház, a legnagyobb, ott évente több ezer, de talán 20 000 plusz játék jelenik.
3: És a megjelenés pillanatában megvehetett.
4: Igen, és ki az, aki ezt végigjátsza? Ki az, aki ezt tudja követni? Tehát olyan hihetetlen ingergazdag környezetben élünk, ami elképesztően fölgyorsuló világ, és én nagyon szeretem a Gyarmat Évának az előadásait hallgatni, és pont a CEUN volt egy nagyon-nagyon izgalmas minden tudás előadás volt, és ő vetette fel azt, hogy anélkül, hogy megítélnénk a változást, hogy ez most jó vagy nem jó, anélkül is érezhető, hogy történik valamilyen fajta evolúció. Egy olyan nem csak pszichikai, hanem biológiai változás, ami simán lehet, hogy a minket körülvevő technológiai fejlődés és az ingergazdag környezet miatt egy-két generáció múlva egészen más soft skill-ek és egészen más értékek fogják majd meghatározni az embert. Ettől most mi nyilván be vagyunk tojva, hogy mi lesz. De hogyha úgy tekintünk a gyerekekre, mint nem a legborzalmasabb nemzedékre, amit ugye nagyon szokás.
3: De hát már mi is a legrosszabb gyerekek
4: voltunk. Mi is ez voltunk, ha megkérdezed az én szüleimet, mi voltunk. De aki meg az előző generáció volt, ő azt mondta, hogy aki nem volt háborúban, azok puha testű senki háziak. Tehát mi mindig is a kigyóváló nemzedék leszünk, akik nem jók semmire. Minden generáció meg van győződve arról, hogy ővé az utolsó életképes generáció. Aztán mégis él az emberiség valahogy.
3: Valahogy csak túlél.
4: Tehát én ennél azért optimistább vagyok. De azt gondolom, hogy ahogy a nagy big tech cégek és social media platformok, és egyébként a mesterséges intelligencia platformok is működnek, mind adatvédelem, mind a sötét mintázatok, mind a felhasználónak figyelmének a rabulejtése terén, az egy olyan dolog, amit nem lehet csak várándítással elintézni, és csak azt mondani, hogy ez a mi felelősségünk, legyél tudatos, sportolj többet. Ez nem így működik. Tehát itt van egy társadalmi és egyéni felelősség, mind a kettőről beszélni kell, és ezt szerintem az AI-nál is egy nagyon-nagyon meghatározó probléma, hiszen látjuk azokat a mellékhatásokat, amikkel a mesterséges intelligencia használat jár, például az a fajta teljesen egyoldalú kapcsolat, amit emberekkel alakítanak AI modellekkel, vagy chatbotokkal, mint például a karakter AI, de a ChatGPT-ről is lehetne mesélni, több per is van folyamatban, sajnos elég tragikus történetek miatt, tehát amikor valaki olyan paraszociális egyoldalú kapcsolatba csúszott bele, hogy beleszeretett egy mesterséges intelligencia chatbotba, és aztán végül ez öngyilkossághoz vezetett. Volt olyan, aki kifejezetten arra használta a ChatGPT-t, hogy búcsúlevelet írasson, és az öngyilkosság módjairól, akkor még megtettem, ha már ezt valószínűleg nem tenné meg. Tehát egészen szürreális és szélsőséges helyzetek, nem tudom, ismered-e, vagy a kedves hallgatók ismerik-e a Black Mirror, Fekete Tükör című sorozatot, ami jó pár évvel Netflixre ment át.
3: Hát ugye az utolsó évadban elképesztő sztorik van.
4: Mindegyikben teljesen
3: az utolsó évad a mesterséges intelligencia.
4: Hát volt ott korábban is, még akkor is. Tehát ugye azért is érdemes a régi részekkel kezdeni, mert dermesztő, hogy azokat a dolgokat vetíti előre mondjuk egy 10-12 évvel ezelőtti sorozatepizód, amiben most már elkezdtünk élni. És ez ugye most már a sci-fi sem évtizedekkel előre, vagy 100 évekkel előre elő, hanem azt is nehéz megsatszolni, hogy mi lesz velünk itt pár év múlva. A mesterséges intelligencia éppen átalakítja azt is, hogy milyen emberekre van szükség, milyen területeken a munkavégzést persze fölgyorsítja, módosítja, de ki is váltja. Senki nem tudja pontosan, hogy azok a generációs értékek, mint amit mi megkaptunk, hogy a tanulj ügyvédnek, vagy legyél mérnök, akkor majd biztos, hogy lesz munkád. Ezt most nem tudjuk. Az a programozó volt 10 éve a tuti biztos de karrier.
3: 10 éve, 3 éve.
4: De még 3 éve, igen, is teljesen igaz.
3: A programozó, az adatbánya, adatbányász, a adatelemző, ezek voltak a legtutibb.
4: Na, és most mindannyian mehetünk vissza a baletbe ugrálni.
3: Ha neked ír valaki most, hogy kedves Péter, olvasom a lapodat, 15 éves a gyerekem. Te mit javasolsz neki? Mit javasolnál neki?
4: Hát milyen tekintetben?
3: Mit tanuljon? Vigyázzon rá. Vigyázzon rá, persze, igen, és menjenek ki a természetbe, kapcsolódjanak ki. De hogy milyen irány? Mik azok a skillek? Ez mondja Gyarmati Éva, amit mondott egyébként. Hogy mik azok a skillek, amikre rá kéne gyúrni? Ha lehet.
4: Alapvetően ugye van ez a nagyon hangzatos soft skill fejlesztés. Amikor az információ teljes mértékben elérhetővé válik szabadon mindenki számára. Most abban nem menjünk bele, hogy ez nem hogy teljesen ez így van.
3: De mondjuk
4: azt, hogy lényegesen demokratikusabb az információhoz, igen, hozzáférés, mint korábban bármikor. Ha az információ adott, de a mi oktatási rendszerünk egyébként még mindig tudás alapú, akkor ott azt hiszem, hogy kijelenthetjük nagy képűség nélkül, hogy le vagyunk maradva. Már régen arról kéne beszélgetnünk, hogy hogyan kell információt keresni, hogyan kell információt feldolgozni, hogyan kell információt kritikusan használni, és mik azok az egyéni és csapatban működő képességek, aminek a segítségével mi hatékonyak, eredményesek tudunk lenni. Ebben benne van az is, hogy képesek vagyunk folyamatokat látni és átlátni, hogy föntről szemléljük a dolgokat. Benne van az is, hogy képesek vagyunk másokkal együttműködni, tehát például az empátiának az empátiát, hogyha készségként van az is, hogy képesek vagyunk másokkal együttműködni, tehát például az empátiának

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a Független Közmédia Testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták

0: hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszky ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Kitiltotta erre a hétre a parlamenti ülésekről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, a házelnök Forsthoffer Ágnes. A döntést azzal indokolta, hogy a politikus felszólalásában elfogadhatatlan kifejezéseket használt. Közben egy Republikon felmérés szerint megugorhatná a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-ot egy Fideszből kiváló szakadárpárt. A stúdióban Lendvai Ildikó és Fodor Gábor. Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát, miután a hazai hatóságok értékelése szerint a bécsi egyezménnyel ellentétes tevékenységet folytattak az országban. Az orosz külügyi szóvivő bejelentette, hogy Moszkva kemény és fájdalmas választ ad az orosz diplomaták kiutasítására. Vendégünk Hoffmann Tamás. Jelenlegi formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a jelenlegi rendszer elveszítette az eredeti funkcióját, és az ellenzéki pártok számára vált pénzügyi forrássá. Gémesi Györgyöt kérdezzük. Akár már holnap a parlament elé kerülhet a közterületi reklámok új végrehajtási rendelete. Iparági információk szerint az 5 méteres korlát miatt a jelenlegi reklámhordozók jelentős részét el kellene távolítani. Bauer Tamással beszélgetünk.
3: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ahogy hallják, a stúdióban már vannak vendégeim, Lendvai Ildikó és Fodor Gábor. Jó estét.
4: Jó estét.
3: A tegnapi parlamenti nappal kezdjük. A tegnapi események folyományaként, ugye Torockai Lászlót kitiltotta a házelnök az eti parlamenti ülésekről, csak szavazni mehet be. Az előzményeket szerintem már mindenki ismeri a híradókból, és tegnap beszéltünk is róla. Annyi még talán a következmény, hogy megkérdezték Torockait, hogy kér-e bocsánatot, nem kér bocsánatot, és egyébként egy picit helyre tette, hogy ő nem azt mondta, amit sokan idéztek, hogy a miniszterelnök gyáva, undorító féreg, hanem ez hasonlította, tehát hogy nem meneküljön úgy, mint egy gyáva, undorító féreg, én nem tudom, hogy van-e különbség. Kezdjük ezzel először a tegnapi
4: napon. Hát, nagyon stilisztikai elemzésekbe, bocsánat, közben, hogy kis különbség valóban van, de ez a lényegen nem változtat. Azonban, ha szabad, akkor most nem a parlamenti stíluson, vagy a közbeszéd stílusán meditálnék, sokat beszéltünk erről, te különösen sokat szoktál, nyilván el is mondod, hanem valami mögöttesen. Itt azért ez az egész eset azután történt, hogy a Torockaiék úgymond testvérpártja aratott egy, hát sajnos korszakhatárt jelző átütő győzelmet az egyik német, nem nagy, de az egyik német tagköztársaságban, tartományban. És kétféle, sőt háromféle reakciót tapasztaltam. Az egyik Torockai nem a parlamentben, ha jól tudom, de a social médiában és egyéb médiumokon, amit nem lepődtem meg, üdvözölte a testvérpártnak, nevezte, ez az ő kifejezése, ezt az átütő győzelmet. A másik, Orbán Viktor, meg még lelkesebben, ha lehet, azt mondta, hogy ez Európa és Németország számára is nagyon nagy nap, és mindenkit figyelmeztet, hogy ez csak egy folyamat kezdete. Nem szeretném minősíteni. Torockainál nem lepődtem meg, hogy üdvözli. Orbán Viktornál azért, noha tudjuk, hogy mindig is barátkozott, vagy mindig utóbbi években barátkozott az AfD-vel, de ezt mégis melbevágónak találtam, hogy ez az egyetlen reakciója. Másnap a parlamentben történt ez az összecsapás, és én ugyan nem állítom, hogy a két vitatkozó fél, a miniszterelnök és Torockai ezen kapta fel a vizet, mert nem ezen kapta fel a vizet, de hogy nálunk legalább itt a kormánypárt részéről, amit én is szoktam kritizálni, de itt legalább egy egyértelmű elutasítás és konfliktusos viszony van az AfD magyar testvérpártjával, ezt a különbséget díjazom. Attól még nem kell így beszélni, se Torockainak, se más alkalmakkor a miniszterelnöknek, de ezt fontosabb politikai különbségnek érzem, mint az illemszabályok, hát én már sorozatos áthágását.
5: Igen, akkor én az illemszabályokkal kezdeném, ahogy az Ildikó is mondta, mert hogy ugye te is erre kérdeztél rá, és a helyzet azt szerintem, hogy természetesen Torockai elfogadhatatlan módon viselkedett, és amit mondott, az gondolom, hogy nem tolerálható. De hozzá kell tenni azt is, hogy az valóban a parlamentnek a hangvétele és a közbeszédnek a színvonala az egészen katasztrofális, tehát az olyan mélyponton van, amilyen a rendszerváltás óta nem nagyon volt még, és ebben a miniszterelnöknek is komoly felelőssége van. Hiszen ugye Torockai mondta ebben a mondatban azt, hogy hazug, és ezt ugye kikérte magának később a Tisza, amikor ugye ezt a miniszterelnökre alkalmazta, bár ugye te mondtad, hogy később finomította ezt a kijelentését. No de ugye emlékszünk rá, hogy a parlament alakuló ülésén Magyar Péter azzal indított, hogy hazugnak és gyávának nevezte, vagy bocsánat, gyávának, azt mondta Torockai, hogy gyáván menekül a Magyar Péter. Tehát Magyar Péter meg a köztársasági elnököt nevezte hazugnak és gyávának. Szóval szerintem mindkettőjüknek van felelőssége ebben, Torockainak is, a mostani szövegéért, de egyébként Magyar Péternek, mint miniszterelnöknek az általános romlásért, hiszen sajnos ő élen jár az ilyen
3: indulatos megjegyzésekben. Az előző miniszterelnöknek is van ebben felelőssége, hogyha poloskázásra emlékszünk, tehát hogy ez nem most indult el valószínűleg. Megosztanak a vélemények, hogy ez gond, vagy nem gond. Erről mit gondoltok? Mert van, aki azt mondja, hogy hát most sok-sok évig az országgyűlésben ott ültek, de minek is ültek ott, meg hát, hogy nem nézte senki, most végre felpe. Van élet az országgyűlésben, hát kérdés, hogy kinek tetszik, kinek nem, az biztos, hogy nézik a közvetítéseket.
4: Az biztos, de az szerintem egy kicsit finomabb vagy szalonképesebb stílussal is meg lenne, hogy viharosan megnőtt a parlament iránti érdeklődés, és ez jó. De én merem remélni, hogy ez nem kizárólag szóhasználatokon múlik. Ott is lehet persze különbséget tenni. Én nem gondolom magam nagyon durva beszédűnek, de gyávának lehet nevezni egy politikust. Adott esetben még hazugnak, és ez előfordult már a Fidesszel is az első ciklusban, nem éreztem.
5: De akkor se volt helyes. Szerintem.
4: Azt hiszem, hát talán Antaléka nem volt helyes, de hogy valaki hazudik, azt a szót szerintem ki lehet mondani, de lehet, hogy rosszul gondolom, és előbb kell meghúzni a határt. A lényeg nyilván nem is az, hogy az én piros vonalam hol van, a féreg előtt mindenképpen ott van a piros vonalam, ha hasonlatként mondja, ha egyenesen pacsekba, ha úgy tetszik. A lényeg az, hogy azt hiszem, lassan el kell jutnunk a konszolidáció irányába. Politikailag is, és ennek következtében a parlamenti stílust illetően is. Eddig talán, ezt mutatta a közhangulat is, amelyik ezt nagyon nem ítélte el, eddig talán volt a Tiszára szavazó nagy többségben, vagy általában a korábbi ellenzékben, egy vágy az akár stiláris elégtételre, hogy valaki mondja ki. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ki kell ezt elégíteni, vagy nem. Egy darabig ez elfogadható, most azonban a kormány számára is, meg a mi számunkra is, választók és közvélemény számára is, jönnek a valamelyest konszolidáltabb hétköznapok. Nyilván konszolidáció akkor lesz, ha kicsit előre halad az igazságtétel, vagyon visszavevés, a rendszerváltásnak a komoly elemei, de ha ez előre halad, akkor szerintem ezzel párhuzamosan a konszolidáció és az érdemi intézkedések növekedésével csökkennie kell a stílus mondjuk drabális voltának.
5: Szóval én ehhez azt tenném hozzá, hogy romboló hatással van egy társadalomra mindenképpen az, hogyha olyan primitív módon beszélnek, hogy az utóbbi hónapokban ez általánossá vált Magyarországon a politikai életben, tehát ez mindenképpen helytelen, és ebben első fokon azt gondolom a kormánynak és a kormányfőnek kellene élen járni, de rossz példát mutat, tehát ezt én szeretném leszögezni, és természetesen Torockai is ugyanúgy rossz példát mutat. És visszakanyarodnék egy pillanatra ahhoz, amit az Ildikó mondott az ÁSD-vel kapcsolatban, mert ez is egy lényeges háttérmotívum, ez kétségtelen. Én ennek kapcsán hadd érezzem meg azt, hogy annak idején, amikor én ugye a liberális pártot alapítottam, és benn voltunk a parlamentben, mi voltunk az egyetlen olyan ellenzéki párt, aki azt mondtuk, hogy a Jobbikkal le kell ülni és vitatkozni kell. Nem az a módszer, hogy karanténba zárjuk és nem állunk velük szóba, hanem vitatkozni kell, mert egyébként csak növekszik a népszerűségük. És mi szerveztünk is ilyen vitafórumokat, emlékszel is rá, sokakat hívtunk MSZP-ből és máshonnan is, vitatkozó feleket. Szerintem a német politikának is szembesülni kell ezzel, és részben Európának is ráébredni arra, hogy nem az a módszer, hogy kitaszítjuk az ilyen típusú pártokat, amelyek szélről indulnak, majd próbálnak valamilyen módon konszolidálódni. A Jobbiknak is ugye ez volt a története Magyarországon. Hanem le kell ülni velük, és vitatkozni kell, mert egyébként a választópolgár nem fogja megtudni, hogy mi is a baj velük. Hozzátenném, és sokszor, főleg ha egy társadalomban baj van, ezt érzik az emberek a mindennapokban, hogy nem működik jó egy társadalom. A tiltott gyümölcs, az természetesen azonnal jóval érdekesebb és vonzóbb tud lenni.
4: Hát bocsánat, egy mondat, te se úgy értetted, csak hogy azért hangozzék el, azért teszem hozzá, hogy vitatkozni lehet gondolkodni, hogy a kommunikációs karantén eredményes vagy nem. Megjegyzem, amikor ez megszűnt például Ausztriában, az se hozott nagy eredményt, tehát nem tudjuk a módszert, de más dolog, kormányra engedni ilyen erőket. Tehát vitatkozzanak, ha úgy gondoljuk, hogy az egy hasznosabb módszer, de itt már túl vagyunk ezen. Itt most az a kérdés, hogy az egyik tagállamban kormányoznak, vagy nem? Hogy mindenfélét elronthattak a német kormányzó erők, anélkül ez nem lett volna, azt én nem vitatom, csak itt most a kérdés sokkal drámaibb már.
5: Hát igen, csak közben valóban elfelejtettek érdemben, ahogy előbb mondtuk, vitatkozni, vagy szembeszállni, érveket szembeszögezni azzal, amit az AfD képvisel, és amit is szélsőséges pártok képviselnek, és ami Magyarországon is volt a Jobbiknál. Bár aztán hozzátenném, a választások előtt egyszer se sokan hirtelen a keblükre ölték annak idején a Jobbikot, de előtte érdemes lett volna vele vitatkozni. Tehát én azt gondolom, hogy az egész európai demokráciának ez egy nagyon tanulságos történet.
3: Ugorjunk egy témát.
4: Igen.
3: Ugye néppártosodott 2014-től kezdve, de ugorjunk egy témát. Ildikó említette az elszámoltatást, hogy lehet, hogy a parlamentben a hang nem is majd konszolidálódik, hogyha látják ennek a sikerét. A Republikonnak van egy új mérése, ez ma jelent meg, a kontroll.hu megbízásából készült ez. mérik egyrészt azt, hogy a Fideszből, ha kiválna egy párt, akkor megugorhatja az 5%-ot, ez az egyik fele a mérésnek, a másik fele mérték az elszámoltatás eddigi sikerét is. Hogy látjátok ezt a mérést? Egyébként nem elégedettek ebben a kérdésben a szavazók. A magyarok 54%-a az elszámoltatás eddigi folyamatával elégedetlen.
4: Hadd kezdjem a másodikkal. Ezt nem lebecsülve a közvéleménykutatások jelentőségét, ezt tudtuk, hogy itt sürgetőbb, a megvalósulásnál jóval sürgetőbb igény van az elszámoltatásra. Kicsit félek, hogy irreális tempót vár a közvélemény. Néhány dologban a kormánynak fel kéne mutatni és igazolnia kéne az elszántságát. Nem kirakadt perekre gondolok, hanem olyan dolgokra, amiben már, hát amennyire látjuk, rengeteg bizonyíték rendelkezésre, elgondolok a Nemzeti Bank esetére. Ha egy-egy ilyen ügyben a közvélemény megbizonyosodna az elszántságról, akkor talán megértené, hogy más bonyolultabb ügyekben ez nem megy két hónap alatt.
3: Ez nagyon komoly kampányéret volt, ez nagyon sokszor
4: elhangzott.
3: Bilincs, bilincs, rács, rács, és ezért aztán minden tiszta szavazott.
4: Hát az
3: mikor jön már a bilincs, meg a rács?
4: Igen, de azt senki sem mondta, hogy ez két hét alatt lesz. Hagyd tegyem hozzá, mielőtt a közvéleményt kioktatnám, hogy ne siessen, hogy én ezt jogos igénynek tartom, nem a tempó tekintetében. Ha egy országban nem áll helyre az erkölcsi igazság, ha úgy lehet gondolni egy átlagpolgárnak, hogy van, aki mindent megcsinálhat, az a normarendszer teljes felbomlása. És annál nagyobb baj nem történhet. Tehát az igazságtételre szükség van, annak egy eleme, hogy amit lehet a vagyonokból visszaszerezni, ez az elvárás jogos. A kormánynak meg kell mutatnia, még egyszer mondom, bizonyos erre érett ügyekben, pláne ha végre lesz főügyész, azért ez is kell hozzá, hogy nem változtatotta a szándékán. A másikkal, hogy egy ilyen mérsékelt pártnak volna 5%-a. Igen, ha jól emlékszem, ezt már más közvéleménykutatás is kimutatta. Úgy sagra én is úgy érzem, hogy ez így van, hogy aztán Navracsicsék készülődéséből ez lett-e vagy nem, azt nem tudom megmondani, ellentmondásos mondatok hangzanak el magától Navracsistól is, hogy ez Orbán-mentes kezdeményezés, de Orbán nélkül nincs Fidesz, meglátjuk, hogy elég-e az erő ehhez.
5: Hát ez az egész elszámoltatás istenúriát én aggodalommal nézem, és én azt gondolom erről, hogy abban egyetértek az Ildikóval, amit mondott, hogy kell egy erkölcsi fundamentum, természetesen minden társadalomban, amit elfogadunk, na de azon túlmenően meg nem jó az embereket hergelni. Szóval a bilincs, bilincs, rács, rács az a hergelés kategória, és hogyha amint ez bekövetkezik, onnantól kezdve szerintem baj van, mert persze természetesen emberek követelnek, ilyenkor elszámoltatást és látványos akciókat. Egyébként ezt megjegyzem, mi is átéltük 2002-ben, átélte a Fidesz 2010-ben.
4: Nem volt, sikerült egyébként.
5: Voltak is, a Keller Laci, a Papcsák Ferenc, Budai Gyula személyében ugye voltak olyan emberek, akik elszámoltatással foglalkoztak. Hát igen, olyan értemben fiaskó volt, hogy a közvélemény mást vár, de ezért nem kellene állandóan locsolni olajat a tűzre. Azt gondolom pontosan a vezetőknek inkább az embereknek arról kellene beszélni, hogy hát józanság és higgadság kell ebben az ügyben. Ilyen tekintetben, amikor meghallgatták a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak a potenciális elnök jelöltjeit, ők józanul nyilatkoztak, mert mindenki arról beszélt, hogy hát itt hosszú évekbe telik, még jó erősítéletek születnek. Tehát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy elhurcolnak látványosan azonnal embereket. És szeretném még egyszer jogászként is leszögezni, hogy sok mindenről lehet beszélni, lehet újságcikkeket írni, meg sok mindent, százmilliókról és egyebekről, a jogban a tények számítanak. Tehát, hogy az egy nagyon fontos jogi alapelv, hogy inkább hagyjunk futni 100 bűnöst, mint egyetlen egy ártatlan is bűnhődjön, és ez szerintem egy tisztességes ország, amely ad magára, ha úgy tetszik, morálisan, ilyen értelemben, és a jogállamot is komolyan veszi, az nagyon komolyan veszi ezeket a szabályokat.
4: Itt van vitám, bocsánat. Nem azzal természetesen, hogy csak tények alapján lehet ítélni, világos, hogy ebben egyetértünk. nem is kételkedtünk benne, hogy benne értenénk egyet. De hogy itt hergelni kellett volna a közvéleményt, és hogy akár a bilincs, akármilyen interneten használt szimbólumok okosták volna az igazságtételi vágyat, azt én nem így érzékelem. Talán pont azért, mert ki egyik vagy másik kormányváltáskor csalódott meggyőződése szerint, hogy akkor nem történt meg, nem, hogy 100 bűnös futni hagyása, hanem egynek az elfogása sem, vagy nem komolyabban, vagy nem bizonyító erővel, az tovább növelte ezt a várakozást, hogy egyszer végre, naívan hangzik a mondat, de legyen igazság. Derüljön ki, hogy mi a jó és mi a rossz. Én ezt jogos elvárásnak tartom, és nem hergelés eredményének.
3: Ez a mai végszavunk. Köszönöm a beszélgetést.
5: Mi is köszönjük.
4: Köszönjük.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Nosztalgia a Városliget.
1: Nekem a nosztalgia a Dunakanyar.
2: Nekem a nosztalgia a Műanyag szívószálat.
3: Nekem a nosztalgia édesanyám tejpi gríze.
4: Nekem időutazás.
5: Nekem a nosztalgia édesapám pofonja.
6: Nekem a nosztalgia az otthonos emlékek.
7: Nekem a nosztalgia a berek fürdői távol.
8: Nekem a nosztalgia a Yu-Gi-Oh!

0: rendesen.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát, miután a hazai hatóságok értékelése szerint a bécsi egyezménnyel ellentétes tevékenységet folytattak az országban. Az orosz külügyi szóvivő bejelentette, hogy Moszkva kemény és fájdalmas választ ad az orosz diplomaták kiutasítására. Vendégünk Hoffmann Tamás.
3: Már itt van már Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: A külügyminisztérium közleményéből tudunk kiindulni, ön mit lát annak a szövegéből, tartalmából, szóhasználatából?
4: Hát, ugye a külügyminisztérium nem nevezte meg pontosan a kiutasításokait, de az az igazság, hogy ilyenkor, hát 1000 esetből 999-szer, amikor ezt a szóhasználatot használják, és ennyi diplomatát utasítanak ki egyszerre, akkor szinte biztos, hogy hírszerző tevékenységet folytattak.
3: Vagyis kémek. Az előbb én így fogalmaztam a nézőknek az egyszerűség kedvéért. Az áll a közleményben, ugye, hogy az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Mit akar a bécsi egyezmény? Mi van benne, ami ide vonatkozik?
4: Az 1961. évi bécsi egyezmény az gyakorlatilag a diplomáciai jog alapvető szabályait tartalmazza, és a harmadik cikkeiben írja le azt, hogy a képviselet és azoknak tagjai mit tehetnek, és ezek egyike az, hogy a megengedett módon tájékozódhatnak. A megengedett módon történő tájékozódás az azt jelenti, hogy úgy gyűjthetnek információt, hogy azzal nem ütköznek bele a fogadó állam törvényeibe. Azért hozzátenném, hogy nem csak kémkedés miatt utasítanak ki diplomatákat, amikor diplomáciai jogot tanítunk, akkor szoktunk ilyen színes történeteket mesélni arról, hogy mondjuk Londonban egy afrikai ország kaszinót üzemeltetett a nagykövetségen, vagy kábítószer csempésztek más országok, stb. Stb. Tehát igazából bármilyen törvénysértő tevékenység miatt ki lehet utasítani diplomatákat, de a gyakorlatban ez azért az esetek döntő többségében a hírszerző tevékenységre utal.
3: Arra van-e válasza vagy teóriája, hogy miért most utasíthatták ki őket? Nyilván csak találgatni lehet, de általában mikor jön el az a pillanat, amikor kiutasítják az ilyen hírszerzőket?
4: Hát ugye az az igazság, hogy önmagában az a tény, hogy hírszerzők vannak egy ország külképviseletén, az nem meglepő dolog. Ugye szokták mondani, hogy ez a második legősibb mesterség. Minden ország szeret nem csak megengedett, hanem alapvetően meg nem engedett módon is információkat gyűjteni, akár még a saját szövetségeseiről, pláne azokról, akik nem annyira szövetségesek. Na most Magyarország esetében az a helyzet, hogy Magyarország volt az elmúlt 16 évben az egyetlen olyan állam, amelyik nem igazán volt erős abban, hogy a feltételezett orosz hírszerzőket kiutasítsa Magyarországról. Egy ilyen esetről tudunk az elmúlt 16 évben, amikor egy diplomatát feltételezett hírszerző tevékenység miatt utasítottak ki.
3: Na most, nem tudjuk, vagy nem jelentették be? Ugye nem mindegy a kettő, most nyilván ezt tudjuk, mert bejelentették, de azért csendben is ki lehet valakit utasítani.
4: Persze, hogy lehet csendben is kiutasítani. Az az igazság, hogy amikor valakit nyilvánosan kiutasítanak, az már azt jelzi, hogy itt valamilyen nagyon súlyos dolog történt. A diplomáciában általában azért nem szoktak ennyire erős jelzéseket használni, hanem általában megbeszélik a küldő állammal, hogy mi lenne, hogyha mondjuk egészségi okokból visszavonulna a diplomata, mi lenne, hogyha esetleg egy új beosztást kapna egy másik országban, és a többi, és a többi, és akkor meg lehet menteni.
3: Úgy jobb lenne, ha azt kapna, igen. Rácz András, ugye a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese lett, úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan barátságtalan lépés, aminek igazából 4,5 évvel ezelőtt kellett volna megtörténnie, és azt is elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy orosz oknyomozó portál a nyilvánosan elérhető információk alapján a Budapesten dolgozó 47 orosz diplomatából 15-öt tudott a különféle orosz titkos szolgálatokhoz kötni. Akkor nyilván felvetődik a kérdés, hogy miért nem 15-öt utasítanak ilyenkor.
4: Hát, ahogy mondtam, ugye az nem meglepő, hogy egy külképzete vannak hírszerző tevékenységeket folytató személyek, tehát ugye ez nagyon gyakran a katonai ataséhoz van kötve, vagy akár a kulturális ataséhoz és a többi. De ugye van az a régi amerikai mondás, hogy keep your friends close and your enemies closer. Hogy tarts közel a barátaidat és az ellenségeidet még közelebb. Tehát, hogyha tudjuk egy diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet folytat, akkor adott esetben felhasználhatjuk ezt az információt a saját javunkra. Tehát akár tudjuk esetleg manipulálni az ő információszerzését, akár szándékosan hamis információkat adni neki, vagy egyszerűen csak, hogyha kontroll alatt tartjuk, hogy pontosan mit csinál, akkor az lehet, hogy kevesebb kárt okoz, mint hogyha jönnek olyanok, akikről nem tudjuk, hogy hírszerző tevékenységet folytat.
3: Azt el tudja mondani, nem tudom, hogy nemzetközi jogászként tudja, nem nemzetbiztonsági szakértő, de hogy ugye filmekben látjuk, hogy mit csinálnak, mit csinálhatnak, hogy kell elképzelni, mi a feladatuk, mi az, hogy fedésben dolgoznak, hogy buknak le.
4: Jó, valóban nem vagyok ennek a kérdésnek avatott szakértője, egy kicsit tudok róla. Tehát az az igazság, hogy amikor valaki diplomataként folytat hírszerző tevékenységet, akkor a legfontosabb dolog az, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy ő kizárólag diplomáciai tevékenységet folytat. Tehát próbál olyan kapcsolatrendszert kiépíteni, ami első látásra akár egy teljesen legitim kapcsolatrendszernek is tűnik, és így próbál egy olyan szoros kapcsolatot kialakítani meghatározott személyekkel, amelyek révén akár titkos információkhoz is hozzájuthat, akár kiépíthet egy hálózatot is.
3: Ugye most az új kormány utasította ki őket a mai napon, az lehetetlen, hogy az Orbán kormány nem tudott erről a 10 fedett hírszerzőről?
4: Én remélem, hogy tudott róla, mert hogyha nem tudott volna róla, az azt jelenti, hogy a magyar titkosszolgálatok azok teljesen alkalmatlanak a feladatok ellátására. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak tudnia kellett erről, és én remélem, hogy tudott is. Más kérdés, hogy miért nem cselekedett? Ugye, ahogy említettem, Magyarország a térség egyetlen állama, ahonnan nem utasítottak ki orosz diplomatákat ilyen tevékenység miatt. És hozzátenném, hogy a Magyarország az egyetlen állam, ahol ilyen nagy létszámú orosz külképviselet volt, tehát egészen döbbenetes, tehát ilyen 4-szer, 5-szer akkora létszámban dolgoztak Magyarországon orosz diplomaták, mint mondjuk Prágában, vagy Varsóban, vagy más országokban, ami nekem arra enged következtetni, hogy lehet, hogy Magyarországról látták el a regionális hírszerző tevékenységeik egy részét is, amit nem tehettek meg azokban az országokban.
3: Most ehelyett a 10 diplomata helyett jön 10 új diplomata, akkor velük mi van? Őket is megnézik, nem buknak el, ugyanúgy hírszerzők lesznek, nem? Tehát ezt hát, hogy kell elképzelni?
4: Ugye nem tudjuk pontosan, hogy egyáltalán küldenek-e még. Ugye, ahogy említettem, a magyar külképviselet száma az megdöbbentően magas. Tehát igazából Magyarország mérete, gazdaság is újja befolyása, az egyáltalán nem indokolja azt, hogy ennyi orosz diplomata legyen a budapesti nagykövetségen, és azt gondolom, hogy azért volt ennyi, mert rengeteg hírszerző volt Budapesten.
3: Ja, megszólalt a budapesti orosz nagykövet, ő azt mondja, hogy a 10 orosz diplomata kiutasításáról szóló magyar kormányzati döntés indokolatlan eszkalációt jelent, amire Oroszország megfelelő választ fog adni. Egy válasz már jött Zahrovától, a külügyi szóvivőtől, azt mondta, hogy kemény és fájdalmas lesz ez a válaszlépés. Hát az oroszok általában meg diplomáciában is mondanak ilyeneket, mi lehet ez a fájdalmas lépés? Ők is kiutasítanak.
4: Igen, a gyakorlatban általában itt a reciprocitás elve szokott szokott érvényesülni, tehát általában szintén kiutasítanak magyar diplomatákat. Másképp, hogy én nem gondolom, hogy ennyi magyar hírszerző lett volna Moszkvában, mint amennyi Budapesten tartózkodott.
3: A külügyi közleményben azt is írja, hogy ez nem jelenti, mármint a kiutasítás, az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn akarja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. Ez egy ilyen szokványos diplomáciai mondat, hogy milyen diplomáciai kapcsolat van most Oroszország és Magyarország között, és milyen lesz ezután?
4: Hát egy teljesen szokványos diplomáciai kapcsolat van, ugye a két állam között vannak hivatalos diplomáciai kapcsolatok, van külképviselet mind a két országban. Egyformán az orosz nagykövet és a különböző diplomaták, azok ellátják a feladatukat, tehát itt nem kell semmilyen különös dologra gondolni, itt arról van szó, hogy hát a mostani kormány megtett valamit, amit már nagyon-nagyon régóta meg kellett volna tenni. Nem gondolom azt, hogy az oroszok ezen annyira megsértődnének idézőjelbe, hogy ennek valamilyen drasztikus következménye lenne. Ugye ez egy jelzés. Ahogy az is jelzés, hogy néhány nappal ezelőtt Magyarország a hivatalos nemzetbiztonsági stratégiájában azt mondta, hogy Oroszország veszélyt jelent Magyarországra és az Európai Unióra nézve. Ugye ilyet korábban Magyarország nem mondott. Én arra gondolok, hogy itt most a magyar kormány meg akarja húzni világosan a határokat, hogy nem lehet az, hogy mondjuk hírszerzők járkáljanak a magyar külügyminisztériumba, úgyhogy annak semmilyen következménye nincs, hát leszámítva azt, hogy kitüntetik mondjuk a magyar külügyminisztert a legmagasabb orosz kitüntetéssel.
3: A barátság érdemlennek. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm a meghívást.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Jelenlegi formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a jelenlegi rendszer elveszítette az eredeti funkcióját, és az ellenzéki pártok számára vált pénzügyi forrássá. Gémesi Györgyöt kérdezzük.
3: A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesteret, jó estét kívánok, köszönöm.
4: Jó estét kívánok.
3: A friss hírünk ez, hogy a miniszterelnök szerint nincs szüksége a megyei önkormányzatokra, mert hogy a Fidesz kiüresítette, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelye ez. Mit gondol a bejelentésről? Kezdjük ezzel.
4: Hát egy kicsit meglepett, mert a múlt héten találkoztunk a miniszterasszonnyal, és önkormányzati szövetségek ott voltunk mind a 8-an elnöki szinten, és arról beszéltünk, hogy hogyan fogjuk a következő időszakban áttekinteni a feladatokat, a forrásokat, hogy milyen szintre milyen feladatot lehet tenni, mit kell állam kezébe hagyni, mit kell a települések szintjén tenni, és szó nem volt arról, amit ma a miniszterelnök úr bejelentett, sőt, abban is megegyeztünk, hogy ilyen kis munkacsoportok fognak majd alakulni, és végigvesszük azt az anyagot, azt a javaslatcsomagot, amit mi elkészítettünk, és amiben érintettek a megyék is természetesen. Abban igaza van a miniszterelnök úrnak, hogy kiüresítette a Fidesz a megyéket, de a megye az egy önkormányzati szint. A kormányhivatal az a kormányzatnak ugye a végrehajtó szerve, de a megye az önkormányzati szint. Az, hogy pártpolitikai alapon választják a képviselőket, az egy dolog, azon lehet változtatni. Hogy akkor adott esetben úgy, mint 90 és 94 között, hogy a járásokból delegálnak választás útján, tehát a polgármesterek delegálnak a testületbe, de akkor is ott választott emberek vannak. Ez óriási különbség, mert ez a területi képviseletet jelent.
3: Tehát azt mondja, hogy ugye rendszerváltás óta vannak megyei önkormányzatok, igen, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy pusztán azért szükség is van rájuk. De ugye 2012-ben volt egy nagy változás, erre mondja azt a miniszterelnök, hogy kiüresítette a Fidesz, de akkor előtte, tehát mi pontosan az értelme, mondja a nézőknek, hogy van megyei önkormányzat? Ha visszakapnák például azokat a feladataikat, intézményrendszerüket, akkor kellene, hogy maradjanak?
4: Tehát minden feladatot ott kell ellátni, ahol a leghatékonyabban látható el. Minden feladatot ott kell legközelebb a lakossághoz, ezt hívják szubszidiaritásnak, ellátni, ahol legközelebb van a lakossághoz. A megye jelenleg üres, lehet a megyét átszervezni, és azt mondani, hogy nagyobb három megyés régiókat alakítunk ki választott emberekkel, ezt mind meg lehet csinálni. De a megye nem azért merül föl, hogy itt nem kell, vagy meg kell szüntetni, mert felesleges, hanem azért, mert politikai ellenfelet lát a miniszterelnök úr benne. A megyének vannak feladatai, turisztikai feladatok, amit középszinten kell látni, térségben, közlekedési feladatok, térségben, oktatási feladatok, térségben kell látni, egészségügyi feladatok, térségben. Az egy másik dolog, ezt államosította egy részét, vagy elvitte a Fidesz máshova.
3: Miért?
4: Tehát mert az a centralizációnak volt az eredménye. A Fidesz mindent centralizált. Annak ellenére, hogy mi tiltakoztunk ellen, minden centralizált, megjegyzem, a megyénél hagyott olyan feladatot, ami javaslat tevő szervezetként hagyta meg a megyét, a különféle pályázatok, területi fejlesztést, vidékfejlesztést érintő pályázatok javaslatokat ők tettek, hogy melyiket részesítsék előnybe. Itt nyilván voltak politikai szálak, én ezt nem is kétlem, volt, ahol ez tisztességesebben ment, a politika ide is beleszólt, de nem volt döntéshozó helyzetben. Én azt gondolom, hogy egy nagy csomó olyan feladat, amit el kellene jól hatékonyan látni, ez a megyéhez telepíthető, vagy egy ugyanilyen választott regionális önkormányzathoz, az lehet akár három megye, volt már ilyen, hogy fejlesztési régiók, Magyarországon 7 ilyen régió volt, ezt is lehet, de a Szent Istváni megyéket Szent Istváni programmal megszüntetni szerintem nem biztos, hogy túl szerencsés.
3: Arról is kérdezem még, ugye az is egy mai bejelentés, minden esetre most azt mondta a miniszterelnök, hogy meg fognak szűnni, ezen dolgoznak. Mi lesz akkor annak a következménye, ha ez így lesz?
4: Én azt tudom mondani, hogy ez azt végig kell nagyon gondolni, mert európai karta, önkormányzati karta ellenes, hogy önkormányzati középszint nincsen. Ha a megyék megszűnnek, akkor létre kell hozni régiókat. Azt nem tudom, hogy ciklus közben ez megoldható-e, ezeket annyira nem tudtam átnézetni az elmúlt néhány órában, de nyilván azt kell végignézni, hogy a megyét valamilyen más organizációval kiválasztani, vagy kiváltani alternatívaként. Tehát az azt jelenti, hogy oda is választott emberek kellenek, vagy egy direkt választás, vagy delegáció a választott embereknek, tehát a polgármestereknek.
3: De hát akkor ezek ugyanaz. Annyiban
4: nem ugyanaz, hogy hát ugyan, már politikailag más felállás lesz.
3: Az világos, csak hogyha visszakapják ezeket a feladatokat, hogy a régióknak hívjuk, vagy...
4: Az mindegy, de azért fontos, mert hatékonyan látható el a hulladékot, ugye most a MOHU látja el centralizáltan, koncesszió alapján. A hulladékgazdálkodás az egy tipikus regionális felelet. 300-500 ezer embert fogó ellátó szervezeteket hoztak létre annak idején, még ebben mi is benne voltunk, és azok az a területet ellátta mondjuk egy regionális hulladék lerakó, ez tipikusan lehet egy megyei feladat.
3: Beszélünk mindjárt az egyeztetésről, a múlt hetiről, de ha már említette ezt a programot, ugye ma bejelentette ezt a Szent István programot a miniszterelnök, azt mondja, hogy elindul egyelőre csak 10 mikrotérségben, 10 településenként 1 milliárd forinttal, és ennek a modellnek a lényege az lesz, hogy a kis települések ne egymással versenyezzenek, hanem 10-es csoportokat alkotva közösen döntsék el, mire fordítják a számukra biztosított 1 milliárd forintos fejlesztési keretet. Picit Navras és Tibor jut eszembe, mert tőle hallottam ilyen mondatokat, amikor a versenyképes járások, mert ugyanez volt. Ez hasonló, vagy ez teljesen más?
4: Nem tudom, nem láttam át, ezt sem egyeztettük. Nekem ez a legnagyobb bajom, hogy semmivel nem tisztelnek meg bennünket, holott a miniszterasszony azt mondta, államtitkár úr azt mondta, hogy ezentúl egyeztetések lesznek, és sorozatosan jönnek önkormányzatokat érintő kérdések, és egy szót nem hallunk róla. Nem biztos, hogy rossz, amiről beszélnek. Tehát én ezt nem látom, tehát nem tudom ezt így mondani, de jelenleg fut egy versenyképes járások program 60 milliárd, körülbelül 55-60 milliárd forinttal. A második üteme zajlik, kértük azt, hogy vezessék ki, mert szerintünk sem biztos, hogy ez a legjobb. De ez nincs kivezetve. Most akkor elkezdik párhuzamosan valami épülni egy plusz 10 milliárd forintból, aminek nem tudjuk a hatékonyságát, még a másik, meg még be sincs fejezve. Tehát ott még jelenleg fejlesztések folynak, közbeszerzések folynak, és elindult valami ezen a területen. Nem biztos, hogy az a jó. Szerintem nem rossz egyébként, de nem biztos, hogy az a jó, de egy irányba kellene ezt a kérdést vinni, és akkor az összes kis település tekintetében egy olyan fejlesztési programot elindítani, ami mindenkit érint. Tőlünk elvonnak 400 milliárd forintot. Tőlem is, mármint nem tőlem, hanem Gödöllőtől. 400 milliárd forintot. Ezt a 400 milliárd forintból, ebből a 400 milliárd forintból 40 milliárd megy a kis településeknek, a többi a költségvetés központi bevétele arra való hivatkozással, hogy a kis településeket felzárkóztatjuk, és oda adunk majd nekik működési pénzt. Erről nem kaptunk a előző kormánytól tájékoztatást, hogy ez hova ment, ez a költségvetés része. Most a múlt heti tárgyaláson esély nincs arra, hogy ez csökkenjen, mert ez brutális nagyságú összeg, ez 6-szorosára nőtt 6 év alatt. Én jónak tartom, hogy a kis településeket támogassuk ebből, de akkor miért kezdünk egy új programot 10 milliárd forintból, mikor itt van az a pénz, ami a kis településeknek kell menjen, 340 milliárd forint, csak ugye hát az nyilván bemegy a költségvetésbe és másra fordít.
3: Beszéljünk akkor arról, hogy mi történt múlt csütörtökön. Olyan nagyon nagy hírverést nem kapott, tehát azért gondolom, hogy konkrét javaslatok vagy megegyezések nem születtek, és rögtön ugranék a pénzkérdésére, mert nyilvánvalóan, tudom, nem mindig az a legfontosabb, de ebben az esetben biztos, hogy az évek óta halljuk, hogy az önkormányzatok nagy bajban vannak. Viszont most azt látom, ön is azt írta a Facebookján a találkozó után, hogy az idei pótköltségvetésben nem lesz önkormányzatokat érintő változás, tehát marad a szolidaritási adó, gépjárműadó és a többi. A 27-esről meg még nem tudnak. Most akkor az utóbbit hagyjuk is, de akkor mi lesz 26-ban az önkormányzatokkal?
4: Azt a választ kaptuk, a pénzügyminisztérium államtitkára ott volt ezen az egyeztetésen, azt a választ kaptuk, hogy akik nagy bajban vannak, egyedileg fogják őket kezelni. Nem tartom szerencsésnek az egyedi kezelést, annál is inkább, mert mindenki bajban van. Tehát mindenkitől elveszik a pénzt, mi nem azt kérjük.
3: De hogy bocsánat, ez hogy hangzott el? Tehát, hogy mi az a nagy baj, hogy akkor jelzi
4: az önkormányzat? Ha végén nem tudja kifizetni a számláit, magyarul a csőd szélére kerül, akkor azt egyedileg kezelni fogják, mert állítólag volt ilyen, nem tudom, olyan, akik már fordultak és annak a dolgait rendezték. Nem tartom ezt sem rossznak, mert ez tűzoltás, de ez nem megoldás. Ez rendszer szintű megoldásokra van szükség. És ha 2026-ban ez nem változik, el tudom én fogadni, hogy a költségvetés bajban van, és nem lehet módosítani ebben az irányban, hogy ezt a terhet csökkentsék, az elvonásokat csökkentsék, de 2027-ben feltétlen szükséges erről beszélni, mert ki van vérezve a rendszer. Tehát a nagy település, csak a fővárosról nem is beszélek, hogy az akár napi kérdésként is itt van mindenki előtt az információs csatornákon, de a nagyvárosok is, mert nincs már gazdag, meg szegény település. Akiknek jobb a bevétele és több a bevétel, attól elveszi a korábbi Fidesz kormány döntése alapján. A TISZA programjában benne volt. Benne volt, hogy ezeket a terheket enyhíteni fogják. Benne
3: akkor
4: volt,
3: most
4: hogy...
3: mit mond a miniszterasszony? Tehát mit, volt, találkoztak egyszer júniusban, ott volt egy bemutatkozás, aztán most volt ez az egyeztetés, amitől azt reméltek, hogy érdemi egyeztetés lesz.
4: Igen.
3: Bármiféle olyan ígéretet kaptak, mert azt írja a Facebookján, a kormány nyitott abban, hogy mérséklődjenek az elvonások, de konkrét ígér nyitott. Igen. A választási programban ott van, tehát az, hogy nyitott erre a kormány, azt eddig is lehetett ugye tudni.
4: 2027-es költségvetésben nem zárkoztak el. Tehát nem volt olyan, semmilyen esély nincs erre. Mert azt is lehetett volna mondani, hogy már ott a kormány előtt a 2027-es költségvetés, megvannak a sarokszámok, és felejtsük el, hogy csökkenteni fogják a terheket, illetve az elvonásokat.
3: Tehát már odaadták a programokat, hogy mit szeretnének. Igen. Ott vannak a programpontok. Már összefésülték a 8 szövetség programpontját.
4: Ott van minden az asztalon, el kellene kezdeni tárgyalni. Ebben én belefoglaltam volna a megyék kérdését, és teljesen megértem, hogyha a megyékkel kapcsolatban más elképzelés van, és ezeket össze lehet fésülni. Ott van 8 felkészült elnök, akik ott vannak 10-15-20 éve ezen a területen, értenek hozzá, szakértői háttérrel, ezeket érdemes végigbeszélni. A miniszterasszony igazán nem beszélt ezen, államtitkár úr beszélt, Hoffmann István, aki egyébként felkészült, és aki érti, miről beszélünk. A miniszterasszony bejelentette, hogy 5 milliárdra megemelik a tűzifát, tehát a szociális tűzifát, és ezt nem csak a 5000 fős települések igényelhetik, hanem a 20 000 fős településen élők is.
3: Ez nagyon mit jelent az önkormányzatoknak? Többet tudnak adni, vagy kevesebb pénzükbe kerül?
4: Hát többet tudnak fából adni valószínű ebből a központi keretből. Ebben én nem megyek vele, mert én ezt korábban is sem tartottam jónak, hogy a kormány dönt a tűzifáról, önkormányzatnak oda kell adni a pénzt, mi tudjuk a szociális helyzetet, és a szociális alapon odaadjuk a tűzifát annak, aki rászorul. Én akkor is ezt mondtam, most is ezt mondom, mert ez így gyakorlatilag úgy tűnik, mintha a kormány függő lenne, hagyják ott a pénzünket, és akkor szépen tudunk abból mi gazdálkodni, és a leghatékonyabban tudjuk adni a tűzifát, és nem igényel akkora adminisztrációt, hogy 600 engedélyt kell hozzá kérni, hogy ki kaphat és ki nem kaphat. Tehát ennek ellenére én pozitívan értékeltem, tehát nehogy az legyen itt a végének, hogy végén az interjú vagy a beszélgetésnek, hogy semmi nem jó. Pozitívan értékeltem a párbeszédet. Ezt mondta a miniszter asszony is, hogy párbeszéd, párbeszéd, párbeszéd. Ezért tartom furcsának a mai bejelentést, mert nincs párbeszéd abban, hogy akkor most ilyen program van, a futó versenyképes járának a mai bejelentést, mert nincs párbeszéd abban, hogy akkor most

0: folyamatosan. Nem az most politikailag ez jó, kit pöckölünk ki, meg kit viszünk be, hanem hogy a feladat, hol látható a leghatékonyabban, az állampolgárok érdekében. Ez a legfontosabb. Mert az költséghatékonyt jelent, és állampolgárság irányában is, az állampolgár irányában is hatékony feladatellátást jelent. Ez kell legyen minden szervezeti átalakulás hátterében. Semmi más szempont nem játszhat szerepet.
1: Hogy fejezték be az egyeztetést? Ugye most az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsát hívta össze a miniszter asszony, ami egyébként 12 óta van. Ez lesz ennek az önkormányzati egyeztetésnek a kerete innentől kezdve, és mikor lesz mondjuk akkor a következő?
0: Arról beszéltünk, hogy mi lesz a további önkormányzati érdekegyeztetés kerete, akár más is lehet. Én nagyon-nagyon szeretném, ha hatékonyabb lenne. Ebben szívesen játszok egy munkabizottságban is akár szerepet. Úgy fejeztük be egyébként, hogy a következő önetet, tehát ugyanezt a szerkezetet és struktúrát, ugyanezeket a szövetségeket meghívják október közepén, és akkor fogunk tárgyalni a 2027-es költségvetésről. Hát nyilván kíváncsian várjuk ezt. Mi találkozunk egy hét múlva, minden tekintetben egyeztetni fogunk, valószínűleg előkészítünk egy olyan megállapodást, ami még szorosabbá veszi az önkormányzati szövetségek együttműködését, mi lefedjük az országot, az egész országot ilyen szempontból, és a szeptember végén, a 29-én lesz egy nagy konferencia a önkormányzatok napja alkalmából, ami egyébként minden esztendőben megrendezésre kerül a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervezésében, ott lesz minden szövetség, visszaigazolták, meghívtuk miniszterasszonyt, miniszterelnök urat és államelnök urat. Nagyon-nagyon szeretném, ha elindul a valódi párbeszéd az önkormányzati rendszer és a kormányzat között.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
0: voltál. Én is köszönöm.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki a

0: oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Akár már holnap a parlament elé kerülhet a közterületi reklámok új végrehajtási rendelete. Iparági információk szerint az 5 méteres korlát miatt a jelenlegi reklámhordozók jelentős részét el kellene távolítani. Bauer Tamással beszélgetünk.
3: A Magyar Reklámszövetség egyik vezetőjével jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Ha minden igaz, akkor a júniusi fővárosi döntés után akár már holnap meg lehet ez az országos szabályozás, a rendelet, mint ugye a törvényt már elfogadták, és ha én jól tudom, már pedig ezt mondta az előbb, ma egyeztettek is, kivel, vagy mi történt, megtörtént ma ez az egyeztetés?
4: Igen, inkább tájékoztatásnak mondanám, ismertette velünk a Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára azt a kormányrendelet, egyelőre még tervezetet, amit, ha minden igaz, holnap fognak kormányülés elé bocsátani, és amelyik nagyon-nagyon súlyos restrikciókat fogalmaz meg a közterületi reklám elhelyezéssel kapcsolatban.
3: Erről mindjárt beszélünk. Miért nem a törvény elfogadása előtt egyeztettek, vagy kérték-e ezt előtte?
4: A törvény elfogadása előtt volt informális egyeztetés. Ennek az eredménye volt egy olyan javaslatcsomag, amit mi, azaz a közterületi tagozat letettünk augusztus 5-én az említett helyettes államtitkár úrnak, illetve az államtitkár is jelen volt, amiben egy jó néhány olyan javaslatot fogalmaztunk meg, ami a véleményünk szerint rendbe rakná ezt a helyzetet, ami most rossz irányba fordulni látszik.
3: A rendeletet akkor látták? Mármint, hogy tudják, hogy milyen irányba megy, és akkor rátérhetünk arra, hogy mi történik, hogyha elfogadják.
4: Igen. Nem láttuk, de a mai online videokonferencián ismertették a főpontokat.
3: No, ha ezt elfogadják, akkor a hírek szerint egyébként különbözik attól, amit a főváros elfogadott? A főváros elfogadott már egy rendeletet, és itt a műsorban beszéltünk is annó, arról tiltakoztak az ellen is, vagy ez szinte ugyanaz?
4: Nagyon, nagyon hasonlít olyan szempontból, hogy az egyik legjelentősebb, legalábbis számosságában legjelentősebb médiatípust, az óriás plakátot gyakorlatilag megszünteti. Tehát a fővárosnál van egy rendelet, amelyik egy felső méretkorlátot fogalmaz meg, ez 5 négyzetméter, és tekintve, hogy az óriás plakátok 12 négyzetméteresek, a fővárosban eleve megtiltják az óriás plakátokat. Ugye a törvény, és amiről most beszélünk, ez a kormányrendelet, ez pedig az országos szintű szabályozást jelenti.
3: Tehát onnan is eltűnének akkor országosan?
4: 95%-ban eltűnik.
3: Hát akkor nagyjából. Annó, amikor júniusban gyakorlatilag megszüntették a fővárosban az óriás plakátokat, akkor azt mondta a szakma, és idéztük is ma már, hogy a szabályozás tényleges piaci hatása az lesz, hogy a megmaradó, jellemzően NER közeli, vagy már eddig is piacvezető szereplők pozíciója erősödik, és a kisebbek rosszul járnak, KKV-k mehetnek tönkre. Miért?
4: Azért, mert a most körvonalazódó szabályozás olyan felületeket engedélyez, amelyek az említett két cég birtokában vagy tulajdonában vannak. Ők nem csak, hogy megtarthatják ezeket a felületeket, de ezeknek az értéke nyilván valamennyire fel is fog értékelődni, hiszen más felületek pedig kiesnek a teljes kínálatból.
3: Tehát még jobban járnak magyarul egy picit, de mondjuk azért az óriás plakátokat nekik sem lehet értékesíteni.
4: Nekik sem lehet, de ezt még nagyon nehéz így előre megmondani, de ők ugye veszítenek ugyanaz az óriás plakát oldalról, de ők például CityLight-be rendezéseket, ezeket a kisebb, hátulról megvilágított, jellemzően megállókban található felületeket megtartatják, és ezeknek az ára, a vélhető értékesítési ára, az egészen biztosan növekedni fog ebben.
3: Most, hogy az egész piacot nézzük, mondjuk egy tortán elképzeljük, akkor ez a pár cég, ez mekkorát hasít ki ebből, mert azt az elmúlt években megszoktuk, vagy tudjuk, hogy óriási, de hát akkor most majd még nagyobb lesz ez?
4: Igen, a két említett cég, tehát a két piacvezető cég az összesen 64%-át birtokolja a közterületi felületek, felületállománynak.
3: Hány ember megélhetését jelentheti ez, amikor azt mondjuk, hogy KKV-k mehetnek tönkre, tehát hány embernek ad mondjuk munkát?
4: Nehéz ezt megsatszolni, de azt mindenképpen érdemes leszögezni, hogy nem csak azokról az emberekről beszélünk, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak adminisztratív vagy akár plakátragasztói munkakörben, hiszen ennek van egy ilyen tovább gyűrűző hatása, egy sor olyan iparág van, amelyik erre épül. Talán a legmagától értetődő példa az a nyomdaipar, de azokat a magánembereket is említhetjük, akik megengedik, hogy ezek a felületek telepítésre kerüljenek a hátsó kertben, és ők ezért bérleti díjat kapnak. Ez nem azt jelenti, hogy ők ebbe tönkre mennek, de a bevételüket mindenképpen befolyásolni fogja.
3: A fővárosnál is így van, volt hír arról, hogy a BKK-nak is csökkenhet a bevétele, vagy csökkenhetnek a bevételei. Azt mondta, hogy a mai egyeztetés, vagy ez az online meeting, ez igazából egy tájékoztatás volt. Én említettem, hogy ez egy egyeztetés volt, de hát nyilván volt javaslatuk, amit oda vittek, vagy kértek valamit, hogy mi legyen ebben a rendeletben, mi volt ez.
4: Mi augusztus 5-én, amikor alkalmunk nyílt, hogy az államtitkárral és a helyettes államtitkárral találkozzunk, akkor egy viszonylag átfogó, legalábbis a rendelkezésre álló idő szempontjából a lehető legszélesebb körben felmért, egy 50 oldalas dokumentum javaslatcsomagot adtunk át nekik, aminek egyébként az egyik, vagy mondhatjuk, hogy az első legfontosabb megállapítása az volt, hogy van egy nagyon könnyen azonosítható része a közterületi reklámpiacnak, a vélhetően illegális felületek, amik vannak, tudjuk, hogy vannak. Az elmúlt években, ugye mi egy érdekképviseleti szerv vagyunk, nekünk nincs jogunk ezeket eltávolítani, tehát tudomásunk van róla, de nem léphetünk fel hatóságként. De ha csak ezt az adatbázist ők elfogadták volna tőlünk, ez önmagában a teljes piacra vonatkozhatva 22%-os csökkenés jelentett volna, de ezen belül az óriás plakát piacon 26%-nyi, tehát minden negyedik óriás plakát már ennek a nagyon-nagyon könnyen detektálható és nagyon könnyen végrehajtható intézkedésnek következtében eltűnt volna. Úgy tudjuk egyébként, hogy a minisztériumi felterjesztésben ez szerepelt, de végül a miniszter ezt a lehetőséget ezt nem fogadta el.
3: Ugye arra hivatkoznak, hogy ez egy vizuális környezetszennyezés, ennek nyilván vannak politikai okai, mindenki emlékszik az uszító plakátokra, gyűlöletkeltő plakátokra. Van egy érdekes kutatás, meg is tudjuk mutatni az egyik számsorát, a kollégáimat kérem, hogy tegyék ki. Ezt a bizonyos tortát a Závet Research készítette egyébként, mert hogyha most valaki nézi a műsort, akkor esetleg azt mondta, hogy jaj, hát nem lesznek óriás plakátok, hát de jó, mert egyébként meg hogy néznek ki. Ez szerint a kutatás szerint nem zavart annyira az embereket, illetve csak a politikai hirdetések zavarják a 43%-ot, ugye most ott láthatják a nézek, 17% minden hirdetés típus zavarja kategória, tehát azért ez nem annyira megosztó. A politikai igen, de hát akkor ezt ki lehetett volna így is szűrni. Erre mit mondtak mondjuk ezen a, vagy a korábbi egyeztetésen?
4: Ugye ez a kutatás azt, kb. Azt mondja ki, hogy az emberek 4/5-ét nem zavarják a kereskedelmi hirdetések egyáltalán. Az, hogy a gyűlöletkeltő politikai kampányok zavarják, az egyrészt majdnem magától értetődő, másrészt az elmúlt évek után ez egyáltalán nem csoda. De hadd mondjak erre egy nagyon érdekes példát, hogy az embereket, hogyha megkérdezzük arról, hogy ők szeretik-e a reklámokat, akkor azért nagyon sokan mondják azt, hogy nem. És ezért pont fordítva szokták ezt megtenni, hogy milyen reklámtípusokat tartanak a legzavaróbbnak, vagy mi az, ami legjobban irritálja őket. És érdekes, hogy 20 évvel ezelőtt a tévéműsorokat megszakító reklámok voltak a leginkább zavaróak. Manapság a videó, illetve a podcast megszakító reklámok a legzavaróbbak. De egy dolog nem változott 20 évvel ezelőtt is, és most is a közterületi reklámokat mondják a legkevésbé zavaró hatású médiának. Nem csoda a gyűlöletkeltő, mocskolódó kampányok után, hogy az emberek nem szeretik, de az a fajta kommunikáció ezzel kapcsolatban, hogy az emberek többségét zavarja, az ez szerint a kutatás szerint sem igaz.
3: Köszönöm, hogy itt volt. Hát majd kijön holnap a rendelet, vagy a napokban, akkor meglátjuk, hogy mi lesz benne, de akkor konkrét ígéretet nem kaptak a változtatásra.
4: Igen.
3: Köszönöm szépen. Most jön az aktuál Paprika Kingával. Szervusz Réka, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
5: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok! Szakonyi Péterrel, Juhász Ferenccel és Komlódi Gáborral arról fogunk beszélgetni, vagy hát inkább úgy kezdeném, hogy reggel azt hittük, hogy a legnagyobb témánk az lesz, arról fogunk beszélgetni, hogy Toroczkai Lászlót kitiltották a parlamentből egy hétre, de aztán hirtelen kitiltottak 10 orosz diplomatát is Magyarországról. Nyilvánvalóan ezt meg kell tárgyaljuk a ma esti vendégeimmel, de beszélni fogunk például az egészségügyi szakdolgozók, tehát az ápolók, mentősök és társaik jelentős béremeléséről, amit most beígért a miniszter a hétvégi kamarai konferencián, illetve arról is, hogy a végrehajtói karral szembeni nyomozást már másodszor szünteti meg a rendőrség. Várom önöket, mindjárt kezdünk.
3: Köszönjük szépen, maradjanak velünk, önöknek is köszönöm a figyelmet, holnap este újra várjuk önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!
1: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Padlás söprés. Bírálják a vagyon visszaszerzési hivatalt. A vallásszabadság vége. Wilkerson profétai figyelmeztetése. Merre tart a demokrata párt? A fiataloknál hódít a szocializmus.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
7: Kell-e megyerendszer? És ha nem lesz, hova rakjuk az orosz kémeinket? Kezdünk!
8: 10 orosz diplomatát utasított ki a Tisza kormány Magyarországról. Az orosz külügyminisztérium kemény és fájdalmas reakciókat helyezett kilátásba. Megszűnhetnek a megyei önkormányzatok. Magyar Péter szerint jelenlegi formájában a rendszer feleslegessé és okafogyottá vált. Másodszor is megszüntette a rendőrség a nyomozást a végrehajtói kar ingatlan eladásai ügyében. 100 milliós vagyonvesztés történhetett. Új szakdolgozói bértábla kialakításán dolgozik a kormány. A kabinet az érintettek javaslataira is számít. Mai vendégeink Szakonyi Péter, újságíró, Juhász Ferenc, volt honvédelmi miniszter, Komlódi Gábor, ügyvéd.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
5: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, ahogyan Györgyivel beszélgetve már említettem, azt gondoltuk, hogy Toroczkai László kitiltása lesz a nap nagy témája, de hát ennél cifrább is történt. Na gyorsan fussunk egy kört, ki mit gondol erről a parlamentből a kitiltásról? Elkezdődik-e a második Kövér László korszak? Eljött-e a nagy büntetések ideje, vagy ez csak egy méltó következmény?
9: Én kezdhetem?
5: Hát kérdjük a jogászat, a jársz bíróságon, ott se lehet akármit mondani.
9: Ez nagyon jó hasonlat, pontosan így van. Egy kicsit a bíró pervezetéséhez hasonló, meg tárgyalás rendjének fenntartásához hasonló, ahogyan viselkednie kell egy házelnöknek, és akik ott vannak, azoknak meg be kell tartaniuk a szabályokat, és ugyanúgy szankciókkal lehet sújtani őket, mint ahogy egy bírósági eljárásban is lehet a feleket. És én azt gondolom, a dolog érdemét tekintve, hogy az, ahogyan reagált Toroczkai arra, amit a miniszterelnök, mert ugye ez a következmény lett, hogy ki lett tiltva, az ez a nem zörög a haraszt. Tehát szerintem ennyire indulatosan, akkor ha egyébként semmit akargatni valója nincsen, akkor szerintem nem kellett volna reagálni. Egy nagyon túlzott és egy nagyon indulatos, és valóban az országgyűlés falai közé nem való magatartás volt.
5: Na hát itt van nekünk egy volt miniszter, aki azért cifra időket megért már az országgyűlésben. Én gyermekkoromban 90-es években Tordján Józseffel kezdtem a parlamenti közvetítések fogyasztását. Nagy mozi volt az is, vagy inkább nagy színház, azt kell mondjam. Ez tényleg a mélypontja el mondjuk a rendszerváltás utáni közbeszédnek, vagy volt már ennyire durva?
10: Hát én ezt úgy ítéltem, én élőben néztem végig éppen a tegnapi adást, hogy ez a legalja.hu. Azt hiszem, hogy illő és érdemes volt Toroczkait kitiltani, és egyetértek ügyvéd úrral, hogy szemlátomást meg akarta sérteni, meg akarta bántani a miniszterelnöket, mert egyébként különben egy profi politikus nagy nyilvánosság előtt ilyet nem fog mondani. Azt akarta, hogy odafigyeljenek rá, az ország odafigyelt, stílus maga az ember, bemutatta, hogy ő mit tud, nem gondolom azt, hogy Ásotthalmon ezzel egyébként ott szavazókat lehet szerezni, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy méltányos és arányos
9: abszolút
10: az a büntetés, amit kiszabtak rá, és hát közel sem ér ahhoz, mint amilyen fenyítéseket Kövér László korábban kiszabott.
5: Például bántalmazott nők képeinek bemutatásáért és hasonlókért más is természetesen.
9: Így van.
5: Beszéljünk akkor mégiscsak egy szót arról, hogy mennyire példátlan ez. Azért Csurka István mondott nagyon cifrákat a maga idejében, igaz, író lévén ezeket azért szépen körbeszövegezte, tehát volt ott mindenféle hasonlat, ami igazából ugye csupa rasszista elszólás volt, de nagyon körbe volt írva. Láttunk-e ehhez foghatót, köthető-e ez a szélső jobb oldalhoz, vagy ez bárhol előfordulhat, és egyszerűen csak eldurult a közbeszéd?
11: Hát, hogyha nagyon szofisztikáltan akarunk fogalmazni, akkor mondhatjuk, hogy eldurvult a közbeszéd. Itt azért sokkal többről van szó. Ez olyan, mint egy lakmuszpapír, ez belemártjuk, és látjuk a folyadékból kivéve, hogy mi ez a horog keresztény párt, aki a parlamentbe került. Ennek az embernek és ennek a pártnak nincs helye a magyar közéletben, nincs helye a magyar parlamentben sem. Az, hogy egy hétre tiltották ki, ez nagyon jó, semmi hatása nem lesz, és mindig sokkal jobb, mint amikor tényleg Kövér László milliókra büntette az amúgy általad is említett példa kapcsán az egyik képviselőasszony. Ez sokkal jobb, de a fenntartásom az változatlan. Szóval ezeknek az új náci eszméknek nincs helyük szerintem a parlamentben.
5: Hát Toroczkai László egy hét után visszamehet a parlamentbe, de a most kitiltott orosz diplomaták nem jöhetnek vissza Magyarországra. Nézzük, mi történt.
12: A magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomátától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot.
13: Orbán Anita külügyminiszter szerint ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
12: Köszönöm szépen a külügyminiszter asszonynak.
13: Magyar Péter hangsúlyozta, a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Az orosz külügyminisztérium szóvivője kemény és fájdalmas válaszlépést ígért.
5: Na hát Orbán Anitától vagyunk páran, akik már nagyon vártuk, hogy az Oroszország politikánk hogyan fog alakulni. Mégiscsak egy Oroszország specialistával van dolgunk, de erről egyébként a Tisza kormánytól megválasztása óta közvetlenül még sokat nem hallottunk. Itt az első lépés, hogyan értékeled ezt?
10: Vissza az európai fősodorba ennek a lépésnek az az üzenete, hiszen Európában Magyarország volt az egyetlen, amelyik békén hagyta az egyébként diplomáciai fedésben itt lévő hírszerzőket, és nem bántotta akkor, amikor egyébként a külügyminisztériumban kutakodtak az informatikai rendszerben.
5: Rácz András arról beszélt, hogy maguk az oroszok voltak megdöbbenve, amikor a külügy bizonyos intézményeit közvetlenül melléjük költöztették, mintha direkt akarták volna kinyitni előttük az ajtót.
10: Na hát a magyar közvélemény is meg volt döbbenve, de Szijjártó Péter kedves hangvételű beszélgetései azért az egész ország számára nyilvánvalóvá tették, hogy Oroszországot nem megbántjuk, a diplomatákat nem megrójuk vagy hazaküldjük, hanem őket nagyon szeretjük, mert egy téves propaganda mondat alapján ez a béke záloga. Nem, azokat a diplomatákat, akik fedésben itt van, és sok helyütt vannak, félreértés ne essék. Tehát ez nem ritka. De akik törvényellenes és szabályellenes módon működnek, azokat haza kell küldeni. Megjegyzem, nyilvánvalóan arra kell számítani, az oroszok azt mondták, hogy kemények lesznek, mint a vidia, hogy magyar diplomatákat is haza fognak küldeni. Ez általában így szokott lenni a kölcsönösség elve alapján.
5: Hát megjegyzem, Orbán... megspórolják a Tisza kormánynak az Orbánik.
10: Így van, féle. Orbán Anitának könnyebb dolga lesz, mert azokat a diplomatákat, akik az elmúlt esztendőkben azt a szolgálatot teljesítették, egyébként is vissza kellene hívni.
11: Bocsáss meg, azért muszáj megemlíteni azt, hogy ez a kiutasítások történetében Magyarország eddig fehér holló volt. A ukrajnai agresszió kitörése óta, ha olvastam ma egy összeállítást erről, 600 diplomatát utasítottak ki Nyugat-Európából és Észak-Amerikából. 600-at. Tehát, és Magyarországról a szem csak egyet. Azt is valami nem ebben kapcsolatos ügyekkel. Tehát éppen itt volt az ideje, hogy a magyar kormány meghúzza a vonalat, hogy eddig és ne tovább. Ennek jelképes, szimbolikus jelentősége van. Ahogy Feri mondta, ezzel bizonyítottuk, tanúságot tettünk a nyugat-európai orientáció az Európai Unió mellett, és ez nagyon helyes.
5: Ahogyan ezt idézte egyébként György is az Egyenes beszédben, oknyomozó újságírók arról írtak, hogy 47 itt szolgáló diplomatából 15-öt azonosítottak eddig hírszerzőként, csak azok az információk jönnek itt szóba, amihez mondjuk a nyilvánosságban dolgozók hozzáférnek. Ez ugye nem 10 embert utasítottak össze, akkor minimum 5, akiről azt gondolják a magyar oknyomozók, vagy magyarországi oknyomozók, hogy szintén hírszerzéssel foglalkoznak, még itt van. Pannyi Szabolcs újra közzétette egy nemrégiben készített, talán 2 éves interjúját Katrány Ferenccel arról, hogy milyen okai lehetnek annak, hogyha egy bizonyítottan vagy sejtetten, fedetten kémként dolgozó diplomatát nem utasítanak ki, például, hogy beszervezik, átfordítják, kettős ügynökként használják. Mennyire az esély, hogy hasznosak lehetnek még ezek az orosz diplomaták egy fordulat után a magyar külpolitikában?
9: Mármint, hogy Magyarországon beállt fordulat után, vagy az orosz
5: magyar, hát az orosz fordulat, hát arra vártunk.
9: Hát erre nagyjából az éróhoz konvergál az esély, pontosan azért, mert ugye az egy olyan hihetetlen egység az oroszoké, és egy olyan, hát finoman szóval, és a demokráciától messze eső működésű ország, hogy sokkal nagyobb erővel bír, sokkal nagyobb ráhatás van, és még valami, ez a kicsi ország olyan nagy extrát nem tud ajánlani egy orosz ügynöknek, akire egyfelől rájönnek arra, hogy már nem oda dolgozik. Hát emlékszünk rá, hogy az olyan novicsokos képernyő az Londonban is elér, tehát hogy azért nem nagyon tartom valószínűleg. Viszont egy fontos dolgot azért tényleg muszáj, minden szerintem nagyon fontos dolog elhangzott, de és az is, amit most mondani fogok, csak húzzuk alá még egyszer. Szóval azért ez a Big Fa nyelv minden szakmának megvan, ugye itt most azt mondták, hogy a bécsi egyezményben leírtaknak, mert nem megfelelően végezték a tevékenységüket. Ugye szokták mondani, hogy, ahogy a minden nyelvben, vagy minden szakmában rendőröknél, és nem tudom, amelyik ilyen humorista mondta azt, hogy minden viccet el lehet rondani, hogyha rendőr mesél, hogy két állampolgár utazik a vonaton. Tehát, hogy minden ilyen szakmának megvan a maga sajátossága. Ez azt jelenti ebben a konkrét esetben, hogy kém, az esetek 99,9%, hogy ezek kémkedtek Oroszország javára ellenünk, és ami a legrosszabb, vagy a legvalószínűbb, hogy a legrosszabb, hogy rajtunk keresztül legalább a környező országok, de nagy valószínűség az Unió, és még valamit ne felejtsünk el, NATO tagállamként szintén. Tehát ez egy iszonyatos biztonsági kockázat volt Magyarországon, amit te is említettél, hogy oda költöztették a külügy bizonyos intézményét a nagykövetség mellé, az, hogy úgy járkáltak be a külügy szervereire az oroszok mindenféle probléma nélkül, hogy az tényleg párját ritkította. Ez nem csak az Európa, nem csak Magyarországnak, hanem az Európai Unió, akár a NATO-nak is biztonsági veszélyt jelentett. És én azt gondolom, elnézést, ilyen késő jól, egy ilyen nagy nézettségű televízió, ilyen csúnyán fog fogalmazni, de a magyar kormány részéről egy nagyon tökös dolog volt. Tehát ez egy bátor kiállás volt, és én megelemelem. Tehát tudok megfogalmazni kritikát a Tisza kormánnyal szemben, de ez egy nagyon jól előkészített, szerintem most sokan felteszik a kérdést, hogy miért csak most, és miért nem korábban. Ez most érett meg nagy valószínűséggel annyi bizonyítékkal, mert azért ugye ilyenkor a háttérben nagy valószínűséggel a szövetségeseknek meg ide-oda bemutatják, hogy mi az oka ennek. Úgyhogy én szerintem ez
5: meg róla ezért a kifejezésért, ne legyünk szexisták, ez egy rendkívül begyes húzás volt a kormány részéről, de hogy a hülyeségekért is egy kicsit túltegyem magam, bár ez mindig nehezemre esik, akkor még egy kicsit hagy forduljak Juhász Ferenchez. Itt ugye felmerül, ugye megy a fenyegetőzés az orosz külügy részéről, ennek nem tudjuk mi a tartalma, de mondjuk ennél jóval több tartalma van például Nagy-Britanniával szemben, ahol mindenféle tenger alatt járó műveleteket és ilyesmiket lepleznek le, amikor Anglia mondjuk kiáll az ukránok mellett. Van-e annak reális esélye, hogy például Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti, hogyha szembe helyezkedünk az oroszokkal? Ugye automatikusan adja magát az ötlet, hogy vajon elzárják-e a gázcsapot meg az olajcsapot?
10: Szerintem nincs, mert ezt el tudják választani az államok. Azt kell tudni, hogy minden ország igyekszik hírt szerezni. Minden országnak a külképviseletén vannak olyan emberek, akiknek az a dolga, hogy példának okáért készítsenek háttérelemzést arra vonatkozóan, hogy mi történt most Németországban a tartományi választáson. Ez a legális hírszerzés, amelyet egyébként hazatovábbítanak, és itthon a politikában hasznosítják. Az illegális az, amelyet már különböző helyi törvények tiltanak, és mégis olyan eszközöket, olyan módszereket használnak, amelyek elfogadhatatlanok. Na, ezeket tiltják ki. De a nemzetközi gyakorlatban ez idáig a viszonosság volt az uralkodó és a döntő, nevezetesen a 44 orosz diplomatából most negyedét lényegében elküldték. Én azt gondolom, hogy a 12 magyar diplomatából fognak hazaküldeni néhányat.
5: Vegyük fel egy kicsit a hétmérföldes cipőnket, mert ugye a megyerendszer átalakítása lehet, hogy egy másik lépték, de az én szívemnek legalább ennyire fontos. Nézzük, mi történt.
13: A kormány véget vetne a vármegyei közgyűlések jelenlegi rendszerének. A miniszterelnök szerint a változással évente sok 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani, amit vidékfejlesztésre fordítanának. Mint mondta, már készül az a javaslat, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a területfejlesztési rendszer teljes átalakítását célozza. A bejelentésre az ellenzéki politikusok bírálattal reagáltak.
14: Az egyébként semmi máshol nem szól, csak hogy ott egyelőre nincsenek tiszások, mivel nem voltak, még a Tisza párt akkor nem volt, amikor ezek kialakultak.
13: A bejelentés még nem jogszabály, így a részletek, a hatáskörök és a hivatalok sorsa egyelőre nem dőlt el. Az átalakításhoz az önkormányzati és területfejlesztési szabályokat, a választási rendszert és az alaptörvényt is módosítani kellene.
5: Gábor befellegzett a megyéknek?
9: hát a megyéknek nem fellegzett be. Ugye visszatért az elnevezésében a korábbi már megszokotthoz. Azt kétségtelen tény, hogy az önkormányzatiság, mint olyan, ami Magyarországon egy nagyon fontos, és egy a rendszerváltás egyik nagyon fontos vívány, hogy a tanácsrendszerhez képest, ugye az, azon az elven szerveződik, hogy mindenki, ahol keletkeznek a problémát, ott kell megoldani, és ez egy nagyon helyes dolog, de ez egy nagyon-nagyon széles rendszer, amihez hozzá kell nyúlni, akár a fővárosban lévő kétszintűséghez, akár a megyei szintű kétszintűséghez, meg kell tartani, de hogy hogyan és miként, azt hát tényleg érdemes lenne átgondolni. Ez kevés lesz, azt gondolom, hogy ennyit mondtak, hogy mostanában innentől kormány megbízott lesz újra a főispán. Ez még problémákat fog hordozni, és ez szerintem az egyik legnagyobb fa, amiben most a Tisza pártnak elő vagy utóbb bele kell vágni a fejszét, hogy messzebb ne menjünk a szolidaritási adóval, hogy mit fog kezdeni a jövő évben, vagy mit nem fog kezdeni.
5: Hát Magyar nagyon Péter nagyon az. Konkrétan arról beszélt a mai napon, hogy a megyei képviseleti szintet beszánthatják a szószoros értelmében.
9: Szerintem, tehát hogy az ezek... uniós előírás, bocsánat, szerintem az teljesen beszánthatni, nem lehet, mert kell egy középszintűnek lenni, de legyen úgy, vagy gondolják
5: ezt. Már szó volt arról is, hogy ilyen meg olyan területi képviselet lesz helyette, Gémesi György arról beszélt ma az Egyenes Beszédben, hogy elképzelhető egy másfajta szintű köztes képviselet, de kell a települések és a kormányzat közé valamilyen szint, és ez most egyébként a mostani önkormányzati rendszerben valóban sérül. Milyennek a tétje, mit csinálna egy megyei önkormányzat, hogyha működne? Mi lenne a dolga?
11: Hát nekem az egy, ami eszembe jutott a hír kapcsán, az, hogy akkor szokás valamit megszüntetni, hogyha helyette van valami. Tehát az lett volna bölcsebb megoldás. Nem annyira égető ez a probléma, mint mondjuk a eltulajdonított javak visszaszerzése, vagy a különböző jogi ügyek, vagy a gazdaság helyreállítása, ezek sokkal égetőbbek. Tehát az, hogy most mi lesz a közigazgatási szintekkel, azt még nyugodtan eltolhatták volna jó pár hónappal, és lett volna idő akkor arra, hogy azt mondják, hogy ezt megszüntetjük, de helyette ezt és ezt és ezt hozzuk létre, hiszen, és ez a nagy lényege, hiszen az érintettekkel való tárgyalások, egyeztetések következtében ez látszik a legcélszerűbbnek. Azt gondolom, hogy ezt a lépcsőt kihagyták.
10: Pontosítsuk. Magyar Péter azt mondta, hogy a jelenlegi működési módjában fönntarthatatlan a megyei önkormányzati rendszer. Igaza van, mert valóban fideszes kifizető hely. De nem szüntették meg a megyét, hanem azt gondolom, és azt is remélem egyébként, hogy ez a köztes szint megmarad, és egyébként találnak neki olyan funkciót vagy működési módot, amivel egyébként az eredeti szándékokhoz lehet igazítani. Egyelőre tehát a helyzet az, hogy nem vármegye, hanem megye, és gondolkoznak azon, hogy a megye az most mi legyen, már elnézést a szó viccért, hogy megye a kukába, vagy pedig megpróbálják meglepni.
9: Hát mondjuk akár sosem egy regionális,
5: szabad,
9: akár az
5: sosem elkezdeni. Szabad elnézést kérni egy szó viccért. Na, de sajnos nem találtam ki ideje olyat, amivel folytassam, úgyhogy akkor térjünk át a nap kérdésére, mert hogy erre a témára vonatkozott a mi kérdésünk is. Azt kérdeztük még hozzá önöktől, hogy önök szerint kell-e közvetlenül választott megyei önkormányzati képviselet, és lássuk is az eredményt. Nos, 28% azt mondja, hogy szerinte kell, de az elsőprő többség 72% a válaszadóknak azt mondta, hogy szerintük nincsen rá szükség, és a kommentelőink is úgy tűnik, hogy javarészt ezen az állásponton voltak. Nóra azt írja, hogy csak felesleges pénzkidobás, a települések vezetői végzik a dolgukat. Erzsébet azt kérdezi, hogy kell ez nekünk egyáltalán, inkább erősítsék meg az önkormányzatokat és a kistérségeket. Antal azt írja, hogy megmondanám, ha tudnám, hogy eddig mi a fenét csináltak. Magdi azt írja, minek? Van egy kormányon levő párt, szerintem az elég, nem kellenek helyi kiskirályok még. Zoltán pedig azt írja, semmi szükség rájuk, tagosítani kell az önkormányzatokba. Ez most megint egy nagyon véleményes tétel, én Bódi Ferenccel interjúztam, a kollégám interjúzott Bódi Ferenccel nemrég, aki egyébként az önkormányzatok történetét kutatja a társadalomtudományi kutatóban, és ő is hasonlót mondott el, mint amit egyébként itt Gémesi György is, hogy például az infrastruktúra fejlesztések, olyan közös problémák kezelése, mint a hulladékkezelés és ehhez hasonló, ezekhez szükség van egy köztes szintre, tehát ezt az egyes település nem tudja úgy megoldani, de csak hogy egy példát mondjak, valószínűleg Máté Szalka is nehezebben lobbizik egymagában a vasútvonaláért, mint hogyha a két érintett megye lobbizott volna a vasútért. Ferenc, hagyj forduljak hozzád, mennyire érzed azt reálisnak, hogy egy ilyen miniszterelnöki kijelentés után lesz egyfajta megfontoltabb szakmai egyeztetés, vagy ezt most akkor elsírathatjuk, és akkor majd egyszer lesz nekünk valami köztes szintünk?
10: Ugye az önkormányzati miniszter már tartott egy szakmai egyeztetést, azt hiszem a múlt héten csütörtökön, korlátozott eredménnyel, de maga a szándék azért mégis üdvözlendő, és én azt remélem, hogy nem ilyen kézi vezérléses módon szüntetnek meg intézményeket, meg egyebeket, mert megjegyzem, ha ez így történne, akkor a névváltoztatásra se nagyon lenne most szükség, hiszen akkor azt mondanák, hogy passz, ennek vége, és akkor helyette valami újat keresünk. Azaz én azt gondolom, hogy a kormányzat fejében már van valami olyan funkció, vagy olyan szervezeti modell, amely a mostani működés helyett egy eredményesebb, az önkormányzatokat nagyobb kooperációra késztető, és egyébként hatékonyabb érdekvédelmet biztosító hát önkormányzat lesz.
5: Nagyon jó hiszemű olvasat. Én ennél gyanakvó vagyok, de ezt még megvitathatjuk a szünet után. Ne menjenek sehova, mindjárt folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Vissza is tértünk, mint a bumeráng, de nem az az ócska műanyag, amivel én próbálkoztam gyerekkoromban, az nem tért vissza soha, de mi igen. És már is beszélgetünk arról, mi történik az egészségügyben. Eljöhet végre a szakdolgozók napja, nézzük is.
2: Előkészítették az egészségügyi szakdolgozók bérrendezését. Ezt Hegedűs Zsolt, a szakdolgozói kamara hétvégi konferenciáján is megerősítette. Az ágazatnak szánt 500 milliárd forintos plusz forrás. Egy jelentős részét az új szakdolgozói bértábla kidolgozására fordítja a kabinet. Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta, nem csak meghallgatni szeretnék a szakdolgozókat, de az egyeztető asztalnál is helyük lesz. Sőt, a bértábla finom hangolásánál is számítanak rájuk. A független egészségügyi szakszervezet szerint fontos, hogy ez ne egyszeri alkalom legyen, hanem hogy minden évben napirendre tűzzék.
1: Itt ugye a szakdolgozók és az orvosok érdekképviseletei nem igazán dolgoztak együtt a NER 16 éve alatt sem, meg korábban sem, úgyhogy még azok a kedvezmények, béremelések és a többi, amit az orvosok ki tudtak harcolni maguknak, azoknak is a nagy részéből kimaradtak a szakdolgozók, vagy hát elmaradtak az ő előrelépéseik. Lehet arra számítani, hogy itt lesz valamiféle kicsit egységesebb egészségügyi érdekképviselet, egységesebb fellépés, vagy az ápoló meg az orvos, azok mindig egy ilyen osztályharcos helyzetben maradnak?
3: Hát szerintem azért a különbségtétel megmarad. Egy viszont biztos, hogy a szakdolgozók bérezése lemaradt, nagyon lemaradt,
1: mint és
3: ez egy kritikus pont. Ez egy kritikus pont az egészségügyben, hiszen sokszor nem az a probléma, hogy elegendő orvos van-e, hanem hogy cserélje valaki az ágytálat, beadja az infúziót, tehát a legegyszerűbb, de egy legfontosabb szakmunkákat, amiket nincs, aki elvégezze.
1: Itt szögezzük le, hogy nagyon sok sürgősségi osztályon azért nincs kapacitás, akár azért nem tart nyitva, mert nincsen szakápoló, például a sürgősségiken, és ugye a szakdolgozók közé odaértjük az összes ápolót, mentőst, műtőst, gyógytornászt, tehát tulajdonképpen mindenkit, aki egészségügyi dolgozó az egészségügyi rendszerben, de nem orvos.
3: Igen, és akkor hozzá lehetne tenni mondjuk, amitről nem beszélnek, és nem beszélünk, például az egészségügyi intézmények takarítását, ami szintén kulcskérdés, és szintén egy NER-es leosztott biznisz volt. Az összes kórházat tudomásom szerint egy NER-es cég takarítja, és hát nem tudom, hogy voltatok-e kórházba, tényleg az ember fogja a fejét, hogy megjelenik egy nénike, a mocskos, piszkos lébe belemártja a partvist, és ezt a felmosó rongyot, és avval idézi ebbe most fel. És hogyha ez így

0: van, akkor nincs értelme azon csodálkozni, hogy a magyar kórházak fertőzési adatai olyan borzasztóak, többszöröse a nyugat-európainak, hiszen elemi, tényleg elemi egészségügyi feltételek hiányoznak. És akkor még egyet, elnézést, hogy még egy mondattal, vagy még egy elemmel ezt kiegészítem, a fertőtlenítő szerek beszerzése is központilag történik. Van egy magyar vállalat, aki csak fertőtlenítő szereket gyárt, vagy többségében, ez például a Kaola. Érdekes módon nem tőle veszi ez a központosított szerv a fertőtlenítő szert, hanem a sokszorosa áráért egy külföldi vállalkozástól. És ilyenkor az emberbe azért kételyek tolulnak elő.
1: A közbeszerzések útjai bizony mondom kifürkészhetetlenek, vagy talán kifürkészhetőek idővel. Mit gondolunk erről az emelésről? Lesz-e ennek elég ereje ahhoz, hogy visszacsábítsa a dolgozókat a rendszerbe, és pláne lesz ebből protokoll? Ahogy ugye itt elhangzott az is, hogy a szakdolgozók azt szeretnék, hogyha a béremelés az egy rendszeres jelenség lenne, és nem minden áldott alkalommal kikönyörgött, kialkudott tétel.
2: Nagyon igazuk van. Én szerintem az egyesség orvosok és szakdolgozók között már megszületett a paktum arra vonatkozóan, hogy csak úgy tudunk hatékonyabbak lenni, hogyha összedolgozunk, és erre én számos példát láttam az orvoskamara vezető nyilatkozatától kezdve a minisztérium illetékes tisztségviselőinek, de még orvos ismerőseimnek is az az álláspontja, hogy egyszerűen nem megy hatékonyabban, hogyha ez a háttércsapat nem áll rendelkezésre. És a háttércsapatról annyit, hogy persze jó volna, hogyha az ő különböző érdekképviseleti szerveik is összetudnának dolgozni, mert az segítené a hatékonyabb fellépést. Az egészségügyi miniszter nagyon határozott kiállása számomra most azt jelzi, hogy megvan a felismerés, és megvan az első lépés, nevezetesen ez a 25 milliárd forint, amit elkülönítettek a szakdolgozók béremelésére, és én azt gondolom, hogyha valóban lépést akarunk tartani az európai színvonallal, akkor ez az első lépés, és a következőkben már folyamatosan igazítják a szakdolgozók bérét is. Egyébként a magyar fizetés átlagfizetéshez, és az orvosok fizetéséhez is. Ez szerintem így volna igazságos, így volna normális, így volna elvárható, és ez az ígéret.
1: Itt, ami engem nagyon foglalkoztat, az ugye a szerzett jogok kérdése. És itt kifejezetten például az a fajta béremelés, amire nem kell minden áldott évben könyörögve odajárulni a miniszter úr elé, vagy miniszter asszony elé, hogyha szerencsénk van. Van erre esélye ennek a szakmának?
3: Kell, hogy legyen. Hát, hogyha ugye a közalkalmazotti bértáblát ki lehetett nagy nehezen izzadni, ilyen randa szóval élve, akkor nyilvánvalóan az egészségügyben dolgozóknak is lehet ugyanilyet kialakítani. Ez egy folyamat. Én azzal a kifejezéssel nagyon egyet tudok érteni, hogy megszületett a felismerés, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy probléma van. De muszáj ide tennem két gondolatot. Az egyik az, hogy mennyire fontos a háttér munka. Nem akarom tovább ragozni, mert mindent elmondhatok a takarítótól az ápolón és a mentő személyzeten keresztül. Például, amikor számon kérik a büntetőigazságszolgáltatás tempóját, akkor elfelejtjük, hogy jó sok ügyészünk van, de nincsenek rendőreink, mert alig van rendőr, de jó sok okos, hál' Istennek, és szakmailag felkészült bírónk van, de nincsen jegyző, vagy jegyzőkönyvezető, vagy leíró, aki egyébként legépelje a jegyzőkönyvet, és hónapokat kell elvárni, mert őket sem fizetik meg. Mert hogy ez itt ugyanez a probléma, és ez az a folyamat, aminek én nagyon örülök, hogy elindult, és innen ebből kapcsolódik a másik gondolatom, hogy nagy kedvenc, amikor azt hallgatom elégedetlen szavazóktól, bármely oldalról is, hogy a Tisza nem kormányoz, csak Facebook kormányoz, és itt ülünk mondjuk fél órája, és a két egyik talán legfontosabb, most az oktatást ide nem tévelek ki, legfontosabb nagy alrendszerről beszélgetünk, amihez hozzányúlt csak egy-két nap alatt a kormány, ugye az önkormányzatiság kérdéséhez, és az egészségügynek az átgondolásához. És azért ezek nagyon fontos dolgok, ezekhez hozzá kell nyúlni. Az előző kormány, tehát legyünk őszintén, őszinték, az előző kormány ezeket a problémákat következetesen a szőnyeg alá söpörte, mint ezek nem létezők lennének, kitiltotta az embereket, ha fényképeznék, én voltam olyan sürgős, hogy óriási nagy, tehát ezzel oldották meg a problémát, hogy kiraktak egy tárlat, nem lehet fényképezni, hát hurrá, és akkor nem látjuk, hogy a takarítónő koszos vízzel mos föl, illetve hát, hogy 20-an fekszenek egy ilyen gurulós kocsin órákon keresztül, tehát hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezekben a kérdésekben szemléletmódváltás van, és még egy utolsó utáni gondolat, szóval az engem nem tud nyugodtan hagyni az a mondat, hogy itt 21 néhány milliárd forintról van szó, ami az én személyes életemben egy nagyon jelentős tétel, na de hát egy költségvetésben, és akkor én nem a Magyarország költségvetéséről beszélek, hanem Mészáros Lőrinc költségvetéséről, vagy Tiborcz költségvetéséről beszélek, akik így keresgéltek több százmilliárdot, meg ki se tudjuk mondani, ezer milliárdokat keresgéltek.
1: És a puszta akaratukkal.
3: Igen, bár most szegény Rogán Antallal is most gondba került itt a feltalálói minőségében, de szóval a lényeg, hogy mert nem akarom eltréfálni, ez tényleg nagyon szigorú történet, tehát amikor 20 milliárd, 21 néhány milliárd forintról beszélünk, az tényleg olyan bagatell összeg, amikor 10 milliárd forintért meg lehetett volna csinálni, hogy ne legyen ekkora problémánk Pakson, és azért azzal nem foglalkoztak, akkor egyszerűen azt mondom, hogy ha ezek tényleg csak Facebook kormányozának, akkor is ezerszer többet tesznek azért, hogy ebből egyszer valahogy egy normális ország legyen, mint ezek 16 év alatt itt tönkretettek.
1: Szegény Rogán Antallal kapcsolatban azért nekem is eszembe jutott egy friss lágernek a szövege, hogy remélem lesz ellenőr, mikor blitzelsz, mert hát ugye a metrón fényképezték le, de azt is hozzáteszi a költő, hogy remélem senki nem nevet, ha viccelsz. Na, most nem annyira viccesen, térjünk rá, hogy mi történt a végrehajtói karral kapcsolatban, illetve mi nem történik Barbara Tóni és társai ügye helyett, most kifejezetten Sárdult Györgyékről van szó.
4: A rendőrség ismételten megszüntette az eljárást. A magyar bírósági végrehajtói kart érintő, hűtlen kezelés gyanújával folytatott nyomozásban. A HVG arról ír, hogy a végrehajtói kar a saját cégein keresztül 2021 őszén két ingatlanától is megszabadult, méghozzá úgy, hogy ezzel jelentős vagyonvesztést idézett elő. A cég szerint akár 384 millió forint vagyonvesztés is keletkezhetett. Az egyik ingatlan vevője egy olyan cég, amelynek tulajdonosa a mai napig Rogán Antal akkori miniszter kabinetfőnöke. A rendőrség szerint azonban a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy bűncselekmény történt-e. Az ügyben már a második nyomozást szüntetik meg.
1: Mi lehet itt a gond? Mi történik, hogyha sorra tárják fel a látszólagos visszaéléseket dokumentumokkal, mindennel az oknyomozók, akkor miért akad el a rendőrség? Ennyire le van papírozva minden? Lehetséges ennyire kifehéríteni valamit, ami másoknak visszaélésnek tűnik?
2: A számonkérés és vagyon visszaszerzés tárgykörében ez az én egyik legnagyobb agályom, hogy tudnék, nem tudom, hogy melyik rendőrség szüntette meg, milyen ügyészi felügyelet mellett, és mikor ezeket az eljárásokat. Nyilvánvalóan, ha már másodszor is megszünteti, akkor nagy valószínűséggel nem áll számára elég bizonyíték rendelkezésre, vagy az a bizonyíték, ami ott van, az pedig nem olyan értékű, súlyú, hát ez Gábor jobban tudja, ami alapján vádat tudna emelni. Én nekem, és most nagyon jó hiszemű akarok lenni, és nagyon optimista a tekintetben, hogy ha már a mostani rendőrség, a mostani rendőrségi vezetéssel is úgy gondolta, hogy ezt az ügyet adakta kell tenni, és az ügy nem ügy, akkor hajlamos vagyok elfogadni, hogy valamit szabályszerűen csináltak.
1: Gábor, szakértsd meg, kérlek.
3: Nagyon nehéz a helyzet, mert most elállok egy kulisszatitkot, egy nagyon kedves régi ügyvéd barátommal beszélgetünk egyszer, hogy hasonló korúak a gyerekeink, és akkor még 10 éves vagy 8 éves voltak, hogy gyerekeink milyen szuperképességet szeretett repülni, tudunk meg átlátni a falon, meg nem tudom, és akkor elgondolkodott ez a barátom, és azt mondta, hogy én azt a szuperképességet szeretném, hogy lássam előre egy ügyből, hogy abból lesz valami, vagy nem. Ez tényleg sajnos nem lehet előre, sima egyszerű ügyeknél sem tudni, és azért ezek általában van, és most ez egy ilyen, még akkor is, ha Rogán Antal levével összevetve lehet, hogy lesz olyan néző, aki engem kinevet, de ezek úgynevezett intellektuális bűncselekmények, és emiatt egy kicsikét komplexebbek, a bizonyítás is komplexebb, és nem a nyomozóhatóság védelmében mondom, de azért úgy, amikor egy olyan társaság követel bűncselekményt, független attól a konkrét esettől, ugye általában mondom, akiknek egyébként az a lehetőségük is megvan, hogy a jogszabályokat is magukra hajlítsák, meg az eljárási rendet is, ott még inkább elnehezedik a bizonyítás. Ezt most nem a konkrét eset, nem tudom, hogy ebben a konkrét esetben mi történt, de én azt azért sejtem a mai helyzetben, hogy nem a rendőrség megfelelési kényszere volt, hanem amit a Ferenc az előbb mondott, hogy nagy valószínűséggel a gyanúsításhoz sem elegendő, mert ugye, ha jól tudom, nem volt gyanúsítás. Tehát az alapos gyanú megvolt ahhoz, hogy elinduljon az eljárás, de ahhoz már nem volt elegendő megfelelő számú és súlyú bizonyíték, hogy gyanúsítottakat lehessen ebben az ügyben találni. Úgyhogy én szerintem ez értem a kérdést, hogy amikor mi úgy látjuk, hogy visszaélésszerű, meg mindannyian azt gondoljuk, hogy...
1: Én elhiszem hogy, neked.
3: De az más, az, amit bizonyítani lehet egy bíró, az egy sajnos az egy másik történet.
0: De ugyanakkor van az emberek közében egy borzasztó nagy elégedetlenség, egy felháborodás a végrehajtókkal kapcsolatban, hiszen számos olyan eset került napvilágra, amikor tényleg lehetett látni, hogy egy nincstelen embereket forgatnak ki az utolsó vagyontárgyukból, és szerintem nem csak mi nem értjük, Gábor érti, én biztos, hogy nem, nem értjük, hogy nem lehet ezeken fogást találni. Tehát hogy a Charles Wöllner ügy hány éve már? 6 éve?
3: Annyi.
0: 6 éve, és még semmi nem történt.
1: Tehát ez mint ügy zajlik, de azért az ő tevékenység...
0: De nem zajlik, hát ha 6 év alatt nem jutottak el, legalább egy első fokig nem jutottak el egy első fokig.
1: Igen. Akkor nem zajlik, csak morajlik.
0: Hát morajlik, vagy maszatolás folyik, nem tudom én mi, de azt gondolom, és ebben biztos nem vagyok egyedül, hogy ez felháborító. És itt lehet a rendőrségre mutogatni, lehet az ügyészségre mutogatni, és senki nem mutogat már azokra, akik az egészet előidézték, akik a börtönből vagy házi őrizetből évi 100 millió forintokat keresnek.
1: Na, akkor tegyük is hozzá gyorsan a részleteket, mert hogy múlt heti hír volt, hogy Sádl György felesége felfüggesztett végrehajtóként is 105 millió forintot keresett tavaly, és nem csak Sádl Györgyet, hanem a nejét, aki szintén önálló bírósági végrehajtó is felfüggesztették, de ennek ellenére a nevük alatt működő iroda az továbbra is él és virul, és hát ez a 105 millió forintos profit, ez nem semmi, de még a nyáron jött ki a hír, hogy Sádl György édesanyjának felszámoló cégei 160 milliós bevételt termeltek az előző évben. Sádl György édesanyja ugyanis egyébként nem nagyon máshogy, mint Kósa Lajos nyugdíjas egykor óvónő édesanyja.
3: Nem Stróman.
1: Közel a nyugdíjkorhatárhoz belevágott a végrehajtó szakmába, és hirtelen lett neki 2 cége is, amelyek ennél is, az említettnél is többet, 160 millió forintos bevételt értek el egyetlen év alatt, és akkor itt most megint odaérünk el, hogy jogállamisági logika alapján senkinek nem lenne jó, hogyha lenne népítélet, meg istenítélet, meg rögtönítélő bíróság, de morális felháborodás az azért ezen mégiscsak valamilyen formában van, vagy lehet?
3: Abszolút, és persze, hogy is mondjam, ez indokolt, és engem is mélységesen felháborít az is, ahogyan bizonyos esetekben végrehajtók eljárnak adósokkal szemben, az is, hogy Sárül György, még amikor előzetben, hogy pontosabban letartóztatásban, akkor is 100 milliós nagyságrendben keresett, az ahogy az egész működött, ugye ez egy büntetőeljárás most folyamatban van, a kiválasztás, ugye a végrehajtói kamarát felügyelő miniszter is emiatt ugye vádlott a Wöllner pár. Én ezt abszolút értem, de a probléma nem itt van, hogy most ez történik, ez abban van a probléma, amitől ez kialakult. Mert az, ami most van, nem véletlen, hogy ezzel nem tud kezdeni semmit Magyar Péter, szerintem Magyar Péter lenne a legboldogabb, hogyha ebben a kérdésben tudna valamit tenni, mert pontosan, amit nagyon helyesen elmondtál, ez egy hihetetlen társadalmi igény. Azért nem tud ezzel mit kezdeni, mert ami kialakult, az a része, az jogszerű. Tehát nem lehet azt mondani önmagában Sadl György miatt, hogy nem lehet egy végrehajtó irodának működnie azért, mert ilyen vagy olyan módon akadályozva van most nagyon tágan értelmezve. annak a tulajdonosa. Egy KFT-re se lehet azt mondani, hogy egyébként nem dolgozhatnak a munkatársak, és nem szerezhet bevételt, azért, mert előzetben van az ügyvezető, vagy a tulajdonosa pontosabban a cégnek. Most ebben azért nem akarok belemenni, mert ennél ez nyilván komplexebb kérdés. Azt mondom, hogy az a probléma, és hál' Istennek ez valószínűleg többet nem fordulhat elő, hogy az a kiválasztási rend, ami azt lehetővé tette, hogy a Sajdőnek a nagymamája, az rokona, a szomszédja, meg a nem tudom kicsodája is már végrehajtó lehetett, és az, hogy igazából az ügyelosztások hogyan alakultak, hogy lényegében ők döntötték el, hogy ki lehetett végrehajtó. A végrehajtókat kvázi arra ösztönözték, és arra kényszerítették, hogy mert nem pisztollyal, hanem az, a visszafizetéses ráncolatok miatt, hogy ez a fajta kizsigerelés még inkább előkerüljön, és emiatt aztán még jobban lett ez a társadalmi igény. Ez sajnos ez egy rettenetes folyamat volt, és az a megoldás, és akkor végre érek, ha ezek szemben a harmadik nagy terület lesz, amire ma érinteni fogjuk, hogy mivel foglalkozott a kormány, de azt az ígéretet kaptuk a kormánytól, hogy ezt állami felügyelet alá fogják vonni, és ezek az úgynevezett önálló végrehajtók, ami kvázi vállalkozásként működnek, ami önmagában is hát egy eléggé faramúci szituáció, ami egyébként működhetne jól, ha nem egy Völner Pál lett volna az államtitkár, és nem, ne felejtsük el, hogy ki volt a miniszterasszony akkor, még talán Magyar Péterhez is volt köze. Szóval a lényeg, hogyha ez tényleg meg tud változni, és ez kialakul, akkor majd ez sem lesz. Ezt a békát most éppen nyeljük, én se szeretem.
2: Nagyon sokunknak kell lenyelni majd a következő időszakban különböző békákat. És ez nem feltétlenül azért, mert hogy az állami számonkérő, ezt idézőjelben rakom, rendőrség, ügyészség és nem tudom én ki még tehetetlen, hanem egyszerűen azért, mert Gábor fogalmazta meg, hogy hajlították a jogszabályokat. És nagyon sok területen hajlították a jogszabályokat. Kimondottan magukra szabták, ügyletekre, eseményekre szabták ezeket a jogszabályokat, amelyeket akkor, hogy is mondjam, amely cselekedeteket akkor érvényesen, jogszabályszerűen hajtottak végre. És engem üt meg a guta azért, mert hogy az történik, ami, de mégis egy bíró azt fogja nekem mondani, vagy bárki, aki ehhez egyébként ért, hogy hát öregem, nem tudok veled mit csinálni, vegyél be egy Seduxent, mert hogy ez most nem számon kérhető, mert akkor jogszerű volt.
0: De Feri, bocsáss meg, ezekben a napokban nagyon sokszor kerül szó, vagy említés a nürnbergi perekről, ahol a védekezés ugyanez volt. Én az akkori törvények, azt mondták a náci bűnösök, hát én az akkori törvények szerint cselekedtem, én nekem semmi következménnyel nem kell számolnom. Na de hát itt kellene, és itt most a jogászokra, bocsánat, Gábor, te képviseled most, most a jogászokra kellene egy kis kreativitás.
3: Muszáj, én ezt már sokadjára hallom, érdemes a filmet is megnézni, egyébként zseniális. Ott is nagyon komoly jogászi vita volt ezen, hogy működhet-e így vagy sem, ha ki látta a filmet, annak nem új, de volt egy nagyon nagy különbség. Ott az volt a nagy különbség, hogy a nácik, azok túl azon, hogy a saját népükkel szemben is követtek el bűncselekményt, tehát más országok népeivel szemben követtek el bűncselekményt. Na most az például a magyar jogrendben nem volt benne, hogy ide jöhetnek és elvihetnek zsidókat Magyarországról. Lehet, hogy ez náluk legális volt, de nálunk nem volt az. A mi helyzetünk konkrétan meg az, hogy ezek a közepesen erkölcsös figurák, de akik 16 évén keresztül rabolták ki ezt az országot, ezek csak minket, itt csak persze többször is idézőjelben, ezek csak minket raboltak ki, és pont erre a területre volt hatásuk jogszabályt alkotni. Ez az oka annak, hogy...
1: Lenyelem a kecskebéket, hogyha megbeszéljük azt, hogy amennyiben ennek ez a fajta nyomozati jogi számunkérése nehézkes, vagy alkalmasint nem is lehetséges, akkor vajon politikai felelősség és számunkérés az lehetséges?
3: Április 12-én volt.
1: Akkor váltás volt. Szerintem azért a politikai
2: az
1: számunk...
2: A vagyon visszaszerzési hivatal vezetője...
1: Meg a politikai pozícióvesztés, ez nem ugyanaz.
2: Bocsánatot kérek. Tehát a vagyon visszaszerzési hivatal vezetője egyértelművé tette, hogy azokban az ügyekben, amelyekben pénzt vissza nem lehet szerezni, akkor is be fogják mutatni a folyamatot, bemutatják az erkölcsi és egyéb problémákat, egyszerűen azért, hogy valamennyien tudjuk és okoljunk ebből az ügyből. Számomra ez egy nagyon fontos üzenet, mert pont az ilyenekre lehet majd azt mondani, hogy azért tudta megcsinálni, mert az államtitkár segítette, mert hogy a végrehajtói kar lényegében beállt egységesen mögé, mert azt sejtették, hogy sajt maga a Fidesz.
0: De ez kevés, Feri, szóval az én
2: egyetértek, csak hogy nincs több.
0: Hogy vegyük a mesterséges intelligenciát, adjunk feladatot neki. Ha már mi nem vagyunk annyira kreatívok, bocsánat, az ügyvédek.
3: Nem akarok vele vitatkozni, ha valakitől kérhetek valamit, már saját szakmám megóvás érdekében, jogot ne kérdezzenek a mesterséget, de olyan hülyeségek.
0: Ötletek.
3: Okay. Zseniális ötleteket ad, persze.
1: Szerintem meg lehet kérdezni bármelyik természetes intelligenciát a sarki kocsmában, és nekik is lesz ötletük. A jogásznak azért nagyon sokszor az a dolga, hogy ne legyen túl kreatív, hanem egy rendszeren belül dolgozzon. Így. Hát ha nagyon kreatívan értelmezzük a jogot, akkor mi itt valóban gyorsított eljárásban elítélhetünk bárkit, mert jónak látjuk. Szóval ebben sajnos ki kell álljak a Gábor álláspontja mellett, de engem az nagyon foglalkoztat, hogyha van egyfajta diszkurzív, tehát elbeszélt, morális jóvátétel valamilyen formában, az vajon azoknak, mondjuk azoknak a megnyomorított, megszomorított devizahiteleseknek, akiknek tulajdonképpen a felnőtt életen adja ráment ezekre az eljárásokra, vagy ilyesmikre. Az vajon adhat-e valamiféle megnyugvást, ha a pénzüket nem is adja vissza?
2: Nem, semmiképpen.
0: Semmiképpen. Hát annak az embernek, akinek elviszik az élete munkáját jelentő házat a feje fölül, és szépen el fogja mondani az NVVH vezetője, hogy hát bizony ez és ez történt. Azt gondolod, hogy őt ki fogja ez elégíteni? Őt meg fogja nyugtatni? Neki visszaadja a házát? Az egzisztenciáját? Az egészségét?
1: Nem gondolom ezt. Most jó, kérdeztem, de hát azt hogy mondom, valamiféle hogy... morális megbékélés
0: de nem, de,
1: lehetséges-e de... akkor, amikor nem tudjuk fizikailag jóvá tenni ezeket a károkat.
0: Én pacifista vagyok, de ebben a szempontból azt gondolom, minden eszközt fel kell használni ahhoz, hogy a felelősöket felelősségre vonják.
3: De azért most hát azért azt válaszunk ketté, tényleg nem akarom ezt, de azt válaszunk ketté a két dolgot. Tehát az egyik a végrehajtási eljárások, az egyik a végrehajtási törvény keretei között működtek. Az, hogy most milyen mértékben, hogy loholt utána egy végrehajtó, mennyire zsigereltek, ez egy mondok egy példát. Ezt akarom, konkrétan például visszaélésszerű volt, most már ugye online, meg internetes alapon lehet csak árverésen részt venni, de mondjuk azt, hogy visszaéltek az árverési rendszerre, vagy kiátszották azt, azért műhődjön, azért vigyék el, feleljen érte a vagyonával, és vegyék el tőle. Nyilván személyesen nem fogja XYZ, akinek elvették a házát visszakapni, de azt viszont gondolom, és ha már itt lehet egymást támogatni, így úgy tűnik, hogy azt viszont gondolom, hogy az lehet, ha nem azt mondom, hogy ettől elmúlik a korábbi magas vérnyomás, amit az egész rendszer okozott, vagy bármi, de hogy egy olyasmi elégtételt azért mégiscsak okozna, hogyha azt mondja, hogy na igen, ő volt az, és legalább elvitték, és legalább őtől is elvették a házát, ahogy ő én tőlem elvett. De ehhez az kell, hogy jogszabályt sértsen.
1: Nem nagyon lehet beköltözni egy bocsánat kérésbe, de azért jelenthet sokat az embernek. Lássuk meg, hogy mi lesz ebből az ügyből. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, a vendégeimnek pedig, hogy ránk szánták ezt az estét. Holnap a kollégáim várják önöket. Kiváló éjszakát kívánok, viszontlátásra!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Igen?
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szeptember 8-án kedden reggel köszöntöm Önöket, 6:02. Adriennek tudják, hogy ma van a névnapjuk. Ugye gondolom Önök tudják, mások meg ne felejtsék el, sok köszöntőt kívánok Önöknek, meg a születésnaposoknak is persze. Itt a Startban a repüléssel fogunk kezdeni. A repüléssel, ami sokak vágya, néhányak rémálma, de ennek ellenére azért az egy vonzó lehetőség, mindig egy remek alternatíva arra, hogy az ember elutazzon valahova, vagy felkap egy repülőre. A légiutas kísérők azt szokták mondani, hogy nekik mindig az a meglepetés, hogy milyen izgalommal jönnek az utasok fel a repülőgépre. Hát azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos izgalom, azért nem mindennapi az élmény. Varga Gábornak annál inkább, mert a repülési szakértő gondolom rengeteget repked. Szervusz, reggelt kívánok. Ráadásul az Egek Ura blog alapítójaként dolgod is van azzal, hogy repülj.
2: Hála Istennek.
1: Az, hogy a fapados légitársaságok olyan módon terjedtek el a világban, mint amennyire ez teljesen átalakította a repülési szokásainkat. Ebből kell most visszavennünk, hallva azokat a híreket, hogy ritkítják a járatokat, emelik az árakat. Tehát lehet, hogy a fapad megmarad, csak az az előny nem, amit korábban nekik tulajdonítottunk?
2: Hogy mennyire kell visszavennünk, az egy érdekes kérdés. Valójában egyébként én azt gondolom, hogy mindenki annyit repül, amennyire igénye van. Adott esetben például az ilyen impulzus repülés, tehát amikor valakinek egyébként nincs dolga valahol, de jó ötletnek tűnik néhány ezer forintért vásárolni egy repjegyet, és csak úgy céltalanul ellenni valahol, egyébként ez sem annyira rossz időtöltés. Szóval ezek talán visszaszorulhatnak, a puding próbálja majd az evés, de alapvetően ugye az a trend uralkodik most a légiközlekedésben, hogy van két faktor. Az egyik, hogy másfélszeresére, 1,7-szeresére megdrágult az üzemanyag, ez egy nagyon komoly dominó hatást indít el a légitársaságok gazdálkodásában. Egy jól működő légitársaságnak ettől nem lesz baja, csak nagyon durván lecsökken a profitja, és ebből adódóan nagyon racionális döntések,

0: alapján elkezd válogatni a tekintetben, hogy hová indít járatokat, és hová nem, hol tartja fönt a járatait, és hol nem. És ezzel összefüggésben van egy másik faktor, a világon globálisan nagyon komoly repülőgép hiány van, és repülőgép alkatrész hiány van. Ebből adódóan még inkább felértékelődik egy légitársaságnál annak a döntésnek a szerepe, hogy azt az adott esetben 100 vagy 200 millió eurót érő repülőgépet, ami egy nagyon komoly érték, befektetés, azt milyen útvonalra állítják be ezek a légitársaságok. És most ez mind a két faktor egy irányba hat, hogy a kapacitások nem nőnek úgy, mint ahogy az utazási igények. Ebből adódóan, hogyha a kapacitások kicsik, az igények viszont nagyok, plusz még a költségek is növekednek, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez az átlag árszint növekedését kell, hogy hozza magát.
1: Egy fapados légitársaságnak a piacot birtokolni, ez egy iszonyú nagy érték. Éppen ezért repültek sokszor olyan útvonalon is a gépek, ahol nem volt akkora a foglalás, meg repültek olyan útvonalon is, ahova az ember azt gondolja, hogy elég lett volna egy járat, de naponta akár kettőt is elindítottak. Na, ennek van most vége?
0: Ennek a jelenségnek egyébként azt gondolom nincsen vége. Tehát arról keveset beszélünk, amikor a diszkont légitársasági modellről beszélünk, hogy nem csak az árak miatt alakítja át ez az egész légi közlekedést, meg az utazási igényeket, hanem azt szokták mondani, hogy ők egy-egy járatnak a beindításával stimulálják a piacot. Valóban az van, amit mondasz, hogy olyan árakon kínálnak légi elérést adott útvonalakon, ahol amikor is olyan turisták jelennek meg egy-egy adott régióban, amik korábban nem voltak általánosak. Nekem például van egy idén-nyári nagyon friss tapasztalatom. Ellátogattam a híres Tusnád Fürdői Fesztiválra, és Brassóba mentem repülőgéppel, hazafelé pedig eltöltöttem egy kis időt Brassó városában, és egészen meglepő volt, hogy mennyi olasz, brit turista volt, pusztán amiatt, mert Brassóból van naponta 5-6 járat ezekbe az országokba. Tehát tényleg képesek alakítani ezek a járatok egy térségnek a turizmusát, utána pedig ugye mindig meg ránéz a légitársaság, hogyha ez a forgalom a stimulálás eredményeképp stabil maradt, akkor marad a járat, ha nem stabil, akkor megpróbálkoznak valami új szegmenssel. Nyilván a stimulációban ez egy nagyon fontos, hogy ez a repülőjegy ez milyen áron elérhető, de ugye amikor azt látjuk, beütjük egy keresőbe, hogy mondjuk maradjunk a példánál Budapest-Brassó 7000 forint, azért azt mindig tudjuk, hogy ez a jegy valójában sosem 7000 forint, mert mindig veszünk hozzá valamit, csomagot, fedélzeti kézipodgyászt, ülést, stb. Tehát a légitársaságnak azért a nap végén mindig van haszna minden egyes eladott ülésen.
1: Mert jó esetben, rossz esetben meg az történik, ami most a Wizz Airrel kapcsolatban felröppent, és nem kibökve a magyar vonatkozású légitársaságot, ezt gyakran mondjuk, hogy ez egy magyar légitársaság, ez ebben a formában így nem igaz. Ez egy nemzetközi légitársaság. Na de a Wizz Air, a mi Wizz Airünk Romániában leépítésre kényszerül a jelek szerint is. Azt mondják, hogy ez a fajta nehéz piaci helyzet, ez tovább tud gyűrűzni, akár a budapesti bázisra, vagy akár, hogyha körbenézünk, Közép-Európa egészére. Bajban van a Wizz Air?
0: Érdemes ezt tisztába tenni, ezt a dolgot, bár nem vagyok a Wizz Airnek a szóvivője, de egyébként a vezérigazgatója azt szokta mondani, hogy ők de facto nemzeti légitársaság. Na és hogyha ettől elvonatkoztatunk, akkor azért azt hozzá kell tenni, hogy a diszkont légitársasági modellben van egy nagyon speciális kommunikáció. Méghozzá az, hogy a különböző piaci szereplők mindig azzal riogatják a másik légitársaságnak az utasait, hogy ott valami komoly probléma van. Valójában viszont...
1: Repülj velünk, mert biztosan meg lesz a jegyet fél év múlva. Igaz, ez egy...
0: Ki fog csődbe menni a következő egy hónapon belül, hogy fog kihullani az X légitársasági körnek a 80%-a. Rendszeresen szoktunk hallani ilyen nyilatkozatokat. Valójában ezeket nem kell különösebben komolyan venni, ez a marketingnek a része. Egy légitársaság, amellett, hogy egy ilyen nagyon egyszerű üzleti modellnek tűnik, valójában az útvonal felépítése rendkívül bonyolult, és akkor, amikor valamilyen piacról visszavonulóban van, vagy kapacitás csökkent egy légitársaság. Ennek az oka azért lehet az, hogy megemelkednek a helyi repülőtéri díjak, mert mondjuk lekövetik az inflációt, meg a munkaerőköltségeket. Lehet az is, hogy, nem, hogy éppen megromlik a viszony a helyi hatóságok és a légitársaság között, és akkor különböző hatósági díjakon keresztül nem kapnak akkora kedvezményeket. Na, tehát amikor egy adott piacon, mondjuk Romániában, egy légitársaság úgy dönt üzleti okból, hogy csökkenti a kapacitásait, akkor természetes módon ez hatással van a létszámra, hiszen akik üzemeltetik a járatokat, valamint akik részt vesznek ezeknek a járatoknak a kiszolgálásában, csomagpakolók, földi kiszolgálók, hát az ő munkájukra ilyen módon nincsen szükség, és akkor ez valóban elindít egy fajta dominó hatást, na de ez nem azt jelenti, hogy az egész légitársasággal struktúrális.
1: Jó, na akkor ezt tisztáztuk, a Wizzairrel nincsen semmi baj a hírek ellenére. Viszont velünk, nekünk lesznek gondjaink a légitársaságokkal? Ugye itt az árak emelkedése az eléggé megállíthatatlannak látszik. Van egy pont, amikor az ember azt gondolna, hogy ennyi erővel már nem csak egy diszkont légitársasággal mehetnék, annyira drága a jegy.
0: Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne a repülőjegy keresőkben megtalált árak alapján hozzon döntést, hanem menjen végig egy foglalási folyamaton, és a végső ár tekintetében hozza meg a végső döntését, akkor egyébként ezt a stratégiát követve rendkívül sokat lehet spórolni.
1: Ezzel azért azt is mondod, hogy egy picit át vagyunk verve ezekkel a keresőkkel.
0: Igen, de minden légitársaságnál, tehát tényleg, ha valakinek az az igénye, hogy legyen fix foglalt ülése, akkor menjen végig a foglalásban legalább odáig, hogy arra ráhelyezi a kis pipát, mert akkor fogja látni a végleges árat, és ez mindenkinél más és más. Szóval ebben a tekintetben egészen biztos, hogy változtatnunk kell a fogyasztási szokásainkon, és hát valóban az elérhető útvonalak azért alakítják azt, hogy mi milyen utazásokat tudunk tervezni.
1: Drágább lesz?
0: Biztos, hogy drágább lesz, és ami még nagyon fontos, hogy az ügyfélszolgálatok, szerintem tehát a ma a légi közlekedésben ez az egyik olyan probléma, amit az utasok érzékelnek, hogy egész egyszerűen a nem repülést szolgáló funkciók nagyon alul vannak tervezve, kis és nagy légitársaságoknál, fapados és normáli, hagyományos légitársaságoknál egyaránt. Szóval a fogyasztóvédelmi szempontokat szerintem az Európai Uniónak nagyon-nagyon szigorúan és újra kellene szabályoznia.
1: Miközben próbálkozott ezzel már, de ezek szerint kevés eredménye van. Varga Gábor, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: szemed előtt.
1: Minden ott a szemed előtt.
0: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
0: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kitiltotta erre a hétre a parlamenti ülésekről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét a házelnök Forsthoffer Ágnes. A döntést azzal indokolta, hogy a politikus felszólalásában elfogadhatatlan kifejezéseket használt. Közben egy Republikon felmérés szerint megugorhatná a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-ot egy Fideszből kiváló szakadárpárt. A stúdióban Lendva Ildikó és Fodor Gábor. Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát, miután a hazai hatóságok értékelése szerint a bécsi egyezménnyel ellentétes tevékenységet folytattak az országban. Az orosz külügyi szóvivő bejelentette, hogy Moszkva kemény és fájdalmas választ ad az orosz diplomaták kiutasítására. Vendégünk Hoffmann Tamás. Jelenlegi formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a jelenlegi rendszer elveszítette az eredeti funkcióját, és az ellenzéki pártok számára vált pénzügyi forrássá. Gémesi Györgyöt kérdezzük. Akár már holnap a parlament elé kerülhet a közterületi reklámok új végrehajtási rendelete. Iparági információk szerint az 5 méteres korlát miatt a jelenlegi reklámhordozók jelentős részét el kellene távolítani. Bauer Tamással beszélgetünk.
2: Kezdődik az egyenes beszédő, estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ahogy hallják, a stúdióban már vannak vendégeim, Lendva Ildikó és Fodor Gábor, jó estét.
3: Jó estét.
2: A tegnapi parlamenti nappal kezdjük, a tegnapi események folyományaként, ugye Torockai Lászlót kitiltotta a házelnök az ETI parlamenti ülésekről, csak szavazni mehet be. Az előzményeket szerintem már mindenki ismeri a híradókból, és tegnap beszéltünk is róla, annyi még talán a következmény, hogy megkérdezték Torockait, hogy kér bocsánatot, nem kér bocsánatot, és egyébként egy picit helyre tette, hogy ő nem azt mondta, amit sokan idéztek, hogy a miniszterelnök gyáva undorító féreg, hanem ehhez hasonlította, tehát hogy ne meneküljön úgy, mint egy gyáva undorító féreg, nem tudom, hogy van-e különbség. Kezdjük ezzel először a tegnapi
4: nap. Hát, nagyon stilisztikai elemzésekbe, bocsánat, közben, hogy kis különbség valóban van, de ez a lényegen nem változtat. Azonban, ha szabad, akkor most nem a parlamenti stílusom, vagy a közbeszéd stílusán meditálnék, sokat beszéltünk erről, te különösen sokat szoktál, nyilván el is mondod, hanem valami mögöttesen. Itt azért ez az egész eset azután történt, hogy a Torockaiék úgymond testvérpártja aratott egy, hát sajnos korszakhatárt jelző átütő győzelmet az egyik német nem nagy, de az egyik német tagköztársaságban, tartományban. És kétféle, sőt háromféle reakciót tapasztaltam. Az egyik Toroczkai nem a parlamentben, ha jól tudom, de a social médiában és egyéb médiumokon, amit nem lepődtem meg, üdvözölte a testvérpártnak, nevezte ez az ő kifejezése ezt az átütő győzelmet. A másik, Orbán Viktor, meg még lelkesebben, ha lehet, azt mondta, hogy ez Európa és Németország számára is nagyon nagy nap, és mindenkit figyelmeztet, hogy ez csak egy folyamat kezdete. Nem szeretném minősíteni. Toroczkainál nem lepődtem meg, hogy üdvözli. Orbán Viktornál azért, noha tudjuk, hogy mindig is barátkozott, vagy mindig utóbbi években barátkozott az AfD-vel, de ezt mégis melbevágónak találtam, hogy ez az egyetlen reakciója. Másnap a parlamentben történt ez az összecsapás, és én ugyan nem állítom, hogy a két vitatkozó fél, a miniszterelnök és Toroczkai ezen kapta fel a vizet, mert nem ezen ő kapta fel a vizet, de hogy nálunk legalább itt a kormánypárt részéről, amit én is szoktam kritizálni, de itt legalább egy egyértelmű elutasítás és konfliktusos viszony van az AfD magyar testvérpártjával, ezt a különbséget díjazom. Attól még nem kell így beszélni, se Toroczkainak, se más alkalmakkor a miniszterelnöknek, de ezt fontosabb politikai különbségnek érzem, mint az illemszabályok, hát én már sorozatos áthágását.
3: Igen, akkor én az illemszabályokkal kezdeném, ahogy az Ildikó is mondta, mert hogy ugye te is erre kérdeztél rá, és a helyzet azt szerintem, hogy természetesen Toroczkai elfogadhatatlan módon viselkedett, és amit mondott, az gondolom, hogy nem tolerálható. De hozzá kell tenni azt is, hogy az valóban a parlamentnek a hangvétele és a közbeszédnek a színvonala az egészen katasztrofális, tehát az olyan mély ponton van, amilyen a rendszerváltás óta nem nagyon volt még, és ebben a miniszterelnöknek is komoly felelőssége van. Hiszen ugye Toroczkai mondta ebben a mondatban azt, hogy hazug, és ezt ugye kikérte magának később a Tisza, amikor ugye ezt a miniszterelnökre alkalmazta, bár ugye te mondtad, hogy később finomította ezt a kijelentését. No de ugye emlékszünk rá, hogy a parlament alakuló ülésén Magyar Péter azzal indított, hogy hazugnak és gyávának nevezte, vagy bocsánat, gyávának, azt mondta Toroczkai, hogy gyáván menekül a Magyar Péter. Tehát Magyar Péter meg a köztársasági elnököt nevezte hazugnak és gyávának. Szóval szerintem mindkettőjüknek van felelőssége ebben, Toroczkainak is, a mostani szövegéért, de egyébként Magyar Péternek, mint miniszterelnöknek az általános romlásért, hiszen sajnos ő élen jár az ilyen indulatos megjegyzésekben.
2: Szerint az előző miniszterelnöknek is van ebben felelőssége, hogyha poloskázásra emlékszünk, tehát hogy ez nem most indult el valószínűleg. Megosztanak a vélemények, hogy ez gond, vagy nem gond. Erről mit gondoltok? Mert van, aki azt mondja, hogy hát most sok-sok évig az országgyűlésben ott ültek, de minek is ültek ott, meg hát, hogy nem nézte senki, most végre felpel. Van élet az országgyűlésben, hát kérdés, hogy kinek tetszik, kinek nem, az biztos, hogy nézik a közvetítéseket.
4: Az biztos, de az szerintem egy kicsit finomabb vagy szalonképesebb stílussal is meg lenne, hogy viharosan megnőtt a parlament iránti érdeklődés, és ez jó. De én merem remélni, hogy ez nem kizárólag szóhasználatokon múlik. Ott is lehet persze különbséget tenni. Én nem gondolom magam nagyon durva beszédűnek, de gyávának lehet nevezni egy politikus. Adott esetben még hazugnak is, ez előfordult már a Fidesszel is az első ciklusban, nem éreztem.
3: De akkor se volt helyes. Szerintem.
4: Azt hiszem, hát talán Antalika nem volt helyes, de hogy valaki hazudik, azt a szót szerintem ki lehet mondani, de lehet, hogy rosszul gondolom, és előbb kell meghúzni a határt. A lényeg nyilván nem is az, hogy az én piros vonalam hol van. A féreg előtt mindenképpen ott van a piros vonalam, ha hasonlatként mondja, ha egyenesen pacekba, ha úgy tetszik. A lényeg az, hogy azt hiszem, lassan el kell jutnunk a konszolidáció irányába. Politikailag is, és ennek következtében a parlamenti stílust illetően is. Eddig talán, ezt mutatta a közhangulat is, amelyik ezt nagyon nem ítélte el, eddig talán volt a Tiszára szavazó nagy többségben, vagy általában a korábbi ellenzékben, egy vágy az akár stiláris elégtételre, hogy valaki mondja ki. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ki kell ezt elégíteni, vagy nem. Egy darabig ez elfogadható, most azonban a kormány számára is, meg a mi számunkra is, választók és közvélemény számára is, jönnek a valamelyest konszolidáltabb hétköznapok. Nyilván konszolidáció akkor lesz, ha kicsit előre halad az igazságtétel, vagyon visszavevés a rendszerváltásnak a komoly elemei, de ha ez előre halad, akkor szerintem ezzel párhuzamosan a konszolidáció és az érdemi intézkedések növekedésével csökkennie kell a stílus mondjuk drabális voltának.
3: Szóval én ehhez azt tenném hozzá, hogy romboló hatással van egy társadalomra mindenképpen az, hogyha olyan primitív módon beszélnek, hogy az utóbbi hónapokban ez általánossá vált Magyarországon a politikai életben, tehát ez mindenképpen helytelen, és ebben első fokon azt gondolom a kormánynak és a kormányfőnek kellene élen járni, de rossz példát mutat, tehát ezt én szeretném leszögezni, és természetesen Toroczkai is ugyanúgy rossz példát mutat. És visszakanyarodnék egy pillanatra ahhoz, amit az Ildikó mondott az ÁSD-vel kapcsolatban, mert ez is egy lényeges háttérmotívum, ez kétségtelen. Én ennek kapcsán hadd érezzem meg azt, hogy annak idején, amikor én ugye a liberális pártot alapítottam, és benn voltunk a parlamentben, mi voltunk az egyetlen olyan ellenzéki párt, aki azt mondtuk, hogy a Jobbikkal le kell ülni és vitatkozni kell. Nem az a módszer, hogy karanténba zárjuk és nem állunk velük szóba, hanem vitatkozni kell, mert egyébként csak növekszik a népszerűségük. És mi szerveztünk is ilyen vitafórumokat, emlékszel is rá, sokakat hívtunk MSZP-ből és máshonnan is, vitatkozó feleket. Szerintem a német politikának is szembesülni kell ezzel, és részben Európának is ráébredni arra, hogy nem az a módszer, hogy kitaszítjuk az ilyen típusú pártokat, amelyek szélről indulnak, majd próbálnak valamilyen módon konszolidálódni. A Jobbiknak is ugye ez volt a története Magyarországon. Hanem le kell ülni velük, és vitatkozni kell, mert egyébként a választópolgár nem fogja megtudni, hogy mi is a baj velük. Hozzátenném, és sokszor, főleg ha egy társadalomban baj van, ezt érzik az emberek a mindennapokban, hogy nem működik jó egy társadalom, a tiltott gyümölcs, az természetesen azonnal jóval érdekesebb és vonzóbb tud lenni.
4: Hát de bocsánat, csak egy mondat, te se úgy értetted, csak hogy azért hangozzék el, azért teszem hozzá, hogy vitatkozni lehet gondolkodni, hogy a kommunikációs karantén eredményes vagy nem. Megjegyzem, amikor ez megszűnt például Ausztriában, az se hozott nagy eredményt, tehát nem tudjuk a módszert, de más dolog kormányra engedni ilyen erőket. Tehát vitatkozzanak, ha úgy gondoljuk, hogy az egy hasznosabb módszer, de itt már túl vagyunk ezen. Itt most az a kérdés, hogy az egyik tagállamban kormányoznak, vagy nem. Hogy mindenfélét elronthattak a német kormányzó erők, anélkül ez nem lett volna, azt én nem vitatom, csak itt most a kérdés sokkal drámaibb már.
3: Hát igen, csak közben valóban elfelejtettek érdemben, ahogy előbb mondtuk, vitatkozni, vagy szembeszállni, érveket szembeszögezni azzal, amit az AfD képvisel, és amit is szélsőséges pártok képviselnek, és ami Magyarországon is volt a Jobbiknál. Bár aztán hozzátenném, a választások előtt egyszer se sokan hirtelen a keblükre ölték annak idején a Jobbikot, de előtte érdemes lett volna vele vitatkozni. Tehát én azt gondolom, hogy az egész európai demokráciának ez egy nagyon tanulságos történet.
2: Ugorjunk egy témát.
4: Igen.
2: Igen, ugye néppártosodott 2014-től kezdve, de ugorjunk egy témát, Ildikó említette az elszámoltatást, hogy lehet, hogy a parlamentben a hang nem is majd konszolidálódik, hogyha látják ennek a sikerét. A Republikonnak van egy új mérése, ez ma jelent meg a Control.hu megbízásából készült ez. Mérik egyrészt azt, hogy a Fideszből, ha kívánna egy párt, akkor megugorhatja az 5%-ot, ez az egyik fele a mérésnek, a másik fele mérték az elszámoltatás eddigi sikerét is, hogy látjátok ezt a mérést. Egyébként nem elégedettek ebben a kérdésben a szavazók, a magyarok 54%-a az elszámoltatás eddigi folyamatával elégedetlen.
4: Hadd kezdjem a másodikkal. Ezt nem lebecsülve a közvéleménykutatások jelentőségét, ezt tudtuk, hogy itt sürgetőbb a megvalósulásnál jóval sürgetőbb igény van az elszámoltatásra. Kicsit félek, hogy irreális tempót vár a közvélemény. Néhány dologban a kormánynak fel kéne mutatni és igazolnia kéne az elszántságát, nem kirakat perekre gondolok, hanem olyan dolgokra, amiben már, hát amennyire látjuk, rengeteg bizonyíték rendelkezésre, elgondolok a Nemzeti Bank esetére. Ha egy-egy ilyen ügyben a közvélemény megbizonyosodna az elszántságról, akkor talán megértené, hogy más bonyolultabb ügyekben ez nem megy két hónap alatt.
2: Úgyhogy ez nagyon komoly kampányéret volt, ez nagyon sokszor elhangzott. Bilincs, bilincs, rács, rács, és ezért aztán mindent iszaszavazott. Hát az mikor jön már a bilincs, meg a rács?
4: Igen, de azt senki sem mondta, hogy ez két hét alatt lesz. Hagy tegyem hozzá, mielőtt a közvéleményt kioktatnám, hogy ne siessen, hogy én ezt jogos igénynek tartom, nem a tempó tekintetében. Ha egy országban nem áll helyre az erkölcsi igazság, ha úgy lehet gondolni egy átlagpolgárnak, hogy van, aki mindent megcsinálhat, az a normarendszer teljes felbomlása. És annál nagyobb baj nem történhet. Tehát az igazságtételre szükség van, annak egy eleme, hogy amit lehet a vagyonokból visszaszerezni, ez az elvárás jogos. A kormánynak meg kell mutatnia, még egyszer mondom, bizonyos erre érett ügyekben, pláne ha végre lesz főügyész, azért ez is kell hozzá, hogy nem változtatotta a szándékán. A másikkal, hogy egy ilyen mérsékelt pártnak volna 5%-a. Igen, ha jól emlékszem, ezt már más közvéleménykutatás is kimutatta. Úgy sagra én is úgy érzem, hogy ez így van, hogy aztán Navracsicsék készülődéséből ez lett-e vagy nem, azt nem tudom megmondani, ellentmondásos mondatok hangzanak el magától Navracsistól is, hogy ez Orbán-mentes kezdeményezés, de Orbán nélkül nincs Fidesz, meglátjuk, hogy elég-e az erő ehhez.
3: Hát ez az egész elszámoltatás istenúriát én aggodalommal nézem, és én azt gondolom erről, hogy abban egyetértek az Ildikóval, amit mondott, hogy kell egy erkölcsi fundamentum, természetesen minden társadalomban, amit elfogadunk, na de azon túlmenően meg nem jó az embereket hergelni. Szóval a bilincs, bilincs, rács, rács az a hergelés kategória, és hogyha amint ez bekövetkezik, onnantól kezdve szerintem baj van, mert persze természetesen emberek követelnek, ilyenkor elszámoltatást és látványos akciókat. Egyébként ezt megjegyzem, mi is átéltük 2002-ben, átélte a Fidesz 2010-ben.
4: Nem sikerült egyébként.
3: Voltak is a Keller Laci, a Papcsák Ferenc, Budai Gyula személyében ugye voltak olyan emberek, akik elszámoltatással foglalkoztak. Hát igen, olyan értemben fiaskó volt, hogy a közvélemény mást vár, de ezért nem kellene állandóan locsolni olajat a tűzre. Azt gondolom pontosan a vezetőknek inkább az embereknek arról kellene beszélni, hogy hát józanság és higgadság kell ebben az ügyben. Ilyen tekintetben, amikor meghallgatták a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak a potenciális elnökjelöltjeit, ők józanul nyilatkoztak, mert mindenki arról beszélt, hogy hát itt hosszú évekbe telik, még jó erősítéletek születnek. Tehát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy elhurcolnak látványosan azonnal embereket. És szeretném még egyszer jogászként is leszögezni, hogy sok mindenről lehet beszélni, lehet újságcikkeket írni, meg sok mindent, százmilliókról és egyebekről, a jogban a tények számítanak. Tehát, hogy az egy nagyon fontos jogi alapelv, hogy inkább hagyjunk futni 100 bűnöst, mint egyetlen egy ártatlan is bűnhődjön, és ez szerintem egy tisztességes ország, amely ad magára, ha úgy tetszik, morálisan, ilyen értelemben, és a jogállamot is komolyan veszi, nagyon komolyan veszi ezeket a szabályokat.
4: Itt van vitám, bocsánat. Nem azzal természetesen, hogy csak tények alapján lehet ítélni. Világos, hogy ebben egyetértünk. Nem is kételkedtünk benne, hogy ebben ne értenénk egyet. De hogy itt hergelni kellett volna a közvéleményt, és hogy akár a bilincs, akármilyen interneten használt szimbólumok okosták volna az igazságtételi vágyat, azt én nem így érzékelem. Talán pont azért, mert ki egyik vagy másik kormányváltáskor csalódott meggyőződése szerint, hogy akkor nem történt meg, nem hogy 100 bűnös futni hagyása, hanem egynek az elfogása sem, vagy nem komolyabban, vagy nem bizonyító erővel, az tovább növelte ezt a várakozást, hogy egyszer végre, naivan hangzik a mondat, de legyen igazság. Derüljön ki, hogy mi a jó és mi a rossz. Én ezt jogos elvárásnak tartom, és nem hergelés eredményének.
2: Ez a mai végszavunk. Köszönöm a beszélgetést.
5: Mi is köszönjük.
4: Köszönjük.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Pillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből.

0: egyfajta türelmetlenség. Jól lehet persze az embernek ilyenkor tolerálnia kell azt is, hogy föl kell mérnie az új kormánynak azt, hogy mi a helyzet, de hát azért most már több mint 4 hónap eltelt, és hát érdemi dolgok nem történtek, és most nem saját településemről beszélek alapvetően, rengeteg kis település van nagyon nagy bajban, de van, mondjuk van megyei jogú város is, amelyik egyik napról a másikra él, ugye a szomszédos Érd, és hát szükség volna a 2026-os évről is valamit beszélni, miközben már nagyon itt közeledik a vége, és hát nem látjuk azt, hogy a jövő évben hogyan fog mindez kinézni, és hát nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt 16 évben, gyakorlatilag teljesen kiüresítették az önkormányzatiságot, amire valamilyen választ kellene adni, változtatni kellene. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége is egyébként elkészített egy olyan anyagot, ami az önkormányzatoknak a helyzetéről szól, milyen reformokra volna szükség. És hát ha jó hír van, az akkor az, hogy Hoffmann István, aki az államtitkár lett, és ezt a területet felügyeli, hát az egyik szakértőnk volt ebben az anyagnak, ennek az anyagnak az elkészítésében.
1: Hát az érdekérvényesítő képességét akkor most ezügyben megtudhatjuk majd a kormányzaton belülről. Viszont Magyar Péter azt mondta tegnap a parlamentben, hogy igen, az önkormányzatok helyzetét rendbe kell rakni, és ebben mondott is pár mondatot, ezek között van olyan, amit önök nagyon régóta várnak, tehát akár a települések építési felügyeleti jogának visszaszerzésétől kezdve a parkolási díjak beszedésének lehetőségéig, itt számos dolog van, de az elsődleges nyilván egy csomó település esetében a befizetendő adók, például a szolidaritási adó kérdése. Ha bajban van egy település, többek között ezért van bajban.
0: Többek között igen, és hát ugye egy önkormányzat működésében nem csak az a kérdés, hogy fent tudja-e tartani, működtetni tudja-e a szolgáltatásokat, hanem tud-e fejleszteni. Mint ahogy a közműszolgáltatóknál, és ugye azért van nagyon nagy baj, mert az elmúlt években semmit nem tudtak fejleszteni, ez a rezsicsökkentés következménye, amiből ortáti problémák vannak, szolgáltatási problémák, de településnél is sok mindent kell építeni, felújítani, megváltoztatni annak érdekében, hogy az ott élők életminőségét lehessen javítani. És hát azt látjuk, hogy ez a, nem is adó ez, csak mindenki adónak nevezi, ez a szolidaritási hozzájárulás, ez elképesztő mértékben növekedett az elmúlt évek során. Budaörs esetében 6,5 milliárd forintot vonnak el idén, gyakorlatilag a teljes fejlesztési forrást. Ha nem lennének tartalékaink a korábbi évekről, akkor nálunk is lennének működési gondok. Tehát azért ez egy olyan településnél, amelyik ugye úgy szokták mondani, hogy ez egy gazdag település, sok a bevételünk, tehát gyakorlatilag egy fillért nem kapunk az államtól a kötelező feladatokhoz, többet vonnak el, mint amennyi járna. Magyarul nettó befizetők vagyunk, akárcsak a főváros.
1: Van az emberek egy olyan érzése, hogy ez a kormány ebben az évben megpróbálja úgy kihúzni, ahogy az előző megalkotta. Tehát minthogyha itt folyamatosan csak arról lenne szó, hogy majd egyszer. Ugye azt ígérték, hogy júniusban leülnek az önkormányzati szövetségekkel tárgyalni, aztán ez csak tolódott, most hol tart?
0: Hát ugye egyetlen egy dolog történt az önkormányzatok esetében, a polgármesterek juttatásait csökkentették, és semmilyen más ígéret nem hangzott el, miközben hát tényleg számtalan dolog van. Amit szerkesztő úr említett, hogy elhangzott a parlamentben, az egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy az önkormányzatok az építés hatósági feladatokat és az építés felügyeleti jogosítványokat visszakapják. Ugye nyilván itt egy olyan probléma van, hogy sok településen ennek a szakmai háttere leépült, és ezt vissza kellene építeni. De vannak olyan lehetőségek, vagy olyan tételek, amin azért lehetne rögtön változtatni. Például az iskolák helyzete, ahol annyi hangzott csupán el, hogy az önkormányzatoknak a szerepét növelni kell, miközben hát nagyon az oktatással foglalkozó szervezetek egyértelműen arról beszélnek, amiről mi is, hogy az önkormányzatoknál van a helye az iskoláknak. Magyarul azok a települések, amelyek ezt el tudják látni, azok ugyanazzal a normatívával, és ebben is van egy nagyon fontos változtatás, hogy a normatívának ugyanolyannak kell lenni, függetlenül attól, ki a fenntartója egy iskolának, hogy alapítványi, egyházi vagy önkormányzati, és pillanatnyilag csak az önkormányzatok nem lehetnek fenntartók, amelyik település tud ehhez hozzátenni, ehhez a bizonyos állami normatívához, és ellátja szívesen ezt a feladatot, oda vissza kell adni, és ahol meg gond van, ott kell az államnak segíteni, mondjuk társulások formájában, de hát ezekről kellene tárgyalni. Nagyon fontos dolgok ezek, hiszen hát például az iskolák azért, ugye úgy szoktam fogalmazni, már ez talán

0: egymástól loptuk annak idején, hogy ez a legszemélyesebb közügy.
1: Az nem biztos, hogy minden település kérné. Az Egyensúlyi Intézet legfrissebb kutatása arról szól, hogy a nagyvárosok még csak-csak egymáshoz inkább felzárkózva valamiféle tömböt alkotnak, de a kis települések között óriási kezd lenni a különbség. Folyamatosan nyílik az olló. Nyilván a legszegényebbek örülnek, a talpon vannak, nem, hogy még az iskolát visszakapják. Ez pont az, amiről beszélt polgármester úr az imént. Mindig Budapestről szólunk, amikor a szolidaritási illetékről beszélünk, és mindig Budapest pénzügyi helyzetével példálózik mindenki, mert hogy az nagyon jól látszik.
0: De látványos, így van.
1: De persze ezügyben sincs előrelépés, azon túlmenőleg, hogy Magyar Péter azt mondta a parlamentben, hogy hát olyan nincs, hogy Budapestet hagyják csődbe menni, majd minden fillért megnéznek. Na de hát ez ugyanaz a helyzet, mint amit egy évvel ezelőtt mondott mondjuk Navracsis Tibor.
0: Hát és most is ugyanaz fog történni a megítélésem szerint, hogy hosszú tárgyalások után el fogják engedni azt a sok 10 milliárdos befizetendő összeget, ami egyébként megdönteni a fővárost, a szolgáltatások állnának le, tömegközlekedés és egyéb problémák egyéb szolgáltatások kerülnek nehéz helyzetbe. Igen, és hát szerintem legalább ennyire fontos, hogy a látványos fővárosi probléma mellett, amit mondott, hogy leszakadnak települések. Tehát én is erről beszéltem, hogy nem csak magunkról beszélünk itt, nagyon sok kis település, több száz kis település, sőt ezres nagyságrendű van, nagyon nagy bajban, tehát ezért kellene a 2026-os évről is beszélni, és a jövő évi költségvetés tervezete is nyilván elkészült már, és hogy abból mondjuk ilyen szolidaritási hozzájárulás bevétellel számol a kormány, az én híreim szerint, hogy ezek mennyire megalapozottak, azt ugye a TASZ meg nem erősítette meg, de hát arról szólnak, hogy bizony ugyanezzel az összeggel számolna a pénzügyminisztérium. Ha ez így van, akkor azért az nagy gondot fog jelenteni az önkormányzatoknál, és hát azt sem látjuk, hogy, és ez egy nagyon fontos kérdés, azokra, amikre az önkormányzatok állami finanszírozást, úgynevezett normatívát, vagy feladatfinanszírozási összeget kapnak, az a felét sem fedezi annak, amennyibe ténylegesen kerül egy-egy intézmény. Mi Budaörsön azt is látjuk, hogy mondjuk egy óvoda esetében milyen számmal dolgoznak, annyi emberrel nem lehetne ellátni a feladatot. Ez sokkal, hát hogy is mondjam, nem a 21. századnak megfelelő minőségi szolgáltatást lehetne adni, tehát nem csak arról van szó, hogy annak a felét sem fedezi, ami az ő általuk, tehát a pillanatnyi számok által biztosított forrás jelenti, vagy a létszámot jelenti, hanem ezt egyszerűen ilyen létszámmal nem lehet ellátni megfelelő színvonal az óvodák ellátását. Tehát ezért is vannak nagyon nagy bajban a kis települések, mert ha nem kapnak plusz pénzt, akkor nem tudják ellátni a feladataikat.
1: Világos, Vitinkov Tamás, köszönöm szépen. Budaörs polgármesterével beszélgettünk. Szép napot kívánok önnek. Jön a híradó, és aztán várjuk önöket vissza ide a startba.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát, miután a hazai hatóságok értékelése szerint a bécsi egyezménnyel ellentétes tevékenységet folytattak az országban. Az orosz külügyi szóvivő bejelentette, hogy Moszkva kemény és fájdalmas választ ad az orosz diplomaták kiutasítására. Vendégünk Hoffmann Tamás.
2: Már itt van már Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: A külügyminisztérium közleményéből tudunk kiindulni, ön mit lát annak a szövegéből, tartalmából, szóhasználatából?
3: Hát, ugye a külügyminisztérium nem nevezte meg pontosan a kiutasítás okait, de az az igazság, hogy ilyenkor, hát 1000 esetből 999-szer, amikor ezt a szóhasználatot használják, és ennyi diplomatát utasítanak ki egyszerre, akkor szinte biztos, hogy hírszerző tevékenységet folytattak.
2: Vagyis kémek. Az előbb én így fogalmaztam a nézőknek az egyszerűség kedvéért. Az áll a közleményben, ugye, hogy az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Mit akar a bécsi egyezmény? Mi van benne, ami ide vonatkozik?
3: Az 1961. évi bécsi egyezmény az gyakorlatilag a diplomáciai jog alapvető szabályait tartalmazza, és a harmadik cikkejében írja le azt, hogy a képviselet és azoknak tagjai mit tehetnek, és ezek egyike az, hogy a megengedett módon tájékozódhatnak. A megengedett módon történő tájékozódás az azt jelenti, hogy úgy gyűjthetnek információt, hogy azzal nem ütköznek bele a fogadó állam törvényeibe. Azért hozzátenném, hogy nem csak kémkedés miatt utasítanak ki diplomatákat. Amikor diplomáciai jogot tanítunk, akkor szoktunk ilyen színes történeteket mesélni arról, hogy mondjuk Londonban egy afrikai ország kaszinót üzemeltetett a nagykövetségen, vagy kábítószert csempésztek más országok, stb. Tehát igazából bármilyen törvénysértő tevékenység miatt ki lehet utasítani diplomatákat, de a gyakorlatban ez azért az esetek döntő többségében a hírszerző tevékenységre utal.
2: Arra van-e válasza vagy teóriája, hogy miért most utasíthatták ki őket? Nyilván csak találgatni lehet, de általában mikor jön az a pillanat, amikor kiutasítják az ilyen hírszerzőket?
3: Hát ugye az az igazság, hogy önmagában az a tény, hogy hírszerzők vannak egy ország külképviseletén, az nem meglepő dolog. Ugye szokták mondani, hogy ez a második legősibb mesterség. Minden ország szeret nem csak megengedett, hanem alapvetően meg nem engedett módon is információkat gyűjteni, akár még a saját szövetségeseiről, pláne azokról, akik nem annyira szövetségesek. Na most Magyarország esetében az a helyzet, hogy Magyarország volt az elmúlt 16 évben az egyetlen olyan állam, amelyik nem igazán volt erős abban, hogy a feltételezett orosz hírszerzőket kiutasítsa Magyarországról. Egy ilyen esetről tudunk az elmúlt 16 évben, amikor egy diplomatát feltételezett hírszerző tevékenység miatt utasítottak ki.
2: De most, nem tudjuk, vagy nem jelentették be? Ugye nem mindegy a kettő, most nyilván ezt tudjuk, mert bejelentették, de azért csendben is ki lehet valakit utasítani.
3: Persze, hogy lehet csendben is kiutasítani. Az az igazság, hogy amikor valakit nyilvánosan kiutasítanak, az már azt jelzi, hogy itt valamilyen nagyon súlyos dolog történt. A diplomáciában általában azért nem szoktak ennyire erős jelzéseket használni, hanem általában megbeszélik a küldő állammal, hogy mi lenne, hogyha mondjuk egészségi okokból visszavonulna a diplomata, mi lenne, hogyha esetleg egy új beosztást kapna egy másik országban, és a többi, és a többi, és akkor meg lehet menteni.
2: És ugye jobb lenne, ha azt kapna, igen. Rácz András, ugye a Magyar Külügyintézet vezérigazgató helyettese lett, úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan barátságtalan lépés, aminek igazából 4,5 évvel ezelőtt kellett volna megtörténnie, és azt is elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy orosz oknyomozó portál a nyilvánosan elérhető információk alapján a Budapesten dolgozó 47 orosz diplomatából 15-öt tudott a különféle orosz titkos szolgálatokhoz kötni, akkor nyilván felvetődik a kérdés, hogy miért nem 15-öt utasítanak ki ilyenkor.
3: Hát, ahogy mondtam, ugye az nem meglepő, hogy egy külképviselete vannak hírszerző tevékenységet folytató személyek, tehát ugye ez nagyon gyakran a katonai ataséhoz van kötve, vagy akár a kulturális ataséhoz, és a többi. De ugye van az a régi amerikai mondás, hogy keep your friends close and your enemies closer. Hogy tarts közel a barátaidat és az ellenségeidet még közelebb. Tehát, hogyha tudjuk egy diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet folytat, akkor adott esetben felhasználhatjuk ezt az információt a saját javunkra. Tehát akár tudjuk esetleg manipulálni az ő információs szerzését, akár szándékosan hamis információkat adni neki, vagy egyszerűen csak, hogyha kontroll alatt tartjuk, hogy pontosan mit csinál, akkor az lehet, hogy kevesebb kárt okoz, mint hogyha jönnek olyanok, akikről nem tudjuk, hogy hírszerző tevékenységet folytat.
2: Azt el tudja mondani, nem tudom, hogy nemzetközi jogászként tudja, nem nemzetbiztonsági szakértő, de hogy ugye filmekben látjuk, hogy mit csinálnak, mit csinálhatnak, hogy kell elképzelni, mi a feladatuk, mi az, hogy fedésben dolgoznak, hogy buknak le.
3: Jó, valóban nem vagyok ennek a kérdésnek avatott szakértője, egy kicsit tudok róla. Tehát az az igazság, hogy amikor valaki diplomataként folytat hírszerző tevékenységet, akkor a legfontosabb dolog az, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy ő kizárólag diplomáciai tevékenységet folytat. Tehát próbál olyan kapcsolatrendszert kiépíteni, ami első látásra akár egy teljesen legitim kapcsolatrendszernek is tűnik, és így próbál egy olyan szoros kapcsolatot kialakítani meghatározott személyekkel, amelyek révén akár titkos információkhoz is hozzájuthat, akár kiépíthet egy hálózatot is.
2: Ugye most az új kormány utasította ki őket a mai napon. Az lehetetlen, hogy az Orbán kormány nem tudott erről a 10 fedett hírszerzőről?
3: Én remélem, hogy tudott róla, mert hogyha nem tudott volna róla, az azt jelenti, hogy a magyar titkos szolgálatok azok teljesen alkalmatlanok a feladatok ellátására. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak tudnia kellett erről, és én remélem, hogy tudott is. Más kérdés, hogy miért nem cselekedett. Ugye, ahogy említettem, Magyarország a térség egyetlen állama, ahonnan nem utasítottak ki orosz diplomatákat ilyen tevékenység miatt, és hozzátenném, hogy a Magyarország az egyetlen állam, ahol ilyen nagy létszámú orosz külképviselet volt, tehát egészen döbbenetes, tehát ilyen 4-5-ször akkora létszámban dolgoztak Magyarországon orosz diplomaták, mint mondjuk Prágában, vagy Varsóban, vagy más országokban, ami nekem arra enged következtetni, hogy lehet, hogy Magyarországról látták el a regionális hírszerző tevékenységeik egy részét is, amit nem tehettek meg azokban az országokban.
2: Most ehelyett a 10 diplomata helyett jön 10 új diplomata, akkor velük mi van? Őket is megnézik, nem buknak el, ugyanúgy hírszerzők lesznek, nem? Tehát ezt hát, hogy kell elképzelni?
3: Ugye nem tudjuk pontosan, hogy egyáltalán küldenek-e még. Ugye, ahogy említettem, a magyar külképviselet száma az megdöbbentően magas. Tehát igazából Magyarország mérete, gazdaság és súlya befolyása, az egyáltalán nem indokolja azt, hogy ennyi orosz diplomata legyen a budapesti nagykövetségen, és azt gondolom, hogy azért volt ennyi, mert rengeteg hírszerző volt Budapesten.
2: Ja, megszólalt a budapesti orosz nagykövet, ő azt mondja, hogy 10 orosz diplomata kiutasításáról szóló magyar kormányzati döntés indokolatlan eszkalációt jelent, amire Oroszország megfelelő választ fog adni. Egy válasz már jött Zahrovától, a külügyi szóvivőtől, azt mondta, hogy kemény és fájdalmas lesz ez a válaszlépés. Ez az oroszok általában meg diplomáciában is mondanak ilyeneket, mi lehet ez a fájdalmas lépés? Ők is kiutasítanak.
3: Igen, a gyakorlatban általában itt a reciprocitás elve ott érvényesülni, tehát általában szintén kiutasítanak magyar diplomatákat. Másképp, hogy én nem gondolom, hogy ennyi magyar hírszerző lett volna Moszkvában, mint amennyi Budapesten tartózkodott.
2: A külügyi közleményben azt is írja, hogy ez nem jelenti, mármint a kiutasítás, az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn akarja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. Ez egy ilyen szokványos diplomáciai mondat, hogy milyen diplomáciai kapcsolat van most Oroszország és Magyarország között, és milyen lesz ez után?
3: Hát egy teljesen szokványos diplomáciai kapcsolat van, ugye a két állam között vannak hivatalos diplomáciai kapcsolatok, van külképviselet mind a két országban. Egyformán az orosz nagykövet és a különböző diplomaták, azok ellátják a feladatukat, tehát itt nem kell semmilyen különös dologra gondolni, itt arról van szó, hogy hát a mostani kormány megtett valamit, amit már nagyon-nagyon régóta meg kellett volna tenni. Nem gondolom, hogy azt, hogy az oroszok ezen annyira megsértődnének idézőjelbe, hogy ennek valamilyen drasztikus következménye lenne. Ugye ez egy jelzés. Ahogy az is jelzés, hogy néhány nappal ezelőtt Magyarország a hivatalos nemzetbiztonsági stratégiájában azt mondta, hogy Oroszország veszélyt jelent Magyarországra és az Európai Unióra nézve. Ugye ilyet korábban Magyarország nem mondott. Én arra gondolok, hogy itt most a magyar kormány meg akarja húzni világosan a határokat, hogy nem lehet az, hogy mondjuk hírszerzők járjanak a magyar külügyminisztériumba, úgyhogy annak semmilyen következménye nincs, hát leszámítva azt, hogy kitüntetik mondjuk a magyar külügyminisztert a legmagasabb orosz kitüntetéssel.
2: A barátság érdemlennek. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki velünk tart ezen a korai órán, 7 óra múlt néhány perccel, amikor köszöntöm a tévénézőket, rádióhallgatókat egyaránt. Latman Tamás a vendégünk itt a Startban, a nemzetközi jogász, akivel hát van mit megbeszélnünk, mert azt gondoltuk, hogy a koncessziók ügyéről és aztán a magántőke alapokról ejtünk néhány szót, ezek ugyanis elég súlyosan összefüggnek egymással, hogy mennyire azt éppen most egy kormányzati elszállás fogja majd nekünk megmutatni, mert mindkét ügyel igen erősen akar foglalkozni Magyar Péter kormánya. Latman Tamás, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük azzal, hogy mi az a koncesszió? Mit értünk ez alatt?
2: A koncesszió az valamiféle állami engedélyt jelent, és általában az államok gyakorlatában bizonyos tevékenységeket ennek az engedélynek a birtokában lehet végezni. Ez általában arra a célra szolgál, hogy valamilyen az adott állam megítélése szerint fontos tevékenység, vagy akár kereskedelem, bizonyos járócikkek kereskedelme, az valamiféle állami kontroll alatt maradjon. Ezért ezt a tevékenységet bizonyos meghatározott körnek engedi az állam, és ennek természetesen van egy ellenértéke, ez a koncessziós díj. Tehát amit talán a közvélemény a legjobban ismerhet, például az autópályaépítés és üzemeltetés, dohányforgalmazás, ugye ezekre vannak koncessziók, állami engedélyek, és még nagyon sok más dolog.
1: Kaszinó
2: üzemeltetés, így van. Tehát azok a tevékenységek, amiket az állam nem szeretne teljesen szabadon engedni, úgymond, mert mondjuk, ha már az autópályát említettem, az autópályák, az utak, azok úgynevezett elidegeníthetetlen állami tulajdon, tehát senki más, csak az állam. Építek egy magánutat valahogy jogilag, az is az állam tulajdonába kerül, abban a pillanatban, hogy elkészül, mert a jogszabály ez diktálja, és ennek az alkalmazása, használata, ez állami szabályok mentén működik Magyarországon.
1: Ez valószínűleg nagy üzlet lehet, ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy mennyire, ja. Mert hogy rendre a NER-hez közeli figurák szerezték meg a cégeiken keresztül ezeket a koncessziókat.
2: Igen, ez egy kiváló eszköz arra egyébként, hogyha egy kicsit lelépünk már a funkcionális működés, és el akarunk menni a politikai mafiózás, akármilyen irányba, ahogy tetszik a nézőknek. Ez egy jó eszköz arra, hogy meghatározott köröket mondjuk folyamatos és biztos jövedelemhez próbáljon juttatni az állam. És hogyha ez a szempont válik dominánsá, akkor az nyilván egy egészségtelen működés.
1: Ugye egy normális módon az államnak kell jól járni.
2: Igen,
1: ebben, mert átadom a költségeket, igen. Valamit keresel rajta, de fizetsz is érte.
2: Ugye az oka annak, amiért ezek a koncessziós tevékenység, az egész elfogadható egyébként még a reális nézőpont esetében is, hogy az állam nem feltétlenül ért ahhoz, hogy mindennel foglalkozzon, akkor kiszervezi a tevékenységet valakihez, aki ezzel foglalkozik, és ő az a bevételi jelentős részét átadja az államnak, és akkor mindenki jól jár, hogyha ez normálisan van megszervezve, akkor mindenki jól jár. Ha nem normálisan, akkor csak egy valaki.
1: Azt gondolom jogos igény, hogy egy ilyen koncesszió esetében a koncesszor, tehát aki megkapja itt a jogosultságot, hosszú távon tudjon gondolkozni. Vagy jogos igénye az, hogy 35, 40, 60 évekről beszélünk?
2: Ez abból a szempontból, hogyha nézzük a konceszor legitim igényeit, akkor természetesen mindenki szeret hosszú távra dolgozni, hosszú távra tervezni, a konceszor is szeretne hosszú távon a bevétellel tervezni, ahogy az állam is adott esetben szeretne hosszú távra szeretné lerendezni az adott kérdést. Tehát, hogyha normális körülmények között vagyunk, akkor ez mindenkinek az érdeke.
1: 2061-ig érvényes az autópálya szerződés például. Az 35 éves, Szíj László és Mészáros Lőrinchez köthető azoknak a cégeknek a sora, amelyek ebben részesek.
2: Így van, tehát ez egy tipikus példa. Általában az államok gyakorlata az egyébként, hogy az ilyen nagyon komoly infrastruktúrális működtetésekre irányuló szerződéseket nem egyik napról a másikra, és nem egy-két évre szokták megkötni. Tehát önmagában az, hogy ez hosszú lejáratú szerződés, az mondhatjuk úgy, hogy normális.
1: 13%-os haszonkulcsal működtette a hírek szerint. Ugye a G7 portál volt az, amelyik ezt megpróbálta kiszámolni, az autópálya koncesszióját, ez a cégcsoport. 13%, ami az államtól érkező pénzből tiszta nyereség. Ez normális?
2: Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű koncesziós szerződése gyakorlatában egy kicsit magas. Tehát ennél alacsonyabb szokott lenni általában a profitrátája az ilyen szerződéseknek más államokban. Ez egyik oka annak, hogy elkezdett úgymond szemöldököket húzogatni konkrétan ez a fajta koncesszió.
1: Itt ugye most három nagy koncesziós ügyről beszél a magyar kormány, egyrészt maguk az autópályaügyek. Itt a rejtett tulajdonosokkal van igazából baja, ha jól értem a kormányzatnak. Úgy általában is, meg ebben az ügyben is, mert az feltételezés, hogy Szíj László és Mészáros Lőrinc, de nem látható, hogy Szíj László és Mészáros Lőrinc. Másrészt, hogy túl sok a közpénz ebben a történetben, és túl sok a haszonkulcs, ugye erről beszéltünk az imént. A harmadik pedig a kaszinóknál merül fel a politikai időzítés kérdése, hogy épp akkor milyen érdekes, amikor kormányváltás van, sikerül koncesziós jogokat adni kaszinó üzemeltetésre NER-hez közeli embereknek.
2: Itt az alapvető probléma úgy generálisan, nem csak ezeknél az ügyeknél, az alapvető probléma mindig is az volt, hogy a koncesszió kialakításának folyamata, pályázati és egyéb folyamatok, azok soha nem voltak igazából annyira nyíltak, transzparensek, mint ahogy ezt úgy általában elvárják, és általában a kedvezményezett személyi kör az mindig is a NER-hez kötődött. Ez ugye, amíg a NER volt úgymond hatalma Magyarországon, ez igazából mindenki természetesnek tekintette, és legfeljebb ugye beszélgetések szintjén volt, hogy mindenki morgott miatta, de most a politikai változások okán fönnáll. Megvan a lehetősége annak, hogy egy kicsit a hatalom birtokosa belenézzen ezekbe a viszonyokba, és újra gondolja az egészet. Az érdekes kérdés, hogy az, ami látszólagosan egyfajta együttállás, az tényleges együttállás-e? Tehát ezt ki kell vizsgálni, és ezért fontos, hogy a politikai változások után erre van lehetőség, hogy ezt kivizsgálják. Nyilván korábban ezt érthető okokból ezek a kivizsgálások nem nagyon történtek meg.
1: Hát igen, csak mondjuk egy ilyen szerződést hogy lehet felbontani úgy, hogy a vége ne egy irgalmatlan kártérítési per legyen, ahol az alperes majd a végén olyan összeget fizet ki, ami rosszabb, mintha a koncesszió megmaradt volna.
2: Ja, amennyiben kiderül, hogy az ilyen szerződések létrehozásában valamiféle jogsértés, bűncselekmény vagy egyéb történt, itt akár a befolyással, üzérkedéstől és számos más bűncselekményig lehetne beszélni, akkor elvileg ez nem feltétlenül igényli azt, hogy ezen gondolkodni kelljen, hiszen az ilyen módon létrejött szerződések a esetek nagy többségében lehet, hogy automatikusan érvénytelennek minősülnek.
1: Nyilván a másik fél ezt vitatni fogja, hogy volt-e ilyen eset.
2: A másik fél vitatni fogja, ezért fontos az, hogy olyan vizsgálat történjen, ami föltárja azt, hogy konkrétan ezek a szerződések hogyan születtek. Most erre a kormánynak megvannak az eszközei, hogy ezzel éljen. Ha ezt nem teszi meg, akkor bizonyos mértékig nem csak politikai kritikát vonna a saját fejére, hanem azt gondolom, hogy egyfajta jogi gondatlanság is megvalósulna, hogyha ezt nem nézné meg. Nyilván ennek a tudatában indulnak ilyen vizsgálatok majd a következő.
1: Emlegettük a magántőke alapokat. Ugye a magántőke alapoknál az a truvály, hogy ezzel a csúnya szóval éljek, hogy nem tudjuk, hogy igazából ki van mögött. Tehát erre hozzák ezeket létre. Van egy képviselete, de nem látjuk a tulajdonost. Ezeket a pályázatokat, amelyek most a magántőke alapoktól érkeznek a kormányzat által kiírt tenderekre, ezeket most rendre visszahajtja a kormány, és azt mondja, hogy meg fogja vizsgálni, és most már kötelező is megmondani, hogy ki áll mögöttük. Visszamenőleges érvénnyel ezzel bármire lehet jutni ezzel a gondolkodásmóddal most?
2: Amennyiben ugye már meglévő koncessziókat akar vizsgálni, meg annak kedvezményezettjét a kormányzat, akkor ott, amennyiben a múltban lehet azonosítani valamilyen jogsértést, akkor ez nem okoz problémát. A jövőre nézve pedig azt a kormánynak megvan a lehetősége, hogy meghatározza azt a lehetséges személyi kört, aki indulhat ilyen-olyan pályázatokon, részt vehet ilyen-olyan tevékenységekbe. És itt én úgy gondolom, hogy lényegében teljesen szabadon meghatározhatja a kormány a részvételnek a feltételeit, és ebben beleértjük azt is, hogy milyen formációk, milyen szervezetek indulhatnak ezeken. Tehát mind a jövő tekintetében megvan a kormánynak az eszköze, hogy ezeket korlátozza, adott esetben tiltsa, a múlt esetében pedig, amennyiben a vizsgálatok valamilyen jogsértést vagy bűncselekményt tárnak föl, akkor azt mondanám, hogy majdnem mindegy, hogy milyen szervezeti formával próbálják a bűncselekményt elfedni, annak mindenképpen van egy jogi hatása.
1: Az Európai Unió is tett megjegyzéseket a koncesziós szerződésekre, elsősorban az autópálya koncesszióval kapcsolatosan. Annak van olyan jogi értelmezése, ami alapján a magyar állam felbonthatja ezt a szerződést?
2: Ugye most jelenleg az az általánosan uralkodó nézet, hogy itt jogsértéseket, bűncselekményeket lehet azonosítani. Amennyiben nem, akkor is amennyiben az Európai Uniós, akár a közbeszerzésre, korrupcióra vonatkozó szabályoknak a jogsértése megállapítható, akkor elvileg előállítható egy olyan helyzet, ami a magyar jog és az ahhoz képest elsőbséggel bíró uniós jog közötti különbségre appellálva adott esetben érvénytelenített a múltban megkötött szerződéseket. De most nyilván egy hangsúlyosan elméleti forgatókönyv.
1: Ha és amennyiben, igen.
2: De ez lehetséges, ebből a szempontból mindenképpen van relevanciája az Európai Uniós kapcsolódásnak, és ugye hozzá kell tenni, hogy ez azért fontos, és az Európai Unió maga is azért kapcsolódik be ebbe a kérdésbe annyira, lehet hallani ilyeneket ilyen politikai elemzők, meg politikai elemzések teréből, hogy itt az EU mindenképpen Magyar Péterrel van, és bántani akarja a Fidesz, blablabla. Bla. Nem, egész egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sok olyan tevékenység, ami koncesszióban működött, egyszerűen Európai Uniós pénzekből ment. És hogyha valaki fizeti a dolgot, akkor utána logikus, hogy ő szeretné tudni, hogy mi történik az ő pénzével. Tehát ezért van az, hogy az Európai Uniónak lehet egy bekapcsolódása ebbe a kérdésbe.
1: Vannak, akik azt firtatják, hogy állami támogatásnak minősül-e, hogyha a koncesziós szerződésből kiderül az, hogy mondjuk ez a 13%-os haszonkulcs, ez egy garantált 2061-ig meglévő éves haszonkulcs.
2: Én azt gondolom, hogy annak minősül, ezért utaltam az előbb arra, hogy az ilyen szerződéseknél van egy létező gyakorlat, hogy nem feltétlenül korrupció, nem feltétlenül a nepotizmus, vagy bármi egyéb okán, de ahhoz fűződik egy üzleti érdek mind a két félnek, hogy ez hosszú távon garantálható legyen. És ez megvalósíthatott esetben jogsértést is, amennyiben mondjuk bizonyítható, hogy itt igazából egy meghatározott személyi kört akar szponzorálni az állam, ez ugye a korrupció fogalmi körében vonható, akkor ez bizony értelmezhető már akként is.
1: Van itt egy friss, hogy Paks 2 ügyében született egy feljelentés, ez egy egészen másik téma, de tulajdonképpen nem is annyira nagyon más, mert hogy ugye van egy Európai Uniós döntés, ami visszavonta Paks 2 építési engedélyét, ennek ellenére a magyar kormány támogatást fizetett ki, amit rögtön továbbítottak is az orosz partnernek. És erre mondják azt, hogy hát ez tiltott támogatás, ráadásul az adóforintok elsibolása. Mennyire állja ez meg a helyét így első hallásra?
2: Ugye nyilván nem ismerem a tényállást teljes mértékben, tehát ennek megfelelően autoritatív nyilatkozatot nem tudok tenni, de abból, ahogy ránézünk erre a történetre, és azok a hírek, amik a nyilvánosság számára ismertek, azok úgy tűnik, hogy ennek a kifizetésnek a jogalapját az Európai Unió döntése, mivel visszavonta a támogatást, az úgy tűnik, hogy kimosta. Tehát így ez a kifizetés, ez jogellenes. Aztán, hogy utána ennek, amikor valaki körüljár, hogy ez miért történt, hogy történt, akkor még lehet, hogy kibukkalhatnak olyan tényállás elemek, amik megváltoztathatnák ezt a minősítést, de egyelőre én nem tudok ilyenről.
1: Az helytálló, hogyha valaki úgy olvassa ezt a feljelentést, hogy személyesen Szijjártó Pétert és Orbán Viktort célozza?
2: Amennyiben ők felelősek a kifizetés tényéről, az ő döntésük, hogy a kifizetés megtörtént, akkor természetesen az ő felelősségüket fogja fölvetni, tehát ki másét is vethetné föl ilyenkor.
1: Nagy Tamás, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

Zirgalom. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Média